0: Még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc Város napja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. 2026-ban, vagyis ebben az évben az év sportolója díjat a csapat kategóriában a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Vendégem itt a stúdióban Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezető, köszöntelek!
2: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Valamint Lipták Olá Petra táncoktató, köszöntelek téged is!
2: Köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Először is hadd gratuláljak a rádiónk szerkesztősége nevében a csapatnak ehhez a díjhoz, ehhez az elismeréshez. Milyen volt, amikor megtudtátok, hogy tulajdonképpen most ennek az évnek is ti vagytok az egyik díjazottjai, mert azért mondjuk el, hogy 2025-ben Nívódíjat kapott az Egyesület.
2: Igen, hát meglepődtünk, meglepetésként ért idén is ez a díj minket, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív visszacsatolás a várostól is, hogy méltónak találnak minket arra, hogy Miskolcot képviseljük, és hogy ezt így hálálják meg nekünk.
1: Beszéljünk egy picit azért az Egyesület múltjáról. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik itt Miskolcon tulajdonképpen már ennek a történetét is, de hát azért, ha valaki mégsem annyira, nem most kezdődött ez, hosszú évekkel ezelőtt.
2: Igen, 2012. februárjában nyitottam meg a akkor még mozgásstúdió néven a Grand Dance Tánc és mozgásstúdiót, és 2024-től lettünk egyesület. Első körben még csak két csoporttal indult a történetünk, a klasszikus balettel és a modern tánccal, és 2014-ben csatlakozott a hip-hop szekció is, illetve gondoltam azt, hogy el kéne indítani, és így úgy döntöttem, hogy akkor vágjunk bele, és ehhez kerestem oktatót, akit meg is találtam, de itt majd átadom a szót inkább Petrának, hogy meséljen ő erről a történetről.
1: Épp ezt akartam igen kérdezni, majd még Kriszta, hozzád is visszatérünk, hogy a te életedbe annak idején hogyan került bele a tánc, de te, Petra, hogyan kerültél ide a stúdióhoz?
3: Hát én régen jártam egy másik tánciskolába is, és ott volt egy, hát Krisztinek tanítványa, Dominika, és nekik a szülei szóltak, hogy van egy tánciskola, ahova keresnek oktatót, és rajtuk keresztül találkoztam Krisztivel.
1: És ez mikor volt?
3: Hát ez 14.
1: augusztusában,
3: valahogy így. És ott itt beszélgettünk, aztán szeptemberben meg el is indultunk.
1: És neked hogy került az életedbe a tánc? Kicsikorodtól?
3: Nekem kicsikoromtól, igen. Én művészeti iskolába kezdtem. Modern táncot tanultam, néptáncot tanultam, balettet is tanultam, úgyhogy igazából mindent is tanultam.
1: És most oktatod?
3: Igen.
1: Kriszta, neked hogyan került annak idején az életedbe a tánc, és hogyan jött maga az a döntés, hogy 2012-ben elinduljon tulajdonképpen ez a stúdió?
2: Hát én egészen 5 éves koromig mennék akkor vissza. Nekem onnan indult gyakorlatilag a pályafutásom édesanyámnak köszönhetően, amikor ő beiratott egy balettiskolába, és ott a mesterem és később a mestereim folyamatosan kísérték az utamat, és vezettek és irányítottak ebbe a művészi világba be, ami nagyon megfogott és nagyon megtetszett. Úgyhogy én gyakorlatilag 10 évet jártam egy balettiskolába, onnan egyenes után vezetett egy művészeti gimnáziumba, ahol színházi táncosként végeztem, majd jött a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a modern tánc szakirányra a főiskolai vonala, majd az egyetemi és a klasszikus balettmester vonalát is elvégeztem a Táncművészeti Egyetemnek, úgyhogy igazából nekem az életemet végigkísérte a tánc. És hogy jött ez az egész ötlet? Azt gondolom, hogy ez így az évek folyamán, én ebbe dolgoztam gyakorlatilag alapfokú művészeti iskoláknál, művészeti szakgimnáziumban tanítottam, és évek óta érlelődött bennem az, hogy ezt nem csak profi szinten lehet űzni, hanem szeretnék lehetőséget adni az amatőr sportolóknak, amatőr táncosoknak, akik hobbi szinten, kikapcsolódásképpen szeretnének ezzel a művészi formával foglalkozni.
1: Mit jelent az, hogy tulajdonképpen egyesületként működtök?
2: Elkezdtünk sport stílusirányzatokat is bevezetni az egyesülethez, és így muszáj volt megtennünk azt a lépést, hogy nem mint mozgástúdió indulunk, vagy folytatjuk tovább a munkánkat, hanem egyesületté állunk át, és ezen a volandon ugye tudtuk bővíteni az egyesületnek a stílus irányzatait, a tárházát.
1: Mit jelent ez, ezek a sportvonal?
2: Hát igazából ugye a táncos vonal mellé bekerültek az esztétikus gimnasztika is, ugye ez is egy sportvonalat képvisel, művészi tornavonalban kell gondolkodni, hogyha esztétikus gimnasztikáról beszélünk, illetve ugye bejött a légtorna, most már a karika mellett több irányzata is, bejött a szilk, a hemok, a lánc, ne hagyja ki semmit, a rúd, gyakorlatilag az is folyamatosan bővül.
1: Petra, hozzád melyik rész tartozik?
3: Hozzám a hip-hop.
1: Mit tudhatunk erről a hip-hop csapatról?
3: Nálam 5 csoport van jelenleg. A kicsiktől egészen a szeniorokig megtalálhatóak. Hát segítenek, 2 is, van még rajtam kívül 2 tanár is. Igazából...
1: A kicsiktől a szeniorokig milyen korosztályt akar egészen pontosan?
3: Hú, a legkisebbem szerintem, nem tudom, most így 7 éves lehet. 7 évestől egészen 50, nem akarok hazudni, inkább maradjunk az 50-es kategóriánál, mert nem akarok se túl magasat mondani, se alacsonyat. Nem akarom megbántani.
1: Hogyan választják tulajdonképpen ezt a táncstílust? Azért ez egy energikus, nagy mozgásokat igénylő, sokszor, ha én jól tudom, jók az ismereteim, ugrásokkal, még néha akár trükkökkel is, bár gondolom ez korosztálya válogatja, de azért például számomra meglepő, hogy mondjuk szenior csapat is van.
3: Igen, hát ők először inkább ilyen mozgás szerint szerették volna, és hát választani. Aztán nálam vannak olyanok, akik már régebb óta táncolnak, másik tánciskolából jöttek, szeniorok, és hozzájuk folyamatosan csatlakoznak, és akik csatlakoznak, hál' Istennek felveszik a fonalat mindenkivel, szóval le a kalappal előttük.
1: Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire könnyű a különböző korosztályokkal, hogy úgy mondjam, foglalkozni egy-egy táncórán, vagy mondjuk akár egy-egy versenyre készülni?
3: Teljesen más. Teljesen más. A serülő korosztály, én azt mondom, hogy szerintem az a legnehezebb korosztály, és ahogy megyünk felfele, nekem egyre könnyebb. De szerintem ez oktató választja, vagy válogatja, hogy kinek mi a könnyebb. Úgyhogy nekem a serülő.
1: Most egyébként az egyesületnél milyen, hogy úgy mondjam, tánc kategóriákban, tánc stílusokban versenyeznek a versenyzők, diákok, gyerekek, felnőttek, mindenféle korosztály?
2: Hát most igazából azt hiszem, hogy legfőképpen a modern tánc kortárs vonal, illetve a hip-hop, ami legjobban megy most nálunk versenyző szinten.
1: Hogyan dől el egyébként az, hogy éppen milyen versenyre megy tőletek csapat, és hogy melyik? Mert azért gondolom, ez sem túl könnyű kiválasztani, hogy na ők már vannak azon a szinten, hogy elvigyem őket, ő nekik még kicsit fejlődni kell.
3: Hát a nehezebb versenyeket azt inkább már a régebbi versenycsoportoknak szoktuk megcélozni, de van lehetőség mindegyik korcsoportnak kipróbálni a magát, akár ilyen amatőr versenyen is. Szóval igazából próbálunk mindenkinek verseny lehetőséget nyújtani.
1: Hogyan zajlanak a felkészülések egyébként? Mert gondolom azt nagyjából már előre lehet látni, hogy mikor, hol, milyen versenyt rendeznek, esetleg milyen korosztálynak.
2: Hát igazából heti 2-szer vannak az órák a táncosainknak, de természetesen azért, hogyha a versenyről van szó, akkor általában igény van arra, illetve szükség van arra, hogy plusz órákat is, illetve plusz próbákat is betegyünk, úgyhogy ez csoportfüggő egyébként, hogy mi a plusz igény, de azért szoktunk rendszeresíteni próbákat, amikor már tudjuk, hogy közeleg a verseny.
1: Arról mit lehet tudni, mennyire kitartóak egyébként a versenyzők? Mert azért ugye egy-egy csapatot össze is kell tartani, nem mindegy, hogy mennyire friss az a csapat, vagy mennyire összeszokott mondjuk az a csapat. Kitartóak? Hosszú évek óta járnak
3: szerintem
1: már oda? A nagy része a táncosok nagy része?
3: Mondani, igen. Egészen, hát nekem például a legkisebb versenyzők, ők annyira nekem minimalunk maradnak, de egyébként már nagyok, hát gyerekből lassan serdülők lesznek. Ők igazából 9 éve járnak már. Úgyhogy igen, kitartóak nagyon.
1: Te is ezt vetted észre, Krisztina?
2: Igen, egyébként igen, hál' Istennek. Tény, hogy nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük háttéremberként, és próbáljuk folyamatosan a motivációt és a lelkesedést fenntartani, illetve a csapatot összetartani, mert vannak hullámvölgyek, és általában az én tapasztalatom az az, hogyha mondjuk jön egy verseny, és ott mondjuk nem azt az eredményt érik el, amit szeretnének. Ott szokott lenni egy ilyen kis zuhanás, és akkor nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük, és segítsük őket, illetve hogyha már nekünk nem megy, akkor 2 éve már kócsok is dolgoznak egyébként a fiatalokkal, pont azért, hogy meglegyen a csapat összetételben az összhang, hogy tudjanak együtt dolgozni, tudják egymást kihúzni, hogyha valaki esetleg kicsit lecsúszott mélyebben van lelkileg, vagy éppen összetört egy verseny miatt. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy mi háttéremberként maximálisan ott álljunk a gyerekek, illetve hát akár a felnőttek mögött is.
1: Minden korosztály versenyez egyébként?
2: Igen.
1: Mennyire könnyű mondjuk pont ezt a versenyszellemet, amit hallhattunk, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanúgy fel tudják dolgozni azt, hogyha nem a várt, általuk várt eredmény jön. Mennyire kell ezzel foglalkozni? Mert hogy említetted, hogy most már kócsaitok is vannak. Nagy a nyomás ilyenkor a versenyzőkön?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen, igen.
3: Én is, meg szerintem a mostani fiatalok nem úgy állnak a dolgokhoz, mint régebben.
1: Tehát ők alapból jobb eredményt várnának el?
3: Én szerintem sokkal jobban maximalisták.
2: Igen, abszolút. Meg néha lehet, hogy már mi kevesek vagyunk, mert lehet, hogy már azt mondják, hogy ó, hát de úgyis az edzőnk vagy, és akkor úgyis azt fogod mondani, hogy de jó az eredmény, meg ügyesek voltunk. Persze elmondjuk a hibákat is, meg hogy mire kell figyelni a következő alkalommal, de jobb, hogyha néha egy külsős ember, vagy külsős személy is mondja azt, hogy igenis ez a helyezés, ez megfelelő, ne keseredjetek el, keressük meg, honnan tudunk még jobban építkezni, honnan tudunk táplálkozni, mi a motiváció ebbe, mibe tudunk kapaszkodni, hogy előre tudjunk jutni. Úgyhogy néha kell egy külső kapcsolat is.
1: Egy picit hagy halljanak a hallgatók ezeknek a versenyeknek azért a hangulatáról, ezeknek a versenyeknek a esetleges múltjáról. Milyen versenyek zajlanak manapság itt Magyarországon? Aztán kicsit kiebb is tekintünk, hiszen ti már külföldre is mentek, illetve hát voltatok is már több alkalommal. Mit lehet tudni tulajdonképpen erről a táncvilágról?
2: Hát ez egy nehéz kérdés. Minden verseny más, de minden versenynek megvan a maga szépsége, és minden versenyről próbálunk úgy hazatérni, hogy nézzük meg azt, hogy mi volt az a pozitívum, ami minket előre visz egy-egy versenyhelyszínen, vagy helyszínről, vagy egy szervező által. Mi az, ahova szívesen visszamennénk, vagy azt mondjuk, hogy menjünk még, nyissunk még, és keresgéljünk még, hiszen rengeteg féle fajta verseny van most már itt Magyarországon, úgyhogy nagyon nehéz dönteni, hogy mi az, ami mondjuk számunkra megfelelő, vagy nem is tudom, hát nehéz dönteni összességében, hogy hova menjünk, mindig próbálunk új versenyhelyszínekre elmenni, pont azért, hogy tapasztaljunk mi oktatók is, meg nyilván a gyerekek is, lássunk új helyszíneket, új csapatokat, hogy legyen lehetőségünk nyitottan kiállni egy-egy versenyhelyszínre.
1: Az egyesület egyébként mely tánc formákban, tánc típusokban a legeredményesebb?
2: Hát a hip-hop, a csoportformáció, modern kortárs, szintén szólókba, akár a hip-hopnál, akár a modernnél szóló, duó, trió, bármi változó, amivel éppen készülünk, azt igyekszünk azért megmérettetni és megnézni, hogy milyen szinten vannak a növendékek is, illetve hát vagyunk mi is, mint egyesület. Igen.
1: És hogyan dől el az, egy picit Petra tőled kérdezem, hogy egyáltalán milyen zenét választotok, milyen koreográfia lesz, egyáltalán melyik van hamarabb, a zene vagy a koreográfia? Mert én laikusként azt gondolnám, hogy hát csak zenét kell választani, és annak a ritmusát követni nagyjából majdnem minden tánc típusnál.
3: Igen, ez így van, amúgy nehéz választani, mert szerintem nem mindegy, hogy az adott csoportnak milyen zene áll jól. És hát már csináltunk olyat, hogy elkezdtünk egy táncot egy adott zenére, de úgy láttuk jónak, hogyha lecseréljük, mert egyszerűen nem hozzájuk illett. Úgyhogy először zenét szoktunk egyébként választani, és úgy a koreográfiát rá, de valamikor felcserélődik a sorrend.
1: Milyen szabályok vannak például egy-egy hip-hop táncversenynél? Milyen hosszú lehet mondjuk egy-egy műsor, versenyszám?
3: Ez kategóriától függ. Ugye van szóló, duó, trió. A duó, trió az általában egy is ugyanaz. Van csoport, formáció, megaformáció. A megaformációnak szerintem a leghosszabb, ott szerintem 5 perc általában mindenhol. Egyébként átlagosan a csoport formáció olyan 3-3 fél, és a duó szóló az másfél perc,
1: azok
3: maximum 2, de hát szerintem az mások.
1: Mi a csoport és a formáció között a különbség, a létszám?
3: A létszám, igen.
1: Tekintetében?
3: Átlagosan én szerintem mindegyik versenyen úgy van, hogy a csoport az ilyen 10 főig van.
1: Igen.
3: Formáció meg már 11 főtől 20 főig, mert 21-től meg már meg a formáció.
1: Hogy könnyebb egyébként dolgozni egy tulajdonképpen oktatónak 2-3 emberrel, amikor csak 2-3 ember mozgását kell összhangba hozni, vagy akkor, amikor viccesen mondva nagyobb tömeg van a színpadon, és esetleg egy kicsit maga a látvány is sokszor jobban elviszi mondjuk a közönséget vagy a produkciót?
3: Szerintem amúgy mindegyikkel jó dolgozni, mindegyiknek megvan a maga szépsége. Én úgy gondolom, a nagyobb csoport, a nagyobb formációval nagyobb látványt lehet nyilván elérni, de kis csoporttal is lehet szerintem szép koreográfiát összeállítani. És szerintem mindegyiknek megvan a maga szépsége.
1: Kriszta, te hogy látod?
2: Abszolút, ugyanígy. Egyetértek.
1: Arról nem beszéltünk, hogy te milyen típusú csapatokat készítesz fel.
2: Hát én sok mindenbe vagyok benne, egy kicsit, vagy kicsit jobban. Igazából én a gimnasztikától kezdve a klasszikus balett, a modern, a légtorna, tehát gyakorlatilag minden vonalban benne vagyok. Versenyzői szinten ugye inkább a klasszikus balett és a modern kortárs vonal, ami az enyém.
1: Hogyan zajlik egy-egy versenyen egyébként maga a pontozás, a bírálat?
2: Hát ez minden versenyen más. Nagyon pontoztunk már egy jó pár versenyen azért mi is, de tényleg csak azt tudjuk elmondani szerintem, hogy változó. Valahol, hogyha mondjuk egy minősítő versenyről beszélünk, akkor ott például lehet, hogy csak egy minősítést kell adni, és nem kell konkrét pontot adnunk a versenyszámukra. Valahol szigorú szabályok vannak, hogy akár a csoport dinamikára, az összetételre, a koreográfiára, az előadásmódra, az öltözetre, tehát a sminkre, tehát hogy mindenre vannak külön pontozási rendszerek, úgyhogy ennek is elég széles azért a tárháza.
1: Vannak egyébként például kötelező elemek, mint mondjuk a korcsolya jutott eszembe, hogy ott ugye vannak ilyen elvárt részek, vagy itt abszolút az alkotói szabadság kap teret?
2: Hát azt gondolom, hogy egyébként nálunk szerintem akár a modern, akár a hip-hop vonalon ott van szabadság. Nyilván vannak tiltó elemek, amik benne vannak a szabályzatban, hogy mik nem szerepelhetnek benne, de például egy esztétikus gimnasztika vonalban, ha gondolkodunk, vagy mondjuk egy légtorna vonalban, ott viszont meg vannak adva kötelező elemek, amiknek szerepelni kell mindenképpen a produkcióban.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk továbbra is.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, Miskolc városnapja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. Az év sportolója díjat a csapat kategóriában idén a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Folytatjuk tovább a beszélgetést Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Olá Petra táncoktatóval.
3: Igazából én azt gondolom, hogy az elmúlt 14 év, ami mögöttünk van, az abszolút pozitív, és egy folyamatos fejlődésben vagyunk, és növekszünk, és változunk, és ötletelünk, és agyalunk, hogy mit lehetne még jobban tenni, akár az egyesületért, akár a növendékekért, a hozzánk járókért. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon nehéz munka, ami mindennapi figyelmet igényel gyakorlatilag tőlünk.
2: Hogyan látjátok a tánc helyzetét jelenleg, akár itt Miskolcon, Magyarországon belül, akár világszinten?
3: Szerintem nagyon jön föl. Egyre több tánciskola nyitja meg kapuit gyakorlatilag, nem csak itt Miskolcon, hanem ugye tényleg így országszerte. És azt gondolom, hogy egyre nyitottabbak most már a gyerekek is, akár kisgyermekkorban gondolkodunk, akár tényleg a nagyobb korosztály is, és a szülők is egyre jobban igénylik amúgy. Szerintem a szülők is azt, hogy a gyermekük valamit csináljanak, ne pedig mindig csak nem tudom, a telefon előtt üljenek, és a tabletet nyomkodják, meg nem tudom, a számítógép előtt játszanak, hanem igenis igyekeznek a szülők is kimozdítani most már a gyerekeket ebből a kocka világból.
2: A korosztályokat nézve, ha még itt a gyerekeknél, fiataloknál maradunk, ugye sokszor hallani, hogy azért mondjuk egy gyereket a szülő irányít valamilyen sporták felé, legyen az akár tényleg valamiféle tánc is. Jön a kamaszoknál már az, hogy na hát az ismerősöm jár ide, és akkor úgy gondoltam, hogy én is megnézem. Ott már van ilyen?
3: Abszolút.
4: Persze. Szinte amúgy mindennapos.
3: Igen. Tehát a tinédzser korosztálynál már inkább ők úgy jönnek, hogy az osztálytársam ide jár, lehet-e csatlakozni, a barátnőm ide jár, lehet-e csatlakozni. Tehát ott inkább már igen, egymást úgymond húzzák be a fiatalok.
2: Akkor tulajdonképpen ennél a korosztálynál fontosabb is a csapat, nem? Meg a közösség.
4: Na, így van.
3: Igen.
2: Az idősebbeknél mi a tapasztalat, akik, hogy mondjam, abszolút csak hobbiként indul náluk a tánc, mert ugye hallhattuk, hogy azért 50 pluszosok is vannak, szenior korosztály is van. Könnyen ott ragadnak, ott maradnak, vagy azért már sokan mondjuk ott lemorzsolódnak?
4: Hát nehéz kérdés egyébként, mert annak idején, nem is tudom, 12-en, 14-en voltunk, és folyamatosan cserélődnek. Van egy mag, aki megmaradt, és hozzájuk jönnek mindig. És van, akinek bejön, valakinek nem, de már olyat is hallottam, meg láttam, meg tapasztaltam, hogy egyikivel járt, utána kihagyott egy kicsit, és visszajött. Úgyhogy egyébként kitartóak is, de forog a történet.
2: Kinek hogy hozza az élethelyzete, gondolom.
4: Igen.
2: Itt a versenyek és a tánc kapcsán hát azért szóba került már a zene és a koreográfia, de a ruha, a jelmez, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, segítsetek, az hogyan dől el, hogy mikor éppen miben lesz egy-egy csapat, vagy egy-egy duó trió?
3: Hát én a magam nemében tudok csak beszélni, aztán Petra is elmondja az ő vonalukat. Hát én mindig bajban vagyok a ruhákkal, nekem ez mindig egy ilyen nagy dilemma, de általában össze szoktam rakni a koreográfiát, és akkor annak függvénye, hogy mit érzek, illetve mit ad át a csapat, vagy a szólista, vagy a formáció, és megpróbálom összehozni a zenét, a koreográfiát, a csapatot, az érzéseket, hogy akkor mindehhez milyen ruha passzolna a legjobban. Úgyhogy nehéz, ez egy nagy kutató munka legalábbis nekem.
2: Nálad és Petra?
4: Nálunk is, mert mi is próbáljuk ugyanúgy, mint Kriszték, hogy a zenéhez is passzoljon ugye a ruha, illetve a tánc stílushoz is, meg a csapathoz is. Úgyhogy ez így ilyen körkörös mindig.
2: Demokrácia van egyébként ebben valamilyen szinten? Tehát van beleszólása a csapatnak, a táncosoknak abba, hogy mit vesznek fel?
3: Igen, abszolút.
2: Visszatérve tulajdonképpen itt magára, kifejezetten a táncra, van olyan, hogy valakinek mondjuk nem javasoljátok? Tehát mondjuk elviszi a szülő, vagy elmegy ő, mint hogy osztálytárs ide jár, és akkor megnézném én is. Volt már olyan, hogy mondjuk valakit tulajdonképpen el kellett tanácsolni, mert nem az ő világa volt?
3: Nem hiszem.
4: Nem.
2: Mi kell ahhoz egyébként, hogy valaki jó táncos legyen?
3: Hát az akarat, a kitartás, a motiváció. Szerintem ez az elsődleges. Szeresse, amit csinál, szeresse a helyet, ahova jár, a csapatot, az oktatót.
4: A tisztelet.
3: A tisztelet. Igen, igen, mindenki irányába. Tehát saját magát is tisztelje, a társait is tisztelje, magát a környezetet, ahova jár is. Tehát, hogy az egész rendszert, ahol van, amiben benne van, az nagyon fontos. És akkor onnantól kezdve, ha ő partner, akkor szerintem nagyon könnyű dolga van mind az oktatónak, mind a csapatnak, és neki is nyilván.
2: Milyen egyébként itt a közösség, vagy milyenek a közösségek, inkább így kérdezem, az egyesületnél?
3: Szerintem nagyon összetartó társaság van nálunk, és ez a kicsikre is értem, a nagyokra is, nagyon-nagyon szeretnek együtt lenni, akár az órákon kívül is csinálnak csoportos programokat, együtt mennek moziba, nem tudom kikapcsolódni, szórakozni. Úgyhogy hál' Istennek nem csak ott bent alkotnak egy csapatot és egy összetartó társaságot, hanem a mindennapi életben is én úgy gondolom, hogy nagyon összetartóak, és szerintem mindenki számíthat a másikra 100%-ban.
2: Szoktatok is szervezni esetleg ilyen, úgymond, órán kívüli programot? Táncoktatóként mondjuk a hip-hoposoknak volt már olyan, hogy kifejezetten valami olyat, ami nem is biztos, hogy táncos, nem is biztos, hogy ott
4: volt.
2: Van az egyesületben.
4: Régebben volt farsangunk is, bentalvús történet is volt, de igyekszünk, csak hát ebben a mai rohanó világban már összeegyeztetni ezeket nehéz amúgy, de igyekszünk persze.
2: Táncoktatóként, ez mindkettőtöknek szól ez a kérdés, azért nincs könnyű dolgotok, én azt gondolom, mert amellett, hogy figyelni kell ugye, amit elhallhattunk a koreográfiára, a zenére, arra, hogy versenyre kell esetleg készülni, azért a csapat dinamikáját is, és éppen adott csapat hangulatát is figyelni kell. Jól gondolom ezt? Akár egy-egy edzéskor is, vagy egy-egy órakor is.
3: Mm-hmm. Igen, én nagyon sokszor úgy tartom az órát, hogy megnézem a gyerekeket, amikor bejönnek a terembe, hogy éppen milyen lelki állapotban vannak, és megpróbálom ahhoz mérten összeállítani az órát, vagy éppen változtatni, mert lehet, hogy van a fejemben egy elgondolás, hogy mit szeretnék ma velük csinálni, és bejönnek, és látom, hogy ez esélytelen, akkor újra tervezés, és akkor jön a B verzió, vagy a C, vagy a sokadik, hogy mindenképpen próbáljam behozni őket az órára, és a figyelmüket oda terelni, és hagyják kint a gondokat, mert azért jönnek az órára, hogy együtt legyenek, hogy együtt legyünk, hogy kikapcsolódjanak, hogy elengedjék az egész napos rohanást, a tanulást, mindent.
2: Ez a szenior korosztálynál is előfordulhat a hip-hoposoknál, hogy ott is máshogy kell egy kicsit az órát tartani, mondjuk, mint ahogy te eltervezted? Vagy ők jobban tudnak koncentrálni?
4: Ők igen, mert van olyan, amikor egy kicsit csacsogunk így óra előtt, mindenki elmondja a problémáját, és utána elkezdjük, mert utána tudnak figyelni, de egyébként ők maximálisan külön tudják választani ezeket a problémákat.
2: Ugye a mostani elismerés, aminek kapcsán készül ez a beszélgetés, az év sportolója díj csapat kategóriában. Hát azért a sportolókhoz a versenyek is hozzá tartoznak, térjünk is rá itt ezekre. Az éven, ha csak ezt az évet nézzük, ugye május végénél járunk, milyen versenyekről tudnátok beszámolni? Hol jártak tulajdonképpen a csapatok?
4: Hol nem?
3: Hol nem, igen. Hol nem. Fú, hát több
2: sűrű
3: minősítő, igen, hál' Istennek most úgy besűrűsödtünk, ugye több minősítő versenyen vettünk már részt, kvalifikációs versenyeken vettünk részt, amiknek ugye külföldi világbajnoksága volt a tétje, illetve magyar bajnokságon, Európa bajnokságon vagyunk túl, vár még ránk világbajnokság, úgyhogy nem unatkozunk.
2: Hol lesz ez utóbbi?
3: Barcelonában.
2: És ide milyen csapatok kerülnek ki?
4: Barcelonába. Ott azon indultunk hip-hoppal, oda gyerek kategóriába mentünk még.
2: Tehát ilyen 9-10 évesek? Az a gyerek kategória, vagy?
4: Hát szerintem 9-től maradjunk 13 éves, 14 évesekig.
2: Milyenek egyébként ezek a világversenyek? Mennyiben térnek el mondjuk egy-egy hazai versenytől? Mert azért gondolom, ahhoz Magyarország viszonylag kicsi, hogy ne ismernék jól egymást a csapatok itt tulajdonképpen országhatáron belül, illetve akár gondolom én a táncoktatók is elég jól ismerik egymást a szakmában, de azért egy világversenyen már én máshogy képzelem ezt el.
3: Hát igen, mi tavaly is voltunk már ugye egy világbajnokságon, hát teljesen más a feelingje. Nyilván a tét is nagyobb, hiszen azért egy kategóriába van, hogy 30-an, 40-en is versenyeznek. Például a dublini versenyünk az most, amit láttam utoljára információt, az 60 országot jelent, több mint 11 000, nem is tudom, 500 táncossal. Tehát, hogy azért Magyarországon ilyen versenyeken ugye nyilván nem tudunk részt venni, amivel nincs is baj, mert ez így jó, ahogy itt megrendezésre kerülnek a versenyek. Úgyhogy nyilván sokkal nagyobb a tétje is, nagyobb az izgalom, és nagyobb talán a motiváció is. Én azt látom a gyerekekben, hogy olyan izgalommal és olyan örömmel készülnek, és tudják, hogy mi a tétje, tudják azt, hogy ide úgy kell menni, hogy a tőlük telhető legtöbbet kihozzák. Bár ezt itt, amikor magyarországi versenyeken vagyunk, is mindig megteszik, tehát mindig úgy jönnek le a színpadról, illetve mi mindig azt mondjuk nekik, hogy úgy menjetek föl, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki magatokból, és úgy gyertek le, hogy elégedettek voltatok magatokkal, vagy ha netalántán érzitek a hibákat, akkor azt tudjátok elmondani, hogy hol ment el esetleg egy-egy mozdulat, vagy bármi. Úgyhogy nyilván más az egésznek a világa, egy ilyen világbajnokságnak, de nagyon jó érzés megtapasztalni.
2: Akkor ezek egyébként általában több naposak, akár itt a dublini, akár a barcelonai?
3: Igen.
2: Milyen, hogy mondjam, helyen vagyunk mi magyarok a tánc világában, tényleg világviszonylatot tekintve?
3: Hát szerintem egy ilyen erős középmezőny, abszolút én azt gondolom. Úgyhogy nem vagyunk rossz helyen. De mindig fejlődni kell, mindig menni kell, mindig nézni kell, tapasztalni kell, mert ebből lehet még jobban előre haladni.
2: Ahogy így hallgattam, ahogy meséltetek a versenyekről, hogy akár minősítő verseny, akár egyéb versenyek, vagy világverseny nyár közepén. Hát nekem azért az jutott eszembe, hogy nagyon különleges érzés lehet oktatónak lenni, hogy amellett, hogy rengeteg, ahogy én sejtem, hogy rengeteg problémát kell megoldjatok, és rengeteg alkalommal kell esetleg elsimítani konfliktusokat is, de hát ez egy szerintem nagyon különleges dolog, hogy gyerekek ide szánják az idejüket, vagy kamaszok. A nyarukat, a hétvégéjüket, a délutánjukat, amikor hát a rengeteg tanulás és egyéb dolog mellett éppen pihenhetnének is. Milyen érzés egyébként ez, mert ezt gondolom azért nagy felelősséget is tesz rátok, nem?
4: Szerintem abszolút, igen. Néha olyan pótanyukáknak érezzük magunkat.
3: De jó érzés, szerintem, legalábbis ezt mondhatom mind a kettőnk nevében, hogy ezek nekünk is egy pozitív visszacsatolások arra, hogy jól érzik magukat a gyerekek ott, ahol vannak, szeretnek velünk lenni, és hogy ilyen áldozatokat is hoznak azért, hogy akár az egyesület pozitívan haladjon előrefele, vagy vigyük a hírnevét az egyesületnek.
2: Ha már itt az áldozat hozatali szóba került, hát a szülőket se hagyjuk ki szerintem, mert azért én azt sejtem, hogy ők is nagyban oda teszik magukat itt a, akár a gyermekeik, akár az egyesület sikereiért.
3: Abszolút, teljes mértékben. Hát, hogyha nyilván ugye a kisebb korosztályt nézzük, ott vannak a szülők. Nélkülük gyakorlatilag szerintem nem menne az egyesület. Mert hogyha ők nem hozzák meg azt az áldozatot, hogy heti rendszerességgel elhozzák a gyerekeket az edzésekre, elhozzák őket a versenyre, finanszírozzák a költségeket, és ugye azért itt a világversenyek is olyan összegekkel járnak, hogy azért el kell gondolkodni, hogy neki tudunk-e futni a történetnek, de én azt gondolom, hogy mindig mellettünk voltak, mindig támogatnak minket, mindig segítenek minket abban, hogy haladjunk előre, és igen, nekik is 100%-ban köszönhető az, hogy az egyesület ott tart, ahol tart a mai nap.
2: Tekintsünk egy picit előre a jövőbe. Mik a tervek? Egyáltalán lesz-e majd felvételi? Lehet-e csatlakozni tulajdonképpen az egyesülethez? Ha valaki most érzi azt magában, hogy ő valamiféle táncot szeretne elkezdeni, folytatni, újra folytatni.
3: Igen, aki szeretne csatlakozni, augusztus végén fogjuk majd tartani a beiratkozásainkat. Ez a Facebook oldalunkon, meg a honlapunkon majd közzé lesz téve. Úgyhogy ezekre az időpontokra várjuk szeretettel az érdeklődőket, és ott mindenben tájékoztatjuk őket a szeptemberi tanév kezdésről.
2: Melyik korosztály az egyébként, akiket a leginkább vártok?
3: Bármelyik, mindenkit. Igen, mindenkit.
2: Tehát nincs olyan, hogy mondjuk valamelyik korosztályból viszonylag kevesen vannak, és jó lenne esetleg azt a korosztályt feltölteni?
3: Hál' Istennek, nincs ilyen.
2: Tervek?
3: Hát tervek? Pihenés, ami nem lesz, ami nagyon minimális lesz. Hát ugye versenyzés, versenyfelkészülés, ez folyamatosan megy, minimális pihenés talán. Aztán augusztus végétől pedig indítjuk a tanévnek a szervezését, agyalását, mi legyen, hogy legyen, mikben gondolkodjunk, hogyan menjünk tovább, úgyhogy... Hát haladunk folyamatosan. Ötletek mindig vannak, most már csak a hely kezd kicsi lenni. Kezdjük kinőni a teret, mert annyi minden van, és annyi mindenre lenne igény, úgyhogy hát próbáljuk összesakkozni a tanévet.
2: Én mindehhez sok sikert kívánok, akár a versenyekhez, akár a felkészüléshez. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület

0: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfői közösségi oldali bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány célja, hogy minden gyermek időben hozzájusson az egészséges fejlődéshez szükséges szolgáltatásokhoz. Magyarországon 6 éves korig a gyermekek közel 17%-ánál tapasztalható fejlődési elmaradás legalább egy területen, és az érintettek több mint egyharmada nem kapja meg időben a szükséges ellátást. A miniszter kiemelt feladatnak nevezte a nehézségek minél korábbi felismerését. Kereki Judit, kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár ugyanezekről a kérdésekről beszélt a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének konferenciáján is. Az államtitkár az elmúlt hetekben széleskörű szakmai egyeztetéseket folytatott a bölcsődei egyesületek és szakszervezetek képviselőivel a minőségi ellátás feltételeiről. 200-230 milliárd forintból, uniós kohéziós forrásból és az Európai Beruházási Bank hiteléből 2030-ig megújulhat a Budapest-Miskolc vasúti fővonal legrosszabb állagú 60 és Füzesabony közötti szakasza, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A Baross Gábor vasút fejlesztési terv részeként megvalósuló pályafelújítással óránkénti 160 kilométeres sebességet érhetnek el a vonatok, ami stabilizálhatja a körícék menetrendjét és lerövidítheti a menetidőt Miskolc, Eger, valamint Gyöngyös felé. A beruházás során korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így teljes körűen megvalósulhat az akadálymentesítés is. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a terv magában foglalja a Rákos és Kőbánya közötti legnagyobb késéseket okozó szakasz fejlesztését, valamint egy Miskolc központú tramtrén hálózat kialakításának vizsgálatát is Kazincbarcika és Tiszaújváros irányába. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészülete a szociális területeken. Osztotta meg Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkár írását Kátai Németh Vilmos miniszter. Első lépésként országos állapotfelmérést végeznek az intézményekben, amire építve megújul a szervezet, megerősítik a humán erőforrást, fejlesztik a digitalizációt és korszerűsítik a finanszírozási rendszert. A cél egy olyan kiszámítható és emberséges intézményrendszer felépítése, amely biztonságot ad az ellátottaknak és megbecsülést a dolgozóknak. Azt mondta, súlyos örökséget vettek át, mert a szociális területen és a gyermekvédelemben is komoly kihívásokkal, elavult infrastruktúrával, tartós szakemberhiánnyal és alulfinanszírozottsággal kell szembenézniük. A főigazgatóság fenntartóként többek között az idősek, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyerekek ellátásáról gondoskodik. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein 2026. szeptemberétől, ami az intézmény eddigi legmagasabb felvett létszámának számít, írja a református.hu. A legnépszerűbb területek közé idén a bölcsészet és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a kommunikáció, valamint az állam és jogtudomány tartoztak. Szeptembertől 3 új mesterképzési szak is indul, köztük 2 nemzetközi kapcsolatok irányultságú angol nyelvű program, valamint a könyvszakmai és könyvkiadói ismeretek. Az egyetem emellett a sportolási lehetőségek bővítésével is támogatja a hallgatók testi egészségét és fejlődését. Egyre több magyar utazik nyáron a regionális és külföldi repülőterekről az árak és a szélesebb kínálat miatt az INVIA adatai szerint. A pozsonyi reptéren a foglalások 128%-kal nőttek, mivel az ottani indulások átlagos ára akár 14%-kal is alacsonyabb lehet. A magyar utazók az utazási időt, a kínálatot és az összköltséget nézik, így szívesen indulnak Ausztriából vagy Szlovákiából is. Az M1-es autópálya állapota miatt a nyugat-magyarországiaknak Bécs és Pozsony elérése is egyszerűbbé vált, erősítve a határon túli indulásokat. A sármelléki repülőtér új törökországi charterjáratai és a debreceni last minute utak 50%-os növekedése is a regionális keresletet mutatja. Gyapjas mamut felső fogára bukkant egy kislány a Tiszában egy fosszília keresés során, amelyről egy Facebook bejegyzés számolt be. A törvények értelmében a kiemelkedő tudományos értékkel bíró, egyedileg védett ősmaradványok az állam tulajdonát képezik. A nem védett területeken ugyan szabadon szedhetők az apróbb kövületek, de a ritka leleteket tilos jogtalanul eltulajdonítani. A most megtalált értékes ősi lelet a beszámolók szerint végül múzeumba kerül.
1: Az időjárásról.
0: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Sós Zsolt kárpátaljai lelkésszel beszélgetünk, akinek pár héttel ezelőtt meg kellett állnia egy kárpátaljai magyar katona sírja mellett, aki az orosz-ukrán háborúban hunyt el. Milyen érzés lelkészként egy ilyen temetési szolgálat? Mai műsorunkban erre keressük a választ.
2: Nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni.
1: Kedves hallgatóink, vendégünk tehát Sós Zsolt kárpátaljai lelkész. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelkipásztor? Hogyan és miről prédikált? Miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? És fél-e attól, hogy behívót kap és a fronton találja magát? Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel beszélgetünk. Először is szeretném indokolni, hogy miért beszélgetünk. A Kárpát Hír nevű hírportálon jött velem szembe egy fotó. Hát a történet is természetesen megrázó volt, de nekem a fotóval volt igazán megrázó. Ennek a következő volt a címe: Szalókán búcsúztatták el Kádas Károly kárpátaljai katonát, aki Szumi megyében hunyt el, és a rövid cikk az Kádas Károly temetéséről szólt, amiben ugyan nincs benne, hogy református szertartás szerint temették el, viszont a fotón látszik a sír mellett, hogy ott áll palástban egy lelkész, és ez a lelkész ez Sós Zsolt, akivel most beszélgetek. És nagyon köszönöm, hogy egyetlen elvállaltad, hogy erről beszélgessünk, mert ezt nem tartom egy könnyű témának, de majd mondd el te, hogy mennyire nehéz temetésekről beszélni. De én így a közepébe hadd csapjak bele. Ő az első olyan katona, akit el kellett temetned, vagy az elmúlt 4 évben már több ilyen sír mellett meg kellett állnod lelkipásztorként?
2: Nagy szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is, és válaszolva a kérdésedre, ő az első ebben a formában, ami teljes mértékben egy katonai temetés volt. Ennek más a liturgiája, más a menete, hiszen az állami részről is van egy bizonyos rész, amelyet ők önmaguk által elvégeznek, és aztán jön tulajdonképpen az egyházi rész, mindaz, ami a temetési istentisztelethez hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon különleges része a szolgálatnak, egy olyan része, amire éppen azon gondolkodtam, hogy nem is készültünk fel a teológián, és talán pontosan azért nem, mert senki sem gondolta, hogy ez eljöhet újra. Maga az istentisztelet és a temetési istentiszteletnek a rendje, célja az nem változott ebben a tekintetben, hiszen ugyanaz az evangéliumot hirdetjük, ugyanaz a cél temetési istentiszteleten, mint bármelyik más temetési istentiszteleten, viszont mindaz, ami körbevesz bennünket, a gyászoló közösség, az idegenek, akik eljönnek tiszteletüket tenni, vagy részétüket nyilvánítani a családnak, az egy egészen más légkört teremtett, amire alapvetően nem lehet felkészülni, hanem úgy van ez, hogy az ember belekerül, és engedi, hogy mindaz, ami körbeveszi, az valamilyen szinten átjárja, de ne sodorja. És itt van egy nagyon nagy kérdés, egy kulcskérdés a szolgálatban, amit én akkor tapasztaltam meg, amikor ez történik, hogy igazából semmi sem változik, azon a napon, amikor én szolgálok, már itt a szolgálat tekintetében, nekem újra és újra az a feladatom, hogy a feltámadás evangéliumát hirdessem, a sebeket gyógyítsam Isten drága ígéjével, és ez ugyanolyan hatásosan működik egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint bármely más helyzetben.
1: De ha felidézed azt a pillanatot, amikor jött a hír, egyetlen ha ez elmondható, hogy jött a hír a családtól, a katonasságtól, hogy el kell temetned Kádas Károlyt, mit éreztél ekkor? Azért volt benned valami megrendülés, hogy ez valami más szolgálat, még ha, amit most el is mondtál, hogy ugyanaz, de mégiscsak egy új helyzet, amit lelkészként eddig még nem éltél át.
2: Persze. Egy helyi előjáró, mi így nevezzük őt, ő értesített, hogy meghalt Kádas Károly. Ez különleges abból a szempontból is, hogy a hely, ahol temettem, és akit temettem, az a szülőfalum tulajdonképpen. Jelenleg ott is szolgálok, nem mint vezető lelkipásztor, hanem helyettesítő lelkipásztor, amik távol van betegség miatt a gyülekezet lelkipásztor, és ez még inkább különleges volt, és nehéz volt ebből a szempontból. Károly nem egy idős ember volt, és tulajdonképpen ott nőttem fel mellette. És ez még inkább megnehezítette a dolgot. Amikor pedig jött a hír, akkor valamilyen szinten összerezzentem, hiszen egyébként is a temetés az mindig az embert megrázza. Nem lehet független egy lelkipásztor sem annak a híréről, hogy valaki meghal, de hogy valaki ennyire hirtelen, tragikus és fájdalmas módon veszíti el az életét, ez egy hatalmas kérdés volt az én életemben is. Tehát azt lehet mondani, hogy a hír az engem is megrázott, ahogyan megrázta a családot, de ahogyan megrázta az egész közösséget is, hiszen ez volt az első az egész közösségben, az első ilyen temetés. Tehát nem egy könnyű helyzet, és nem egy könnyű pillanat volt az, amikor jött a hír, de nem egy olyan dolog futott végig rajtam, ami egy lehetetlennek tűnő dolog, vagy valami, amiből menekülni kellene, hanem sokkal inkább annak az érzése, hogy Istennel ebben is helyt kell állni. És benne volt a szívemben annak a kérdése is, talán még kíváncsiságnak is lehet nevezni, hogy hogyan fogok ebben helyt állni, hiszen ez egy teljesen új szituáció, egy teljesen új helyzet, már abból a szempontból is, hogy ilyenkor a legtöbben kétnyelvű ige hirdetést tartunk, és ez volt tulajdonképpen az első ilyen kétnyelvű temetési istentisztelet, ami hatványozottan megnehezítette a dolgot. Tulajdonképpen a legnagyobb izgalom emiatt volt bennem, hogy helyesen tudjam ukránul is elmondani azt az evangélium üzenetet, ami megtólítja az ott lévőket.
1: A kétnyelvűségre azért volt szükség, mert az ukránokat tonaság részéről jelenlévők mindegyike nem magyar volt, mert feltételezem, hogy a falu egyébként magyar, meg a család magyar, tehát ők nyilván értették volna, amit elmondasz. Jól fordítom le ennek az okát?
2: Az ukrán katonaság részéről nincs egyébként kérés, vagy feltétel szabva, hogy két nyelvű kell, hogy legyen a temetési istentisztelet. Egyébként akik a katonai szertartás részét végezték, azok mindenki ukránok voltak, tehát ukránul beszéltek, magyarul nem értettek. Viszont ott van egy nagyon különleges helyzet, mégpedig az, hogy ahogyan mondtam, ilyenkor részvétüket nyilvánítják nagyon sokan a környékről, sőt messzebbről is, akik szintén csak ukrán nyelven beszélnek. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a résztvevőknek a száma 70-30 arányban oszlott meg, 70% a magyar ajkúak, és 30% a csak ukrán ajkúak, akik ott voltak is. És mivel ők ott voltak, ez adott, és ez egy szolgálati feladat, hogy hozzájuk is szóljuk. Azzal az örömüzenettel, azzal az evangéliummal, amit Isten elkészít a szívünkben. Tehát ez nem szabály, és nem kötelesség az állami elvárások részéről. Ők teljesen megelégednek azzal is, hogyha magyarul megy az istentisztelet. Ahogyan mondtam, tulajdonképpen a két liturgikus rész el van választva egymástól, és onnantól kezdve, hogy mi következünk, onnantól kezdve ők nem szólnak abba bele, hogy ez milyen formában történik.
1: Tehát akkor tulajdonképpen a belső indítatásod missziós szemlélettel fordultál ahhoz, hogy akkor elmondod ukránul is, hogy a jelenlévő csak ukránul értő emberek, a csakot idézőben mondom, tehát az ő anyanyelvükön értő emberek is megszólítva lehessenek az örömhír által, a feltámadás reménysége által.
2: Persze, tehát ez alapvető Isten indítatás, ami életünkben, hogy akik ott vannak abban a pillanatban, azok is részesüljenek abban a kegyelemben és abban az vigasztalásban, ami az ő életüknek a kérdése. Nagyon sokan úgy jönnek el egy-egy temetésre, egy-egy katona temetésre, hogy azért, mert ők ebben benne voltak, mert már eltemettek valakit, a fiúkat, a testvérüket, a férjüket, és oda szeretnének menni a családhoz, és elmondani azt, hogy nincsenek egyedül is. Ha végighallgatnak egy istentiszteletet, akkor a végén, tehát nem arra kell gondolni, hogy 30 perc volt, 25 perc volt az istentiszteleti rész az ige hirdetéssel, ami a magyar nyelvű részt értjük, és még 25 perc volt az ukrán rész, hanem nagyjából egy 5 percben összefoglalva a lényeget, az evangélium magvát, az igének üzenetét, és azt oda tenni, azzal a szándékkal, hogy akik ott vannak, mindenki nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül Isten vigasztalásában részesüljenek.
1: Hogyan készültél föl az ige hirdetésre? Most nem is feltétlen arra gondolok, hogy ukránul összefoglalni a mondandóra. Tehát mi volt az ige, ha emlékszel erre az ige hirdetésre, mik voltak a legfontosabb gondolatok, amiket oda helyeztél a jelenlévők szívére?
2: János evangéliumából hirdettem Istennek ígét, a harmadik rész 16. verséből, egy nagyon jól ismert igei rész, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az ige jött elém akkor, amikor felhívtak, és éppen készültem egy másik ige hirdetésre, aztán ez az ige maradt a szívemben. Elindulva az úton többet forgattam, gondolkodtam azon, hogy miként szólhatok a családhoz. Mindenek előtt a család volt előttem, az édesanyja, az édesapa, akik most elveszítik a fiúkat, és elveszítették egy megmagyarázhatatlan helyzetben, akik nem tudtak elbúcsúzni a gyermeküktől, úgy nem, ahogyan szerettek volna. És ebben a helyzetben, amikor az embernek a szívében annyi, de annyi kérdés felmerül a világban, amiben él, abban, amit meg kell élni a háborúnak a borzalmaiban, nem csak úgy, hogy látom a tévében, vagy hallom azt, hogy tőlem távol történik valami, hanem ez ajtóstól beront az ember életébe, úgyhogy rárúgja az emberre az ajtót, és nem kérdezi meg, hogy akarod-e vagy nem, hanem ott van és felborít mindent, hogy mi az, ami vigasztalást adhat egy ilyen anyai szívben, vagy egy apai szívben is. És újra és újra ez az ige jutott eszembe, hogy amikor a világnak a gonoszságának a gyümölcse ennyire valóságos módon az életünkben van, akkor ebben a vigasztalás csak az Isten szeretete lehet. És az, hogy Isten fia éppen azért halt megértünk, éppen azért jött el ebben a világban is, és váltotta meg az életünket, hogy ezekben a helyzetekben, amikor nincs hová menni, amikor nincs egy olyan pillanat, hogy átalszom ezt az időt, vagy kikapcsolom magam erre az időre, ezt meg kell élni a legnagyobb mélységében, a legnagyobb nehézségében, ez az, ami megfogja a kezünket Isten lelke által, és azt mondja, hogy nem a haláli az utolsó szó. És éppen nem azért, mert én meghaltam, érted, és fel is támadtam, érted, nem álltam meg itt. És ennek a reménységét igyekeztem kidomborítani, kiemelni a feltámadásnak a tényében, valóságában is, és a mi jövőnkben, akár Károly életére nézve is. Nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy amikor Károly a hadsereg kötelékébe került, és előtte is nem egy olyan életet élt, ami az Isten útjának nevezhető. Nem ezen az úton járt, De amikor az ember olyan mélységbe kerül, mint ahová ő került, amikor nincs hová menni, és nincs már miben bízni, akkor az ember szíve az Isten felé fordul, és ennek a reménységét senki sem veheti el a családtól. Hogy ott, abban az utolsó percben, vagy pillanatban, vagy még előtte a szívét az Isten kezébe helyeztem.
1: Nem tudom, mennyire lehet megítélni lelkészként azt, amit most kérdezni fogok. Nyugodtan mondd, hogy ez egy esetlen kérdés, ha így gondolod, de hogy lehet, tehát hogy látod, sikerült-e ezt a vigasztalást, amiről az előbb beszéltél, az anyai szívnek, a családnak, a közösségnek is, a közelebbi, távolabbi közösségnek átadni, vagy egyáltalán meg tudja ezt egy lelkész egy ilyen temetési igéhirdetés után ítélni, hogy ez így megtörténik-e, sikeresen átmegye, hogy így mondjam, amit szeretne mondani?
2: Akkor nem tudtam megítélni egyáltalán. Mindaz a helyzet, ami körbevett bennünket, hogy úgy mondjam, nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a fal, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni. Persze nem azért, mintha vesztett volna az erejébe, hanem azért, mert maga a környezet és a körülmény az egy rettentően más volt, mint bármikor a korábbiakban. Akkor nem nagyon lehet ezt így megítélni, soha nem is tudtam, nem csak most, hanem máskor sem, hogy egy ige hirdetés ott a temetésen, a koporsónál, a sírnál mennyire szólítja meg az embernek szívét, és mennyire érti meg azt az üzenet, tehát amit az Isten lelke a szívünkre akar helyezni. Ez inkább az utó beszélgetések révén, a család látogatása révén derül ki, hogy megértettek-e valamit belőle, és hogy az az ige, ami ott el lett vetve, az valóban jó helyre került-e is. Én azt látom, hogy bár gyümölcs még nem lett belőle, de nem az útszélre esett az ige, hanem szívbe, amely megteremheti annak a gyümölcsét.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szigorította a NAV az új transferár dokumentációs rendelettel, amelynek értelmében a vállalatoknak a kapcsolt ügyletek piaci jellegét már nem elegendő cégszintű eredményekkel igazolniuk. A Deloitte szakértői szerint a jövőben a tényleges jövedelmezőséget szegmentált eredménykimutatással, tevékenységek, üzletágak vagy termékkörök szerinti bontásban kell alátámasztani. Ez a változás komoly kontrolling és számviteli támogatást, valamint transferár szakértelmet igényel a cégektől. Mivel a felkészültség vállalatonként nagyon eltérő, a szakértők azt javasolják, hogy a társaságok mielőbb kezdjék meg a szükséges módszertanok kialakítását. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában, amelyben bemutatta a fővárosi Soroksári út felett helyére emelt új acélhidat. A beruházásnak köszönhetően a vonatok a fővárosi fejpályaudvarok elkerülésével, fontos csomópontok és átszállási kapcsolatok érintésével haladhatnak át Budapesten, ami sűríthető agglomerációs és távolsági közlekedést tesz lehetővé. A miniszter kiemelte, hogy a projekt jelentősen megkönnyíti az utazást, többek között Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, 60 és Gödöllő felé is. Hozzátette, hogy bár a beruházást sok közpénzügyi kritika és túlárazási gyanú övezte, a kivitelezési tender hamarosan elindul a Népligeti szakaszon, a teljes készültséghez pedig még legalább 4 évre van szükség. Retro hétvégét tart a MÁV augusztus első hétvégéjén a Balatonnál, Kaposváron és az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. A rendezvény egyik legkülönlegesebb járata a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, de a térségben 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények és nosztalgia autóbuszok is forgalomba állnak. A nyitónapon augusztus 1-én hivatalosan is újraindul a menetrend szerinti személyszállítás Dombóvár és Komló között. A programokról és a jegyvásárlási lehetőségekről a MÁV hivatalos honlapján lehet részletesen tájékozódni. Már most megkezdték a jubileumi 15. Miskolci adventi villamos előkészületi munkálatait, amelyeket már nyáron megtervez az MVK ZRT. Matiscsák Éva miskolci alpolgármester bejelentése szerint a város ikonikus szerelvénye idén is ünnepi díszbe öltözik karácsonykor. Az európai szavazáson eddig minden alkalommal a miskolci villamos győzött, így a tervek alapján idén is jó eséllyel indulnak a rangos elismerésért. Szegedre érkezett az Ez az a nap ökumenikus rendezvény sorozat stadion turnéjának 5., egyben utolsó állomása, ahol ezrek dicsőítették Krisztust a Szent Gellért fórumban. A teltházas eseményen a keresztények egységének előmozdítása mellett a különböző egyházak vezetői is együtt imádkoztak. Az ökumenikus találkozón jelen volt Steinbach József, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke is, aki a többi felekezet lelkészével és vezetőivel együtt hangsúlyozta a hit és az összefogás fontosságát. László Viktor főszervező kiemelte, hogy az ország minden szegletéből és a határon túlról is rengetegen érkeztek a fiatalokat megmozgató dicsőítő zenei eseményre. A szegedi rendezvényen külföldi és magyar keresztény együttesek, gospel kórusok, valamint vonósok is színpadra léptek. Az Egyesült Államok időt ad a diplomáciának az Irán elleni katonai csapások szüneteltetésével, de ezzel párhuzamosan tovább erősíti a térségben állomásozó csapatait is, jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ képviseletének vezetője. A CBS News-nak adott interjúban elmondta, hogy Omán közvetítésével több szinten is zajlanak az egyeztetések az atomprogramról és a Hormuzi szoros biztonságáról. Hozzátette, hogy az amerikai hadsereg további eszközei is úton vannak a régióba, és készenlétben állnak egy esetleges újabb műveletre. Az amerikai diplomata hangsúlyozta, hogy esélyt adnak a békés rendezésnek, de a következő napokban fognak kiderülni, sikerre vezet-e a tárgyalás sorozat.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel. Beszélgetésünk apropója az, hogy néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie. Hogy élte ezt meg? Erről kérdezem. Akkor ez, ha jól értem, azt jelenti, hogy találkoztál a családdal, nyilván nem akarok nagyon személyesre menni, de hogy amit most mondasz, az abból gyökerezik, hogy később még beszéltél velük lelkigondozói beszélgetés keretében.
2: Persze, tehát nem is tudjuk elkerülni egymást, hiszen én Szalókán is szolgálok, ahogyan mondtam, és tulajdonképpen a családom Szalókán él, mind a mai napig, tehát nem tudjuk ma egymást így elkerülni. Sajnos olyan lelkigondozói beszélgetésünk még nem volt, ahol csak mi le tudtunk ülni, és mindarról beszélni, ami történt, de olyan beszélgetésünk már igen, és visszajelzések is másrésztről, amelyek nem ennyire konkrétak, és nem hosszabb ideig voltak, de pozitív visszajelzés, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben el tudunk menni, és együtt tudunk ezen tovább indulni, tovább menni azon az úton, ami egy nagyon nehéz út, még most is.
1: És akkor a családtól engedd meg, hogy egy kicsit távolabb lépjek a gyülekezeti közösségre, meg még egy picit távolabb a kárpátaljai reformátusok tekintetében. Akár ez a konkrét eset a te szűkebb közegedben, akár más magyar katonák temetése, halála és temetése, ez hogyan érinti a gyülekezeteket? Mennyire kell lelkészként ilyen értelemben lelki gondozni, beszélni erről, tartani a lelket az emberekben?
2: Furcsa lesz, amit mondok, nekem is furcsa ezt megtapasztalni, de minden egyes olyan eset után, ami a háborúnak a mélységeit olyan közel hozza egy gyülekezethez, egy családhoz, hogy ez nem a határain kívül történik, és itt a gyülekezet határait beszélem, egy család határait beszélem, hanem az közvetlenül belép, vagy közvetetten egy család által az életterében, felébreszt az emberben egy olyan gondolatot, ami a 4 évben sokszor úgy elsiklotta az emberek életében, ezt tapasztalom. Azt, hogy ez konkrétan rólunk szól, ez a mi életünkről szól. Kárpátalja egy nagyon különleges helyzetben van Ukrajnán belül, mert ez a legtávolabbi része tulajdonképpen, ami a háborúnak a közvetlen közelében történik. Egy nagyon hosszú ideig nem is volt dróncsapás, vagy rakétacsapás, most már sajnos az utóbbi időben ez is többször megtörtént. És a magyar lakosság nagy része, ahol lakik, amelyik falvakban vagy városokban lakik, az is egy olyan kitettségben volt, ahol bár frontszolgálat volt, szinte minden gyülekezetből vannak olyan gyülekezeti tagok, ahol akik a fronton állnak helyt az állam védelmében, de mindaddig, amíg egy ilyen konkrét dolog nem történik, addig az volt, hogy kicsit úgy voltak vele az emberek, hogy jó, ez történik, itt történik, ahol élünk, de ez még nem lépett be az életterünkbe. És mi nagyon-nagyon számítottunk, és vártuk több lelkésszel azt, hogy mindez egy ébredést el fog indítani újra a gyülekezetekben, az emberekben, életekben, és éppen azon gondolkodtunk, hogy eddig miért nem történt meg, és azért többek között, mert az emberek még mindig nem élték át annak a mélységét, ami valójában körbevesz bennünket, és annak a veszélyét, hogy ez valóban az életünkről szól, minden pillanatban. Nem azt mondom, hogy nem vették komolyan a halált és a háborúnak a borzalmait, de nem annyira, hogy ez a saját életüknek a részévé váljon. És amikor ezek a dolgok megtörténtek, akár a szalókai gyülekezetben, akár egy másik gyülekezetemben, most Tiszaásványban, akkor azt látom az embereken, hogy van egy megállás, egy elgondolkodás, hogy nem menekülök most, a legtöbb emberről beszélek, nem mindenkiről, de egy nagy részéről a gyülekezetnek, hogy nem menekülök olyan hírekbe, amik tompítják a helyzetet, nem menekülök olyan hírekbe, amik esetleg még erősítik, hanem meglátom azt a valóságot, ami körbevesz engem ebben a pillanatban. És amit látok, az emberileg nem jó, az borzasztó. Az rettenetes, és nem látom a végét, nem látom már az elejét sem, mert nagyon benne vagyok, és amikor így összeszűkül a világ, és már nincs jobbra-balra való kacsingatás, akkor az ember életében van egy ilyen pont, hogy meglátja az Isten világosságát. Tehát kicsit megkavartam a kérdést, és eltávolodtam tőle, de arra akartam kiukadni, hogy ezek a borzalmak, ezek a szörnyűségek, amelyek így egészen közel megérintik a gyülekezetünket, elindítanak az emberekben valami olyat, ami közelebb viszik őket Istenhez. Ami a mindennapi életükben erősebbé teszik azt, hogy hittel boruljanak az Isten elé, és imádkozzanak ahhoz az Istenhez, akiről elfogadják azt, hogy ha bárki bármit tud tenni, az most már csak az Isten. Valahogy úgy, hogy egyedüli reményen valóban Isten csak te vagy.
1: Nehéz ilyen helyzetben lelkésznek lenni, hogy éred ezt meg, vagy olyan, mint néhány évvel ezelőtt, vagy csak más, vagy nehezebb?
2: Nehéz minden tekintetben, mert a külső és a belső nyomás is sokkal hatványozottabban nagyobb, mint ami volt. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy nehezebb ma lelkésznek lenni, mint 4-5 évvel ezelőtt, akkor a válasz, hogy nehezebb, nehezebb. Nehezebb emberileg is ezt megélni, hiszen mi is benne vagyunk mindebben. Nehezebb lelkészként megélni, mint az, aki megy házról házra, és szól az emberekhez, és lát egy nagy csalódottságot, mert nem is tudja az ember, hogy önmagában, vagy egy elképzelt ideában, amit Istenre akart ráhozni, vagy abban, amit az emberektől remélt, és kicsit olyan bezárkózás lesz ennek a vége, hogy körbeveszi magát falakkal, és azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Ez megnehezíti a helyzetet, de a szolgálatnak vannak olyan területei, a misszióban, a diakóniában, ami emberi szíveket nyitott meg Isten előtt. És ebben a tekintetben azt mondom, hogy könnyebb abban a tekintetben, hogy az emberek egyre nyitottabbak Isten előtt. Minél inkább elveszítik a reménységüket, ami Istenen kívül volt, akár önmagukban, akár másban, annál nyitottabbak lesznek Istenre, és ott a kérdés, hogy ebben a nyitottságban, ebben a megszentelt időben, vagy alkalmas időben van-e szolgálattevő, aki ott legyen és felmutassa azt az utat, amit megismert Krisztusban. Mert ha nem, akkor ez az ajtó bezárul, és utána a hitetlenségnek valami szörnyű nyomorúsága következik az ilyen életben. Tehát lelkipásztorként most különösképpen is a helyünkön kell lennünk, és soha nem arról szól, vagy kellett volna szólni a lelkipásztornak, hogy vasárnap a szószékről pusztán hirdetem az igét, és hétköznap tartok egy-két alkalmat, hanem arról kell ma szóljon a lelkipásztori szolgálat, hogy belépünk az emberek életében, az otthonába, és ez nagyon fontos, hogy az otthonába kell lépni. Kicsit ugye nem erőszakosan, hiszen Isten soha nem erőszakoskodik, de azzal a lelkülettel, amivel Krisztus elküldött bennünket, és ennek van jövője, és van áldása az Istentől.
1: Mennyire tartasz attól, hogy jön számodra egy behívó, és menned kell, egy fiatal ember vagy, és férfi vagy, és Kárpátalján élsz, illetve mi most ennek a jogi helyzete Kárpátalján, amikor utoljára erről beszéltem kárpátaljai lelkésszel, akkor még azt mondta, hogy nincs egy ilyen megnyugtató általános papírja minden lelkésznek, hogy a körüt nem vihetik el. Azért ez volt a gyakorlat, de ismerünk olyan történeteket, hogy egy lelkészt azért beraktak egy autóba, elvittek, és akkor úgy kellett kikönyörögni, hogy azért csak ne vigyék el, mert ő mégiscsak egy lelkész, szóval te tartasz-e ettől, és mi most a jogállás egyáltalán kell ettől tartanatok a kollégáitokkal?
2: Érdekes ez a kérdés. Én voltam az első lelkész 2 évvel ezelőtt, aki körözés alá került. Tudtomon kívül is igazából teljesen jogosan, mert akkor volt egy ilyen törvény, még hogy 27 éves korig az ember sor katonaköteles, és 27 éves kora után 6 köteles. Tehát ez egy választóvonal volt, és 27 évesen be kellett volna menni a hadkiegészítő parancsnokságra, frissíteni az adatokat, akkor az ember kap egy katonakönyvet, akkor is, hogyha nem volt katona, és én ezt elmulasztottam. Nagyon egyszerűen azért, mert ezt 18 éves koromban mondták el, hogy ezt meg kell csinálni, és hát valahogy elúszott az évek folyamán az, hogy nekem el kell mennem oda, és hát automatikusan én körözés alá kerültem, és éppen egy lelkész közösségi alkalomról jöttünk hazafelé, az egyik poszton megállítottak, és hát mondták, hogy baj van, pirosban vagyok, így nevezik, és hát a rendőrök be is kísértek a hadkiegészítő parancsnokságra, nem mentem a saját kocsimmal, tehát kicsit úgy, mint egy bűnözőt, de ahogyan mondom, ez tulajdonképpen az én mulasztásomból fakadt. Viszont sikerült kijönnöm onnan, hiszen valóban kiderült, hogy nem olyan vétségről van szó, hogy rejtőzködtem volna az állam elől, hanem feledékenység, és ez végül meg is oldódott. De ez volt az első eset a lelkészi közösségben, hogy ez történt. És az is igaz, hogy hosszú ideig nem volt rendezve ez a kérdés, de hála az Úrnak és az egyházkerületünk vezetőségének, akik az utóbbi időben rengeteg munkát ebbe beletettek, a lelkipásztorok védettséget kaptak, így nevezzük, a gyülekezetekben. Az állam megadta annak a lehetőségét, hogyha egy gyülekezet valóban gyülekezetként működik, szolgál, végzi a lelki és a diakóniai szolgálatot, úgynevezett kritikus gyülekezetté válik, amely keretében nem csak a lelki pásztor, hanem még a diakónusok is felmentést élveznek. Az én esetemben ez most nem releváns, mert Isten kegyelmében nekem most már 3 gyermekem lehet, vagyis hát a feleségemmel együtt 3 gyermekünk van, és a nagycsaládosok jelenleg felmentést kapnak, tehát én ilyen felmentésben vagyok, de örömmel mondhatom azt, hogy a lelkész kollégáim is most már szabadon járhatnak, és van felmentésük. Ez nagyjából egy ilyen 4 hónapos történet, 4 hónapja kapta meg ezt a lelkészek többsége, és azelőtt is volt már egy-egy, aki megkaphatta. Ez egy hatalmas pozitívum, hiszen a szolgálatnak nincsen tulajdonképpen is semmi akadálya. Persze valahol a félelem mindig megvan az ember szívében a szolgálat iránt, és a katonai szolgálatról beszélek, és tulajdonképpen nem is pusztán attól, hogy el kell menni valahová messze a családtól, hanem én akkor borzadok össze, hogyha arra gondolok, hogy nekem fegyvert kellene fognom. Hogy egy életet kioncsak, akár önvédelemből, akár bármiből is, és nem látom magam előtt azt az utat, ahol én ezzel tudnék azonosulni. És hogy mi lesz egy év múlva, vagy fél év múlva, azt nem tudom semmilyen téren, hiszen minden változik folyamatosan, hetente, havonta, viszont ebben egy kicsit azt élem meg, amit Krisztus is parancsolt nekünk, hogy minden napnak megvan a maga baja. És éld meg a mában a hitedet, azt, amit kaptál, a lehetőségeidet, és a többit az bízd rám. És bízd arra a lélekre, akit én odaadtam neked, elküldtem neked pártfogót. Tehát ez egy hatalmas kérdés, ez egy nagyon nehéz kérdés. Akár úgy is a szolgálat, mint lelkipásztor, hiszen a katonasságnál megvan ennek a lehetősége, kápláni szolgálatnak nevezik, akik a katonák lelki egészségért felelnek a fronton. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés jelenleg is, és nem tudok olyan megnyugtató választ adni, hogy azt mondjam, hogy ennek a veszélye nem fenyeget bennünket, de jelenleg sokak áldozatos munkája révén a Kárpátaljai Református Egyházban a lelkipásztorok végezhetik a szolgálatokat. Elmehetnek egyik gyülekezetből a másikba, szolgálhatják az Istent, és ott lehetnek az emberek életében, és ez ma egy kulcsfontosságú dolog az emberek számára, és a megmaradásunk számára is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sós Zsolt kárpátaljai református lelkészt hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szigorúbb adószabályok lépnek életbe a bizalmi vagyonkezelésnél augusztus 31-e után az adóelkerülési kiskapu bezárása érdekében. Megszűnik a vagyonkezelésbe adott elemek eddigi 5 éves adómentességi szabálya és a korábbi piaci felértékelés adómentessé tétele. A módosítások az adóelőnyök szűkítése mellett jogszabályi változásokat, valamint szigorúbb adatszolgáltatási és ellenőrzési elemeket tartalmaznak. Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője hangsúlyozta, hogy maga a jogintézmény nem szűnik meg, továbbra is

0: alkalmas családi vagyontervezésre. A törvényi szigorítás kizárólag azokat érinti negatívan, akik eddig kihasználták a konstrukció adózási kiskapuit. A javaslat emellett erősíti a NAV ellenőrzési kötelezettségét, és 2028-tól kötelezően vizsgálja majd a bizalmi vagyonkezelési struktúrákat. Kamattámogatást hirdetett az agrárminiszter a tejpiaci válsághelyzet kezelésére, a gazdaságok és feldolgozók megsegítésére. Bóna Szabolcs rendelete alapján a tejtermelő gazdaságok és a tejfeldolgozó cégek kapnak pénzügyi segítséget. A Magyar Közlönyben megjelent döntés javítja a vállalkozások jövedelmezőségét és napi működését. Az új szabályok szerint a szarvasmarha tenyésztők 100%-os kamattámogatást vehetnek igénybe. Ez a segítség állatonként legfeljebb 1 millió forintnyi hitelre érvényes a teljes futamidő alatt. A feldolgozó üzemek pedig az élelmiszeripari hitelprogramon keresztül 70%-os kedvezményt kapnak. Évek óta nem léptek be annyian az önkéntes nyugdíjpénztárakba, mint 2026 első hónapjaiban, ami megállította a taglétszám korábbi apadását. A biztosdöntés.hu adatai szerint az első negyedévben több mint 12 ezeren csatlakoztak valamelyik kasszához, amire 2021 vége óta nem volt példa. A növekvő érdeklődés hátterében részben a lakosság fokozatos felismerése áll, miszerint az állami nyugdíj önmagában kevés lehet a jövőben. A pénztárak folyamatos toborzó és ösztönző kampányokkal, valamint különféle pénzügyi jóváírásokkal és nyereményjátékokkal segítik a belépést. 2025-ben kicsivel több mint 40 ezer új tag döntött a tagság mellett, ami több mint 20%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az önkéntes nyugdíjpénztárak összege 2412 milliárd forintot ért el az első negyed év végén, ennek felét továbbra is a kötvények teszik ki. Eredménytelennek nyilvánították az M86-os és M87-es gyorsforgalmi út Kőszeg-Szombathely Körment közötti szakaszára kiírt koncessziós tendert, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták a tervezett keretet. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán közölte, hogy a 2015 óta ígért beruházás pályázatára két ajánlat érkezett, amelyek 36 illetve 53%-kal adtak magasabb díjat a korábbi árbecsléseknél. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a tendert a költségtúllépés és a túlárazás miatt eredménytelennek kell nyilvánítani. Vitézi Dávid visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint leállítanák az autópálya fejlesztéseket. A jelenleg zajló három autópálya beruházás, az M1, az M44 és az M49 fejlesztése zavartalanul halad tovább. Eladó Miskolc egyik legismertebb, több mint 130 éves belvárosi szállodája, a két épületből álló Pannónia Hotel. A 2370 négyzetméteres, jelenleg is működő komplexumért 1,25 milliárd forintot kérnek a tulajdonosok. A patinás épületben 41 vendégszoba, alaksori étterem, konferenciaterem, valamint parkoló és garázs is található. Az 1894-ben megnyitott szálloda telke már az 1500-as évek óta fontos kereskedelmi és vendéglátóhely volt. A leendő vevő nem egy üres ingatlant, hanem egy sokrétű szolgáltatásokkal rendelkező működő vállalkozást vesz meg.
1: Az időjárásról.
0: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész, Szentpéteres erdője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: 7 óra felé kikísérték a vasútra, általában úgy bánt vele Menyus, mint valami hímes tojással. A vasútnál kivett a zsebéből egy Szűz Máriás aranyat, és oda tette nagy proszopopeával a Klárika markába.
7: Itt van, te kis macska! Ne mondd, hogy nem adtam semmit.
6: A János király igen eredeti volt, ravasz, apró szemei mindig mosolyogtak, kurtanyaka pedig egyre mozgott ide-oda, valamint a kezével is folytonosan hadonászott, mintha pofon akarna valakit ütni.
7: Ami pedig téged illet, mondá Menyushoz fordulva, mondtam, amit mondtam, egy domíniumot kapsz tőlem.
6: Menyus csak mosolygott, és hajtogatta magát, egészen el volt érzékenyülve. Teringette, egy dominium. Valóban egy igazi dominiumot gondol-e? Másodikat csengettek.
7: Gyere ide, kis macskám, hadd cuppant csak még egy csahokot így, de jó!
6: Eközben csintalanul vágott a szemével Menyus felé.
7: Kóstoltad-e már, hékás, hogy nem még, de most már aztán hadd üljek föl erre a gőzagárra, aki hazavisz. Isten áldjon meg, gyerekek, amit ígértem, meg lesz itt a kezem, nem disztauláb.
6: Menyus hálásan szorongatta meg, sőt, még le is akart hajolni, hogy megcsókolja, de ebben a pillanatban atyafiságos bonómiával pofon cserdítette János király.
7: Erre egy bolond, az öreg apám se volt püspök.
6: Azzal felhágott fürgén, rugagyosan a vagomba, és a kinyílott ablakon át rájuk szólt.
7: Hol fogtok a télen lakni?
6: Zavarodottan néztek egymásra a házastársak, mintha kölcsönösen kérdenék, hol is fogunk mi lakni? Istenem, olyan gyorsan ment minden, hogy erre bizony nem is gondoltak. Budapesten, felelte némi szünet után a félnapos férj.
7: Majd meglátogatlak benneteket, és akkor bővebben megbeszéljük a jövendőt, egyet azonban most is tanácsolhatok.
6: És közelebb intett a fiatalokat, hogy az utasok ne hallják.
7: Ezt a mai esküvőt ne tétessétek ki az újságba.
6: Miért, bácsika?
7: Miért? Mit tudod te azt, te, kis mókus? Az én eszem nagyon is előre jár. De nincs szükség valamit elfecsegni, ami úgy is megtörtént. Ha a macska tejfelt akar lopni, nem dugja be a lábát dióhéjakba, hogy kopogjanak. Fogadjatok szót öreg bátyátoknak, punktum.
6: A gőzagár füttyentett, és vitte János királyt az országa felé, a fiatal pár pedig belekezdett a mézes órákba. Isten látja lelkemet, hogy nem nevezhetem heteknek. Már mindjárt másnap beleesett a mézbe egy icipici kenyérborzsa. Pedig a méznek éppen a kenyér, a gínyónja. Egy morzsától megsavanyodik az egész kád. Egy egész kád méz pedig nem is volt, lehetett talán egy kis bögrével. Természetesen a tegnapi nap élményeiről beszélgettek bizalmas tetatétben, mint távoli dolgokról, amikért nem kell az újdonsült menyecskének a szép szemeit irulva-pirulva lesütnie, mint talán a közelebbiekért. Ugyebár az öreg János bácsinak valami gyára van, kérdé Menyhért.
7: Dehogy, polgármester Szent Andráson, tudom, de azon kívül nincsen annak semmiféle gyára. Pedig, ha jól emlékszem, a mama ilyesmiket mondott. Ah, de nagy bolond maga kaszakott fel Klárika édesdeden. A mama azzal szokott tréfálni, hogy János bácsi gyártja azon a vidéken a képviselőket. Mennyus homlokára alig észrevehető ránc ült ki. Azért mondta hát Blandiné, hogy 20 000 forintosak a gyártmányai. Persze, persze. De mégis bosszantotta a dolog. E szerint az öreg úraféle fő kortes az, mondta az asszonyka egyszerűen. S a dominium, amit nekem ígért, egy kerület? Természetesen. Hát mit gondoltál? Tudja az Isten, mondta Menyhért úr lehangoltan. De minden esetre valami egyebben járt az eszem. Én őt gazdag embernek hittem, magam sem tudom miért. Pedig szegény. De az tény, hogy egy kerületbe idővel jól bele tud segíteni, ha akar, mert a legrabaszabb kortes az országban. Menyus szeme megcsillant a kerület szóra. Vére megbizsergett. Az a gonosz szenvedélyekre hajló gentri vér megbizsergett, mint a farkas vére a birka szagra, de aztán lehorgasztotta a fejét lankadtan. Nem olyan pályán van, sóhajtott fel, messze estem én az ilyen álmoktól. Idővel, ki tudja, bár csak egy évre volna pénzem. Menyus apródonként akarta előkészíteni nejét a szegénységére. Az asszonyka édes mosolygással bíztatta. Ha nincsen, ad az Isten. Mikor? Kérdé Menyus nyugtalanul. Klárika a vállát vonogatta. Hát én tudom, hát én bánom, én önzetlenül mentem hozzád. Meg vagyok győződve, szólt Menyus, és átkarolta a nyakát. Klári összehúzta keblén a fogyatékos pongyoláját, és ráütött a kezére. Vegy el innen a kezét, uracskám, hallja, vagy lejjebb, vagy följebb, aztán ne beszéljen arról a csúf pénzről. Persze, szólt a férjuram nevetve, de lássa szívecském, a pénz a nervus rerum gerendarum, hadviselési eszköz. Menjen, csak nem akar maga hazat viselni ellenem. Nem, kis bohó, de a szerelemhez is kell. Ó, kedves feleség, a pénzt nem lehet kizárni sehonnan. A pénz a király manapság. Ő felségére minduntalan szükségünk van. Ő felsége parancsol mindenben. Most például a térre le akarunk telepedni valahol, mert itt nem maradhatunk télen át. Ennél fogva ő felségétől kell megkérdeznünk. Szír, hová parancsolja, hogy menjünk, és meddig parancsolja, hogy terjeszkedjünk? Klárika olyan gyermetek képet vágott, mint egy kis leányka, akinek valami ismeretlen országról mesélt a papája. Igaz, bólingatott a fejecskéjével komolyan. Na hát akkor üljön ide a térdemre, ígyni, és most vegye fel egy okos háziasszony allűrjeit. Aztán tanácskozzunk. Egy okos háziasszony nem ül a férje térdein, ellenvetik Klárika daszosan, hanem a férje ül az ő térdeinél. Na jó, hát én is úgy ülök majd. Hol van a kis sámoly szék? De most már tárgyaljunk. Nem bánom, kezdje meg. Nem, maga kezdje. Én nem kezdem. Hát nem bánom, kezdem én, mondta a doktor. Az erősebb enged, de hozzáteszem, hogy csak ha akar, ebből ne legyen, asszonyom, precedens.
3: Mi az a precedens?
7: Azt majd máskor magyarázom meg. Most egyelőre nem engedem magam a szőnyegen lévő tártól eltéríteni. Tehát, hol is kezdjem csak?
3: Mit is akartam mondani? Nem akart közben egy csókot kérni?
7: De bizony. Csókok következtek, meg csókok. Hiába erősködött, hogy nem hagyja magát eltéríteni a tárgytól.
3: Nehéz így konferenciálni, nevetett föl végre. Bolond ember volt, hisz ellenkezőleg csak így öröm konferenciázni. Közben Varga Mihály jelentett be egy beteget, egy pilzeni szabót, aki búcsúzni jött, elhozván a maga szerény levélborítékját, mely 2 10 forintossal volt megbélelve, addig az asszonyka elrebbent a másik szobába. Az utolsó betegem, dörmögte magában Menyus, mikor a szabó távozott. Most már akár itt is hagyhatnánk Prixdorfot. Mindez még inkább sarkalta, hogy Klárikával tisztába jöjjön. Lázas türelmetlenség fogta el, égett a föld a talpa alatt, és valami eltalálhatatlan nyugtalanság szorította össze a szívét, a legritkább jelenség a nászé utáni délelőtt, mikor boldognak kellene lennie. Bekiáltott a hálószobába. Klárika, ki jöhetsz? Felöltözöm előbb. Majd aztán beszélgessünk még egy kicsit. Elment a beteged? Elbúcsúzott. Fizetett? Igen. Sokat? Keveset. Nektek minden kevés csúf, doktorok, pedig az egész tudományotok abból áll. Nyújtsa ki a nyelvét, kisasszony. Igaz? Igaz, hogy nagy csacsi vagy, de most már csak ugyan tanácskozzunk. Mit? Egy csacsival akar maga tanácskozni? Klárika, megharagszom, ha nem figyelsz. Hát figyellek. Nos hát, mondd meg, mekkora szállást vegyünk föl Pesten a télre? Hány szobát gondolsz, s miképpen kívánod berendezni? Ó, édes Istenem, én egy kunyhóval is megelégszem, egy asztal, 2 szék legyen benne. Hát még? Semmit se felejtettél el? Hát természetesen ágy is. Mit nevet, szép is az. Azt nevetem, hogy minden asszony így beszél az esküvő után való nap. Ó, kérlek, nekem igazán semmi igényem nincs, hiszen olyan szerény körülmények közt vagyok nevelve. Klárika is lassanként akarta a férjét előkészíteni a való tényekre. Menyust láthatólag megszúrta ez a megjegyzés. Köszönöm szépen az olyan szerény körülményeket. Mit ért maga az alatt, kérdi Pajkos Gunnyal, szakácsot és portást? Klárika csodálkozva emelte rá a tekintetét. Portást és szakácsot? Miről beszél? Hát nem tart a mama otthon szakácsot? Persze, hogy nem. Honnan telne szegénynek? Ki mondta azt magának? Menyusban elhűlt a vér. A bárónő, a mama, dadogta. Hát nem emlékszik? A mama mondott volna ilyet? Igen, amikor az ételeket szitták egy ízben, azt mondta szóra. Esztendőre, ha idejövök, szeretnék magammal szakácsot hozni. Klárika úgy kaszagott, de úgy kaszagott, hogy a könnye is kibudjantak. Ó, az én bolond mamám, persze, hogy szerette szakácsot hozni, ki ne szeretne vajon, de hogy lehet így félreérteni egy ártatlan óhajtást? Ó, ez az én bolond mamám, ha. Menyus azonban nem találta olyan nevetősnek ezt a dolgot. Klára, a teljes valót akarom tudni, kiáltott felizgatottan. Mi tekintetben, uracskám? Felelte ez még mindig enyelgő hangon. Mennyire rúg a hozományod? Végre is tudnom kell. Az én hozományom? Mondta közömbösen, vontatottan. Egyáltaljában nincs hozományom. Katángi elsápadt. Hisz anyád gazdagasszony, dadogta zavarra, vagy nem? Anyám a férje utáni nyugdíjából él, s ez igen csekély. Lehetetlen. Dúlt arccal tanácstalanul járt fel s alá a szobában, orszimpái mozogtak, szemét véres erek futották be, látszott, hogy le akarja magát győzni. A nevelt ember küzd az állattal. Egyszerre megállt neje előtt, s rekett hangon kérte számon. Miért adtatok hát akkor nekem 100 Napóleon d'Or-t. Klárika elvörösödött, mint a rák, aztán odalépett hozzá, s kezét a karjára tette szeliden csillapítva. Megmaradt, atyai örökségem volt, majdnem az egész. Neked adtam, mert be akartál csapni, mert szerettelek. Menyus eltaszította magától és kirohant. Az ajtónál megfordult, egész testében reszketve az indulattól,
7: Schwindlerek kezébe kerültem.
3: Így telt el az első délelőtt.
7: Elkergetem, még ma elkergetem, hajtogatta ott künn, lihegve a bosszúvágytól.
3: De amint egy kissé megmarta izzó fejét a friss levegő, higgadtan kezdte megítélni, hogy az elkergetésből botrány lenne. Kinevetni az egész világ, mint akit olyan ügyesen vittek lépre a napóleonokkal. Egy hosszú séta a Tremoli erdőcske felé, mi alatt szembejövő ismerősök mind gratuláltak neki a tegnapi nagy szerencséjéhez. Képzelhetni, milyen megerőltetésébe került mosolyogni, meghozta neki a helyes tanácsot, lenyelni a keserű labdacsot, amit a gonosz sors preskribált. Okos tolvaj nem megy a rendőrségre, ha meglopták, mialatt ő a más zsebében kotorász. Sajnos, hogy az egész meglopás és kotorászás csak akadémice értendő, mert mit lopott tőle Klárika? Fájdalom? Semmit. Szegény, ő is rosszul járt. És ő viszont milyen zsebben kotorászott, ne is beszéljünk róla. Valamelyik orvosi könyvében volt egy kép, ahol a beteg és a betegség, mint két különvált személy fekszik egymás mellett az ágyban. Az orvos egy nagy bunkóval veri a betegséget, de az ütések az embert is érik. Elég elmés jellemzése a mai gyógyítási rendszernek. De ha ezen a téren megjárja is, egyéb szituációban nem célirányos olyan valakit ütni, aki által magunk is gyengülünk. Klárit tehát nem szabad pellengérre állítani, ami megtörtént Isten rendelése, az ő szent akarata volt, persze az Istent kápráztatta el a száz Napóleon, bele kell nyugodni. Szóval az lett a séta vége, hogy Menyus, mikor a gyomra megkordult, hazakullogott csöndesen, mint a megszelidült kutya, a könnyelmű emberek hangulata gyorsan változik. Miután az asszonykát sírva találta, még ő kezdte verni a békés hangokat. Ne sírj hát, öltöz fel inkább, és menjünk ebédelni. De Klárika csak sírt, hogy szinte a szíve készült megszakadni. Ne légy már olyan érzékeny kis bolondom. Ne vedd azt olyan nagyon fel. Megsértettél, zokogott keservesen, s tudtomra adtad, hogy nem szeretsz. Dehogy nem szeretlek. Milyen beszéd az? Hogy csak pénzért vettél el, ó Istenem, Istenem. Menyus melléje ült, megsimogatta a fejét, mint ahogy megsértett gyerekeké szokás. Bocsáss meg, Klári. Nagyon el voltam keseredve. A kétségbeesés durvává tett, beösmerem. Eszembe jutott a sivár jövő és nyomorúság, mely reánk vár. Én kényelmes élettől ábrándoztam te veled, és íme előttünk áll a szegénység és küzdelem. Miért ne lehetnénk boldogok, mondá szelidel Klári, felnézve könnyes szemeivel az urára, hiszen olyan kevés kell két embernek. De mikor az a kevés sincs meg, Ugyan? Hát a te nagy klientélád, praxisod? Nincs én nékem klientélám. Hát a tömérdek betegeid. Nem volt nekem, fiacskám, egész járon mindössze 5. Jövedelmem a te honoráriumodon kívül 70 forintra rúgott összes földi vagyonom 400 forint.
6: Most Klárán volt a sor elsápadni, kifejtőzött karjaiból felugrott, mint a tigris, nem könny volt többé a szemében, hanem sistergő menkő.
7: Hisz akkor ön, uram, egy országcsaló?
6: Menyus színikus flegmával fonta össze mellén a karjait. Összekerültünk, feleség. Úgy kell nekünk. De menjünk most már ebédelni.
3: Némi fátyolozott részek. Az első őszi kikirics kinyílt a Prixdorfi réteken. Ez a kapuzárás. A fürdő elveszti csoda erejét, az utolsó beteg is hazamegy. A hoteleket, boltokat bezárják, a kútleányok beállanak tavaszik szolgálóknak a közeli városokban, a fák lehaigálják a leveleiket, minden az elmúlásba megy át. Ha valamely kései vendég erőszakkal még ott maradna, azzal kiegyezik a doktor, ne háborgassuk egymást, ne fizesse csak a felét a honoráriumnak, és hagyjon engem elmenni, én is hagyom meggyógyulni. Katánginak egyezkednie sem kellett, szabadon mehetett téli szállásra, de hová menjenek? Eleinte Budapestet gondolták, de csekély pénzök nem engedte. Egy vasmegyei városkát választottak, ahol némi téli keresetre lehet kilátás, kivált, ha a helyi lap nagybetűkkel hozza: Dr. Katángi Menyhért, híres Prixdorfi orvos, városunkban telepedett le, lakik a Templom utcán, átellenben özve Sírjai Ferencné, a kis Pityerhez címzett kocsmájával. S tényleg, akadt mindjárt kezdetben egy betege, mégpedig előkelő úr, Montvich Károly János Mária herceg, huszárhadnagy az ottani ezredben. Hogy mi baja lehetett a pirosposgás kinézésű tömzsi hadnagynak, azt a jó Isten tudja, hiszen annyi mindenféle belső betegség van, de az bizonyos, hogy néha kétszer is elment napjában a doktorhoz, s ilyenkor ott trícselt vagy a doktorral, vagy a doktornéval órák hosszáig. Hogy jó doktor lehetett Katángi, az onnan világlik ki, hogy a herceg a következő nyáron szabadságot vett, és Prixdorfban töltötte azt, hogy tovább is a Katángi kezelése alatt lehessen. Hogy pedig Montvich hercege jó páciens volt, az abból következtethető, mert a jövő ősszel, midőn a herceget Nagyváradra helyezték el, Katángi doktor is Nagyváradon telepedett le télire. A harmadik télen azonban, miután az ezred átvándorolt Budapestre, végre Katángiék is felkerültek a fővárosba. Károly János Mária herceg most is minden nap ellátogatott az orvoshoz, mégis nagyon makacs lehetett a betegsége. Szombathelyen, Váradon sokat fecsegtek erről a kávénénikék, ha rákerült a sor. Szép orvosné, hercegi hadnagy, szegény férj, könnyű a diagnózist eltalálni? De a rossz világ nyelve sohasem volt egy gentleman emberre irányadó. Varga Mihály szerint, aki erre a pontra nézve okvetlenül tudhatna valamit, Katángi és Katánginé olyan szép egyetértésben éltek, mint két gerlice. Azon felül Katángi nem is volt most már olyan szegény. A praxisa megindult egy kicsit, úgyhogy élni tudott, csinos lakást tartott, nejét szépen járatta. Azon felül nem minden hadnagy céda, vannak becsületes jámbor hadnagyok is. Azon felül nem minden asszony, azaz, hogy ezt már nem merem állítani. hanem azt merem állítani, hogy ha volt is valami bibi, menyhért nem tudott arról. Minden dolognak van határa, még a leleplezésnek is. Menyhértre az igaz, haragszunk, mert Svihák és Tréber, de csak is eddig van. Menyhért máskülönben gentleman. A herceghez ragaszkodott, talán mert imponált neki a herceg barátsága, és mert a pozícióját is emelte, esetleg előkelő klienseket hozhatott, de többet föltételezni nem szabad. Úgy télen át kivált a későbbi években, ha János király a fővárosba jött, többire meglátogatta Katánkyékat, rendesen megbíztatván menyhértet.
7: Ha addig élek is, kinézek neked jövőre egy kerületet, ne félj semmit.
3: Egy farsang alkalmával vidám arccal toppan be.
7: Meg lesz a kerület, öcsém, sőt, már meg is van, kigondoltam.
3: Katángi hitetlenül rázta a fejét. Lehet is kerületet kigondolni. Hogy hívják? Kérde inkább udvariasságból, mint kíváncsian.
7: Borontó.
3: Hol van az? Abban a megyében, ahol Szent András városa. Pénz kellene ahhoz, kedves bátyám.
7: De hogy kell, egy fia se kell.
3: Olyan nagy befolyása van ott?
7: Nincs nekem annyi sem, mint a körmön feketéje.
3: Hát mivel leszek meg akkor? János úr fölénnyel petyegtette az ujjait.
7: Praktikával.
3: Nincsenek már csodák, János bácsi.
7: Vagy igen,
3: szólt ő meggyőződéssel. Ez akkor annyiban maradt, de amint a választások közeledtek, János király is többször jött az utolsó télen Pestre, s egyre nógatta Katángit, hogy már ideje volna akcióba lépni a borontói kerületre nézve. Menyus föl se vette, úgyis hiába való, kár arra egy lépést vesztegetni, ami lehetetlen, az lehetetlen, de az asszony akarta, s amit az asszony akart, annak körülbelül meg kellett történnie. Majd meglátott Klári, hogy csak nevetségessé teszem magamat. Próba szerencse, egy szót se többet föl kell lépned, képviselőné akarok lenni. Menyus még vergődött egy darabig mindenféle kifogásokkal, könnyű mondani, hogy lépjek fel, de hogy lépjek, melyik lábammal, mit kell tennem, hol kell kezdeni. De semmit se használtak a kifogások. János király kifundálta neki egy családi vacsora alkalmával az egész plánumot.
7: Egyszerűen beíratod magad a Szabad Elvű klubba, aztán elkéred a végrehajtó bizottságtól a borontói kerületet, illetőleg jó eleve bejelented a miniszterelnöknek, hogy ott túhajtasz föllépni.
3: Hát ha nem adják ide...
7: A kerületet? Dehogy nem, megörülnek neki. Podmanicki a nyakadba borul. Édes barátom, csak menjen, menjen. Mert az nehéz kerület, amelyikben most is egy ellenzéki ember ül. A nehéz kerületeket pedig olyan közömbösen osztogatják a pártban, mintha egy-egy csillagot kérne a mennyboltról tőlük az ember. Azt mondják, jó van, legyen a tied.
3: Ijeszgetni fognak, sőt, a szemedbe is nevetnek, de te rájuk se hederíts. Mindig csak azt mond,
7: nekem az a kerület kell, a macska fél, de nem ér, ott fogok föllépni.
3: Ki ott a főispán?
7: Báró Belendi Péter, derékember.
3: Iskolatársam volt Kassán, ösmerem.
7: Annál jobb, felelte János király.
3: Annál rosszabb, felelte Katángi, mert ő is ösmer engem.
7: Mindegy, amit mondtam, mondtam, úgy kell eljárnod.
3: Hiszen, ha csak egy csöpp valószínűséget látnék benne, sóhajtott fel Katángi, azonban mégis engedelmeskedett, maradhatott volna-e meg nyugton a feleségétől. Belépett a Szabad Elvű klubba, s egy nap bejelentette az illetékes személyeknek, hogy borontón akar föllépni a közelgő választásokon. Mire február végén megint előjött János király, már akkorra rendben volt a dolog idevaló része. A szabadelvű korifeusok vállat vontak rá, jóval, legyen az öné a kerület, de most aztán lássa hozzá, hogy ott gyökeret verjen. János király meg volt elégedve az eredménnyel.
7: Hát, a levél!
3: Megvan-e a főispánhoz? Az itt van a zsebemben.
7: Igen, helyes. Most már lássunk a dolog vastagabb végéhez. Jól ide figyelj, menhértöcsém. Te meg ne szólj, mind untalak közbe, Klára.
3: Figyelek, János bácsi.
7: Március 12-én lesz Gergely napja. Írd fel magadnak a dátumot. Ekkor Borontón nagy névnap van a vármegye nábobja Fekete Gergely uramnál. Ott lesz a választókerület minden számba vehető embere, érted-e jól?
3: Hogy ne érteném? Te már 11-én megérkezel Szent Andrásra, de nem hozzám szállsz, hanem a vendéglőbe.
7: Igenis. Jelentkezel a főispánnál. Átadod neki a levelet, az ki fog nevetni, hogy te Barontón akarsz föllépni, de te megmaradsz makacsul a szándékoddál, és csak azt kívánod tőle, hogy vigyen el másnap a barontói névnapra. Jó van? A főispán elvisz a névnapra. Ott leszel, eszel iszol, de a szándékodról se szóval, se viselkedéssel semmit el nem árulsz. Ha fecsegni kell, majd ott leszek én, bíz mindent én rám.
3: Ön ott lesz?
7: Természetesen, de neked nem szabad engem ösmerned. Ha szóba hoznak is előtted, beszélj felőlem, fumigatíve.
3: Ó, azt a világért se teszem. János király fölfortyant, ravasz szemei háromféle színt játszottak.
7: Csak te daszt, mondd a fensőséggel, amit én megállapítok, mert annak úgy kell történni. A plánum jó, de be kell tartani minden nüanszát, és akkor nyugodt lehetsz, mert jegyezd meg magadnak, hogyha egyszer a macska beledugja a fejét a köcsökbe, akkor fel is nyalja a benne lévő tejfölt.
3: Minden úgy történt, amint kitervezték. Március 10-én Katánginé beküldte a keleti gyöngy sorát a nagyzálogházba, s az érte kapott 150 forintot Menyus markába nyomta úti költségnek. Az Átellenben lakó Zinger Jakab szabó üzletéből kibéreltek egy bundát, minden napra 1 forint bér, s ezzel Menyus, összecsókolván nejét és apró porontjait, mert már volt neki vagy 3, megindult a délutáni vonattal Csaba népének országába. Március 11-én a program szerint szerencsésen odaért Szent Andrásra, beszállt a Turulmadárhoz címzett vendéglőbe, átöltözött és megkereste a megyeházán a főispánt.
7: De hiszen,
3: nagy eszű ember János király, tudott az előre mindent, ösmerte az a főispán veséjét is. Ő méltósága nagyon megörült, mikor megösmerte régi diáktársát, Katángi Menyust, de mikor a végrehajtó bizottság levelét elolvasta, amelyben megvolt ékesen írva, hogy a borontói kerületben tisztelt elvtársunk fog föllépni, csodálkozással förmett rá.
7: Hát, megbolondultál?
3: Azt még nem tettem.
7: Vagy talán aranybányát fedeztél fel valahol?
3: Azt még kevésbé cselekedtem.
7: Akkor mit akarsz?
3: Próbálkozni, és csak azt kérem tőled, méltóságos uram, egyelőre kegyeskedj engem holnap magaddal vinni a borontói Gergely napra, ahol meg akarok a választókkal egy kicsit ösmerkedni. A méltóságos báró vállat vont.
7: Hiszen
3: elvinni szívesen elviszlek, de ami a többit illeti, roppant fába vágtad a fejszédet, még ha aranyból van is a fejszéd. Bár csak ezüstből volna.
7: Székely! Barátom, nem szívesen választ idegent, ha csak nem valami országos nagyság, azaz, hogy szívesen még akkor se teszi. S kivált a borontói kerület. Ez a legnehezebb. A mostani képviselő ugyan népszerűtlen lett, mert itt 3 év alatt ráunnának Kossuth Lajosra is, de támad a helyett 10 mindenféle árnyalatú. Úgy fognak kiugrálni pár hét múlva, mint a békák a mocsárból.
3: Ami a pártunkat illeti, félfülle hallom, hogy öreg gróf Tenki Albert akar föllépni, az pedig olyan dinasztiait, hogy nyikkanni se lehet ellenében. Hová gondolsz, kedves barátom, pláne ezzel a sárosi dialektussal?
8: Mindegy, ha már itt vagyok,
3: legalább magam győződöm meg a viszonyokról.
7: Igen, helyes. Hiszen semmi kifogásom, ha eljössz, én csak a véleményemet mondom, proféta nem vagyok. Próbáljuk meg. Végre csodák is történhettek, az igaz, hogy én még nem láttam.
3: Lesz a nábomnál ösmerősöd? Király János.
7: A polgármester! No, azzal ne nagyon dicsekedj!
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esetén. Házasságon innen.
1: Katalin is.
2: A gyerek.
1: A Huszti fiú esetén.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfői közösségi oldali bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány célja, hogy minden gyermek időben hozzájusson az egészséges fejlődéshez szükséges szolgáltatásokhoz. Magyarországon 6 éves korig a gyermekek közel 17%-ánál tapasztalható fejlődési elmaradás legalább egy területen, és az érintettek több mint egyharmada nem kapja meg időben a szükséges ellátást. A miniszter kiemelt feladatnak nevezte a nehézségek minél korábbi felismerését. Kereki Judit, kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár ugyanezekről a kérdésekről beszélt a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének konferenciáján is. Az államtitkár az elmúlt hetekben széleskörű szakmai egyeztetéseket folytatott a bölcsődei egyesületek és szakszervezetek képviselőivel a minőségi ellátás feltételeiről. 200-230 milliárd forintból uniós kohéziós forrásból

0: és az Európai Beruházási Bank hiteléből 2030-ig megújulhat a Budapest-Miskolc vasúti fővonal legrosszabb állagú 60 és Füzesabony közötti szakasza, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A Baross Gábor vasút fejlesztési terv részeként megvalósuló pályafelújítással óránkénti 160 kilométeres sebességet érhetnek el a vonatok, ami stabilizálhatja a körícék menetrendjét és lerövidítheti a menetidőt Miskolc, Eger, valamint Gyöngyös felé. A beruházás során korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így teljes körűen megvalósulhat az akadálymentesítés is. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a terv magában foglalja a Rákos és Kőbánya közötti legnagyobb késéseket okozó szakasz fejlesztését, valamint egy Miskolc központú tramtrén hálózat kialakításának vizsgálatát is Kazincbarcika és Tiszaújváros irányába. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészülete a szociális területeken. Osztotta meg Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkár írását Kátai Németh Vilmos miniszter. Első lépésként országos állapotfelmérést végeznek az intézményekben, amire építve megújul a szervezet, megerősítik a humán erőforrást, fejlesztik a digitalizációt és korszerűsítik a finanszírozási rendszert. A cél egy olyan kiszámítható és emberséges intézményrendszer felépítése, amely biztonságot ad az ellátottaknak és megbecsülést a dolgozóknak. Azt mondta, súlyos örökséget vettek át, mert a szociális területen és a gyermekvédelemben is komoly kihívásokkal, elavult infrastruktúrával, tartós szakemberhiánnyal és alulfinanszírozottsággal kell szembenézniük. A főigazgatóság fenntartóként többek között az idősek, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyerekek ellátásáról gondoskodik. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein 2026. szeptemberétől, ami az intézmény eddigi legmagasabb felvett létszámának számít, írja a református.hu. A legnépszerűbb területek közé idén a bölcsészet és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a kommunikáció, valamint az állam és jogtudomány tartoztak. Szeptembertől 3 új mesterképzési szak is indul, köztük 2 nemzetközi kapcsolatok irányultságú angol nyelvű program, valamint a könyvszakmai és könyvkiadói ismeretek. Az egyetem emellett a sportolási lehetőségek bővítésével is támogatja a hallgatók testi egészségét és fejlődését. Egyre több magyar utazik nyáron a regionális és külföldi repülőterekről az árak és a szélesebb kínálat miatt az INVIA adatai szerint. A pozsonyi reptéren a foglalások 128%-kal nőttek, mivel az ottani indulások átlagos ára akár 14%-kal is alacsonyabb lehet. A magyar utazók az utazási időt, a kínálatot és az összköltséget nézik, így szívesen indulnak Ausztriából vagy Szlovákiából is. Az M1-es autópálya állapota miatt a nyugat-magyarországiaknak Bécs és Pozsony elérése is egyszerűbbé vált, erősítve a határon túli indulásokat. A sármelléki repülőtér új törökországi charterjáratai és a debreceni last minute utak 50%-os növekedése is a regionális keresletet mutatja. Gyapjas mamut felső fogára bukkant egy kislány a Tiszában egy fosszília keresés során, amelyről egy Facebook bejegyzés számolt be. A törvények értelmében a kiemelkedő tudományos értékkel bíró, egyedileg védett ősmaradványok az állam tulajdonát képezik. A nem védett területeken ugyan szabadon szedhetők az apróbb kövületek, de a ritka leleteket tilos jogtalanul eltulajdonítani. A most megtalált értékes ősi lelet a beszámolók szerint végül múzeumba kerül.
1: Az időjárásról.
0: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudják, miért fontosak az állatokkal végzett vizsgálatok? Például egy olyan, amelyben arra kíváncsiak a tudósok, hogy képesek-e összehasonlítást végezni mondjuk két eltérő mennyiségű gyümölcs között. Nem? Akkor nagyon figyeljenek, mert Bán Katának, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszék doktoranduszának most jelent meg erről tanulmánya. Ő lesz majd a vendégem a következő egy órában.
2: Szerintem nagyon fontos, és most kicsit általánosságban is beszélek, hogy megismerjük különböző jelenségeknek, folyamatoknak, illetve rendszereknek a működését, és az ilyen vizsgálatok, amit mi is csináltunk, azokra érdemes kicsit ilyen kirakós darabként gondolni, ami információval szolgálhat a nagyobb kép megértéséhez. Számos különböző fajjal végeztek már egyébként ilyen numerikus vizsgálatokat, egészen a főemlősöktől a rovarokig, természetesen az embert is beleértve, nagyon sok vizsgálatot végeztek egyébként csecsemőkön is, de minden egyes új fajról szerzett tudás és ismeret hozzáadhat ezekhez az információkhoz. Például az összehasonlító vizsgálatok számára nagyon hasznosak lehetnek, amik alapvetően igyekeznek feltérképezni, hogy a különböző képességek az evolúció során mikor jelenhettek meg először, illetve hogy hogyan fejlődtek tovább az egyes állatcsoportokban, beleértve az embereket is.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Újvilági karmos majmokon végzett kutatást Bán Kata, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktorandusza. A vizsgálat fókuszában az állt, hogy milyen hatékonysággal képesek az állatok különbséget tenni eltérő mennyiségek között, valamint hogy milyen egyedi jellemzők befolyásolhatják elsődlegesen ezt a képességet. A különböző nemű, fajú és életkorú egyedek esetében eltérő viselkedést és teljesítményt tapasztaltak, amely elsősorban a majmok eltérő biológiai jellegzetességeiből és egyedi szociális berendezkedésükből adódhat. Bán Kata elmondása szerint a kutatásuk rávilágít a viselkedés, az egyedi jellemzők és a kognitív képességek közötti összetett kölcsönhatásokra, valamint az ezeket alakító evolúciós csereviszonyok és szelekciós nyomások szerepére is.
2: Igazság szerint nekem az alanyok azok hamarabb megvoltak, mint a téma ötlete. A mesterképzés teljesítéséhez egy kutatásra alapuló diplomamunkát kellett készíteni, és mire én elértem ahhoz a ponthoz, hogy ezt a kutatási témát ezt megválasztam, én akkor már egy jó ideje önkéntesként dolgoztam a Szegedi Vadasparkban, és leginkább azon a részlegen, ahova a karmosmajmok is tartoznak, és engem egyébként is mindig inkább az állatok, illetve a viselkedés érdekelt, és úgy gondoltam, hogy megpróbálok egy olyan vizsgálatot kialakítani, ami a majmokra illik, és ugye mivel már sok ideje dolgoztam velük, nagyon jól ismertem őket faji szinten is, illetve magukat az egyedeket is, úgyhogy nekem először az alanyok voltak meg, és ehhez alakítottam ki magát a témát. Bizonyos szabályokhoz tartani kellett magunkat, ugye a tartás technológia miatt, úgyhogy bizonyos kompromisszumok meghozása után végül éppen egy számolási képességes vizsgálatra esett a választásunk, mert ez volt úgymond a legegyszerűbb kivitelezni.
1: De egyébként újvilági főemlősökkel, majmokkal voltak már vizsgálatok korábban is?
2: Igen, vizsgálták őket egészen pontosan ezzel a kérdéssel, amivel mi foglalkoztunk ezzel éppen. Egyébként foglalkoztak már, de nem ezekkel a fajokkal. Szóval ezeken a fajokon ez egy teljesen új kérdés volt.
1: Mi volt a vizsgálat fókuszában, tehát miből indultak ki?
2: Nekünk a fő kérdésünk az egyfajta számolási képességre irányult, egészen pontosan az volt a kérdésünk, hogy ezek a majmok hogyan képesek különbséget tenni átérő mennyiségek között, illetve hogy ezt a képességet esetleg befolyásolhatja, hogy éppen milyen nemű, életkorú vagy akár fajú egyedről beszélünk.
1: De miért pont matematika?
2: Szerintem fontos először azt tisztázni, hogy az emberek azok szeretik magukat összehasonlítani más állatfajokkal, de itt maga a számolás, illetve a matematika az egy ember által kreált jelenség. Tehát maga a számolásnak is egyébként van 5 kritériuma, amit az emberek képesek teljesíteni, viszont még maguk, akár a csimpánzok vagy bonobók a legközelebbi rokonaink sem tudnak. Szóval itt különbséget kell tenni kicsit az ember által létrehozott matematika, illetve a természetben előforduló numerikus képességek között. És igen, leginkább a főemlősöket vizsgálják mindenféle kognitív szempontból, hogy ők a legközelebbi rokonaink. Vannak az evolúció során kialakultak veleszületett képességek, amik mennyiségi alapon működnek, és egyébként erre az irodalomban leginkább 2 fő rendszert tartanak számon. Az egyik az egy arányfüggő rendszer, aminek igazából az a lényege, hogy nem feltétlen a 2 mennyiség közötti abszolút különbség alapján működik, hanem a 2 mennyiség egymáshoz viszonyított arányán. Illetve van egy másik rendszer, lényege az tulajdonképpen inkább arra irányul, hogy mennyire pontosan tudják meghatározni a mennyiségeket, viszont ez egy nagyon kis nagyságrendben működik, általában ez 1-től 4-ig tart. Csecsemőkkel például nagyon sok ilyen vizsgálatot végeztek, illetve más fajokkal is. Ez 3 vagy 4 fölé egyébként sosem megy, tehát ettől feljebb pontos mennyiségi meghatározásra eddig nincsen bizonyíték. És az, hogy egy fajnak vagy egy csoportnak hogyan alakulnak a numerikus képességei, az nagyon függ például a környezetüktől, illetve hogy milyen környezeti nyomás ért őket az evolúció során. Hiszen a főemlősökön végzett vizsgálatok például nagyon sokszor tartalmaznak valamilyen tréninget vagy tanulási periódust, ahol megtanítják nekik, hogy milyen szabályok szerint működik az adott feladat, és később ez alapján oldják meg. Ezt például úgy tudnám egy hétköznapi példán elmagyarázni, hogy ez olyan, mint például a matek érettségi. Ott is vannak típus feladatok, amikre a diákok felkészülnek, nagyon sok ilyet oldanak meg az éles érettségi előtt, de természetesen az, hogy az éles vizsgán pontosan mi lesz a feladat, és hogy milyen számokat fog tartalmazni, azt ők sem tudják.
1: És hogyha az ingereknek a numerikus tulajdonságait nézzük, akkor itt elsősorban azt nézték, hogy mondjuk a majmok, tehát az újvilági karmos majmok, azok képesek-e érzékelni és ábrázolni ezeknek az ingereknek a numerikus tulajdonságait ugyanúgy, ahogy például más jellemzőket, alakot, textúrát, tehát valaminek az anyagát, a színét vagy a méretét?
2: Igen, tulajdonképpen erről van szó. Vannak bizonyos jellemzők, amik óhatatlanul összefüggnek a mennyiségi jellemzőkkel. Ezekre a már említett például tréninges vizsgálatokban lehet egyébként kontrollálni, vagy akár az általunk végzett vizsgálatban is vannak olyan formák, ahol kontrollálnak rá. De ugye nekünk az egyik fő vonalunk az volt, hogy természetes viselkedést próbáljunk vizsgálni, és ha belegondolunk, akkor a természetben is az állatok azok ilyen formában fognak találkozni az ingerekkel. A természetben semmi nem fog kontrollálni ezekre a jellemzőkre, amik kapcsolatban állnak a mennyiségekkel.
1: Az fontos volt, hogy társas majmokkal végezték, és nem pedig olyanokkal, amelyek egyedül élnek, tehát magányosak? Mert hogy alakíthatja? Tehát egy társas fajnál ott maga a csoport az alakíthatja egymásnak a gondolkozását, az ízlését.
2: Így van, igen. Ez is volt a vizsgálatunk egyik fő eredménye. A karmos majmok egyik nagyon érdekes jellemzője a csoportfelépítés. Ez náluk is többféle lehet, de általánosságban elmondható, hogy családokban élnek, ahol van egy domináns pár, ők szaporodnak, és a csoport többi tagját az ő utódaik adják. És ez a szociális környezet, amiben ők élnek, ezek nagyon sok tulajdonságukat hosszú idő alatt befolyásolta, és ez egyébként kihathat arra, hogy hogyan viselkednek. És mi is ezt tapasztaltuk egyrészt a saját vizsgálatunkban, magában egyébként a különbségtétel sikerességében ilyen jellemzők alapján mi nem találtunk különbséget. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen, még több vizsgálattal egyébként lehet, hogy találnánk. De mi a vizsgálatban nem csak a döntési sikerességet mértük fel, hanem egy olyan változót is, ami a döntés időtartama volt, tehát hogy mi a reakcióidejük. És ezzel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy például a hímek azok sokkal gyorsabb reakciót mutattak, mint a nőstények. És ugye említettem az egyedi berendezkedésüket ezeknek a majmoknak, náluk bizonyos szaporodási jellemzők miatt az alakult ki, hogy az újszülött utódokat egyébként az apák fogják nagy részt hordozni saját magukon, amíg önállóak nem lesznek, és ez anyához csak a táplálkozás idejére kerülnek többnyire vissza. És emiatt, hogy az apák ilyen nagy szerepet vállalnak az utódgondozásban, nekik például sokkal figyelmesebbnek kell lenniük, hogyha egy esetleges veszély adódik, például jön egy ragadozó, akkor ők arra nagyon gyorsan, hatékonyan tudjanak reagálni, és át tudjanak menekülni, hiszen nem csak saját maguk miatt kell ezt megtenni, hanem az utódaik miatt is. És amiatt, hogy a hímekre ilyen nagy felelősség hárul, úgymond, náluk ez a gyors reakcióidő emiatt alakulhatott ki, nem csak feltétlen ebben a feladatban, hanem ez egyébként a viselkedésük nagyon sok ágára kihat, hogy ők ilyen gyors reakciót mutatnak.
1: Tehát akkor a hímek gyorsabbak voltak, mint a nőstények?
2: Így van, igen.
1: Milyen módszert alkalmaztak egyébként a vizsgálat során?
2: Az ilyen számolási vagy mennyiségbecslési képességeket általában kétféle módszerrel vizsgálják. Én már említettem a tréningezés, illetve tanulási periódussal kapcsolatos vizsgálatokat, ez volt az egyik módja. Amit mi alkalmaztunk, az egy spontán választáson alapuló módszer. Ez azt jelenti, hogy mindenféle előzetes információ vagy tanítási folyamat nélkül szembesítjük az alanyokat egy döntési helyzettel, amire ők azonnal reagálnak.
1: Ugye azt mondta, hogy szőlőszemeket használtak. Hogyan kell nekünk elképzelni a kísérletet, tehát ezt az egész vizsgálatot, hogyan történt?
2: Maga egy teszt az úgy történt, hogy készítettünk egy polcot, amit rögzíteni tudtunk a majmok kerítésére, és ennek a polcnak mindkét oldalára elhelyeztem adott mennyiségű szőlődarabot, például az egyik oldalra egyet, a másikra pedig négyet. Ezután ezeket letakartam. Ez volt az előkészítő lépés, ez úgy történt, hogy a majmok ezt nem látták. Ezután én megvártam, amíg odajött hozzám egy majom. Egyébként az egész vizsgálat önkéntes alapon működött, egyik majmot sem kényszerítettük sosem, hogy részt vegyen benne, de egyébként a szőlő elég nagy motiváció volt számukra, úgyhogy nagyon örültünk, hogy mindig nagyon aktívan részt vettek a vizsgálatban. Szóval amikor odajött hozzám egy majom, akkor én megvártam, hogy a figyelme az rám irányuljon, és ezután én felfedtem ezt a két mennyiséget azonos időben, ő pedig ebből választott egyet. Ezt úgy tették meg, hogy a mancsukkal egyébként átnyúltak a kerítésen, jelezve, hogy melyik mennyiséget választják. Az alapfeltevés egyébként az, hogy egy ilyen döntési helyzetben az állatok azok a nagyobb mennyiségű élelmet fogják választani, hiszen ugyanannyi energia befektetéssel így több élelemhez tudnak jutni.
1: És mi van akkor, ha például zavarás van, mert féltermészetes körülmények között vizsgálták őket. De ha mondjuk kim vannak a szabadban, akkor is biztos, hogy a nagyobb mennyiséget választották volna? Mert ugye ott zavarás van, ragadozók vannak, egy csomóféle zaj, minden.
2: Igen, ezt vizsgálni kellene. Nagyon jó lenne, hogyha a természetben is hasonló vizsgálatokat, vagy esetleg megfigyeléseket lehetne tenni. Ez alapvetően nem mindig egyszerű, hiszen viszonylag rejtőzködő fajokról van szó, nem csak náluk, nagyon sok fajnál nehéz természetben vizsgálni őket, ezért is fontos például az állatkertek szerepe, mert lehetőséget ad olyan fajok vizsgálatára, amik egyébként nehezek lennének. Ugyanon, amivel ezek a rendszerek evolúciósan rögzültek, tehát már nagyon sok vonalon vizsgálták, meg volt sok állatnál egészen a főemlősöktől a rovarokig, ezért úgy gondolom, hogy bizonyos zavarások ezt egy-egy adott esetben befolyásolhatják, de összességében magát a képességet azt nem fogják.
1: Önök egyébként arra számítottak, hogy mindegyik sikeresen megkülönbözteti a kisebbet a nagyobbtól? Tehát a kisebb mennyiséget a nagyobb mennyiségtől? Erre számítottak?
2: Nem. Ahhoz, hogy ezt megértsük, először néhány alapdolgot kifejtenék egy kicsit. Vannak bizonyos törvényszerűségek, amik alapján meg lehet állapítani olyan mennyiségpárokat, amik között könnyebb különbséget tenni, és olyanokat, amik között nehezebb. Ilyen például a távolsághatás. Ez azt mondja ki, hogy minél nagyobb a különbség két mennyiség között, annál egyszerűbb különbséget tenni közöttük. De mondjuk elképzelünk egy színháztermet, ahol a nézőtér jobb és bal oldalra van felosztva, akkor hogyha a bal oldalon egy ember ül, a jobb oldalon pedig 10, akkor nagyon egyszerűen meg tudjuk állapítani, hogy hol ülnek többen. Viszont hogyha az egyik oldalon 9-en ülnek, a másikon pedig 10-en, akkor ez már egy sokkal nehezebb feladat. Mm-hmm. Ez a távolsághatás. Van egy olyan törvényszerűség, ami a nagysághatás. Ez pedig azt mondja ki, hogy a nagyságrend növekedésével egyre nehezebbé válik a különbségtétel. Hogyha a nézőteres példánál maradunk, akkor hogyha az egyik oldalon 10-en ülnek, a másikon pedig 20-on, akkor ismét egy viszonylag könnyű feladatunk van megállapítani, hogy hol ülnek többen. Viszont hogyha ugrunk egy nagyságrendet, és 110 vagy 120 néző közül kell eldönteni, akkor ez megint egy sokkal nehezebb feladat. És mi ezek alapján állítottunk össze egyébként 5 ilyen mennyiségkombinációt, és ezeket teszteltük, hogy hol van az a határ, amit még képesek megkülönböztetni, és mi az, amit már nem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Bán Katával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktorandusával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szigorította a NAV az új transferár dokumentációs rendelettel, amelynek értelmében a vállalatoknak a kapcsolt ügyletek piaci jellegét már nem elegendő cégszintű eredményekkel igazolniuk. A Deloitte szakértői szerint a jövőben a tényleges jövedelmezőséget szegmentált eredménykimutatással, tevékenységek, üzletágak vagy termékkörök szerinti bontásban kell alátámasztani. Ez a változás komoly kontrolling és számviteli támogatást, valamint transferár szakértelmet igényel a cégektől. Mivel a felkészültség vállalatonként nagyon eltérő, a szakértők azt javasolják, hogy a társaságok mielőbb kezdjék meg a szükséges módszertanok kialakítását. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában, amelyben bemutatta a fővárosi Soroksári út felett helyére emelt új acélhidat. A beruházásnak köszönhetően a vonatok a fővárosi fejpályaudvarok elkerülésével, fontos csomópontok és átszállási kapcsolatok érintésével haladhatnak át Budapesten, ami sűríthető agglomerációs és távolsági közlekedést tesz lehetővé. A miniszter kiemelte, hogy a projekt jelentősen megkönnyíti az utazást, többek között Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, 60 és Gödöllő felé is. Hozzátette, hogy bár a beruházást sok közpénzügyi kritika és túlárazási gyanú övezte, a kivitelezési tender hamarosan elindul a Népligeti szakaszon, a teljes készültséghez pedig még legalább 4 évre van szükség. Retro hétvégét tart a MÁV augusztus első hétvégéjén a Balatonnál, Kaposváron és az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. A rendezvény egyik legkülönlegesebb járata a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, de a térségben 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények és nosztalgia autóbuszok is forgalomba állnak. A nyitónapon augusztus 1-én hivatalosan is újraindul a menetrend szerinti személyszállítás Dombóvár és Komló között. A programokról és a jegyvásárlási lehetőségekről a MÁV hivatalos honlapján lehet részletesen tájékozódni. Már most megkezdték a jubileumi 15. miskolci adventi villamos előkészületi munkálatait, amelyeket már nyáron megtervez az MVK ZRT. Matiscsák Éva miskolci alpolgármester bejelentése szerint a város ikonikus szerelvénye idén is ünnepi díszbe öltözik karácsonykor. Az európai szavazáson eddig minden alkalommal a miskolci villamos győzött, így a tervek alapján idén is jó eséllyel indulnak a rangos elismerésért. Szegedre érkezett az Ez az a nap ökumenikus rendezvény sorozat stadion turnéjának 5., egyben utolsó állomása, ahol ezrek dicsőítették Krisztust a Szent Gellért fórumban. A teltházas eseményen a keresztények egységének előmozdítása mellett a különböző egyházak vezetői is együtt imádkoztak. Az ökumenikus találkozón jelen volt Steinbach József, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke is, aki a többi felekezet lelkészével és vezetőivel együtt hangsúlyozta a hit és az összefogás fontosságát. László Viktor főszervező kiemelte, hogy az ország minden szegletéből és a határon túlról is rengetegen érkeztek a fiatalokat megmozgató dicsőítő zenei eseményre. A szegedi rendezvényen külföldi és magyar keresztény együttesek, gospel kórusok, valamint vonósok is színpadra léptek. Az Egyesült Államok időt ad a diplomáciának az Irán elleni katonai csapások szüneteltetésével, de ezzel párhuzamosan tovább erősíti a térségben állomásozó csapatait is, jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ képviseletének vezetője. A CBS News-nak adott interjúban elmondta, hogy Omán közvetítésével több szinten is zajlanak az egyeztetések az atomprogramról és a Hormuzi szoros biztonságáról. Hozzátette, hogy az amerikai hadsereg további eszközei is úton vannak a régióba, és készenlétben állnak egy esetleges újabb műveletre. Az amerikai diplomata hangsúlyozta, hogy esélyt adnak a békés rendezésnek, de a következő napokban fognak kiderülni, sikerre vezet-e a tárgyalás sorozat.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Bán Katával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktoranduszával arról, hogy újvilági karmos majmokon végzett kutatást, a vizsgálat fókuszában pedig az állt, hogy milyen hatékonysággal képesek az állatok különbséget tenni eltérő mennyiségek között, valamint hogy milyen egyedi jellemzők befolyásolhatják elsődlegesen ezt a képességet. És az fontos volt, hogy milyenek a majmok, tehát hogy mi jellemző a viselkedésükre, hogy az egyik türelmesebb, a másik impulzívabb. Van-e különbség a selyem majmok és a tamarinok között ilyen szempontból?
2: Viszonylag két közelrokon fajról van szó, viszont van egy jellemzőjük, ami a táplálkozás módjukhoz köthető, ami alapján mi azt vártuk, hogy ebben a teljesítésben lesz közöttük különbség, és ezt meg is kaptuk eredményben. Megint nem konkrétan a döntési sikerességben, hanem ezt is a döntési időtartamban kaptuk meg eredményként. De itt is azt tapasztaltuk, hogy a tamarinok azok sokkal gyorsabbak voltak a selyemmajmoknál. És ez azért lehet, mert alapvetően más-más táplálékforrásokat használnak. A tamarinok azok elsődlegesen rovarevők, tehát nekik vadászniuk kell a zsákmányukra. Míg a selyem majmok specializáltabb módon táplálkoznak, ők növényi nedveket fogyasztanak, és ezt úgy csinálják, hogy a páknak a kérgeit rágcsálják meg, és onnan kifolyó nedvekkel táplálkoznak. Ugye ez egy sokkal türelmesebb stratégia, mert meg kell várni, amíg azok a nedvek onnan kifolynak. És ez a táplálkozás módbeli különbség vezetett ahhoz, hogy a tamarinok azok a vadászat miatt, aminek feltétele, hogy gyors reakciót adjanak, hogy sikeresek lehessenek, emiatt ők az élet más aspektusain is gyorsabbak és gyorsabban reagálnak.
1: Ugye azt mondta, hogy a tanulmányukban 5 mennyiség kombinációt teszteltek. Ezek igen. Hogy oszlottak meg?
2: Ez az 5 mennyiség kombináció az úgy épült fel, hogy egy szőlőszem a 2-vel szemben, egy szőlőszem a 4-jel szemben, 3 szőlőszem a 4-jel szemben, 6 szőlőszem a 8-al szemben, és 6 szőlőszem a 12-vel szemben. És ezek közül az egy szőlőszem a 2-vel szemben, egy a 4-jel, illetve a 6 a 12-vel, ezek számítanak úgymond könnyű kombinációnak, a 3 szőlő a 4-jel szemben, illetve a 6 a 8-al szemben, ezek számítanak nehéz kombinációnak.
1: És a majmok hogy teljesítettek?
2: A majmok az 1-2, illetve az 1-4 között nagyon ügyesen és sikeresen különbséget tudtak tenni. A 6 és 12 esetében nem volt annyira egyértelmű a kép. Egyébként a mintaelemszám, tehát hogy hány majommal tudunk dolgozni, az nem volt olyan sok. Több egyedünk lett volna, akkor ebből a szempontból kicsit egyértelműbb eredményt várhattunk volna. De minden jel arra mutat, hogy a 6-12 esetében is alapvetően megvan az a képességük, hogy különbséget tegyenek, és a 2 nehezebb kombináció esetében pedig teljesen random volt az, hogy melyik mennyiséget választják, ez alapján pedig azt mondhatjuk el, hogy ebben az esetben nem tudtak hatékonyan különbséget tenni.
1: Mert hogy nagyon közel volt, tehát a 3-4 az ránézése is, mert hogy azonos nagyságú szülőszemeket használtak, tehát azért nem könnyű.
2: Igen.
1: És ami nagyon fontos, hogy ugye itt nem kényszerítették az állatokat erre a tesztre, hanem mindig spontán módon jöttek az alanyok. Ezért is volt nehéz dolog, nem?
2: Igen, ez egy nehézség volt, de ami a hátránya volt, az szerintem az előnye is. Senki nem volt kényszerítve, illetve azáltal, hogy nem voltak elválasztva a többi egyettől, tehát nem voltak kivéve a kifutóból, így nem érte őket semmiféle stressz. Ez pedig fontos, hogy az ilyen stressz hatások ki lettek zárva, és nem befolyásolták a teljesítményüket.
1: Meddig tartottak a próbák? Szóval meddig képesek a majmok fönntartani a figyelmüket?
2: Hát ez változó volt. Minden nap összesen maximum 2 órán keresztül teszteltünk, viszont ebbe beletartozott minden csoport, minden egyed, és nagyon függött attól, hogy a majmok éppen milyen kedvükben vannak, úgymond, hogy mennyire aktívak, vagy éppen olyan napjuk volt, amikor nem volt kedvük az egészhez. Volt olyan nap, hogy a 2 óra alatt összesen csak 4 tesztet tudtunk elvégezni. Volt olyan időszak, amikor nagyon aktívak voltak, és akár 30 tesztet is meg tudtunk csinálni. Ez változó volt.
1: És kellett jutalmazni őket, hogy részt vegyenek a kísérletben? Tehát, ha mondjuk kiválasztották az egyik kupacot, akkor kaptak érte, hát a kutyáknál így hívjuk, hogy jutalomfalat, nem tudom, hogy a majmoknál ez esetben volt-e ilyen.
2: Igen, mindenképp jutalmazni kell őket, hiszen hogyha ez nem történik meg, akkor nincs motivációjuk, hogy következő alkalommal is odajöjjenek és elvégezzék nekem a feladatot. Úgyhogy mindenképp jutalmazva voltak. Itt viszonylag több kompromisszumot kellett hoznunk. Nem lehetett megtenni azt, hogy megkapja az egész szőlőkupacot, amit ő kiválasztott, hiszen az nagyon felborította volna az étrendjüket, uh-huh. és tulajdonképpen akkor csak szőlőt ettek volna egész nap. Ez egészségügyi szempontból nem lett volna túl hatékony, viszont hogy fenntartsunk valamilyen kontrasztot, tehát ne legyen az, hogy minden egyes választásért ugyanolyan utalmat kapnak, ezért azt alkalmaztuk, hogy ha kisebb mennyiséget választották, akkor 1 darab szőlőt kaptak, hogyha nagyobbat, akkor pedig 2 darabot kaptak.
1: Ugye van 2 kupac, az egyikben van X szőlőszem, a másikban Y szőlőszem. Amikor felvették a majmok előtt, akkor gondolom egyszerre vették le a 2 tartályt a szőlőszemekről.
2: Így van.
1: Azonnal volt reakció a majmok részéről, vagy álltak és gondolkoztak?
2: Az nálunk egy kritérium volt, hogy csak akkor sikeres egy teszt, hogyha mindkettő mennyiséget megnézi az adott egyed. Voltak olyan tesztek, amikor rögtön reagáltak olyan módon, hogy amit először megláttak, nekik az kell.
1: Vitték. Alapvetően én erre gondolnék raikusként, hogy fölemelték, meglátja, kész és viszi.
2: Igen, előfordult ilyen. Ezeket a teszteket természetesen nem vettük figyelembe, és ebben az esetben jutalmat sem kaptak. Ilyenkor előről kezdtük az egészet. De egyébként megértették nagyon gyorsan, hogy mi a feladat, és ők egyébként nagyon kíváncsiak. Hát ez az egész munka során számomra nagyon egyértelműen kiderült, és a nagy részt megnézték egyébként mindkettő lehetőséget, és körülbelül 3 másodpercig tartott egy teszt, megnézte az egyiket, megnézte a másikat, és döntött.
1: Összesen 14 egyed adatait használták fel. Hímek, nőstények, fiatalok, idősek?
2: Így van, igen.
1: És azt leszűrték a vizsgálatból, hogy a hímek gyorsabbak, mint a nőstények. És a fiatalok az idősebbekhez? Ugye az idősebbekről azt gondolnánk, hogy megfontoltabbak, a fiatalok meg hirtelenek, kapkodóbbak.
2: Igen, nagyjából ez volt a helyzet. A fiatalok tesztelése az mindig sokkal kaotikusabb volt, mint az időseké. Ők szerettek például rombolni, nem odafigyelni, kapkodni, viszont az is fontos, amit meg kell említenem, hogy összesen csak 4 fiatal egyedet tudtunk letesztelni. Ilyen felállásban egyébként nagyon nehéz fiatalokat tesztelni, mert alapvetően ezeket a teszteket mindig egyedi szinten végzik más kutatóintézetekben például, és fiatalokat elválasztani a szülőktől az mindig egy hatalmas stressz, és nem feltétlen előnyös. És ilyen szempontból nekünk ezzel szerencsénk volt, hogy megtehettük azt, hogy a szociális környezeten belül teszteljük őket, viszont a kevés egyed szám az továbbra is egy probléma, és mi ennél a 4 egyednél éppen meg tudtuk állapítani, hogy gyorsabbak voltak, de mindenképpen ehhez további vizsgálatok lesznek szükségesek, hogy alapvetően a fiatalok általában tényleg gyorsabbak-e, mint a felnőttek.
1: Tehát magyarán teljesítménybeli különbség nem volt a fajok, a nemek és a korcsoportok között?
2: Teljesítménybeli különbség nem.
1: És az, hogy ismételték a dolgokat, az befolyásolt bármit is? Tehát például az, hogy tanultak a majmok a tanulmány során, a vizsgálat során, vagy ösztönszerűen cselekedtek? Tehát megfigyelhető volt-e egyfajta tanulási mód?
2: A tanulás kérdése az egy elég összetett témakör, de a mi esetünkben úgy gondoljuk, hogy olyan szintű tanulás, hogy ők megtanulták volna, hogy melyik kombináció esetén mit kell választani, olyan nem volt. Tapasztaltuk azt, hogy a vizsgálat előre haladtával gyorsabban oldják meg a feladatot, de ez egyszerűen lehet attól, hogy csak megszokták, hogy mit kell csinálni. Viszont az, hogy az utolsó tesztek esetében is volt olyan, hogy elrontották és nem a jót választották, ez egy erős indikátor arra, hogy igazi tanulás egyébként nem történt a vizsgálat során.
1: De mondjuk lett volna tanulás, ha mondjuk úgy végzik a vizsgálatot, hogy egy másik majom ezt kívülről nézi, hogy mit csinál a társa?
2: Van ilyen lehetőség, ugye a szociális tanulás az egy nagyon fontos és jelentős folyamat a természetben is, és ugye szociális majmokról beszélünk, tehát náluk még inkább. Viszont mi ezt is próbáltuk kiküszöbölni azzal, hogy az előkészületeket az mindig rejtve végeztük, illetve az, hogy az egész csapat együtt maradt, ezért nagyon dinamikusan változott az, hogy milyen majom jön oda hozzánk, illetve melyek maradtak mondjuk kicsit hátrébb, és csinálták a szokásos napi teendőiket. Nem tudjuk teljesen kizárni, hogy megfigyelték egymást, de ez a folyamatos random cserélődés, ez egy kicsit talán kontrollált erre. Mi egyébként nyáron végeztük, illetve kora ősszel a vizsgálatokat, kettő egymást követő évben, de ez kizárólag a saját menetrendünk miatt volt így, tehát ugyanúgy télen is elvégezhettük volna ezeket a vizsgálatokat.
1: De a tesztelést azt a nap azonos szakaszában végezték?
2: Igen, azt minden nap azonos időben végeztük.
1: De ez fontos volt?
2: Ez olyan szempontból volt fontos, hogy egyrésztről a vadaspark kérése volt, ami teljesen jogos, másrésztről pedig ezzel ki tudtuk zárni azt, hogy mondjuk más aktivitási periódusban teszteljük a majmokat, tehát hogyha egyik nap délelőtt, a másik nap délután, akkor kicsit ez befolyásolhatta volna, hogy kora délután a legaktívabbak. Ez lehetett volna egy ilyen befolyással.
1: Mi az, amiben segítenek az ilyen vizsgálatok? Tehát mi az, ami miatt nagyon fontosak, hasznosak ezek a vizsgálatok?
2: Szerintem nagyon fontos, és most kicsit általánosságban is beszélek, hogy megismerjük különböző jelenségeknek, folyamatoknak, illetve rendszereknek a működését, és az ilyen vizsgálatok, amit mi is csináltunk, azokra érdemes kicsit ilyen kirakós darabként gondolni, ami információval szolgálhat a nagyobb kép megértéséhez. Számos különböző fajjal végeztek már egyébként ilyen numerikus vizsgálatokat egészen a főemlősöktől a rovarokig, természetesen az embert is beleértve, nagyon sok vizsgálatot végeztek egyébként csecsemőkön is, de minden egyes új fajról szerzett tudás és ismeret hozzáadhat ezekhez az információkhoz. Például az összehasonlító vizsgálatok számára nagyon hasznosak lehetnek, amik alapvetően igyekeznek feltérképezni, hogy a különböző képességek az evolúció során mikor jelenhettek meg először, illetve hogy hogyan fejlődtek tovább az egyes állatcsoportokban, beleértve az embereket is.
1: Ez a tanulmányos megjelent. Hogyan tovább? Lesz folytatása a vizsgálatnak?
2: Hát ez egy kicsit nehezebb kérdés. Annak bizonyos körülmények, ami miatt jelenleg saját döntés alapján egy kicsit szüneteltetni fogom a majmos vizsgálatokat, de ötletek vannak, nem is kevés, és nem tartom kizártnak, hogy majd a kicsit távolabbi jövőben egyébként visszatérek a majmokhoz, és folytatom velük a munkát.
1: Vannak egyébként visszajelzések a tanulmánnyal kapcsolatban?
2: Vannak, és nagyon pozitívak, mind tudományos részről, mind pedig, ha élhetek ilyen kifejezéssel, akkor a hétköznapi emberek részéről. Mindenkit egyébként nagyon érdekel, elolvasták, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapok.
1: Nem akarom boncolgatni, hogy miért nem folytatja, de fölmerült bennem, hogyha nemzetközi részről jön esetleg megkeresés a tanulmány kapcsán, akkor sem folytatná?
2: Szerintem folytatnám. Eddig is foglalkoztam más dolgokkal, párhuzamosan. Szóval, hogyha adott lesz minden lehetőség, akkor a kettő nem zárja ki egymást, tehát a mostani projekteim mellett szívesen belekezdenék egy új majmos vizsgálatba is.
1: Akkor egy kicsit, Kata, meséljen magáról, mert ugye ennyit tudunk, hogy STE ökológiai tanszék és doktorandusz, szóval ő mivel foglalkozik?
2: Ugye alapvetően az ökológiai tanszéken dolgozom, és tulajdonképpen a viselkedéstől kezdve egészen a tisztán ökológiai kérdéseket boncolgató vizsgálatokig szinte mindenben részt vettem egészen már a mesterképzésem óta, és ezt egyébként a témavezetőm, illetve a tanszék munkatársai teszik lehetővé, amiért egyébként nagyon hálás vagyok, mert mindenki nagyon nyitott, és mindig adnak lehetőséget arra, hogy részt vehessenek az emberek a kutatásokban. Nagyon sokat foglalkozom például a témavezetőm részén hangyákkal, ezt mind viselkedés témakörben, mind ökológia témakörében folytatjuk. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon érdekes csoport, közös annyiban a majmokkal, hogy ott is egy erősen szociális rendszerről van szó. Ilyen szempontból is nagyon érdekes, de egyébként más ízeltlábúakat érintő kérdésekkel is foglalkozom. Most például elkezdtem megtanulni faji szinten határozni a tincéreket például, hogy igyekszem minden téren bővíteni a tudásomat.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Bánk Ata, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktorandusza mesélt újvilági karmos majmokon végzett kutatásáról.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújítási programjának előkészülete a szociális területeken. Átalakítják a gondos óra programot, eljárásokat is indítanak az ügyben. Eladó Miskolc egyik legismertebb, több mint 130 éves belvárosi szállodája. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió régiókronikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészülete a szociális területeken. Osztotta meg Tóth Kinga, Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár írását Kátai Német Vilmos miniszter. Első lépésként országos állapotfelmérést végeznek az intézményekben, amire építve megújul a szervezet, megerősítik a humán erőforrást, fejlesztik a digitalizációt és korszerűsítik a finanszírozási rendszert. A cél egy olyan kiszámítható és emberséges intézményrendszer felépítése, amely biztonságot ad az ellátottaknak és megbecsülést a dolgozóknak. Azt mondta, súlyos örökséget vettek át, mert a szociális területen és a gyermekvédelemben is komoly kihívásokkal, elavult infrastruktúrával, tartós szakember hiánnyal és alulfinanszírozottsággal kell szembenézniük. A főigazgatóság fenntartóként többek között az idősek, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyerekek ellátásáról gondoskodik. Átalakítják a gondos óra programot, melyet hozzávetőleg 800 ezer idős ember használ Magyarországon, és amelyet az új kormány is megtart, ám a finanszírozása és a technológiája miatt feljelentéseket tettek. Az Inforádió Családi Hét című műsorában Bódi Éva helyettes államtitkár elmondta, azt is megvizsgálta.

0: vizsgálják, milyen párhuzamosságot mutat a rendszer a házi segítségnyújtással, hogy ott, ahol nincs család, rögtön a professzionális segítség érkezhessen. Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy bár a program nemes célú, abban teljesen elavult és túlárazott technológiát alkalmaztak, ami miatt eljárások várhatók. A szolgáltatásért felelős kormányzati szolgáltató központ Kft. Visszautasítja a vádakat, és közölte, a keretösszegnél lényegesen kevesebbet költöttek el, ráadásul a szabályok szigorú betartásával. 200-230 milliárd forintból, uniós kohéziós forrásból és az Európai Beruházási Bank hiteléből 2030-ig megújulhat a Budapest-Miskolc vasúti fővonal legrosszabb állagú 60 és Füzesabony közötti szakasza, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként megvalósuló pályafelújítással óránkénti 160 kilométeres sebességet érhetnek el a vonatok, ami stabilizálhatja a kör-ícék menetrendjét és lerövidítheti a menetidőt Miskolc, Eger, valamint Gyöngyös felé. A beruházás során korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így teljes körűen megvalósulhat az akadálymentesítés is. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a terv magában foglalja a Rákos és Kőbánya közötti legnagyobb késéseket okozó szakasz fejlesztését, valamint egy Miskolc központú tramtrén hálózat kialakításának vizsgálatát is Kazincbarcika és Tiszaújváros irányába. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein 2026. szeptemberétől, ami az intézmény eddigi legmagasabb felvett létszámának számít, írja a református.hu. A legnépszerűbb területek közé idén a bölcsészet és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a kommunikáció, valamint az állam és jogtudomány tartoztak. Szeptembertől 3 új mesterképzési szak is indul, köztük 2 nemzetközi kapcsolatok irányultságú angol nyelvű program, valamint a könyvszakmai és könyvkiadói ismeretek. Az egyetem emellett a sportolási lehetőségek bővítésével is támogatja a hallgatók testi egészségét és fejlődését. Idén is odaítélte a Szuperszum Alapítvány a Szuperszum háladíjat. Ezzel az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő munkáját. A díjhoz gyermekekre fordítandó támogatás jár, amit olyan projektekre lehet költeni, amelyek hozzájárulnak a példamutató és inspiráló pedagógiai munka folytatásához. A díjra a szülők anonim módon jelölhetik azokat a pedagógusokat vagy oktatókat, akik az elmúlt egy évben innovatív szemlélettel és kiemelkedő közösségformáló tevékenységekkel örvendeztették meg a közösséget. Bernaszkuni Bus Katalint, a Szuperszum Alapítvány elnökét hallják.
1: 2026, ez már a harmadik év, hogy a háladíjat átadjuk, vagyis háladíjakat. Eddig ebben az évben ugye egyet adtunk át, de még egy lesz. És ez azért egy kicsit több szervezést igényel, a második díjnak az átadása. 66 jelölés érkezett az idén, 66 pedagógusra. Én úgy gondolom, hogy ez azért azt is mutatja, hogy nagyon-nagyon-nagyon értékelik és értékesnek tartják a szülők ezt a díjat. Ugye ezzel a díjjal nem csak egy plakett, egy kerámia plakett és egy oklevél jár, hanem 500 ezer forint is. Ami azért egy pedagógusnak egy osztálykirándulásra, vagy egy olyan projektre, vagy terem díszítésre, vagy fejlesztésre nagyon hasznos. És mindig is kértük a díjazottakat, ugye, eddig 6 díjazott volt, hogy mutassák be azt a projektet, amire ezt a pénzt majd költeni szeretné. És az első díjazottunk idén Gálik Valentinné Kriszti néni, aki Kazincbarcikán az Egyesített Óvodáknak az egyik óvoda vezetője, és titokban megérkeztünk, és a Color City, a Color TV-vel, a Kazincbarcikán így, meg a polgármester úrral egy kicsit így összeszervezkedtünk, hogy egy ilyen álprogramot csináltunk a gyerekeknek az óvodába. Nagyon élvezték egyébként, mert kressz program volt, tehát futóbiciklivel, motorral, mindenhol jöhettek, mehettek, és jó sokan voltunk az udvaron, de hát nem ez volt a program. Úgyhogy nagy meglepetés volt Krisztinek, hogy ezt a díjat, ezt ő nyerte, és hogy Kazincbarcikára is érkezett egy ilyen díj, és a polgármester úr is nagyon büszke volt erre egyébként.
0: Évek óta nem léptek be annyian az önkéntes nyugdíjpénztárakba, mint 2026 első hónapjaiban, ami megállította a taglétszám korábbi apadását. A biztosdöntés.hu adatai szerint az első negyedévben több mint 12 ezeren csatlakoztak valamelyik kasszához, amire 2021 vége óta nem volt példa. A növekvő érdeklődés hátterében részben a lakosság fokozatos felismerése áll, miszerint az állami nyugdíj önmagában kevés lehet a jövőben. A pénztárak folyamatos toborzó és ösztönző kampányokkal, valamint különféle pénzügyi jóváírásokkal és nyereményjátékokkal segítik a belépést. 2025-ben kicsivel több mint 40 ezer új tag döntött a tagság mellett, ami több mint 20%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az önkéntes nyugdíjpénztárak összege 2412 milliárd forintot ért el az első negyed év végén, ennek felét továbbra is a kötvények teszik ki. 15 évnyi lezárás után hivatalosan is elindult Eger ikonikus építményének, a Nagy Egedhegyi Dobó István kilátónak a felújítása, miután kedden átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A torony jelenleg átjátszó toronyként, valamint kamerák és jeladók helyszíneként is szolgál, ezért a felújítás során biztosítani kell ezen berendezések zavartalan működését. A 65 millió forintos beruházás 40 millió forintos állami támogatásból, valamint az Egererdő ZRT és a város önrészéből áll össze, de a környezet turisztikai fejlesztésére is fordítanak további forrásokat. A munkálatok tervezett befejezése 2027 júniusára várható. A beruházó abban bízik, hogy kedvező esetben akár már idén ősszel újra fogadhatja a látogatókat a kilátó. Az építményt másfél évtizede zárták le a látogatók elől az állapota miatt. Eladó Miskolc egyik legismertebb, több mint 130 éves belvárosi szállodája, a két épületből álló Pannónia Hotel. A 2370 négyzetméteres, jelenleg is működő komplexumért 1,25 milliárd forintot kérnek a tulajdonosok. A patinás épületben 41 vendégszoba, a laksori étterem, konferenciaterem, valamint parkoló és garázs is található. Az 1894-ben megnyitott szálloda a telke már az 1500-as évek óta fontos kereskedelmi és vendéglátóhely volt. A leendő vevő nem egy üres ingatlant, hanem egy sokrétű szolgáltatásokkal rendelkező működő vállalkozást vesz meg. Már most megkezdték a jubileumi 15. miskolci adventi villamos előkészületi munkálatait, amelyeket már nyáron megtervez az MVK ZRT. Matiscsák Éva miskolci alpolgármester bejelentése szerint a város ikonikus szerelvénye idén is ünnepi díszbe öltözik karácsonykor. Az európai szavazáson eddig minden alkalommal a miskolci villamos győzött, így a tervek alapján idén is jó eséllyel indulnak a rangos elismerésért. Újabb hőhullám várható az előttünk álló héten. A hét elején még 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de a folytatásban a derült száraz időben napközben már 33 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk, és a hajnalok sem hoznak igazi felfrissülést a Hungaromet ZRT előrejelzése szerint. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják, várom önöket az Európa Rádió programja mellé. Jeles dátum a mai nap a diósgyőri vasgyártás történetében. A magyar vas és acélgyártás alapjait Fazola Henrik, német származású vasműves, vasgyáros vetette meg. Fazola 1730 körül született Würzburgban, vándorlásai során jutott el Magyarországra, ahol 1758-ban Barkóczi Ferenc egri püspök Heves vármegye főispánjának meghívására telepedett le. 1761-ig a vármegyeháza díszítésén dolgozott. Ekkor készült a már a műemléki védettséget élvező épület két kovácsolt belső folyosórácsa és az utcai homlokzaton a kapu fölötti félköréves betétrács. Munkájhoz egyre több nyersanyagra lett szüksége, ezért kutatásba fogott. A Bükkben és a Mátrában 1767-ben felfedezte és megnyitotta a Parádi és Gyöngyös oroszi ércbányákat, majd 1769-ben a vörös vasércet adó Upponyi bányát. 1765-től vashámorokat, kisebb vasfeldolgozó üzemeket alapított, de a hámorok felépítése felemésztette vagyonát, és az anyagi csőd szélére került. Befektetőket hiába keresett, Bécsből csak kitüntetést kapott, de pénzt nem. A kohók végül egy haszonbérleti társaság kezébe kerültek át, a várt felvirágzás azonban így is elmaradt. Fazola ekkor bányáit felajánlotta az udvarnak. Mária Terézia 1770. július 28-án írta alá az alapító levelet, engedélyezve a vasmű építését a diósgyőri uradalom területén. Kedves hallgatóink, a diósgyőri vasgyártás történetéről szóltunk, a nap további nevezetes eseményeit figyelemmel kísérhetik majd adásunk további részében. Az óra második felében Dél-Erdélybe, egészen pontosan Őrajja Boldog falvára látogatunk, amelynek református temploma felkerült a 7 legveszélyeztetettebb európai örökség helyszínei közé. Erről beszélgetünk majd Gudor Boton történésszel, a Gyulafehérvári Református Egyházközség lelkészével. Tartsanak velünk a részletekért, jó rádiózást, kellemes szép napot kívánok önöknek!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszateleg gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a napi újszövetségi igerész alapján Pál apostolnak Tituszhoz írt levele első részének 10-től a 16-ig terjedő verseiből. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Valaki közülük saját prófétájuk mondta: a krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta falánk népség. Ez a vélemény igaz. Éppen ezért fedd őket szigorúan, hogy egészséges legyen a hitük. Ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Minden tiszta a tisztának, de a tisztátalanoknak és hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt, szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek, és mindig jó cselekedetre alkalmatlanok. Kedves rádióhallgatók, kedves testvéreim! Egyszer valaki ezt mondta: nem a Bibliával van bajom, hanem azokkal, akik olvassák, de nem élik. Fájdalmas mondat ez. Azért fáj, mert sokszor igaz. A világ nem tökéletes keresztényeket keres, hanem hiteleseket. Olyan embereket, akiknek az élete összhangban van azzal, amit vallanak. Pál apostol Titusznak ír, aki Kréta szigetén szolgált. Nem volt könnyű a gyülekezetben. Sok volt a hangos ember, a tévtanító, a képmutató. Pál nem finomkodik, kemény szavakat használ, mert tudja, amikor a hamisság bejut a gyülekezetbe, az emberek örök élete forog kockán. Ez az ige ma is feltesz nekünk egy kérdést. Hiteles tanítványa vagyok-e Istennek, vagy csak egy vallásos ember? Pál azt mondja: sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók. Érdekes, hogy először nem a bűnüket említi, hanem a beszédüket. Sokat beszélnek, magabiztosak, mindenre van válaszuk, de nincs mögöttük engedelmes élet. Ma is rengeteg ilyen hang szól. Internetes prédikátorok, önjelölt tanítók, motivációs guruk, akik mindig azt mondják, amit az emberek hallani akarnak. Jézus viszont azt mondta: gyümölcseiről ismeritek meg őket. Nem az számít, mennyire szépen beszél valaki, hanem hogy hogyan él. A kérdés az: milyen vagyok otthon? Milyen vagyok a munkahelyemen? Hogyan beszélek a házastársammal? Hogyan viselkedem akkor, amikor senki sem lát? A kereszténység nem vasárnapi szerep. Pál azt mondja: egész családokat feldúlnak. Figyeljük meg! A tévtanítás soha nem csak elméleti probléma. mindig tönkreteszi a családokat, a gyülekezetet, a hitet, az emberek életét. Az ördög ritkán támad nyíltan, sokkal inkább apró kompromisszumokat kínál. Ez nem olyan nagy bűn. Ezt mindenki csinálja. Isten úgy is megbocsát. Nem kell ezt olyan komolyan venni. És közben lassan eltűnik az igazság. Ma is sok hamis tanítás vesz minket körül. Gondoljunk csak arra, amit naponta hallunk. Légy önző, hiszen a saját boldogságod a legfontosabb. Hidd el, a pénz megold minden problémát. Á, az igazság relatív. Élj magadnak. Ezekkel szemben Isten ígéje ma is változatlan, és arra bíztat, hogy naponta tedd fel a kérdést. A Biblia tanítja ezt, vagy a világ? Minden tiszta a tisztának, mondja Pál. Ezt sokan félreértik, mert Pál nem azt mondja ezzel, hogy a hívőnek mindent szabad, hanem azt, hogy a tiszta szívű ember más szemmel nézi a világot. Ha egy pohár víz tiszta forrásból jön, jó inni belőle. Ha ugyanaz a pohár szennyezett, minden beleöntött víz is szennyezett lesz. Nem kívül kezdődik a tisztaság, belül. Jézus is ezt mondta, a szívből származnak, a problémáink gyökere nem kívül van, hanem a szívünkben. Ezért nem elég viselkedést változtatni. Újjá kell születni. Nem azt kérdezem, mit szabad, hanem mit tisztítja meg a szívemet. Isten ígéje, az imádság, a bűnvallás, a Szentlélek munkája. A legnagyobb veszély, amikor a szánk ismeri Istent, de az életünk megtagadja. Ez a fejezet csúcspontja. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel megtagadják. Ez talán az egész Biblia egyik legfélelmetesebb mondata. Mert lehet templomba járni, szolgálni, Bibliát olvasni, imádkozni, és közben az életünkkel mégis megtagadni Krisztust. A világ nem a hitvallásunkat figyeli, az életünket. Ha egy bolt ajtajára ki van írva nyitva, de amikor odamész, és zárva találod, úgy érzed, becsaptak. Hazudik a felirat. Így van sok keresztyénnel is. A felirat szép, de az élete zárva van Isten előtt. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel megtagadják. Ez nem a hitetlenekről szól, hanem azokról, akik azt mondják, én hiszek Istenben, azért, hogy nem járok templomba. Ezért ez az íge ma hozzánk szól. Engem vizsgál, téged vizsgál, mindannyiunkat megvizsgál. Nem azt kérdezi, mit mondasz magadról, hanem azt, mit mond rólad az életed. Ha valaki egy héten át figyelni az életemet, a családomban, a munkahelyemen, a szomszédaim között, vajon arra a következtetésre jutna-e, hogy Jézushoz tartozom? Látná-e rajtam a Krisztus szeretetét, a türelmet, az őszintességet, a megbocsátást, az alázatot, mert ezek a hit valódi bizonyítékai. Kedves testvéreim, ennek az ígének nem az a célja, hogy kétségbe ejtsen bennünket, hanem hogy őszintévé tegyen. A legnagyobb örömhír az, hogy Jézus nem csak leleplezi a képmutatásunkat, hanem meg is tudja változtatni az életünket. Péter is megtagadta az Urat, de Krisztus megbocsátott neki. Pál üldözte a gyülekezetet, mégis apostollá lett. A tékozló fiú elbukott, mégis hazatalálhatott. És nekünk is van visszaút. Ha ma a Szentlélek rámutat valamire az életünkben, ne keményítsük meg szívünket. Ne mentegessük magunkat, hanem valljuk meg az Úrnak, és engedjük, hogy megtisztítsa a szívünket. Legyen a vágyunk az, amit Pál a Galata levélben ír. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor Krisztus él bennünk, akkor már nem csak a szánk vallja őt, hanem az egész életünk. Legyen így mindannyiunk életében. Amen. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked a te élő ígédért, amely ma is megszólított bennünket. Urunk, megvalljuk, hogy bár keresztjénnek valljuk magunkat, de a szívünk, a beszédünk, a tetteink nem mindig téged tükröznek. Bocsásd meg a képmutatást, a megalkuvást, a közömbösséget és minden engedetlenséget. Vizsgáld meg a szívünket, Urunk, mutasd meg, van-e bennünk olyan terület, amelyet még nem adtunk át neked. Tisztíts meg bennünket minden tisztátalanságtól, hogy ne csak a szánkkal valljunk téged, hanem egész életünkkel dicsőítsünk. Kérünk, adj nekünk tiszta szívet és őszinte hitet. Hadd legyenek a szavaink hitelesek, mert mögöttük ott van az engedelmes élet. Segíts, hogy családunkban, munkahelyünkön, gyülekezetünkben és mindenütt, ahol járunk, Krisztus jó illatát árasszuk. Imádkozunk azokért is, akik eltávolodtak tőled, vagy megtévesztették őket hamis tanítások. Kérünk, vondd vissza őket az igazság útjára. Urunk Jézus, szeretnénk, hogy amikor az emberek ránk néznek, lássák rajtunk a te szeretetedet, tisztaságodat és hűségedet. Formálj bennünket napról napra, a te képmásodra, hogy ne csak vallomás legyen, hanem élet. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kanadai mintára Budapesten is bevezetik a közösségi rendészetet, amelynek keretében szerződéses rendőrök segítik majd a lakosságot. A Pósfai Gábor belügyminiszter által bejelentett program célja, hogy emberközelibbé tegye a hatóságokat és erősítse a polgárok bizalmát. A kanadai tapasztalatok alapján a közösségi rendőrök napi szinten jelen lesznek az utcákon, részt vesznek a helyi programokban, és a bűnmegelőzés mellett a kapcsolatépítésre fókuszálnak. A rendszer hasonlít a korábbi körzeti megbízotti feladatokhoz, de nagyobb hangsúlyt fektet az önállóságra, a közvetlen kommunikációra és a problémák közös megoldására is. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein 2026. szeptemberétől, ami az intézmény eddigi legmagasabb felvett létszámának számít, írja a református.hu. A legnépszerűbb területek közé idén a bölcsészet és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a kommunikáció, valamint az állam és jogtudomány tartoztak. Szeptembertől 3 új mesterképzési szak is indul, köztük 2 nemzetközi kapcsolatok irányultságú angol nyelvű program, valamint a könyvszakmai és könyvkiadói ismeretek. Az egyetem emellett a sportolási lehetőségek bővítésével is támogatja a hallgatók testi egészségét és fejlődését. Szigorította a NAV az új transferár dokumentációs rendelettel, amelynek értelmében a vállalatoknak a kapcsolt ügyletek piaci jellegét már nem elegendő cégszintű eredményekkel igazolniuk. A Deloitte szakértői szerint a jövőben a tényleges jövedelmezőséget szegmentált eredménykimutatással, tevékenységek, üzletágak vagy termékkörök szerinti bontásban kell alátámasztani. Ez a változás komoly controlling és számviteli támogatást, valamint transferár szakértelmet igényel a cégektől. Mivel a felkészültség vállalatonként nagyon eltérő, a szakértők azt javasolják, hogy a társaságok mielőbb kezdjék meg a szükséges módszertanok kialakítását. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában, amelyben bemutatta a fővárosi Soroksári út felett helyére emelt új acélhidat. A beruházásnak köszönhetően a vonatok a fővárosi fejpályaudvarok elkerülésével, fontos csomópontok és átszállási kapcsolatok érintésével haladhatnak át Budapesten, ami sűríthető agglomerációs és távolsági közlekedést tesz lehetővé. A miniszter kiemelte, hogy a projekt jelentősen megkönnyíti az utazást, többek között Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, 60 és Gödöllő felé is. Hozzátette, hogy bár a beruházást sok közpénzügyi kritika és túlárazási gyanú övezte, a kivitelezési tender hamarosan elindul a Népligeti szakaszon, a teljes készültséghez pedig még legalább 4 évre van szükség. Szigorúbb adószabályok lépnek életbe a bizalmi vagyonkezelésnél augusztus 31-e után az adóelkerülési kiskapu bezárása érdekében. Megszűnik a vagyonkezelésbe adott elemek eddigi 5 éves adómentességi szabálya és a korábbi piaci felértékelés adómentessé tétele. A módosítások az adóelőnyök szűkítése mellett jogszabályi változásokat, valamint szigorúbb adatszolgáltatási és ellenőrzési elemeket tartalmaznak. Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője hangsúlyozta, hogy maga a jogintézmény nem szűnik meg, továbbra is alkalmas családi vagyontervezésre. A törvényi szigorítás kizárólag azokat érinti negatívan, akik eddig kihasználták a konstrukció adózási kiskapuit. A javaslat emellett erősíti a NAV ellenőrzési kötelezettségét, és 2028-tól kötelezően vizsgálja majd a bizalmi vagyonkezelési struktúrákat. Kamattámogatást hirdetett az agrárminiszter a tejpiaci válsághelyzet kezelésére, a gazdaságok és feldolgozók megsegítésére. Bóna Szabolcs rendelete alapján a tejtermelő gazdaságok és a tejfeldolgozó cégek kapnak pénzügyi segítséget. A Magyar Közlönyben megjelent döntés javítja a vállalkozások jövedelmezőségét és napi működését. Az új szabályok szerint a szarvasmarha tenyésztők 100%-os kamattámogatást vehetnek igénybe. Ez a segítség állatonként legfeljebb 1 millió forintnyi hitelre érvényes a teljes futamidő alatt. A feldolgozó üzemek pedig az élelmiszeripari hitelprogramon keresztül 70%-os kedvezményt kapnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: A dél-erdélyi Őraja Boldogfalva református temploma felkerült a 7 legveszélyeztetettebb európai örökség helyszínei közé. A lista csekély 10 000 eurós, azaz valamivel több mint 3,5 millió forintos támogatást ad a templom felújítására. A helyszínen néztük meg a templomot Gudor Botont történésszel, református lelkésszel, ahogy önmagáról mondja, műemléki lobbistával. Ugyanis a lelkész nem ebben a gyülekezetben szolgál, ám szívügye ez az 1200-as években épült templom. Ezzel nincs egyedül, az épületet a románok is szeretnék felújítani, hiszen van benne egy cirilbetűs freskó, amely pontos számukra. A további részleteket Gudor Botont történésztől, a gyulafehérvári református egyházközség lelkészétől kérdezte meg Hegedűs Márk.
2: A 2001-ben magyar műemlékügyesek és román műemlékügyesek által közösen megállapított a probléma halmaz, mert egy halmaz volt. Annak egyik része az volt, hogy a tető maga elég káros fedéssel, lefedéssel rendelkezett, ugyanis azbeszt táblákat helyeztek egymás mellé, ami ugye, ha mostani Európai Uniós mércével nézzük, káros a környezetre, de másrészt pedig ezek repedezettek, hasadozottak voltak, és a víz több helyen befolyt. Tehát ez 2001-ben, meg is tudom mutatni a kötetet, egy kötetben meg is jelent ez a probléma leírva, mondjuk felmérve. Hát erre válaszolt lényegében ma már nem élő mérnöknek a terve, Daroci Miklósnak, aki a műemlék megvédésének, illetve megjavításának a tervét elkészítve várta a kellő pillanatot, ami körülbelül 2008-ban jött el, amikor a Kendefi családdal találkoztunk, és akkor az volt a megvalósítás ideje, amikor az azbeszt, amúgy nagyon rossz állapotban levő azbeszt helyére került az a zsindely, ami visszadta végülis a régi patináját. De hát ennek a további kezelése nyilván a helyi közösség feladata volt, ugyanis én nem mint helyi parokus lelkész, hanem mint műemlék támogató és lelkes lobbistája helynek vállaltam el családom és egyéb más műemlékek támogatása mellett. 100 kilométerről, és ingyen. Tehát, hogy ez ténylegesen, mondjam így, hazafias lelkületből és hitből került felújításra, nyilván sok más embernek is a támogatásával. Mondjuk a Kendefi család volt az, aki anyagilag is hozzáállt, amennyire tette, a Betlen alap is benne volt, bizonyos és kisebb mértékben. Az Ágoston Sándor Alapítvány lelkesedése mellett azért a zsindelyre is adott összeget. Ez a teológusoknak, a pesti teológusoknak a mondhatni saját szorgalmuk által összehozott egyesülete, alapítványa, és sok-sok embernek a pozitív hozzáállás, akik dolgoztak, úgyis, hogy nem kapták meg több mint fél évre rá is a bérüket, munkájuknak az értékét, úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt, hogy itt elkészült a tető akkor. Most meg nyilván eltelt 2008 óta néhány esztendő, és akkor itt az ideje a nagyobb dolgoknak.
3: De ha időben visszamegyünk, akkor mi volt 2001 előtt? A tető nélküli volt a templom? Meg milyen állapotban volt akkor a templom?
2: A tetőszerkezet, maga a szerkezet az egy aránylag elfogadható állapotú szerkezet volt. Én mindig ahhoz mérem itt a Hátszegi medencében, vagy Erdélyhegyalján a tetőszerkezeteket, amit látok magam körül. Tehát rengeteg templomnak már nincs egyáltalán födém szerkezete, beomlott a teteje, vagy már egyáltalán falai sincsenek, vagy beomlott a tornya. Tehát ahhoz képest ennek a templomnak a tetőszerkezete egy épp tartószerkezetet jelentett, amire az azbeszt hullámpalát tették rá, és hát az idővel sérült, tönkrement, és nyilván károsodott. Ez jelentette azt a nagyon súlyos állapotot, amit 2001-ben láttak az építészek. Akár a Műszaki Egyetemről érkező Istvánfi professzor úrék csapata, akár a Transzilvánia Trust munkatársai Kolozsvárról, nyilván az ottani egyetemnek is a szakemberei. Nem csak maga az aszbeszt lemezeknek a minősége, állaga volt problémás, hanem maga a toronyszerkezet is nagyon-nagyon problémás volt, hiszen több helyen rozsdázott, hatalmas lukak tátongtak a tetőszerkezeten, és bármennyire is szokatlan az, amit mondok, két csodálatos diófa nőtt ki a torony tetejére. Na, azt hiszem, hogy ritka az a templom, ahol diófát termesztünk a torony sarkában. Na most ezeket meg kellett szüntetni, ezeket az állapotokat, torony sisakot ki kellett javítani, festeni, zsindejezni, úgyhogy ez nyilván eddig megvédte a templomot valamennyire. A legnagyobb problémája azért a templomnak az, hogy el kell dönteni, hogy ki is pásztorolja itt az államok és intézmények párhuzamos érdeklődéséről beszélnék, ahol lényegében mindegyikünknek rendkívül fontos és értékes templom. A román állam az italo-bizánci freskók és a szerintük ortodox múltja miatt tartja jelentősnek, egyfajta státuszszimbóluma a középkori ortodoxiának.
3: Milyen ortodox múltja van a templomnak?
2: Hát ez egy vitatott múlt, magyar szempontból természetesen, vagy el nem ismert múlt, tehát tudunk erről is beszélgetni, milyen ortodox múltja van, vagy lehet, az én véleményem szerint, de a valóság az, hogy van olyan cirilbetűs freskó, 14. századi, ami jelez bizonyos olyan hátterű hatást, ami a templom belső nem is építészetében, hanem freskó rétegen jelez egyfajta feltételezhető román jelenlétre is. Na hát ez a román-bizánci jelenlét az, ami az ortodox hátterű kutatásnak szárnyakat ad, mondjam így. De egész Kárpát-medencében, a Hátszegi medencére ez jellemző. Tehát ez nem kivétel, ez a templom.
3: Mármint az, hogy cirilbetűs freskók is vannak a templom falán?
2: Így van, vagy olyan templomok vannak a környéken, Demszus, vagy Szriszentgyörgy, vagy más templomok, ahol a román-magyar együttélésnek a freskókon is nyoma van, vagy lehet ilyen módon is. Tehát itt egy picit bonyolultabb etnikai és vallási együttélésről kell beszélni, viszont egyértelműen mondhatni magyar szempontból visszavezethető egy olyan középkori alapítású templom történethez, amelynek jól dokumentálható a nyoma. Tehát nem mondhatjuk előre a Boldogfalváról azt, hogy kívül esik azon a körön, ahol nem találunk diplomát, vagy nem találunk történelmi nyomokat arra nézve, hogy hogyan alakult meg a maga az egyházközség, egyik legrégebbi a környéken, illetve hogy hogyan, kinek a patrocíniuma jelenik meg itt. Az a település nevében is benne van, nem kell sokat keresni. Tehát, hogy nincs annyira bonyolult helyzetben Őraja Boldogfalva, hogy ne lehessen tetten érni itt a folyamatosságot a középkortól kezdve, viszont a tény az, hogy együttélésről beszélhetünk egy bizonyos szinten.
3: Jól értem, hogy arra utal, hogy azért fontos ez a felújítás akkor a román államnak, vagy a román műemlékvédelemnek, mert ezzel lehet azt bizonyítani, felmutatni, ablakba tenni, kirakatba tenni, hogy akkor ők román nemzetiségű emberek itt már éltek a 14. században, és akkor ez erre egy utaló dolog, amit jó bemutatni? Ezért fontos nekik ön szerint?
2: Igen, egy picit olyan helyzetben vagyunk, hogy mi Fejér Klárának a regénye, hogy hova álljanak a belgák, amikor megszólítják, hogy a belga közkatona álljon ki, és nem áll ki senki, mert hogy vagy flamandot, vagy vallont kellett volna mondani ahhoz, hogy kiálljon valaki. Na hát ez is egy ilyen helyzet, ugyanis a hivatalos diskurzus szintjén, legalábbis itt a Hátszegi medencében, akár a Kendefi család története, akár ennek, vagy más templomnak a története szorosan kötődik a középkori román identitás történetéhez, és ez a diskurzus jelen van a fő történelmi identitás alakító történészek diskurzusában, beszédében fokuszálnak ezekre a történetekre, tehát fontos nekik. Ennek az eredménye az, hogyha akár ortodox hátterű, mondjuk vallásos csoportok, teológusok, építészek jönnek, akik mondjuk román műemlékekkel foglalkoznak itt, őre, Boldogfalván kiemelik ezt a jelleget. Míg nekünk a Kendefi család, a Hunyadiak, vagy akár Marák története kapcsán, és a műemlék jelleg kapcsán ugyancsak egy kiemelt műemléket jelent. Tehát mondhatni, mind a két csoportnak kiemelt érdeke ezt a templomot valahogy kiemelni, nem is az ismeretlenségből, mert épp ez a legismertebb, hanem abból az állapotból, amiben éppen van. És nem elég beszélni róla.
3: És ön szerint ez előre viszi az ügyet? Tehát, hogyha ezt szeretnék a románok is, szeretnék a magyarok is, szeretnék a reformátusok, akkor ez a templom meg fog újulni?
2: Szerintem igen. Igen, hogyha olyan személy fogja össze, kiérti a hangját és véleményét mindkét csoportnak, és úgy tudja ezt kamatoztatni, mondjam így, hogy a diskurzus, tehát az identitásra szóló diskurzust felelősségé változtatja. A felelősség pedig abból áll, hogy vállalni kell egyértelműen a támogatást. Tehát ha pénzhez jut a történet, általában egy projekt esetében, ha Európai Uniós azért nem annyira jellemző, de általában egy helyi projekt esetében, amikor anyagiakhoz érünk, akkor egyből az etnikai határok is megjelennek. Ja, hát nem adunk erre a templomra, mert ez a magyar templom, vagy ez a román templom is, mondhatnám fordítva is, bár nem jellemző itt. És ilyenkor ugye a pénzes zacskó az vagy kiürül, vagy egyáltalán meg se nyílik. A másik probléma a szorvány kérdés. Tehát, hogy el kell dönteni ezt nekünk is, magyaroknak, hogy áldozunk-e olyan templomokra, ahol kevesen vagy alig vannak, vagy nincsenek, mert hogy olyan kéznyomunk, lábnyomunk a történelemben, ami meghatározó. És ezt el kell döntenünk, hogy ezt megtesszük, avagy csak beszélünk róla, és dicsekszünk vele, hogy van a Kárpát-medencében lábnyomunk ugyan, de nincsenek emberek, tehát ezek nem adoznak otthon, nem voksolnak nagy számban, tehát akkor nem fogjuk őket támogatni. Ezeken túl kell lépni, tehát az érték, az minden nép számára érték, és hogyha ezt komolyan gondolja bármelyikünk, akkor kötelezettség is lép fel ezzel szemben. Na most azért azt elmondanám én, mint a műemléknek egyfajta lobbistája, és minden ilyen erdélyi romnak a lobbistája, mindig virágot látok minden rom fölött, tehát én élettel is megtölteném, és egyetértek azzal is, hogy akkor van értelme valaminek, hogyha működik, és hogyha élet van benne. És ez is egy feladat. De ez a másik lépés. Vagy párhuzamos azzal, ami történik a felújítással. Mondjuk a nagy Európai Uniós projektek nem igazán támogatják ezt a fajta revitalizációt, viszont nekünk a helyi közösség embereinek, lelkészeknek, tanároknak, helyieknek ezt is támogatni kell természetesen.
3: Hát az Európai Unió az infrastruktúrális megújulást támogatja, arra gondol, de mondjuk a programok idehozatalát már nem, vagy azt annak a fenntarthatóságát már nem?
2: Többfajta program van. Nyilvánvalóan az a program, amiben most bejutott a maga az emlékmű, talán a közösségi ismertségét európai szinten, annak az érzékelését, hogy ez a templom gondban van, megőrzésre szorul, ezt erősíti. Viszont ez még nem elég ahhoz, hogy ki lehessen újítani teljesen a templomot, és nem elég a programokhoz. Általában a programokat nehezebben támogatta az Unió, viszont van olyan komplex felújítási program, vagy volt, amelyeknek a hosszú távú kihatása arról szólt, hogy pár évig, 4-5-10 évig őrész mellett lehetett működtetni különféle programokat, amelyek a közösségnek a támogatását is célozta. Mindegy, hogy milyen közösségről beszélünk, ami ugye a műemléket fenntartotta, működtette, és intézményeket is tudott működtetni mellette. Tehát volt ilyen is, de most ebben az esetben nem hiszem, hogy ilyen nagy volumenű projektről beszélünk.
3: Milyen programot tud elképzelni mondjuk ebbe a templomba, ha az nem hitéleti, mert hogy azok, akik itt imádkoznának, azok vannak, vagy nagyon kevesen vannak, mert ezt is mondja, legyen kedves. Tehát mit tud elképzelni, ami méltó ez a templomhoz?
2: Először is a válasz arra, hogy vannak vagy nincsenek, a harangozó gondozónak a véleményét idézném, aki valahogy így fogalmazta meg, hogy egy változó valóság. Tehát, hogy a plusz és a nulla között mozog. Minél inkább dinamikusabb egy közösség, annál inkább jobban tud megszólítani olyan embereket, olyan közösségeket, akik valahogyan kapcsolódnak ehhez a templomhoz. Minél inkább erőtlenebb a közösség, annál inkább esik szét annak a struktúrája is, ami van lényegében, ami működik. Egy templom a lelki életen túl nyilván nem arra való, hogy csak múzeum legyen. Senki nem akar köveket és emlékeket pásztorolni. Ezeket pásztorolni nagy kihívás, nem ezt tanítják a teológián. Viszont minden egyes épületben, ami ilyen jellegű, én úgy látom, hogy egyfajta missziós lehetőséget kell teremteni. Tehát emberek ismerik meg a kultúrádat, a hitedet, a meggyőződésedet, akik azért jönnek ide, hogy pusztán egy műemléket lássanak. Tehát megszólítható sokkal nagyobb közösség, mint az, ami csak épp itt van. Tehát úgymond egy virtuális tényező is tud lenni, tehát olyan közösségeknek is szólhat, amelyek nem feltétlenül itt laknak, de amelyek itt ismerkednek meg egy adott kultúrával, művészettel, akár hitélettel is. A környéken pedig a gazdasági fellendülés tud nyilván egy olyan program, ahol intézményt tud működtetni az egyház, azt tudna lényegében nagyobb közösséget megszólítani, mert ha azok kihalnak, akik vannak, akkor helyettük nem lesz más, ha nincs.

0: a műemléki lobbistával. Ugyanis a lelkésznem ebben a gyülekezetben szolgál, ám szívügye ez az 1200-as években épült templom. Ezzel nincs egyedül, az épületet a románok is szeretnék felújítani, hiszen van benne egy cirilbetűs freskó, amely fontos számukra. A további részleteket Gudor Botond történésztől, a gyulafehérvári református egyházközség lelkészétől kérdezte meg Hegedűs Márk.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, 7 órakor néhány perc múlva elmondjuk a híreket itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazin szól. További kellemes szép napot, jó rádiózást kívánok Önöknek!
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfői közösségi oldali bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány célja, hogy minden gyermek időben hozzájusson az egészséges fejlődéshez szükséges szolgáltatásokhoz. Magyarországon 6 éves korig a gyermekek közel 17%-ánál tapasztalható fejlődési elmaradás legalább egy területen, és az érintettek több mint egyharmada nem kapja meg időben a szükséges ellátást. A miniszter kiemelt feladatnak nevezte a nehézségek minél korábbi felismerését. Kereki Judit, kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár ugyanezekről a kérdésekről beszélt a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének konferenciáján is. Az államtitkár az elmúlt hetekben széleskörű szakmai egyeztetéseket folytatott a bölcsődei egyesületek és szakszervezetek képviselőivel a minőségi ellátás feltételeiről. 200-230 milliárd forintból, uniós kohéziós forrásból és az Európai Beruházási Bank hiteléből 2030-ig megújulhat a Budapest-Miskolc vasúti fővonal legrosszabb állagú 60 és Füzesabony közötti szakasza, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként megvalósuló pályafelújítással óránkénti 160 kilométeres sebességet érhetnek el a vonatok, ami stabilizálhatja a körícék menetrendjét és lerövidítheti a menetidőt Miskolc, Eger, valamint Gyöngyös felé. A beruházás során korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így teljes körűen megvalósulhat az akadálymentesítés is. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a terv magában foglalja a Rákos és Kőbánya közötti legnagyobb késéseket okozó szakasz fejlesztését, valamint egy Miskolc központú tramtrén hálózat kialakításának vizsgálatát is Kazincbarcika és Tiszaújváros irányába. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészülete a szociális területeken, osztotta meg Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkár írását Kátai Németh Vilmos miniszter. Első lépésként országos állapotfelmérést végeznek az intézményekben, amire építve meg

0: újul a szervezet, megerősítik a humán erőforrást, fejlesztik a digitalizációt és korszerűsítik a finanszírozási rendszert. A cél egy olyan kiszámítható és emberséges intézményrendszer felépítése, amely biztonságot ad az ellátottaknak és megbecsülést a dolgozóknak. Azt mondta, súlyos örökséget vettek át, mert a szociális területen és a gyermekvédelemben is komoly kihívásokkal, elavult infrastruktúrával, tartós szakemberhiánnyal és alulfinanszírozottsággal kell szembenézniük. A főigazgatóság fenntartóként többek között az idősek, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyerekek ellátásáról gondoskodik. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein 2026. szeptemberétől, ami az intézmény eddigi legmagasabb felvett létszámának számít, írja a református.hu. A legnépszerűbb területek közé idén a bölcsészet és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a kommunikáció, valamint az állam és jogtudomány tartoztak. Szeptembertől 3 új mesterképzési szak is indul, köztük 2 nemzetközi kapcsolatok irányultságú angol nyelvű program, valamint a könyvszakmai és könyvkiadói ismeretek. Az egyetem emellett a sportolási lehetőségek bővítésével is támogatja a hallgatók testi egészségét és fejlődését. Egyre több magyar utazik nyáron a regionális és külföldi repülőterekről az árak és a szélesebb kínálat miatt az INVIA adatai szerint. A pozsonyi reptéren a foglalások 128%-kal nőttek, mivel az ottani indulások átlagos ára akár 14%-kal is alacsonyabb lehet. A magyar utazók az utazási időt, a kínálatot és az összköltséget nézik, így szívesen indulnak Ausztriából vagy Szlovákiából is. Az M1-es autópálya állapota miatt a nyugat-magyarországiaknak Bécs és Pozsony elérése is egyszerűbbé vált, erősítve a határon túli indulásokat. A sármelléki repülőtér új törökországi charterjáratai és a debreceni last minute utak 50%-os növekedése is a regionális keresletet mutatja. Gyapjas mamut felső fogára bukkant egy kislány a Tiszában egy fosszília keresés során, amelyről egy Facebook bejegyzés számolt be. A törvények értelmében a kiemelkedő tudományos értékkel bíró, egyedileg védett ősmaradványok az állam tulajdonát képezik. A nem védett területeken ugyan szabadon szedhetők az apróbb kövületek, de a ritka leleteket tilos jogtalanul eltulajdonítani. A most megtalált értékes ősi lelet a beszámolók szerint végül múzeumba kerül.
1: Az időjárásról.
0: Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, július 28-a van, jó magam, Béli Katalin vagyok, és várom Önöket a keddi program további részéhez. A magyar vas és acélgyártás jelentős évfordulója a mai, hiszen Mária Terézia 1770. július 28-án írta alá alapító levelét, engedélyezve vasmű építését a diósgyőri uradalom területén. A vasgyár a Felsőhámorban a Garadnai völgy Szentlélek levezető elágazási bejáratának bal oldalán lévő nagyolvasztóból, a Szimba völgyben több kisebb kohóból és kereskedelmi árut előállító vasrút, kasza és szekkovácsoló műhelyből állott. Az üzemben tartáshoz szükséges hajtóerőt a Garadna, illetve a Garadnai Szimba egyesített vize szolgáltatta. A Garadna völgyét később lezárták, hogy a vízellátás folyamatos legyen, így jött létre a ma turista nevezetességnek számító hámorító, amelynek partján később felépült a palota szálló. A gyár megalapítása után Fazola felszámolta egri műhelyét és átköltözött a gyártelepre, amit a főrészvényes királyi kincstár újabb műhelyekkel egészített ki. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádióban rövidesen szólunk majd a nap további nevezetességeiről, ez a kalendárium rovat lesz. Jön majd ma is az útra való hitéleti gondolatokkal, az óra második felében pedig egy mezőgazdasági témát kínálunk. Az aszálykár ugyanis jelentős a gyümölcs termésre, a kajszi és őszi barack szezon még tart, de itt a dinnye szezon is, a termés jó, az árak viszont kedvezőtlenül alakulnak a termelők számára. Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét kérdezzük majd. Számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 28-a van a Szabolcsok, az Incék és az Adinák névnapja. A Szabolcs magyar eredetű név Árpád fejedelem unokaöcsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése nyest. Az ince rendkívül ritka név, latin eredetű, melynek jelentése ártatlan, az Adina pedig germán eredetű, az Ada továbbképzése. Isten éltesse önöket sokáig, és köszöntjük azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Legyen szép napjuk! És már is mondom, hogy milyen jeles események, évfordulók kötődnek a mai naphoz. 1655-ben meghalt Cyrano de Bergerac, francia barokkíró, aki hosszú orráról volt ismert. Verseket, szatirikus leveleket, színdarabokat és regényeket írt. Legismertebb műve a Holdbéli utazás, ami egyben társadalomkritika és egy eszményi társadalom leírása. 1750-ben e napon meghalt Johann Sebastian Bach, német zeneszerző, a barokk zene nagymestere. Munkássága jó részét a vallásos tárgyú kompozíciók alkotják, amelyek alapja a protestáns korál, művészete a barokkor zenei törekvéseinek összefoglalása. 1741-ben e napon halt meg Vivaldi, olasz barokk zeneszerző és hegedű virtuóz, az olasz barokk egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb zeneszerzője, korának nagy hegedű virtuóza. 1851-ben elkészült az első tudományosan is használható fotó egy nap fogyatkozásról. 1907. július 28-án meghalt Törley József, a pezsgőgyártás budafoki meghonosítója. 1910-ben Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére. 1914-ben az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, és ezzel elkezdődött az első világháború. 1919-ben Gyöngyösön megszületett Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró, a Magyar Televízió 28 évig futó Ablak című magazinjának állandó munkatársaként szerzett ismertséget. 1933-ban New Yorkban bemutatták az első éneklő táviratot. A szolgáltatás lényege az volt, hogy a megrendelt egyedi üzenetet a szolgáltató telefonon keresztül énekelve juttatta el a címzethez. 1945-ben e napon született a Garfield megalkotója. Jim Davis amerikai képregényrajzoló saját nagyapjáról mintázva alkotta meg a figurát. Szintén 1945-ben e napon 14 ember halálát okozva bombázó repülőgép csapódott az Empire State Buildingbe. És 1984-ben megkezdődött a 23. újkori nyári olimpia Los Angelesben. Visszavágásként a moszkvai bojkott miatt az Egyesült Államokban rendezett játékokra ezúttal a szovjet sportolók nem utaztak ki, de politikai okokból a magyarok sem. Így lemaradtunk a világjátékról, amelyen egyébként rekordszámú sportoló versenyzett. 64 év után először vettek részt az ötkarikás játékokon kínai sportolók, és egyből arattak is, főleg súlyemelés, tornában, lövészetben, de a női röplabdát is ők nyerték meg.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

vannak még jó emberek. A jóság nem korfüggő. Korunk fiataljairól sok rosszat mondanak az idősebbek. Sokszor talán igazuk is van. Vagy azért, mert tényleg ilyenek a mai fiatalok, vagy azért, mert már elfeledték, hogy ők milyenek voltak. Tehát a fiatalok között is vannak jó emberek. Ennek igazolása a következő eset, amit nemrég láttam. Férjemmel autóval mentünk valahová, s egy elgázolt macska teteme feküdt az úttesten. Kellemetlen látvány. A vér, az érzés meg a tudat, ez a szerencsétlen állat rossz helyen volt rossz időben, s most bizonyára valaki keresi, valakinek hiányzik. Lehet pár perccel azelőtt még egerészett, vagy lustán nyújtózkodott, olyan kecsesen, ahogy csak a macskák tudnak. Vagy épp a gazdája lába körül tekerődzve méltatlankodott hangos nyávogással, hogy késik az ebéd. Vagy épp az ölében hízelgett, megelégedett dorombolással, vagy éppen szoptatta a kölykeit. S most ott fekszik, vérbefagyva az úttesten. S minél több autó megy arra, annál laposabb lesz a macskatetem, míg végül csak egy véres paca marad az úttesten. Szegény pára, ennyi marad belőle. Mi áthajtottunk a macskatetem fölött, szép fekete cicus volt egykor. Az utánunk érkező autót egy fiatalember vezette. Ismertem a fiút látásból. Nem sokat tudok róla, talán azok közé a HMC gyengébbek kedvéért helyi menő csávók közé tartozott, akikről az az általános vélemény, hogy semmi jót nem várhatsz tőlük, mert csak a szórakozáson, a lányokon, a rosszon törik a fejüket. Lám, milyen könnyen ítélkezünk. Szóval nem tudom, milyen ember, nem tudom, mivel foglalkozik, nem tudom, mi a hobbija, van-e barátnője, hogy tanult az iskolában, azonban az, amit tett, ezek helyett az információk helyett is sokat elmondott rólam. Ugyanis a fiatal ember, észrevéve a macskatetemet, lehúzódott az út szélére, megállt, kiszállt az autójából, s félrehúzta az út melletti árokba az élettelen testet. Aztán visszaült az autójába, és folytatta az útját. Mindezt a visszapillantó tükörből láttam. Azt nem láttam, milyen volt az arckifejezése, milyen érzéseket tükrözhetett az arca, de az biztos, hogy ennek a fiatalembernek érző szíve van. Nem hagyta ott a szerencsétlen állatot, hogy az autók véres pacává gyúrják szét. Lehet, neki is van otthon macskája, vagy csak egyszerűen ilyen jó ember. Olyan jó, meleg érzés lett urrá rajtam. Igen, vannak még jó emberek.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kanadai mintára Budapesten is bevezetik a közösségi rendészetet, amelynek keretében szerződéses rendőrök segítik majd a lakosságot. A Pósfai Gábor belügyminiszter által bejelentett program célja, hogy emberközelibbé tegye a hatóságokat és erősítse a polgárok bizalmát. A kanadai tapasztalatok alapján a közösségi rendőrök napi szinten jelen lesznek az utcákon, részt vesznek a helyi programokban és a bűnmegelőzés mellett a kapcsolatépítésre fókuszálnak. A rendszer hasonlít a korábbi körzeti megbízotti feladatokhoz, de nagyobb hangsúlyt fektet az önállóságra, a közvetlen kommunikációra és a problémák közös megoldására is. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein 2026. szeptemberétől, ami az intézmény eddigi legmagasabb felvett létszámának számít, írja a református.hu. A legnépszerűbb területek közé idén a bölcsészet és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a kommunikáció, valamint az állam és jogtudomány tartoztak. Szeptembertől 3 új mesterképzési szak is indul, köztük 2 nemzetközi kapcsolatok irányultságú angol nyelvű program, valamint a könyvszakmai és könyvkiadói ismeretek. Az egyetem emellett a sportolási lehetőségek bővítésével is támogatja a hallgatók testi egészségét és fejlődését. Szigorította a NAV az új transferár dokumentációs rendelettel, amelynek értelmében a vállalatoknak a kapcsolt ügyletek piaci jellegét már nem elegendő cégszintű eredményekkel igazolniuk. A Deloitte szakértői szerint a jövőben a tényleges jövedelmezőséget szegmentált eredménykimutatással, tevékenységek, üzletágak vagy termékkörök szerinti bontásban kell alátámasztani. Ez a változás komoly controlling és számviteli támogatást, valamint transferár szakértelmet igényel a cégektől. Mivel a felkészültség vállalatonként nagyon eltérő, a szakértők azt javasolják, hogy a társaságok mielőbb kezdjék meg a szükséges módszertanok kialakítását. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában, amelyben bemutatta a fővárosi Soroksári út felett helyére emelt új acélhidat. A beruházásnak köszönhetően a vonatok a fővárosi fejpályaudvarok elkerülésével, fontos csomópontok és átszállási kapcsolatok érintésével haladhatnak át Budapesten, ami sűríthető agglomerációs és távolsági közlekedést tesz lehetővé. A miniszter kiemelte, hogy a projekt jelentősen megkönnyíti az utazást, többek között Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, 60 és Gödöllő felé is. Hozzátette, hogy bár a beruházást sok közpénzügyi kritika és túlárazási gyanú övezte, a kivitelezési tender hamarosan elindul a Népligeti szakaszon, a teljes készültséghez pedig még legalább 4 évre van szükség. Szigorúbb adószabályok lépnek életbe a bizalmi vagyonkezelésnél augusztus 31-e után az adóelkerülési kiskapu bezárása érdekében. Megszűnik a vagyonkezelésbe adott elemek eddigi 5 éves adómentességi szabálya és a korábbi piaci felértékelés adómentessé tétele. A módosítások az adóelőnyök szűkítése mellett jogszabályi változásokat, valamint szigorúbb adatszolgáltatási és ellenőrzési elemeket tartalmaznak. Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője hangsúlyozta, hogy maga a jogintézmény nem szűnik meg, továbbra is alkalmas családi vagyontervezésre. A törvényi szigorítás kizárólag azokat érinti negatívan, akik eddig kihasználták a konstrukció adózási kiskapuit. A javaslat emellett erősíti a NAV ellenőrzési kötelezettségét, és 2028-tól kötelezően vizsgálja majd a bizalmi vagyonkezelési struktúrákat. Kamattámogatást hirdetett az agrárminiszter a tejpiaci válsághelyzet kezelésére, a gazdaságok és feldolgozók megsegítésére. Bóna Szabolcs rendelete alapján a tejtermelő gazdaságok és a tejfeldolgozó cégek kapnak pénzügyi segítséget. A Magyar Közlönyben megjelent döntés javítja a vállalkozások jövedelmezőségét és napi működését. Az új szabályok szerint a szarvasmarha tenyésztők 100%-os kamattámogatást vehetnek igénybe. Ez a segítség állatonként legfeljebb 1 millió forintnyi hitelre érvényes a teljes futamidő alatt. A feldolgozó üzemek pedig az élelmiszeripari hitelprogramon keresztül 70%-os kedvezményt kapnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Az aszálykárok jelentősek a gyümölcstermésre. A kajszi és őszi barack szület közepén járunk, eddig közepes termést tapasztaltak kielégítő minőség és árak mellett. Zajlik a görögdinnye szezon, a termés jó, az árak viszont kedvezőtlenül alakulnak a termelők számára. Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével Tóth Emese beszélgetett.
2: Szűkebb értelemben hetek óta van velünk az asszály, de tágabb értelemben hónapok vagy évek óta. Ugye az első jelentős évszázados asszály 2022-ben volt, de azóta a 2023-at kivéve minden évben vannak nagyon jelentős asszályos periódusok. Ilyen az idei év is. Már a tavasz így kezdődött, hogy kevés volt a téli csapadék, tavasszal alig hullott eső, aztán amikor a tavasz végén megjöttek az első jelentősebb esőzések, és egyes Magyarország régiókban, főleg a Dunántúlon hullott jó csapadék, ellenben az ország zöldség-gyümölcs termesztő körzeteinek többségében nem volt kielégítő mennyiségű csapadék. A zöldségkultúrákban ennek a hatása mérsékeltebb és közvetettebb, azáltal, hogy a zöldségtermő területünk 90%-a öntözött, ami megsínylette az aszályt, az elsősorban az öntözetlen csemege kukorica, ami egy 5-8 ezer hektárt tesz ki a 20-25 ezer hektáros teljes idei felület. Ráadásul az öntözetlen csemege kukorica állományok akkor voltak a legérzékenyebb fenológiai stádiumban, amikor jött a június utolsó hetében tapasztalható hőséghullám, és az a szárassággal együtt nagyon komoly károkat okozott. Minden más kultúrában az öntözés egész jól tudja kompenzálni a csapadék hiányt. Ilyen meleg hullámok esetén, amikor az még szárassággal is társul, az öntözött állományokban is tapasztalunk termés depressziót, tehát termés csökkenést, mivel a légköri asszályt, az UV-sugárzást csak öntözéssel teljesen ellensúlyozni nem lehet. A gyümölcskultúrák esetében áttételesek, de súlyosabbak a károk, mert a gyümölcsültetvények kétharmada Magyarországon öntözetlen. A korán betakarított gyümölcsök esetében, mint a cseresznye és a megy is látszott már az asszálynak a hatása. Apróbb maradt a gyümölcsméret az öntözetlen ültetvényekben, ráadásul a június végi hőhullámmal a termés szabályszerűen megfőtt vagy megsült a fán, vagy rászáradt a termés a fákra, ha az még csapadékhiánnyal is társult, vagy pedig ha abban a térségben volt is elégséges csapadék, akkor meg szó szerint megfőtt a megy, bebarnult, befeketedett a húsa. Így a cseresznye szezonnak a végét, de a megy szezonnak a közepét nagyon hátrányosan érintette a szárazság és a hőhullám. A kajszi és őszi barack szürete jelenleg is tart. A kajsziban a szezon utolsó harmadának elején, az őszi barackban a szezon közepén járunk. Ezek az ültetvények azért nagyobb részt öntözöttek. Ott lehet mérsékelni a kárhatást, de az öntözetlen ültetvényekben egy gyümölcsfajoknál is apró maradt a gyümölcs, így friss piaci első osztályú minőséget nem lehet termelni rajtuk.
3: Vannak olyan gyümölcsfajták, amelyeknek a betakarítása már befejeződött. Tudunk-e összesítést mondani?
2: Igazából a cseresznyén és a medgyen vagyunk túl a jelentősebb gyümölcsfajok közül. A megy esetében a 60 ezer tonna körüli termés potenciálunkkal szemben és a tavalyi elég gyenge 40 ezer tonnás termés után ebben az évben 30 ezer tonnát prognosztizáltunk. Az eddigi előzetes felmérés alapján úgy tűnik, hogy a 30 ezer tonnát sem érte el, valószínűleg valahol a 20-25 ezer tonna között állt meg, aminek jelentős részben az az oka, hogy ott volt az a 30 ezer tonna a fákon, csak 5-10 ezer tonna rásült vagy ráfűtt a fára a szárazság és a június végi hőhullám miatt. A cseresznye esetében nagyjából egy közepes termés volt, jobb, mint amit még az áprilisi, májusi fagyok után vártunk. Pontos mennyiséget még nehéz mondani, de a 10-12 ezer tonnás potenciális termésünknek körülbelül a felét vagy bőfelét sikerült betakarítani. Nagyon látszott idén a cseresznye piacán, hogy az extenzív művelési rendszerű öntözetlen ültetvényekben vagy hagyományos, nem nagy gyümölcsű fajtákkal termel termelt apróbb gyümölcs, tehát a 22-26-os méretű gyümölcs az gyakorlatilag eladhatatlan. Nincs ára, vagy nagyon nyomott áron lehet megszabadulni tőle. Amire piac van tűrhető áron, az a 28, de még inkább a 32 plusz méretű cseresznye, azt el lehet adni. Ennek viszont feltétele az öntözés, az intenzív művelési rendszer, és ráadásul a jégháló és esővédő fúria takarás, ami együttesen nagyon-nagyon nagy tőkebefektetést jelent. Zajlik a kajszi és az őszi barasz szezonja, itt is jobb a helyzet, mint amit még a tavaszi fagyok után vártunk. Egy közepes termést tapasztalunk azzal, hogy a Dunántúlon és a Délalföldön egész jó a termés. Őszi barasz esetében a Délalföld, Szeged-Szatymasz környéke a nagy termesztőkörzet. A Dunántúlon elszórtan találhatók a kajszi és őszi barasz kültetvények, de nagyon jelentős az összfelület. Itt mérsékeltek, vagy gyakorlatilag nem is voltak érdemi fagykárok, de az ország északi-északkeleti részében ebből Borsod a kiemelkedő, hiszen az egy nagy kajszi termesztő körzet, nagyon jelentősek voltak a károk, de mivel kajszi és őszibarackban a termőterületek jelentős részét nem vagy mérsékelten érintette az április-májusi lehűlés, így ezekben a gyümölcsfajokban egy nagyjából közepes termést tapasztalunk. Az árak is megfelelnek, ennek visszatükrözik a termést. Nagyjából egy közepes árszint alakult ki, ami azt jelenti, hogy érvényesül az élni és élni hagyni elve, bár azt látjuk, ahogy mentünk vele a szezonba, és jött a termés, vagy torlódott a termés, azért voltak olyan időszakok, amikor relatíve nyomott áron kellett értékesíteni, vagy nagyjából most is ezt az időszakot éljük így a barackok főszezonjában. De összességében a kajszi és őszibarack esetében kielégítőek az árak, a termés és a minőség is. Zajlik a göröklinje betakarítása, bár relatív, hogy az zöldség vagy gyümölcs, de botanikailag gyümölcs. Azért kell róla szót ejteni, mert az egyik legjelentősebb zöldséggyümölcsfajunk. Nagyon jónak ígérkezett, és még most is annak látszik a termés, és kiválónak tűnik a minőség. Az asszály kevésbé érintette, mert döntően öntözött kultúrákról van szó. A tavaszi fagykárok úgy szintén mérsékelt kihatással voltak a görögdinnye termesztésünkre, hiszen nagyobb részt a tavaszi fagyok után ültették ki az állományokat. A termés jó, az árak viszont katasztrofálisan rosszak. A szezon első 1-2 hete, tehát július 1-től 10-15-ig voltak olyan árak, amelyek a termelők számára gazdaságos termelést biztosítják, ellenben június 10-15 körül úgy tűnt, hogy elkezdenek lefelé bukni az árak, és most már látható az, hogy a következő 1-2 hétben ez a tendencia folytatódik. Ennek az az oka, hogy most van a főszezon, most bőséges a kínálat, most van a legnagyobb termésmennyiség, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Ellenben látható az az időjárásból, hogy a következő 1-2 hétben egy jelentősebb lehűlés várható, a hőmérsékletek nem csak Magyarországon, hanem Nyugat- és Dél-Európában is visszaesnek 20-25 fokra, illetve alatt a nappali maximum hőmérsékleteket. Ez viszont nagyon jelentősen visszaveti a dinnye iránti keresletet, mert a dinnye az a gyümölcsünk, aminek nem csak a kínálatát, vagyis a termés alakulását, a szüret lefolyását határozza meg az időjárás, hanem a keresletét is. Dinnyéből akkor fogy sok, ha meleg van, ha kánikula van. A hőmérséklet visszaesése viszont a következő 1-2 hétben nagyon erősen visszaveti a keresletet. Az áruházláncok nem csak Magyarországon, hanem egész Európában nagyon óvatosan rendelnek dinnyét, várva a kereslet csökkenést, ez viszont kihat az árakra. Ilyenkor mindig egy túlkínálati helyzet alakul ki, és most már addig buktak az árak, ami a termelők számára az önköltséget sem fedezi. És nyilvánvalóan senki nem a nulla eredményért dolgozik, de most jelen pillanatban így tűnik a dinnyepiac.
3: Tudom mondani árakat?
2: Nagyjából a termelői árak az 50 és 70 forint között vannak, valahol az 55-60 forintos árcentrumban. Ezek a önköltségnek a legalját jelentik, de a tőkeigényes, intenzív kultúrák esetében ennél jóval magasabb az önköltség. Tehát aki fólia alagutas, vagy valamilyen más a koraiságot fokozó rendszerben dolgozik, akár bakháton, akár más termelési módok mellett, az ilyen önköltségen nem tudja előállítani a dinnyét, és akkor, amikor 2-3 hétig nyomottak az árak, az azt jelenti, hogy az adott termelő számára a szezon fele úgy telt, hogy veszteséggel értékesítette a dinnyét, a szezon másik felében meg adott esetben lehet, bocsánat a kifejezésért, kaparni a nyereségért, és akkor szezon átlagban talán kívülünk nullára, ez semmiképpen nem pozitív és áldásos állapot, is visszavetheti a görög dinnyének azt a fejlődését, amit az elmúlt pár évben leírt. Az a gond, hogy ez egy olyan európai piaci helyzet, amivel senki nem tud mit kezdeni. Azt, hogy európai szinten, ami 2,5 millió tonna görög dinnyét jelent összesen, ami 150 ezer tonna körüli termésünk kereséseinkkel szemben visszaesik a kereslet és bebuknak az árak, ezzel egyszerűen nem lehet mit kezdeni egy ilyen méretű piacon. És azért féltjük nagyon a görög dinnyét, mert az egyetlen, hangsúlyozom, az egyetlen olyan friss piaci zöldségünk, gyümölcsünk, amelyik elmondhatja magáról, hogy Magyarország az Európai Unióban a top 5 termelő közé tartozik, mert a negyedik legnagyobb dinnyetermelők vagyunk az Európai Unióban. Spanyolország termel 1,2 millió tonnát, az olaszok 700 ezer, a görögök 400 ezer tonnát, és ezután jövünk mi 150-160 ezer tonnával. Ezért még zászlós hajunk a görög dinnye, de mi történik akkor, ha még a zászlós hajó is zátonyra fut és elsüllyed? Mi lesz a többi zöldséggyümölcs ágazattal, ahol nincs ekkora súlyunk a piacon, és abszolút árelfogadók vagyunk, nem tudunk hatni a piaci árakra. Érdemben a görög dinnyével sem, de ezek a piaci folyamatok felvetik azt a kockázatot, hogy a következő években zuhanni fog a görög dinnye termőterülete.
3: Mégiscsak a legnagyobb gyümölcsünk, ha nem is a termetére értve, de az alma. Mit várunk? Mit lehet várni? Ugyan még egy kicsit előre szaladtunk ezzel a gondolattal, de lehet, hogy nem is annyira.
2: Így van, az alma a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk, bár mind a termőterülete, mind a termés mennyisége rohamosan csökken. De azért is van nagy jelentősége, mert az alma az egyetlen olyan gyümölcs, amit 12 hónapon keresztül lehet kapni a boltok polcain, hiszen jól tárolható, így egész évben ellátható a piac. Almában nagyon szomorú képet látunk szintén, és nagyon rossz az, amikor mindig ilyenekről kell beszámolni, mert az olyan, mintha az ember állandóan sírna, panaszkodna, de akkor, amikor rossz a helyzet, nem lehet jobbat mondani. Nagyjából 20 ezer hektár alma termőfelületünk van, amin még egy jó évjáratban 500 ezer tonna körül termést kellene tudnunk előállítani. Ez tavaly 170 ezer tonna volt, amire azt mondtuk, hogy minden idők leggyengébb termése. Ebben az évben az előzetes információk szerint, de nagyjából két hét múlva látunk pontosabb képet, még 170 ezer tonnát sem fogja elérni, tehát a tavalyi szintet sem fogja elérni az idei termés. Amennyire rálátunk, de erről az augusztus 4-6 között futó Prognosfruit konferenciáról kapunk majd pontos képet, illetve alatt az európai termésbecslést. Mindenhol máshol Európában egy tűrhető vagy jó termés van. És ugyanez volt tavaly is a helyzet, egész Európában vagy az Európai Unióban minden jelentősebb almatermelőnél, illetve a szomszédos országokban, amelyeknek a piacára közvetlenül hatással vagyunk, illetve ők is hatnak ránk. Jó termés volt, csak nálunk volt rossz, és idén is nagyjából ez látható. Az ilyen években az a rossz, hogy a termés kiesést, ami nálunk tapasztalható, nem feltétlenül honorálja a piac magas árakkal, mert az árak európai szinten dőlnek el, ez egy nagy nyitott Európai Uniós piac, ha mindenki másnak jó termése van, és összességében az európai termés ellátja az európai fogyasztókat, akkor csak azért, mert nekünk gyenge termésünk van, nem fognak magasra szökni az árak, és ez a legrosszabb csillagzat, amikor a gyenge termés relatíve alacsony árakkal párosul. Nyilván a legjobb az lenne, amikor van egy jó termésünk, csúnya ilyet mondani, de mindenki más elfagyott, ezzel nem kívánunk senkinek rosszat, csak azt mondom, hogy ez az a helyzet, amiből meg nagyon jól jövünk ki, ezért magasak az árak, tehát egy jó termés egy magas árral párosul. Ennek az ellentétét éljük tavaly is és idén is, az egyébként gyenge termésünk ahhoz képest nagyon gyenge árakkal társul, és ez megint nem abba az irányba visz, hogy növekedni fognak az alma termőfeletek a következő évben. Pontosabbat nagyjából két hét múlva lehet mondani, de azt gondolom, hogy ezekkel az előzetes becslésekkel nem lőttem nagyon mellé.
1: Az aszálykárok jelentősek a gyümölcstermésre. A kajszi és őszi barack szüret közepén járunk, eddig közepes termést tapasztaltak kielégítő minőség és árak mellett. Zajlik a görög dinnye szezon, a termés jó, az árak viszont kedvezőtlenül alakulnak a termelők számára. Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével Tóth Temese beszélgetett.
0: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

Kedves hallgatóim, néhány perc múlva 8 órakor híreket hallanak itt az Európa Rádióban. A folytatásban a Kontinentális Reggeli című magazin műsor záró órája jön majd. Maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Anita külügyminiszter két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban hétfőn. A megbeszélésen a védelmi és a gazdasági együttműködés további erősítéséről egyeztettek a felek. A találkozón Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is részt vett. A felek áttekintették a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítésének lehetőségeit. A cél, hogy a szorosabb kapcsolatok a magyar emberek számára is kézzelfogható gazdasági és biztonsági előnyöket hozzanak. A magyar tartalékos katonák sikeresen bizonyították felkészültségüket az Egyesült Államokban tartott Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi gyakorlaton. Sándor Zsolt vezérkari főnök a pápai bázis repülőtéren rendezett visszafogadó ünnepségen méltatta a 90 fős kontingenst. A magyar egység, amelyben önkéntes tartalékosok és hivatásos katonák szolgáltak együtt, 75 napot töltött a tengeren túlon. A tengeren túli küldetés során nappali és éjszakai körülmények között hajtottak végre harcászati feladatokat az Ohio-i nemzeti gárdistákkal. A vezérkari főnök hangsúlyozta, hogy a tartalékosok bebizonyították, szakmai hozzáértésük semmivel sem marad el az aktív állományétól. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közösségi oldalán arról számolt be, hogy Hankó Balázs volt miniszter, milliárdokat osztott szét a Fidesz kampányát segítő szervezeteknek. Kiemelte például a Roma Inkubátor Egyesületet, amely a vádak szerint a választások előtt pennikártyákkal befolyásolta a szavazókat Kerepesen. Szintén említést tett Mága Zoltán koncert sorozatáról, valamint fideszes képviselőkhöz köthető egyesületek támogatásáról. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a döntéseken Hankó Balázs aláírása szerepel, és az ügyben érintett közvetlen munkatársait már letartóztatták. Nagy Ervin szerint a gyanús támogatások miatt indult eljárásoknak megvan az alapjuk, és bűncselekményről van szó. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament hétfői üléséről, és a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezik. Az ellenzéki pártok azért hagyták el az üléstermet, mert a levezető elnök megvonta a szót Hankó Balázstól, aki személyes érintettségére hivatkozva akart felszólalni. Bóka János frakcióvezető szégyennek nevezte a történteket, és koncepciós eljárásról beszélt a közösségükkel szemben. Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a magyar parlamentarizmus történetében még nem fordult elő hasonló eset. A Fidesz és a KDNP tájékoztatása szerint az ügyészsége közben a frakció szervereit is lekívánta foglalni. Hankó Balázs a sajtó előtt elmondta, hogy koholt vádak alapján zajlik eljárás ellene, és visszautasítja a börtönnel való fenyegetéseket.

0: Bizottsági állásfoglalás készülhet a személyes érintettség szabályairól a parlamentben. Hallerné Nagy Anikó alelnök tájékoztatása szerint az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság anyaga a jövő hétre elkészülhet. A házbizottsági ülést a Fidesz és KDNP kezdeményezte a hétfői parlamenti kivonulásuk után. Latorcai Csaba KDNP-s alelnök bírálta a történteket, szerinte a szó megvonása előtt kötelező lett volna figyelmeztetést adni. A tisztázó állásfoglalás reményeik szerint megnyugtató megoldást hozhat a frakciók számára. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársait a hétvégén 7 alkalommal riasztották, és összesen 12 embert mentettek ki a tóból. A bajba jutottak között erős szélben elsodródott szaposok, kishajó, irányíthatatlan vitorlás és egy gumicsónakkal elsodort kisfiú is volt. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig figyelni kell a viharjelzést, és kerülni kell a nyílt vízi tartózkodást a melegben. Baj esetén a nap 24 órájában ingyenesen hívható a 1817-es segélyhívó szám.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

amikor levertnek érzed magad. Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép. Példabeszédek könyve 29. fejezet 18-as vers. Az elvadul kifejezés a romlás és a pusztulás képét idézi, mint amikor a gyümölcs belülről rothadásnak indul. Pontosan melyik napon veszett ki a házasságunkból a szenvedély, vagy veszítettük el az érdeklődést az egykor nagy lelkesedéssel végzett munkánk iránt? Akár csak a halkan leeresztő gumiabroncs úgy válik bizonytalanná és imbolygóvá mindaz, ami korábban a támaszunk volt, és ami a céljaink felé hajtott minket. Ha te is így érzed magad, olvasd el és forgasd magadban ezt az ígéretet. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet 29-es verstől a 31-es versig. A nagy pálapostól ezt mondta csodálóinak: mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk. Apostolok cselekedetei 14. fejezet 15-ös vers. Mindannyiunkat ugyanabból az anyagból gyúrtak, ezért van szükségünk Isten erejére és irgalmára minden egyes nap. Mit tégy hát, amikor levert vagy? Két dolgot. Először is, ha fizikai fáradtságot érzel, pihenj. Másodszor gondold át, hogyan működik Isten családja, és ne szigetelődj el. Egymás terhét hordozzátok, mondja a Biblia, Galatákhoz írt levél 6. fejezet 2. versében. Bár korábban te adtál másoknak, legyen benned kellő alázat ahhoz, hogy most te fogadjál segítséget. Fordulj másokhoz, használd a kapcsolataidat, kezd el olvasni Isten igéjét, hallgass felemelő zenét, és töltsék be a szobát a dicsőítő énekek. Ha ezeket teszed, meg fog változni a fókuszod, és fel fog támadni benned a hit. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: További szép reggelt kívánok, köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Július 28-án a Kontinentális reggeli című magazin második órájával, témáink pedig a következők. Idén is lesz Balek hét a Miskolci Egyetemen, a hallgatói önkormányzat az első éves hallgatók számára rendezi a gólyatábort.
2: Ez a rendezvény az első ugródeszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kiadhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni.
1: A műsor második felében messzire megyünk, mégpedig a moldvai pusztinába, a magyar Csángó faluba, ahol Nyisztor Tinka etnográfus és a Csángó gyerekek lesznek a vendégeink.
3: Én mindig madácsra gondolok, az ember küzd aztán, hogy mi lesz, és bízva bízzel, mert más nem tehetünk, nem tudjuk mi a feladatunk a földön. Én legalábbis úgy vagyok, a jó Isten, amit nekem előmbe hoz, én azt csinálom. És a misekérés, még a vallás, még az ima, ez volt a legnagyobb tiltás, és ezt senki nem merte vállalni, én szívesen vállaltam, azt is tudtam, hogy haza kell jönni, ennek nem új van, hogy Budapestről megmondom, mit csináljatok.
1: Kérem, tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a balekhetet. Idén augusztus 22-e és 26-a között önfeledten, élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnöke számolt be Sütő Dávid Peli mikrofonja előtt.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Mata Zsoltot, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnökét. Korunkra való tekintettel, ha megengeded, akkor tegeződnék. Üdvözöllek nálunk a rádióban.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
2: A Balek hétről, annak a szervezéséről fogunk beszélgetni. Mettől meddig lehet a Balek hétre, vagy nevezzük úgy általános nevén gólyatáborba jelentkezni, erről mit lehet tudni?
3: A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-éig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók.
2: Kik jelentkezhetnek, bár ezt akkor már félig meddig elárultad, illetve hogyan, milyen módon lehet regisztrálni a gólyatáborba?
3: Hát ugye jelentkezni a frissen felvett hallgatók tudnak, és különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehök, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk.
2: Mettől meddig és hol lesz most a Balek hét, bár ha jól tudom, az eddigi összes Balek hét a Miskolci Egyetemen volt.
3: Így van, ez most sem lesz másképp, a kampuszon fogjuk megtartani a Balek hetet, augusztus 22-től 26-áig fog tartani.
2: Mi a célotok vele, mi a célja a Balek hétnek, hiszen nagyon nagy múltra tekint vissza, de gondolom a cél az változatlan.
3: Persze, hát a cél igazából az lenne, hogy a hallgatók már szeptemberben úgy üljenek be a legelső órájukra, vagy akár a beiratkozásra, hogy nem akkor látják először a terepet, nem akkor találkoznak először az új szaktársaikkal. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény az első ugródeszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kihagyhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni. Szóval én azt mondanám, hogy a legfőbb célja az ez, szokjanak bele az új környezetbe, ne legyenek megijedve, ismerjék meg a kampuszt, az egyetem területeit, és érezzék jól magukat.
2: És mely karok szervezik, bár ha jól tudom, mindig minden kar szervezte a Balek hetet.
3: Mindegyik karunk szervez külön Balek hetet, ugye 8 karunk van. Itt nyilván ki melyikre jelentkezett, ez nagyon fontos. Ha esetleg valaki eltévedne a jelentkezés folyamán, ezt most elmondom, mert szokott probléma lenni, hogy mindenki jól nézze meg, hogy melyik karnak a gólyatáborára jelentkezik, mert azt utána elég macerás javítgatni a jelentkezéseket, de igen, mind a 8 karunk szokott rendezni egy külön tábort, ők mindenki külön programokkal készül, itt rengeteg változatos program van, mind az egyetem területén, illetve azon kívül is különböző kirándulások, borkóstolók, illetve természetesen szakmai programok is várják a gólyákat.
2: Milyen programok lesznek, mikkel várjátok a frissen felvett gólyákat, mit kaphatnak itt a Balek héten?
3: Hát ez ahány kar, annyiféle különböző program, most így fejből nem fogom tudni mindenkiét elmondani, de kapnak egy értesítőt egyébként a gólyák, és ott fel van sorolva, ez egy PDF fájl, abban fel van sorolva, hogy mik várják őket, de amik így hirtelen eszembe jutnak, azok tarcali borvacsora lesz, az egyik karon, nem spoilerezek, hogy melyiken, illetve bogácsi kirándulások lesznek, ugye különböző szakmai programok az egyetem területén, vagy akár azon kívül.
2: És hát amúgy, ha jól tudom, sportprogramok, egyetemi bemutatás, ez hogyan szokott kinézni, ha jól tudom, mindig ezeknek például egy-egy nap van szentelve.
3: A kampusz bemutatása az, illetve a szakmai programok, ez is már külön kari szervezése keretein belül zajlik le, itt ők oldják meg úgymond, hogy hol szeretnék ezt megtartani. Igazából különböző checkpointok vannak az egyetem területén, és oda mennek külön-külön csapatokban a gólyák, csapatvezető segítségével, a szakmai programokat pedig megoldhatják a bázisaikon, vagy esetleg az egyetemen előadóteremben, ez attól függ, hogy ők hol gondolják jónak, meg hát persze a létszámtól függően.
2: És említetted, hogy egy kiértesítést kapni fognak a gólyák, de azért én ezt megkérdezem, hogyha erről beszélhetünk pár szót, hogy a szállás hogyan van megoldva ilyenkor a gólyatábor során, az étkezés, illetve milyen praktikus dolgok kellhetnek erre a hétre, mivel készüljenek a gólyák a táborba.
3: A szállás az egyetemi kollégiumokban lesz megoldva, illetve az uni hostelben. Itt teljesen privát terük lesz a gólyáknak, két fős szobák vannak, illetve az uni hotelben azt hiszem, ott is vannak kettő fős, illetve négy fős, de ha jól tudom, itt is a két fős szobákat fogják megkapni. Külön fürdőszobával rendelkeznek ezek a szobák, szóval így lesz megoldva a szállás, és praktikus dolgok, amiket hozzanak magukkal, hát a legfontosabb, hogy magukat hozzák el, és annyira nem is nagyon fontos bármit hozni magukkal, nyilvánvalóan ruhát, de ételre sincs szükség, mert mindenről gondoskodunk. Kapni fognak egy egyenpólót, mindenki a saját karának megfelelőt, egyedi mintával, karszalagokat, és mosási lehetőség is van egyébként, hogyha esetleg a pólót ki szeretnék mosni, de természetesen hordhatnak saját ruhát, úgyhogy a legfontosabb az, hogy ruhát hozzanak, este bulikkal készülünk nekik, úgyhogy ha kicsit szeretnének kiöltözni a bulikra, akkor mindenképpen hozzanak valami csinos ruhát, de nagyon létszükségletre nincsen szükség, mert ételt, helyet, mindent kapnak.
2: Meséljük azt el, hogy miért is Balek hétnek hívják, és miért nem gólyatábor. Kicsit kilógunk a többi felsőoktatási intézmény közül, ilyen téren mi Balek hetet szervezünk. Miért Balek hét ez?
3: Igen, ez például, amikor én gólya voltam, nekem érthetetlen volt, de most letisztázzuk akkor ezt a kérdést. Hát igazából a hagyományérzésből ered, erről már lehetséges, hogy vannak, akik hallottak, lehet, hogy van olyan, aki egyáltalán nem. Viszont ugye ezek több mint 200 éves hagyományok itt nálunk az egyetemen, és ez a legnagyobb mozgatórugója szerintem a hallgatói életnek itt nálunk, és ebből ered ez a Balek hét kifejezés, ugyanis a hagyományérzés keretein belül hívjuk az új hallgatókat balekoknak, és a hét pedig arra utal vissza, hogy régen egyhetesek voltak a gólyatáborok, szóval ebből a kettőből tevődik ez össze, és meg fogják tudni majd, hogyha ott lesznek nálunk, már a Balek hét keretein belül is nyilván meg fogják ismerni a Balek hétnek az alapjait, betekintést fognak nyerni, és akinek ez nagyon megtetszett, akkor utána többet is fog tudni belőle látni, csak akarni kell, és mindenképp ajánlom, hogy akarják.
2: Akár a saját Balek hetedre visszaemlékezve, vagy az elmúlt időszakra, amikor már mondjuk szervezőként részt vettél, milyen hangulatban telnek ezek a Balek hetek, egy napjuk hogyan néz ki, akkor különböző karok találkoznak a kari köszöntéseknek megfelelően köszönnek, tényleg egész nap úgymond zsizsgés, pörgés van. Hogyan néz ki egy nap itt a Balek héten? Te hogyan emlékszel vissza akár a sajátodra?
3: Hú, hát a sajátomra. Szerintem az egyetemi életemnek a legmeghatározóbb pillanata volt, és ez nem ilyen klisé, hanem ez tényleg, itt láttam először az egyetemet, a leendő szaktársaimat, és volt bennem azért egy kicsi félelem, de amikor megérkeztem, akkor ez teljes mértékben elmúlt. Hát valóban folyamatos pörgés, nyüzsgés van, programok, tehát egyáltalán nem unalmas. Igen, hogyha a két kar találkozik, akkor hangos kariköszönéssel szoktunk egymásnak köszönni, illetve versenyezni is szoktunk, hogy ki az, aki hangosabban tudja ezt megtenni. Ez attól függ, hogy mikor találja a csapat megfelelőnek, tehát ez percekig is elnyúlhat, vagy akár köszönhetnek egymásnak kettőt, ez is egy vicces része a gólyatábornak. Viszont a saját programokkal telnek el a napok, ugye a napi háromszori étkezést kapnak, ezek is különböző időpontokban vannak.
2: És a selmeci hagyományokkal hogyan találkoznak? Például a gólyák, az hogyan van beépítve? Valószínűleg gondolom karonként azért változó, gyanítom a firmák egyenekben is megjelennek, ha jól tudom, bányászoknál ugye csillatolás is szokott lenni, vagy az lehet, hogy közös. Tehát úgymond, hogyan építitek be a selmeci hagyományokat a Balek hétre a gólyatáborba?
3: Már úgy szoktuk őket várni egyébként, hogy gyenviseletben vagyunk, és utána van ugye bemutatkozás, itt hallják először azt, hogy XY alias vagy vulgó, itt még lehet, hogy majd homályos lesz, hogy ez éppen mit jelent, de utána ki fog tisztulni, illetve például a bányászkaron vannak különböző checkpointok, ahol a baráti társaságokhoz lehet menni különböző feladatokra, illetve bemutatják magukat, elmondják a társaságnak a különböző rendezvényeit az év során, és így építjük be a gólyatábornak a menetébe.
2: Kicsit világítsak meg szervezői oldalról, hiszen gondolom a részletekről se kisebb munka, mint ahogy lezajlik a hét. Mekkora csapat áll mögötte, mekkora munka van ebbe az egészben, hogy megszervezzétek, hiszen ha jól tudom, most már nagyjából hetek óta, vagy egy hete szerveződik ez a Balek hét.
3: Hát igen, elég nagy munka egyébként, de mindenképpen megéri utána látni az eredményét. Hát vagyunk ugye mi a Mehögtől és a Kari főszervezők és szervezők. Itt a főszervezők kari szinten ilyen 3-tól 5-ig terjednek. Van, ahol ennél azért több, van, ahol 8 is van, és minden karnak vannak külön szervezői. Ez is változó, attól függ, hát a gólya létszámtól függ igazából lényegében, de ők mindannyian dolgoznak rajta, a főszervezők csinálják ugye az előmunkát, a szervezők pedig ugyanúgy a helyszínen nagyon sokat segítenek, és koordinálják a gólyákat, ugye csapatvezetők, mindenféle egyéb más pozíciók vannak, úgyhogy igen, ez egy kicsit nagy feladat, de hát melyik rendezvény nem az, de egyébként én nagyon szeretem, én imádtam a gólyatábort akkor, amikor elsős voltam, és szervezni is nagyon szeretem, de nekem szerintem ez az egyik kedvenc rendezvényem, de hát már szerintem egy jó, több mint egy hónapja megy a szervezés, ugye az alapoktól az egészen a legvégső állapotokig, de már közelítünk a végéhez, úgyhogy már a kész tereppel fogjuk várni a gólyákat.
2: Jó, hogy szóba hoztad ezt, hogy fogjátok várni a gólyákat, ezt amúgy hogyan képzeljük el, ugye azért a Miskolci Egyetem kicsit a város másik végébe van, oda hogyan tudnak eljutni, ha jól tudom, ennek is van egy különlegessége, hogy a Miskolci Egyetemi hallgatók, idősebb hallgatók hogyan, miként várják a friss gólyákat, akár a búzatéren, akár a tiszai pályaudvaron.
3: Igen, ez is egy nagyon fontos része, hogy mi elmegyünk értük. Nyilván bejöhetnek saját autóval, vagy esetleg busszal, hogyha valakinek közel van, de viszont ha messzebbről jönnek, vagy nincs busz, nem tudják megoldani, akkor mi kimegyünk értük autóval, vagy hogyha olyan távolságra van és nem találnak oda, akkor esetleg gyalog, de ez a jellemző, hogy egyébként autóval értük megyünk, erre is megvannak az emberek a szervezők között, akik ezt megteszik, és már ott megtörténik egy ilyen kontakt közöttünk, és már egyébként ott az autóban a közös eljutásig az egyetemig, már ott el szoktak kezdődni így a kisebb beszélgetések, és szerintem már ez is egy könnyítés ahhoz, hogy úgy megy oda a gólya, hogy már úgy száll ki az autóból, hogy van egy biztos ember, akivel tud beszélgetni, és már volt köztük néhány szóváltás.
2: Körülbelül mekkora létszámra számítotok, ha jól emlékszem, rektor asszony mondta a Pontot Parti sajtótájékoztatóján, hogy azért most messze meghaladta a jelentkező hallgatókat. Elmúlt időszakban mennyi gólya volt, most mennyi góljára számítotok körülbelül?
3: Nagyjából minden évben hozzuk azokat a számokat, viszont most ugye volt ez a kiugrás, hogy kicsit többen jelentkeztek szerencsére, de egy ilyen körülbelül 800 főre mindig szoktunk kalkulálni, és akkor ehhez úgy azok a plusz-minusz néhány ember az teljes mértékben belefér, de az ilyen 800 körüli szám szokott általában fix lenni.
2: Zárva a beszélgetést, egy dolgot kérdeznék még, ami egy kicsit meghozhatja a kedvet a fiataloknak, a gólyáknak. Ha visszaemlékszel, neked mi az, ami miatt értékes ez a balekhét a saját balekhetedre, ha visszagondolsz, mi az, ami pluszt kaptál tőle, és akár az egyetemi tanulmányok során segített neked, miért érdemes kipróbálni a Miskolci Egyetemen a balekhetet, milyen pluszt ad az ember életéhez, az egyetemi évekhez?
3: Én mindenképpen azt mondanám, hogy a közösséget, aki eljön a gólyatáborba, az szokott lenni általában a kemény mag, ha lehet így fogalmazni. Ott megismerik a felsőbb éveseket, és ők végig segíteni fognak nekik egészen akár a diplomaosztóig, és nekem szerintem személy szerint ezt a legnagyobb pluszt adta, hogy megismertem azokat a felsőbb éveseket, akikre a mai napig tudok számítani, és hogyha elakadok valamilyen tantárgyban, vagy bármiféle vizsgában, akkor meg tudom őket kérdezni, hogy esetleg van-e valami anyaguk, vagy valami tipjük, bármi, és mindig kapok valakitől segítséget. Tehát szerintem ez az egyik legnagyobb plusz, mert ez már egy közvetlen út hozzájuk, és utána, hát valljuk be, azért nehezebb lenne őket megtalálni úgy, hogyha nem találkozol velük gólyatáborba. Illetve maga a szaktársaik megismerése, ez szerintem a legnagyobb plusz benne, mert már egy olyan kis közösség alakul ki, akik úgy kezdik el az évet, hogy ismerik egymást, és ez a legfontosabb része, ezt nem győzöm hangsúlyozni, mindenképpen megéri eljönni.
1: A Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a balekhetet. Idén augusztus 22-e és 26-a között önfeledten, élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen, szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnöke számolt be Sütő Dávid Peli mikrofonja előtt.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: nyár az élményszerző utazások időszaka. Egy miskolci csoporttal olyan lelki feltöltődésben volt részünk, amelyet most szeretnék megosztani önökkel. Pusztinába hívom a hallgatókat, amely Moldva legfiatalabb magyar települései közé tartozik, hiszen a madéfalvi vérengzést követően, de valószínűleg valamivel annál is később, a 18. század utolsó évtizedeiben a Csíkból bejött menekültek alapították. A csángók archaikus kultúrájú magyar népcsoport, nevük az elcsángál, elkóborol, elszakadt szóból származik. Itt él Nyisztor Tinka, aki Budapesten végzett az ELTE-n néprajzszakon, majd tanulmányokat folytatott még Bukarestben és Svájcban. Budapesten védte meg doktori téziseit 2008-ban. Az ő vendégei lehettünk. Nyisztor Tinka, talán tiszta szobájában ültünk le, jól mondom?
1: Tiszta ház, igen, igen.
0: Vendégül lát minket itt Pusztinán, a templomban egy nagyon megejtő, megkönnyeztető megemlékezést, illetve imádságot tartott. De hát tulajdonképpen ön etnográfus, igen, külföldön végezte a tanulmányait, igen, innen származik, és ide jött vissza.
1: Igen, igen.
0: Hát ez egy hatalmas élettörténet, most egy röviden picit erről.
1: Igen, nézze, én 1979-ben kimentem Székelyföldre, Sepsiszentgyörgyön dolgoztam egészen 90-ig, és 90-ben hagytam csapott papot, és átmentem Budapestre tanulni. És bölcsészkarra mentem, mert engem mindig a saját kultúrám érdekelt. Úgyhogy beiratkoztam, felvételiztem a néprajzi tanszékre, 96-ban végeztem, elkezdtem a PhD-t, európai etnológiát, azt gyorsan egy évig tanultam Budapesten, az 3 év, és utána átmentem Bukarestbe, ahol volt egy frankofon iskola, doktori iskola, ott is egy évet eltöltöttem, és onnan kihelyeztek Svájcba. Svájcba tanultam 2 évig, onnan hazajöttem, sajnos megszakadtak, nem szakadt meg a tanulmányom, csak hogy nem folytattam azonnal a doktori védést, mert édesanyám sztrókot kapott. És 4-en vagyunk testvérek, de én nem voltam férnő soha, én voltam az öreg lány, és mindahogy a mesében le van írva, hogy az öreg lány az a szülőket elgondozza, de nem esett annyira nehezemre, hisz ez a terület, ez a kutatási területen volt. És a kisházat már megcsináltam, amikor diák voltam, és a könyveimet odahoztam haza Budapestről, mert ezek a kisházak, ez ami hol most vagyunk, ez nem arról szól, hogy van dolgozószoba vagy könyvtárszoba, van egy ház, mondjuk, ahol lakunk, és egy tiszta ház, ahol vannak a kelengye, ahol vasárnap beöltözünk. Úgyhogy röviden ennyi a tanulásomról, és itthon maradtam anyukám mellett, nem nagyon kaptam állást sehol, mert ahol mentem a román intézményekbe, ottan túlképzett voltam, hát még e-mailezni se tudtak a igazgató asszonyok, és nem nagyon kellettem. Eltelt egy pár év, 2006-ban indult a Pusztiné Magyar Ház, és reméltem, ott kapok egy ilyen kulturális menedzser vagy valami, de hát nem, oda mást nézett ki a központ, és így kénytelen voltam, megéljek a saját portámon, és elkezdtem vendégeket fogadni. És a vendégek megtanítottak arra, hogy inkább ez nem úgy van, hogy csak fogadsz, ennünk adsz, és mesélsz nekünk, vagy előadsz, és mi elmegyünk, és elkezdtek fizetni, és én így élek. A legnagyobb használt a tanulmányaimnak, amit én veszem használt, az, hogy mielőtt hazajöttem volna Svájcból, 3 hónapig dolgoztam egy étteremben. Részben tudtam, hogy itthon nem lesz gyorsan pénzem, és részben én gasztronómiából doktoráltam, és tényleg bele akartam tekinteni a francia konyhába. Ami abszolút sikerült, még egy csomó pénzt is kerestem. Mert olyan nehéz volt elképzelni nekem, hogy franciák vajban főznek, sütnek, mi az, hogy, és nagyon nagy meglepetésemre tényleg az volt, hogy minden reggel vajjal meg kellett tölteni az edényeket, hogy azzal sütünk, főzünk. Így kerültem haza, így kezdtem itthon dolgozni a saját portámon, és folyamatosan én már 1990 óta én a vallással foglalkoztam. Azzal senki nem mert. Szóval nem, úgy szoktam mondani, hogy senki nem mert labdába rugni, és azt én végigcsináltam. Folyamatosan misét kértünk, hosszú évekig a saját portámon voltak a magyar misék.
0: Mert hogy a templomban csak román nyelvű mise volt.
1: Csak román nyelvű, és nagyon hajkuráztak, nem engedtek be. Egyszer elkezdtünk énekelni, hát azért feszegettük a korlátokat, bezártak a templomba, és -20 fok volt. Sok ilyen történet van, amit remélem a Jóisten megsegít, és leírom. Leírom már, nekem ez kutya kötelességem, hogy mit szenvedtem én ebbe a faluba, és mások is velem együtt, és azért fáj, mikor azt mondják, hogy a puliszka nem robban. Hát ilyen körülmények között nem is robban, amikor horopufó dolgokba szorítanak, szorítják a lelkedet, testedet, gondolkodásodat, úgyhogy ez nem egyszerű. Elkezdtem írogatni a kolozsváriakkal együtt dolgozom, és minden évben konferenciák vannak, és én közben írom a tanulmányaimat, csak az a nagy gond, hogy nagyon sok fizikai munkát végzek, mert meg kell élnem. Én egy ilyen 50 fős csoportot fogadok, úgy tűnik, hogy milyen egyszerű, de én nagyon sokat előre dolgozom, utóra dolgozom, és a tájházamat működtetem, egy fillért nem kapok sehonnan segítséget. Mert módvában hogyne, van pénz, hogy táncolunk, énekelünk, igaz, hogy nem sokan működtetnek tájházat, igaz, hogy nem sok szakember van, ezért fáj, hogy nem alkalmaztak. Nem alkalmaztak, hogy nem tanítani ABC-t a gyerekeknek, az nem az én kenyerem. De az, hogy a hagyományőrzőket felvilágosítani, hogy mi is az a hagyományos kultúra, és hogy az bizony nekem fáj. De mondom, nekem a teljes időm, a teljes embert kívánt ez a vallás, és ezen belül, hogy kértük a magyar misét, rengeteg levelezésem van, azt a kiadom, az is elég bőven, és akkor utána én mindig a közösségben bíztam, mert nekem nem gyerekekre, nem volt szükségem volt, na most is itt vannak a gyerekek.
0: Igen, és itt énekelnek, furuljáznak a beszélgetésünk alatt.
1: Én nagyon tudom, hogy ez a jövő, a gyerekek, de viszont a bázisom nekem a felnőttek voltak. Számtalanszor voltunk a püspöknek meghallgatáson, olyan is, hogy 45 fős autóbusszal mentünk, vagy a Vatikánba, és delegátusok két asszonnyal mentem, szóval akik mindig mellettem álltak, de nem sokan mertek, mert féltek a poptól, szóval kiprédikált a büntette, vagy az öregebbek, hogy nem temet el a pop. Ezek ilyen kósza hírek voltak, de ezeket mindig nagyon jól csinálták, provokációk voltak.
0: Mennyien vannak magyarok Pusztinában?
1: Pusztina egy magyar falu. Csak annyi román vannak itt.
0: Csak magyar falu?
1: Abszolút magyar. Hát nincs templom a falu, csak katolikus templom van. Hát a Toroszkon nincs román, de ott mégis csináltak egy román templomot, nálunk még az sem volt, aki csinálja, mert minek. Szóval két család volt mindig román a faluba, ami gyerekkorom óta tudom, ők ide velünk éltek, de ők is tudtak magyarul. Ortodoxak, de soha nem mentek a templomba, nem. Ha mentek, és akkor ide hozzánk jöttek. Nem, Pusztina egy 100%-os magyar falu, vagy mondjunk 90-et, ahogy illik. Na.
0: Igen. Na most na. A tanítás hogy néz ki? Magyar nyelvű tanítás?
1: A tanítás azt is szem előtt tartottam egészen 2000-ig, és Pusztina és Klézse voltak az első falvak, ahol elkezdődött az oktatás az iskolában, heti 3 órában. Azóta is én azt hiszem, hogy Pusztina azért vezér, frontfalu, hogy minden gyerekbe van iratkozva az iskolában is, és a magyar ház is segíti a tanításukat, ott is van délután foglalkoztatás, most bölcsödések is vannak, csak a legnagyobb ellenségünk most már nem a románság vagy a papjaink, akik azért kezdtek betörni, nincs gyerek a faluba. Pusztina frontfalus, ez meg is látszik, hogy ugyanaz a jelenség, mint Magyarországon, a fiatalok mind elmentek, és alig van gyerek a faluba, úgy a jövőtől bekövetkezik a még nagyobb bánat, vagy katasztrófa, hogy a pusztini gyerekeket el fogják vinni a román faluba, Pörzsolba, és ott fognak tanulni. Hát ott még a környezetükből is kiveszik. Úgyhogy nem biztató, de nézze, én mindig madácsra gondolok, a ember küzdj aztán, hogy mi lesz, és bízva, bízzel, mert más nem tehetünk, nem tudjuk, mi a feladatunk a Földön. Én legalábbis úgy vagyok, hogy Jóisten, amit nekem előmbe hoz, én azt csinálom. És a misekérés, még a vallás, még az ima, ez volt a legnagyobb, hogy mondjam, tiltás, és ezt senki nem merte vállalni, ugye én szívesen vállaltam, azt is tudtam, hogy haza kell jönni, ennek nem úgy van, hogy Budapestről megmondom, mit csináljatok. Ennek szamár kell lenni, beállni. Egyébként én úgy mentem eltanulni, hogy tudtam, hogy én a papakkal kezdek foglalkozni, és azt már 90 előtt tudtam, hogy nekünk jár, az nekem fájt. Meg kimentem 79-ben Erdélybe, és ott láttam, hogy úristen, itt magyar misa a templomba. Ott hallottam életem először magyar misét. Na, egy Csíksomőrre se jutottam el annak idején. Én azt kell mondjam, én ott értem meg, mikor magyar szót hallottam. Én addig nekem ott való jártam, a templomba jöttem, mentem. Úgyhogy nekem ez nagy, nagy reményem volt, még álmom, hogy legyen magyar ima templomba. Egyébként rég imádkozunk magyarul, nem a misén, de az ima csoporttal keresztutat mondunk, stb. És én remélem, hogy lesz mise is, biztosan lesz, Bákóba már van. Nézze, az már nem az én dolgom, hogy kiviszi tovább. Oktatás van, állítólag 26 faluba tanítanak magyar, nem állítólag, biztos tanítanak magyarul, 180 a tanár személyzetet alkalmaznak, csak kell, hogy legyen eredménye. Legnagyobb eredmény az biztos, hogy az ének és a tánc, táncaink legtöbb azért román táncok, de ahol az ige a fontos, ott elég lassan halad. Ha a beszéd kellene legyen, az igen a templomra is gondolok, hogy ott, és a templomba, én nem azt mondom, a világ legnagyobb szentje vagyok, dehogy vagyok én, itt boszorkánynak neveznek a papok is, hanem a templom a legerősebb közösségi hely, még mindig Moldvában, és ott lehetne a magyar nyelvet ápolgatni, tanulni, és nem mindegy, ezt egyszer az egyik államelnök idézett a Csángó Bálba, most nem jut eszembe, hogy pont úgy mondta, hogy Tinka asszonya, hogy elmondta, hogy nem ugyanazt érzi, mikor románul mondja, vagy magyarul. Szóval én nem tudtam kommunikálni Istennel, amíg magyarul szót meg nem hallottam a templomba Sápsi Szent Györgyön. Én ezért dobtam velem minden erőmet, hogy Úristen, hogy nekünk ez kell. Én szenvedtem, hogy Moldvába születtem. Tudom, minden ember nem ilyen. Én ilyen vagyok. Nekem az a keresztem. Van egy kis könyvként, egy interjús kötetem, hogy ott én is utólag megkönnyeztem, hogy azt mondom el, hogy nekem a magyarság a keresztem. Pedig nagyon távol születtem Magyarországtól. De kivettem a részem. 10 évig diákigazolványom volt Magyarországon, és nem ismételtem semmit. Folyamatosan tanultam valamit. Hát, hogy most legyen, 1000 lejjen nyugdíjam. Ma senki nem adott munkát. Volt. Rengeteget dolgoztam, de én is, mint Széchenyi, a nemzet napszámosra voltam állandóan. És minden benevolát csináltam, amit Svájcban nagyon megértettem. Csak a két társadalom, ez különbözik. Azokat megengedik maguknak, mert az ember szívesen adja magát és dolgozik ingyen. Én is azt teszem, és meg kell mondjam, hogy nagy az Isten. Nekem elkezdtem vendégeket fogadni, én pénzt csináltam magamnak. Elkezdtem fesztiválokra járni, főzni, standom van, az idén nem engedik meg, lehet a Magyar utcá, Magyar Ízek utcáját, de és ilyen házam, amilyen van, valamikor itten 10 aludtak, mert inkább nem megyünk el tőled, itt alszunk, csupa orvosok, utólag elmondták, igen, neked akartuk adni a pénzünket. Tudtam jól, viszont elfogadtam, mert nem a kezemet nyújtottam, hanem én is nyújtottam azt, ami volt.
0: Most még arra lennék nagyon kíváncsi, hogy a csángó nyelv hogyan alakul, megvan-e az ősi nyelv, alakult-e ez a mostani 21. századi nyelvi, hiszen itt is van internet.
1: Minden van. Én az az igazság, hogy csángó nyelv nem létezik, én szerintem. És ez így is van. Ebben most mind kapaszkodnak, mert ez egy sérült nyelv. Természetesen egyik, hogy sérült, nagyon sok román szót használunk, a másik különböző korokba jöttek be Moldvába, és más-más metszeteket beszélnek. A Szabófalva beszéli a szinte halotti nyelvet, vagy beszélte, ami 13.-14. század, akkor Klézse, Forrófalvát mondom, akik beszélnek egy olyan dialektust, amelyik a 15. századi. Végül is ők a huszitákkal jöttek be Forrófalvára. A Forrófalván van is egy Szent Márton kápolna kis templom a temetőbe. Őket lehet tudni. Táncos Vilmos egyébként egy nagyon jó néprajzos professzor, aki nemrég lett levelező tagja a Magyar Akadémiának, nagyon-nagyon jó dolgozatot állított össze egy könyvet, hogy a különböző honnan jöttek a csángok, és pontosan precízen, mert rég vannak kutatások, és ezeket ő összesített. Voltak vélemények, hogy kunak, akik itt maradtak, nem, visszajöttünk a központ, a tömbből szakadtunk vissza. Biztos vannak kunok, de ha nem beszélnek már magyarul, vagy kun nyelven, nem tudom, jobban megőrizték a kunságukat Magyarországon. Mert itt azért nagy volt a Moldvában, nagy volt, ez egy átjáró, átkelő hely volt. Jöttek, mentek a népek állandóan, nem volt államforma itt egészen a 15.-17. századig. Hát szóval nem tudok, én nem merném, azért nem szeretem, ha mondják, hogy csángó nyelv, mert amikor először, szinte nem véletlenül, hanem a szegedi, van egy professzor Gárdov nyelvészek, akik azt állítják, hogy a csángó nyelv egy más nyelv, nem a magyar, ez aztán még nagyobb hülyeség, mert nem olyan. Ott a fiú, aki ott végzett, csinált egy beszámolót, amit a Tütti asszony 2001-ben vitt a Európai Tanácshoz, és ott megjelenik a csángó nyelv. A román képviselők mind mind annak kapuszkodtak neki, és a papjaink is Jászvásáron, aha, lesz magyar misétek, amikor írott lesz a nyelvetek, a csángó nyelv. És az 2001 után történt meg, hogy felmentünk Jászvásárra, és a püspök ezzel a csapat, hogy most magyar nyelvű misét kértek. Mondtam, atyuskám, ha nem dobjátok a szemét kosárba leveleinket, a pusztinait, láttátok volna, hogy magyar nyelvű misét kérünk. Mondom, a pusztinában az emberek utánam kiabáltak, hogy tinkacska, aztán szép magyar nyelv legyen, ők tudták a szeretmenti dialektusokat, és soha nem szerették. Mi egy fiatal falu vagyunk, a mi 260 esztendőnk el Moldvába, ahhoz képest, akik 600 éve vannak itt. Nem, a csángó nyelvet nem szabad mondani, mert mondom, hogy bele is kapaszkodtak a papjainkra, hogy amikor írott nyelv ez. És mondjuk nem kérdeztem vissza, és ki írja le a nyelvünket, mert a zsidóknál tudjuk, hogy hogy volt. Itt akkor írják le, ők itt román teológiát választottak, nem azt, hogy a nyelvüket megtartsák. Könnyebb volt átírni. Az is igaz, hogy nem lehet falvanként, muszáj a magyar nyelvhez csatlakozni. Én is azon végeztem az egyetemet, és minden gyerek, aki mondja, hogy de hát a csángó nyelvet minden faluba tartsák, meg mit beszélnek? Hát a dialektus megmarad, ha akarod, ha nem, ha az emberek beszélnek. Én látom a klézse, a gyimesi csángókat. Persze, ők vállalják a csángót, mert csak a magyar iskolájuk van, Gyulafehérvárhoz tartoznak. Nekik senki egyszerű. Nem... Egyszerű, igen, így egy luxus, de itt nálunk, aki azt mondja, a csángó mindjárt azt akarják, hogy igen, és fogadják el a csángókat, az azt jelenti, akik már románul beszélnek, román érzésűek, román, hát uram, bocsa, foglalkozom velük a román állam.
0: Igen. Hát kedves Tina asszony, én kívánok nagyon jó egészséget, és nagyon sok erőt ehhez a csodálatos munkához.
1: Hát addig létrejön az a pusztinai magyar mise, és én nagyon bízom benne. Legalább havonta egyszer, ha lesz igény, akkor többször is lehetne, de nem sokan álltak ki mellettem, hölgyem, az emberek félnek.
0: Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy a Miskolci csoportot is ilyen nagy szívvel látta vendégül.
1: Én mindenkit nagyon szívesen látok, mert a 90 előtt olyan sok embert büntettek, még akkor is, ha csak csomagot raktak le magyarországiak. Én azt mondtam, hogy egyszer, ha megadja jó Isten, hogy lehet vendéget fogadni, én egyfolytában, és én azt is teszem. Én szeretem a magyar embereket, szeretem a saját fajtámat. Én hiszek a magyarságba, hiszek abba a szóba, amit az Istentől kaptunk, mint igen.
0: Gyönyörűen énekeltetek már a templomban is, most pedig még Furúja szót is hallunk, így balról jobbra mutatkozzunk be, mondjátok a neveteket.
2: Kaszab Stefánia vagyok.
3: Kaszab Robert vagyok, én.
0: Akkor ti ketten testvérek vagytok, meséljetek magatokról, itt éltek pusztinán, hova jártok iskolába, hány évesek vagytok?
2: Én vagyok 16 éves, és pusztinában lakok, de tanulok Mojnesbe. Szombaton csinálok magyar órákat a kettőkortól, a magyar házban, és nagyon szeretek magyarul beszélgetni, otthon is magyarul beszélgetünk anyámval és apámval. Még van két testvérem, egy kicsikébb és egy nagyobb, ő a közepső, és nekünk van sok állatunk, még édesapámnak csak a faluból, csak édesapámnak van két lója. Nekünk, édesanyám otthon dolgozik, és megáll a kicsi testvéremmel, már 5 éves, és apám is dolgozik az állatokkal, és nem men másra dolgozzon.
0: Te vagy a középső testvér?
3: Igen. Nekem van 12 éves, és nagyon szeretem játszani a labdával, és nagyon szeretem a magyar órákat, mert tudunk tanulni sokat, nekünk jó.
0: Meséket szoktatok olvasni?
3: Igen. Igen.
0: Magyar népmeséket? Vagy igen. Van nektek csángó mese?
3: Nem, magyar.
2: Van csángó is. Van magyar is. Egy órában így, egy órában magyar meséket, egy órában csángó meséket olvasunk, írunk is, még játszottunk is, még kirándulunk is, mikor van olyan program.
0: Ha felnőttök, Itt maradtok, vagy el akartok menni?
2: Én így gondolom, hogy itt akarok lakni, már itt szeretem, és nem akarok menni el innen, már nagyon szép. Így is mindenki, mikor nő fel, úgy látom, hogy menjen el más országba, és kam puszta lett pusztinába. Nem nagyon sok...
4: Kevés a gyerek.
2: Igen, és maradtak csak öreg emberek maradtak.
0: Igen, igen.
2: És szeretném maradni itt, hogy egy kicsit elvacsom a vizet.
0: És te itt maradsz?
3: Igen, Ines, mert nagyon szeretem ezt a formát.
0: Kedves hallgatóink, iménti összeállításunkkal Csángóföldre, a moldvai pusztinába látogattunk, ahol Nyisztor Tinka etnográfus vendéglátónk mesélt, majd a csángó gyerekeket hallottuk.
5: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió július 28-ai keddi kontinentális reggeli című magazin műsora. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető, hálásan köszöni, ha velünk voltak, számítunk továbbra is megtisztelő figyelmükre, hiszen rövidesen jön Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolata. Viszont hallásra szép napot önöknek!
5: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
6: Isten igéjét Máté evangéliuma 10. fejezetének 32. és 33. verseiből hallgassuk meg. Az Úr Jézus Krisztus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Mi a bizonyságtétel? A görög martyria szó tanúvallomást jelent. Tanú csak az lehet, akinek személyes érintettsége van egy bizonyos ügyben, melyet igazol, hitelesít, tanúsít. Amennyiben az Úr Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk, életvitelünkkel, viselkedésünkkel, tetteinkkel, beszédünkkel, tanúbizonyságot kell tennünk róla. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig, olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében. Hiteles tanú csak az lehet, aki egy eseménynél jelen volt és elmondja, amit tapasztalt. Jézus tanítványai mind hiteles tanúk voltak. Tanúi voltak megváltójuk szent életének és életmentő, lélekmentő munkájának. Szavaikkal, tetteikkel és egész életükkel tanúskodtak Jézus Krisztusról, az értük és bennük elvégzett munkájáról. Megváltójuk parancsa szerint a Szentlélek vezetése alatt bátran hirdették az evangéliumot, bizonyságot tettek, tanítottak, önzetlenül szolgáltak. Az Úr Jézus Krisztus mai tanítványai is csak ezen az úton haladhatnak, és sohasem felejtkezhetnek meg arról, hogy az Úr lélekmentő küldetésében járnak. Az igéből azt tanuljuk, hogy bárhol és bármikor legyünk készen számot adni a bennünk lévő reménységről, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő számunkra. Vannak élethelyzetek, amikor csak néhány perc áll rendelkezésünkre. Ilyenkor csak néhány szóból állhat a bizonyságtételünk, de az legyen mindig őszinte, lényegre törő, hiteles. A személyes bizonyságtételnek számos szintere lehet család, iskola,

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Döntött a médiatanács elnöki tisztségének betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról szövegéről az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a hétfői ülésén. A testület egyhangulag megszavazta a pályázati kiírást, valamint az elnök és a tagok kiválasztásáért felelős eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslatot is. Az ötfős parlamenti és ötfős civil szakmai tagból álló eseti bizottság feladata lesz a pályázatok és az összeférhetetlenségi szabályok vizsgálata. A pályázati felhívás július 31-én jelenik meg, a jelentkezéseket pedig augusztus végéig, augusztus 31-éig várják. A Fidesz képviselői jelezték, hogy részt fognak venni az eseti bizottság munkájában, de bírálták a korábbi vezetőség menesztését. Megjelent a hivatalos felhívás a közszolgálati tanács új tagjainak delegálására, a jelöléseket augusztus 26-án 14 óráig lehet beküldeni. A médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosítása nyomán a korábbi közszolgálati testület közszolgálati tanácsként működik tovább, létszáma pedig 15-ről 18-ra bővül. Az új szabályozás értelmében egy-egy tagot delegálhatnak a gyermekek jogainak védelmével, környezet, természet és állatvédelemmel, valamint kultúrával foglalkozó szakmai szervezetek. A jelentkezés első lépéseként az NMHH hivatalánál szükséges a nyilvántartásba vétel a hivatalos honlapról letölthető adatlappal. A dokumentációt postai úton vagy személyesen kell eljuttatni az NMHH, azaz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság címére legkésőbb a megadott augusztusi határidőig. Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén bejelentette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után ismét országjárásba kezd. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a legfrissebb kutatások alapján mintegy 4.500.000-en támogatják aktívan a pártot. Kifejtette, hogy a hatalmas megelőlegezett bizalom nagy felelősséget ró rájuk, ezért a jövőben sem fognak eltávolodni az emberektől. A politikus elmondása szerint újra eljutnak a legkisebb településekre, a piacokra és a közterületekre, hogy közösen határozzák meg a feladatokat. Velkei György László államtitkár videójában arról beszélt, hogy az előző kormány több mint 70 milliárd forintos infrastrukturális és további hatalmas anyagi támogatást ígért a BYD szegedi beruházásához. Hozzátette, hogy a kínai óriás vállalat emellett mintegy 10 000 vendégmunkás behozatalára kapott

0: engedélyt, ami szinte megegyezik a létesítendő munkahelyek számával. Stumpf Péter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a szegediek legfőbb elvárása a törvények és a környezetvédelmi előírások betartása, valamint a helyiek védelme. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség megerősítette, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indított nyomozásban szervereket foglaltak le a Fidesz parlamenti frakciójánál. Bóka János frakcióvezető korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatóságok a parlamentben is megjelentek az adathordozók elvitele céljából. A főügyészség tájékoztatása szerint az adatok nagy mennyisége és a helyszíni lementés nehézségei miatt vitték el a szervereket. Az ügyben eddig 7 gyanúsítottat vettek őrizetbe, amint egy 17 milliárd forintos kulturális támogatások vitatott kiosztása miatt.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: sok a szúnyog az idén.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Korábban már említettem önöknek, hogy több tanítványom is úgy döntött idén, hogy a szakdolgozat írás helyett rádiós vizsgaműsort készítenek, így zárják le tanulmányaikat a Szegedi Egyetem kommunikáció szakán. Ma Balogh Martin vizsgaműsorából hallhatnak két interjút, mindkettő a mesterséges intelligenciával foglalkozik majd. Elsőként Rab Árpád jövő kutató lesz a vendégünk.
3: Ne féljünk, és hogy legyen víziunk a jövőről. Szoktam az előadásaimon kivetíteni egy pályázatot, 1900-ban írták ki, 126 évvel ezelőtt, hogy képzelik el a jövőt 2000-ben. Repülőautók vannak rajtuk, tabletek, robotok, stb. Nagyon zavar, hogy a disztópiák terjednek, és az emberek félnek a jövőtől, és nem elképzelik azt. Nem azt mondják, hogy én hogy szeretnék 10-20 év múlva élni. Álmodozzunk a jövőről, és fogalmazzuk meg, mert hogyha nem tesszük, akkor termékekké válunk. Ha tesszük, akkor viszont mi formáljuk valamennyire a jövőt. De a legelső ad legyen, hogy képzeljük el, hogy mi milyen jövőben szeretnénk élni.
2: Aztán Mezei Péter szerzőjogi szakjogászt hallhatják.
4: Amikor szóbeli prezentációt kellett tartani, feladat az volt, hogy egy anyagot földolgozva, ide szabadon további anyagokat is lehetett hozzá keresni, csak ugye kötelező irodalom szerepelt mellette, és csinálni kellett egy prezentációt. És ez a delikvens tartott egy olyan prezit, ami már az első oda mondom, színek nagyon érdekesek. Második dia. Mintha szavak is nagyon érdekesek lennének. És ugye a harmadik dián rájöttem, hogy az én prezentációmat tette föl. Mert hogy megtalálta a neten, és azt kérte az AI-tól, hogy frissítsen rajta egy kicsit. Egyet hibázott. Azt nem kérte meg az AI-tól, hogy cseréljek ilyen nevet a végén.
2: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: A mesterséges intelligencia használatáról már mindenkinek van gondolata, tapasztalata, sőt akár meggyőződése is. De mit szól a társadalom kutató az utca embereinek aggályaihoz? És miért zavarja, ha valaki úgy érzi, neki egyáltalán nincs szüksége az AI-ra a mindennapjaiban? Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, digitális kultúra szakértő, jövőkutató pedig arról is lerántja a leplet hamarosan beszélgetésünkben, hogy mikor jelenhetnek meg a gyógyszertárak polcain a mesterséges intelligenciával fejlesztett gyógyszerek, amelyek ma még varázslatnak tűnnének. Rab Árpád jövőkutatóval beszélgetünk, az interjút pedig Balogh Martin, az egyik tanítványom, most végzett kommunikációszakos szegedi egyetemista készítette.
5: Mit gondol Magyarországon, hogy áll az adaptációja a társadalomban a mesterséges intelligenciának jelenleg?
3: Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan terjed, ez főleg a generatív mesterséges intelligenciára igaz, ami a társadalomnak ilyen chatbotok formájában jelenik meg, vagy ilyen emberutánzó viselkedések, képrajzolás, keresés, szövegírás, stb. Ezek a generatívak. Ezt használják nagyon sokan. Az látszik, hogy a korral korrelált, tehát hogy a fiatalok többet használják, mint az idősebbek, de egyébként utánpótlás is van, mert a 7-16 éves korosztályban is növekvő mértékben látjuk, tehát hogy a 16 évesek már sokat használják, ez azt jelenti, hogy 70-80%-a használja a fiataloknak, szinte napi szinten. Nem terjedt el még technológia ilyen gyorsan a magyar társadalomban, fizetős formában, most körülbelül 800 ezer ember fizet elő generatív mesterséges intelligencia szolgáltatásokra, ami két dolognak is köszönhető, egyrészt nagyon praktikus, könnyen be tudjuk illeszteni, hogy ezt eddig így csináltam, és most így más, vagy könnyebb, vagy gyorsabb. A másik pedig az, hogy úgy érezzük, hogy nem kell hozzá magyarázat, mert értjük, mit csinál, és most nem úgy, hogy értünk a mesterséges intelligenciához, vagy a neurális hálókhoz, hanem hát megkérem, hogy válaszoljon, és válaszol, megkérem, hogy fordítsa le, és lefordítja, tehát nagyon felhasználó barát. Ez igazán meggyőzte az embereket a mesterséges intelligencia működése, annak minden hátrányával és előnyével együtt. Ha már fizetünk is érte, az egy elég erőteljes lépés. Nem csak azért, mert odafigyelünk a pénzre, bár nyilván azért is, hanem azért, mert egy fizetési rituálé az egy elkötelező és is adatokat adunk meg, bankkártya adatokat adunk meg, tehát leteszük a boksunkat valami mellé, hogy igen, ez értéket jelent az életemben, amiért fizetek is.
5: És most szeretném az első bejátszót elindítani, hallgassuk meg, hogy mit gondolnak az utcán járók elő szegediek a mesterséges intelligenciáról. Ez itt az EMI, a számítógép. Te használsz a mesterséges intelligenciát?
6: Igen.
5: És mire használod?
6: Tanulási célokra főleg. Hogy például feltöltöm neki a jegyzetet, és akkor az alapján iratok kérdéseket vele, és akkor így tanulok vizsgára.
7: Én mindig csak így ötletnek, meg kiindulásnak használom, én azért nem bízok benne, mert tapasztaltam már, hogy azért én is joghallgató vagyok, és volt, hogy kitalált olyan dolgokat, amik nem léteztek.
8: Nem, én már idős vagyok ahhoz.
9: Néha. Tudást, vagy információt megtudni?
10: Nem, mert nem ismerem.
11: Igen, tanulásra.
10: Igen. Én nekem az ingyenes verzió van, de a gyerekeim használják a komolyabb fizetősöket. Mindenki nagyon dicséri. A fiam például a doktoriánál is átszerkesztett valamit mesterséges intelligenciával, el volt tőle ragadtatva. Persze le kell mindig ellenőrizni.
5: Te inkább félsz tőle, vagy inkább izgalmasnak tartod?
7: Olyan is-is. Hát nem félnék akkor, hogyha még inkább megismerném, és mondjuk lehetnének olyan, föl tudnék venni mondjuk olyan kurzusokat, indítanának olyanokat, amivel megtanulom használni, akkor nem félnék, de ugyanakkor látom benne az izgalmat is, meg a lehetőséget.
5: Izgalmas, de egyszerre ijesztő is, hogy milyen sokat tud.
10: Tőle nem félek, viszont sok képet látok, vagy kis videókat, mire rájövök, hogy ez túlzás, és ez nem igazi, az zavar.
6: Félni nem félek tőle, mert szerintem megfelelő korlátok között lehet tartani simán.
11: Izgalmas.
10: Izgalmasnak tartom. Hát ez a jövő útja.
8: Hát bizonyos szinten izgalmas, gondolom, aki ért hozzá és alkalmazza.
5: Szerinted egy mesterséges intelligencia lehet a barátunk?
9: Nem. Mert az ember barátja. Nem hinném, hogy egy mesterséges intelligencia lenne az én barátom.
10: Igen. Igen. Hát én valószínű, hogy nekem a barátom lesz, de valószínű, hogy ezért van benne hasznos dolog is.
7: Nem, semmiképp sem.
6: Hát az már egy nagyon beteg szint lenne, hogy eljutnánk odáig.
5: Akkor röviden nem?
6: Röviden nem.
5: Ez itt az EMI, a számítógép. Mit gondol róla?
3: Ami egyrészt nagyon érdekes és jó az, hogy mennyire természetesen beszélnek róla, tehát nem az, hogy ez vajon mi, vagy hogy hát egy kicsit ismerem, vagy bármi, hanem van véleményük az embereknek, sőt ez a, én az ingyeneset használom, de tudok róla, hogy van fizetős, komolyabb változat, az, hogy azért az emberi dolgokat nem szeretnénk átadni neki, ezt látjuk egyébként a kutatásainkból is, hogy van egy ilyen határvonal, és ezért is emeltem ki, hogy viszont mégis használják az emberek néha társalgásra. Ez azt mutatja nekem, hogy az emberek teszik a helyére. Tehát, hogy minden technológiának úgy van az elején, hogy van egy ilyen felismerés, és hogy ez mindent megold, és ez a legjobb dolog a világon, mindent megváltoztat. Utána van egy ilyen kiábrándulási völgy, hogy hát ez nem is jó semmire, és utána van a legizgalmasabb rész, amikor hát erre jó, arra jó, én használom, megnéztem, stb. És ez megjelent, úgyhogy nagyon hiteles és jó laza válaszok voltak. Ami itt még érdekes, hogy mindenhol megjelent a óvatosság is, tehát hogy azért tudom, hogy néha hibázik, jó lenne megtanulni, használni. Valóban nincsenek nagyon jó tanfolyamok, olyan képzések is kellenének, amik az egésznek a lényegét mesélik el, vagy a hátterét, egy ilyen időtálló tudást, hogy jobban elhelyezzük az életünkben, hogy mik a korlátai, és nagyon örültem, hogy ennek az igénye megjelent.
5: Ahhoz képest, hogy ilyen robbanásszerűen lépett be az életünkbe, viszonylag kevesektől lehetett azt hallani, hogy tartanának tőle. Ön szerint ez miért lehet?
3: Már az elején gyanús volt, hogy az emberek nem tartanak tőle, csak sokan ezt mondják ilyen reflexzerűen, hogy hát tartok tőle, de általában attól a képességétől féltek, ami őket közvetlenül érinti. Tehát egy fordítót, a fordítási képessége, viszont azt szerette, hogy nem tudom, képeket rajzol, vagy nyaralást tervez. Egy utazási iroda a munkatársa meg nem szerette, hogy nyaralást tervez, de szerette, hogy fordít, mert így jóval több nyelven tud utakat szervezni, és ezért, mivel jó sok a képessége, ezért gyorsan elterjedt. Egy általában általános félelem, egy ilyen morális pánikszerű, hogy hát ez valami, ami öntudatra kelhet, vagy átveheti a uralmat. Ez itt nem jelent meg, és nagyon örültem neki, mert ez nem topik, és nem kell ezzel így foglalkoznunk, hanem esetleg másoknak, ha lesz is ilyen. Úgyhogy igen, éppen ezt próbáltam azzal mondani, ilyen lazák a válaszok, hogy igen, ez egy technológia, aminek megkeresik a helyét az életünkben, és ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy így állnak hozzá.
5: Ugyan nem veszi át az uralmat, ez gyakorlatilag fel sem merül mostanra, viszont azért beteszi a lábát a mindennapjainkba, és mondta már korábban, hogy a kísérleti fázisból eredő beszélgetések már megjelennek, de hogy ezen kívül még milyen hatása van már most a társadalomra a mesterséges intelligenciának?
3: Talán ezek a legizgalmasabbak, mert ahogy használjuk a technológiát, mindig megváltozunk egy kicsit. Ahogy a középkorban a mechanikus óra elterjedése igazából a középkori Európa elvallástalanodásához vezetett, nekünk ezeket a mély hatásokat kell megnézni, hogy mi van akkor, hogyha csak arra szokunk rá, hogy nem mi gondolkodjunk, hanem megkérdezünk valakit, aki gondolkodik helyettünk. Csökkenti ez a kíváncsiságot, növeli a kiszolgáltatottságot, termékké változtat-e minket bizonyos szempontból, mennyire tudjuk megtalálni azt a területet, amit átadunk neki, és mi az, amit nem. És nagyon finoman változik az ember a digitális kultúra mentén, és én ugye ezzel foglalkozom, amikor például a geolokációs társkeresők elterjednek, ott nem csak arról van szó, hogy kényelmesebb társat keresni a digitális térben, hanem egy kicsit eltol arra felé, hogy a keresést optimalizál, mindig van még valaki, és ne a érdekesnek vagy jónak tűnő jelölttel egy közös utat végigjárni és egymást csiszolni. Tehát ezek ilyen finom változások, nem mindenkire ugyanúgy vonatkozik, de megváltoztat. Elsősorban nem a munkánkat féltjük, hanem a pénzünket. És az, hogyha én hamarabb elvégzek valamit, vagy gépi segítéssel végzem el, az két kockázatot jelenti munkavállalónak. Az egyik az, hogy úgy érzi, hogy akkor növekszik a lecserélhetősége. Tehát, hogyha ő végül is mindent megcsináltat a géppel, akkor nem akarja, hogy arra úgymond rájöjjön a főnöke, hogy végül is a gép ezeket meg tudja csinálni. Nem minden természetesen, de hát az, hogyha már a munkája egy részét, akkor ő kockázatnak érzi azt, hogy akkor kevesebb fizetést kap, vagy alacsonyabb rendű munkát fog végezni. Most már az érződik, hogy egyre hétköznapi módon beszélnek az emberek arról, hogy hát igen, ezt AI-jal csináltam, vagy sem. Tehát ebben azért van egy modernitás is, meg szexiség, meg valamiféle hozzáértés, vagy hogy én a jövő embere vagyok. Munkahelyi környezetben szoktunk erről hallgatni, és ezt nagyon nehéz is, hogy feloldjuk. De szükséges. Tehát, hogyha nem áll bele minden cégvezető abba, hogy erről beszéljen, nem hozza felszínre, akkor igazából nagyon sokat veszít és kockáztat, viszont a felszínre hozza, akkor nyerhet képességeket.
5: Amikor arról kérdeztem, hogy hogyan befolyásolja a társadalmat a mesterséges intelligencia, azzal kezdte, hogy mindig változunk egy kicsit. Ön személyesen miben érzi a hatását a mesterséges intelligenciára önmagára, illetve a környezetére vonatkoztatva?
3: Érzem én is azt, hogy egyre több részfeladatot átadok neki. Érzem én is azt, hogy folyamatosan edukálnom kell magam, hogy hogyan használjam. Érzem azt, hogy meg kell tanítanom magamat a hatékonytalan viselkedésre, és szerintem ez talán a legfontosabb, és ezt az előadásaimban is szoktam erről mesélni. Hatékonytalan azt értem azt, hogy lehet, hogy egy gép gyorsan megcsinálná most például egy cikket, a forrásjegyzéket javítanám, ezt általában junior kutatóval szoktuk együtt csinálni, mert olyankor a cikket is átnézzük, a forrásokat, megtanítom őt hivatkozni, utána pedig majd közösen írunk egy cikket, utána megírja az első cikkét. Most, hogyha ezt géppel megcsináltatom, az is lehet, hogy ez nekem hatékony, mert végig is éjjel egykor is megkérhetem, ha feleslegeset kértem, nincsen bűntudatom, de én mégis egy fiatal kutatóval csinálom, hosszabb idő, lassabb, de én azt szeretném, hogy legyen újabb kutató nemzedék, amikor még már nem kutatok, akkor is legyenek lángoló szívű kutatók.
5: És most érkezett el az a pont, hogy szeretném, hogy meghallgassuk a második bejátszót is, szintén a Szegedi utca embereivel. Ez itt az EMI, a számítógép. Szerinted 5 év múlva miben lesz más a mindennapi életed az AI miatt?
6: Sokkal kevesebb emberi interakció lesz így az ügyintézések kapcsán, szerintem úgy nagyon nem szoktam ezen gondolkodni, inkább a jelenbe élek.
9: Szerintem a könyvek el fognak tűnni, sok embernek a munkáját föl fogja váltani.
10: Erre nem tudok válaszolni, erre talán kérdezem a mesterséges intelligenciát.
7: Szerintem még gyorsabb lesz, és még személytelenebb.
6: A gyerekeknek, unokáknak nehezebb lesz munkát találni miatta?
10: Hát ezt nem tudnám megmondani. Nem tudom, de az biztos, hogy amit a szegény gyerekek most tanulnak, lexikális tudást, arra nem sok szükség lesz, mire ők felnőttek lesznek, de hát ugye a mesterséges intelligencia mennyire fog ebbe bekavarni, azt nem tudom megmondani, hát nem, jós nem vagyok, nem tudom.
8: Nagyon okosak már a fiatalabbak sokkal, mint az én korosztályom, ugye, és hát ha jó kezelik a dolgokat, akkor inkább a pozitív részét lehet látni, mint a negatívat. De attól fogom mondani, hogy használják ezeket a dolgokat.
6: Te félted a saját munkádat tőle?
9: Így picit igen, félteni fogom majd a jövőbeli munkámat.
6: És mi az a munka?
9: Közjegyzői hivatás. Nagyon sok monoton adminisztratív része van, amit az ilyen simán át tudna venni.
12: Nem, mert nyugdíjas vagyok.
7: Ugye én is joghallgató vagyok, és jogásznak készülök. Van olyan terület, amit szerintem úgy fenyegethet, de egyébként az ilyen klasszikus hivatásrendeket nem.
6: És te a saját munkádat félted tőle?
9: Egyáltalán nem, Borbé vagyok.
5: Ez itt az EMI, a számítógép. A megszólalóknál visszatérő motívum volt a tanulás és az oktatásra való kíváncsiság. Ön szerint hogyan kéne adaptálódnia az oktatásnak, és milyen feladatok vannak ezen a téren?
3: Igen, és nagyon-nagyon örültem, hogy ez mindig előkerült, mert ez nagyon fontos. Mert igazából, ha így állunk hozzá, akkor minden rendben lesz. Mert ha kíváncsiak vagyunk, meg hogyha azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk megtanulni, vagy milyen képességeket kell tanulnom, hogy jobb legyen, ez mindig szuper. Az az igazság, hogy egy oktatás nem feltétlenül azt tanítja meg, amit te közvetlenül használsz, hanem jóval több feladata van. Hát én annó olyan iskolai környezetben tanultam, ahol még nem voltak számítógépek, de azzal, hogy tanultam és megtanultam tanulni, amikor bejött az új technológiát, tudtam helyezni az életemben. Nem kell azon megdermedni, hogy lehet, hogy a gyerekem 20 év múlva, nem tudom, kvantum számítógép előtt ül és hologramokat használ, attól még tanulni kell. A kíváncsiság és a kísérletezés az meg a másik oldala, hogy nem kell félni. Attól nézzük meg. Azt szerintem abszolút nem probléma, hogyha valaki kipróbálja, és azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Az probléma, hogyha el se gondolkodik rajta, hogy kellene neki. Ez a kíváncsiság, vagy ez a helyre tesszük a dolgokat, ez nagyon-nagyon tetszett. Egy megszólalás volt, amikor azt mondta, hogy én nekem ezek már nem kellenek. Hát ezt már láttuk, ezt a helyzetet, és megtanultuk, hogy ez mennyire nem igaz. Ott tanárként szívesen kijavítottam volna, vagy elmeséltem volna neki, hogy de hát az ön életében csak olyankor le kell fordítani. A technológiára úgy érzi, nincs szüksége, de azt mondom neki, hogy nézd, lesz egy olyan lakásod, vagy a lakásodban egy olyan gép, ami emlékeztet, hogy bevedd a gyógyszert, éjszaka figyeli a betörőket, automatikusan elintézi a pénzügyeidet, és pórol is közben pénzt, akkor arra azt fogja mondani, ja, ez kell. És akkor azt mondom, hogy oké, hát ebben amúgy mesterséges intelligencia van. Szuper. Az már akkor nem olyan lényeges. De ez a tudásvágy, ez maradjon meg, mert akkor minden oké.
5: Milyen egyéb változásokra számíthatunk? Esetleg van valami olyan meglepő, amit nem gondolnánk elsőre?
3: Amikor a hatásokat térképezzük föl, akkor mondhatom azt, hogy az is egy hatás, hogy 3 év múlva már a piacon lesznek olyan gyógyszerek, amik ma varázslatnak tűnnek. De akár mondhatok olyan hatást is, hogy igenis azért az űr áll most az emberiség előtt, és az, hogy az űrkutatás fejlődjön, az, hogy kirajzoljon az emberiség a világűrbe, ez nem most lesz, de ennek az alapjait most vetjük meg. Ami nagyon-nagyon fontos dolga a mesterséges intelligenciának, hogy ez egy drága technológia, nem csak pénzben, hanem energiafogyasztó. Kritikus szerepe van a mesterséges intelligenciának abban, hogy megmentsük a bolygónkat ennyi emberrel megfelelő életszínvonalon. De egyelőre nem jó az energiamérleg, tehát egyelőre több energiát fogyaszt, mint ami hasznot hoz, de igyekszünk optimalizálni. De abban, hogy a mostani generációk legyenek azok, akik megteremtik a fenntartható földet, abban egészen biztos, hogy nagyon fontos szerepet fog játszani, hogy okosan használjuk a mesterséges intelligenciát.
5: Mi az az egy dolog, amit ma meg kellene tennünk ahhoz, hogy felkészüljünk a holnapra?
3: Egyet nem tudok mondani, mert tényleg sok, de hogyha egyet kellene, és a legegyszerűbbet, az az, hogy ne féljünk, és hogy legyen víziunk a jövőről. Szoktam az előadásaimon kivetíteni egy pályázatot 1900-ban írták ki, 126 évvel ezelőtt, hogy hogy képzelik el a jövőt 2000-ben. Repülőautók vannak rajtuk, tabletek, robotok, stb. Nagyon zavar, hogy a disztópiák terjednek, és az emberek félnek a jövőtől, és nem elképzelik azt. Nem azt mondják, hogy én hogy szeretnék 10-20 év múlva élni. Álmodozzunk a jövőről, és fogalmazzuk meg, mert hogyha nem tesszük, akkor termékekké válunk. Ha tesszük, akkor viszont mi formáljuk valamennyire a jövőt. De a legelső az legyen, hogy képzeljük el, hogy mi milyen jövőben szeretnénk élni. Itt ennél a kérdésnél nagyon jó volt, ugye 5 évre kérdezett rá. Az nem is olyan sok. De én azt szeretném, hogy minden embernek legyen egy válasza arra, hogy 10 év múlva hogyan képzeli el magát, és ez erről hosszan tudjon mesélni. Akkor ha egy, akkor ezt mondanám.
2: Kedves hallgatóink, az imént Rab Árpád jövőkutatót hallották, a riporter Balog Martin, az egyik tanítványom volt, aki most végzett a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi szakán. Mai műsorunkban az ő vizsgaműsorából hallhatnak két interjút, ez volt az egyik, ez a vizsgaműsor, ez gyakorlatilag a szakdolgozatot váltja ki, tehát ő írás helyett egy rádiós mestermunkát készített.
1: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
13: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Anita külügyminiszter két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban hétfőn. A megbeszélésen a védelmi és a gazdasági együttműködés további erősítéséről egyeztettek a felek. A találkozón Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is részt vett. A felek áttekintették a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítésének lehetőségeit. A cél, hogy a szorosabb kapcsolatok a magyar emberek számára is kézzelfogható gazdasági és biztonsági előnyöket hozzanak. A magyar tartalékos katonák sikeresen bizonyították felkészültségüket az Egyesült Államokban tartott Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi gyakorlaton. Sándor Zsolt vezérkari főnök a pápai bázisrepülőtéren rendezett visszafogadó ünnepségen méltatta a 90 fős kontingenst. A magyar egység, amelyben önkéntes tartalékosok és hivatásos katonák szolgáltak együtt, 75 napot töltött a tengeren túlon. A tengeren túli küldetés során nappali és éjszakai körülmények között hajtottak végre harcászati feladatokat az Ohio-i nemzeti gárdistákkal. A vezérkari főnök hangsúlyozta, hogy a tartalékosok bebizonyították, szakmai hozzáértésük semmivel sem marad el az aktív állományétól. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Döntött a médiatanács elnöki tisztségének betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról szövegéről az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a hétfői ülésén. A testület egyhangulag megszavazta a pályázati kiírást, valamint az elnök és a tagok kiválasztásáért felelős eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslatot is. Az ötfős parlamenti és ötfős civil szakmai tagból álló eseti bizottság feladata lesz a pályázatok és az összeférhetetlenségi szabályok vizsgálata. A pályázati felhívás július 31-én jelenik meg, a jelentkezéseket pedig augusztus végéig, augusztus 31-éig várják. A Fidesz képviselői jelezték, hogy részt fognak venni az eseti bizottság munkájában, de bírálták a korábbi vezetőség menesztését. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén bejelentette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után ismét országjárásba kezd. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a legfrissebb kutatások alapján mintegy 4.500.000 támogatják aktívan a pártot. Kifejtette, hogy a hatalmas megerőlegezett bizalom nagy felelősséget ró rájuk, ezért a jövőben sem fognak eltávolodni az emberektől. A politikus elmondása szerint újra eljutnak a legkisebb településekre, a piacokra és a közterületekre, hogy közösen határozzák meg a feladatokat. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség megerősítette, hogy a nemzeti kulturális alap támogatásai miatt indított nyomozásban szervereket foglaltak le a Fidesz parlamenti frakciójánál. Bóka János frakcióvezető korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatóságok a parlamentben is megjelentek az adathordozók elvitele céljából. A főügyészség tájékoztatása szerint az adatok nagy mennyisége és a helyszíni lementés nehézségei miatt vitték el a szervereket. Az ügyben eddig 7 gyanúsítottat vettek őrizetbe, amint egy 17 milliárd forintos kulturális támogatások vitatott kiosztása miatt.
1: Az időjárásról.
13: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést, Mezei Péter szerző jogi szakjogászt hallhatják majd. A jog hivatott nem csak szabályozni és keretek közé tenni a mindennapjainkat, hanem segíteni, megérteni és morális alapokon megítélni azt is, hogy mit szabad és hogy mit nem. Azonban, ha valami olyan robbanásszerűen érkezik meg az életünkben, mint a mesterséges intelligencia, korábbi keretrendszerekbe illeszteni azt nem egyszerű feladat. Mezei Péter egyetemi tanár, szerzői jogi szakjogász segítségével keressük a megoldást nem csak erre a komplex problémára, de arra is választ kapunk majd tőle, hogy vajon az adatlopás homokára épített várak-e az általunk ismert chatbotok, illetve hogy ő hogyan bírálta el azt, amikor rajta kapta egy hallgatóját a mesterséges intelligenciával való csaláson. Mezei Péter egyetemi tanár, szerző, jogi szakjogász következik tehát. Az interjút Balogh Martin, az egyik tanítványom, most végzett kommunikációs szakos szegedi egyetemista készítette.
2: Ön használ-e mesterséges intelligenciát a mindennapokban?
3: Igen, nyilván persze az a kérdés, mi a mindennapokban, elég gyakran fordulok mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokhoz. Olyat nem szeretek használni, ami kiváltja az én feladataimat. Leegyszerűsítem, ChatGPT-t nem használok arra, hogy helyette mondjuk írjon anyagokat. Szerintem pontosan a morális okai miatt nem szeretek ehhez hozzányúlni. Teljesen egyetértek a technológia fejlődésével, valószínűleg az emberiség nem sok mindenre lenne hivatott, ha nem lennének eszközeink, régen tűztől kezdve, ma már az internetig, ez egyértelműen így van, de nagyon nem mindegy, hogy mire használjuk ezeket a technológiákat. A tüzet is sok minden hasznos dologra használtuk, például megfőztük az ételeket, és így mondjuk nem vittünk be olyan vírusokat a szervezetbe, vagy egyéb dolgokat, amik az életet megrövidítették volna. És az én morális dilemmám azért abban van, hogy minden kicsit hatékonyabb dologhoz könnyű hozzászokni. A tűzhöz is hozzászoktunk, igaz? Most már nem akarjuk elengedni a tüzet, de most, ha a mesterséges intelligencia tényleg órákat spórol nekünk ebből meg abból a feladatból, akkor elég nehéz lesz azt mondani, hogy lépjünk vissza. Tehát, ha elvágjuk azt a gordiuszi csomót, vagy kielengedjük a szellemet a palaszból, akkor valószínűleg nincsen visszaút. És engem ez zavar abból a szempontból, hogy mégiscsak, még egyszer, bármilyen fejlesztésről beszélünk, az elsődlegesen inkább az emberi képességek, lehetőségek konstruktív továbbfejlesztését kellene, hogy szolgálja.
2: A tűz vonatkozásában ott egészen egyértelmű, hogy hogyan tudjuk megégetni magunkat vele. Az AI vonatkozásában ezt hogy látja? Mi a fő veszély, és kifejezetten jogi szempontból milyen veszélyt rejt magába a használata, a fejlesztése, maga a technológia?
3: Az egyik legnyilvánvalóbb veszély, ennek vannak jogi vonatkozása is, hogyha a betanításnál olyan adatokat használunk föl, amelyek nem jogszerűek. Akár azért, mert például az én területem, ez nagyon érdekes, például a szellemi tulajdonvédelem védi az információkat, adatokat is akár, és mondjuk engedély nélkül kerül sor arra, hogy az információ a betanítási fázisban mesterséges intelligenciának úgymond át lett adva. De ugyanez igaz az adatvédelemre. Szokták ugye mondani, hogy ne nagyon beszélgessünk személyes adatainkat begépelve az AI-jal, mert az adatokat tárolja. Nem azt jelenti, hogy egyből föl fogja használni ellenem a személyes adatomat mondjuk a Gemini, de tudni fogja. És azért, ha bármikor is egy adatszivárgás lesz, és azért ezen dolgoznak emberek, hogy minél több nagy-nagy adatbázishoz hozzáférjenek, nyilván nem kivétel. Az egyes AI modelleknek az adatkészletei oda is igyekeznek betörni. Tehát adatvédelmi problémák vannak, vagy lehetnek. Magának a jognak gyakorlatilag a teljes horizontját lefedi a mesterséges intelligencia, és ezért potenciális veszélyeket rejt magában. Ha valaki mondjuk olyan tartalmakat hoz létre, ami nagyban hasonlít mondjuk egy jogvédett alkotásra, mondjuk Batman figurájára, és olyan képet akar a ChatGPT-vel készíteni, és mondjuk átmegy ChatGPT szűrőjén. Én ezt próbáltam, nem nagyon megy át, tehát Batman figurát nem akar csinálni, de tegyük föl, hogy megcsinálja akár a Claude, akár a Gemini, akkor ez egy potenciális szerző jogsértés lesz. Nyilvánvalóan, hogyha olyan tartalmazhatok létre, ami másoknak a személyes adatait tartalmazza, vagy bullying jellegű tartalmakat hoz létre, akkor ennek az úgymond output, tehát a kimeneti oldalán is megvannak a maga jogi veszélyei, és hát nyilván azért azt is látni kell, hogy jogászként mondom ezt, hogy a veszély az csak egy szó, bocsánat, hogy ezt persze nem akarom elbagatelizálni, a veszélyen túl bizonyítani is tudni kell a problémát, tehát egy bíróság majd akkor fog egy ilyen úgymond veszéllyel foglalkozni, ha ezt tudjuk igazolni. Honnan jutott hozzá az adatokhoz? Hát rengeteg helyről hozzá lehet jutni, biztos jogellenes, nem lehet, hogy én adtam meg az adatot neki, szóval sok ilyen probléma jön ebből.
2: Pár hónappal ezelőtt viszonylag nagyot ment a sajtóban, hogy az egyik ilyen populáris mesterséges intelligencia a Harry Potter első könyvét gyakorlatilag szóról szóra fejezetenként képes volt leírni. Ez erre egy példa?
3: Van egy ilyen kifejezés, hogy memorizáció. Ugye ezt minden nap használjuk, de a mesterséges intelligencia világában is van egy speciális jelentése. A memorizáció arra akar utalni, arra képességre a mesterséges intelligenciának, hogy az általa megismert tartalmak, tehát a betanítási fázisban számára megismertetett anyagokat, oly módon tette magáévá a mesterséges intelligencia, hogy az ő adatkészletéből, a tokenizált adatkészletből képes reprodukálni. A memorizáció ugyanakkor azt az oldalát jelenti ennek a folyamatnak, hogy az ő, csúnyán fogalmazok és nem fogok itt humanizált irányba eltolni, vagy fogom eltolni a beszélgetést, tehát hogy az ő agyába bekerült. És van ennek a fogalomnak egy testvérpárja, amit angolul úgy hívnak, hogy regurgitáció, tehát bocsánat, ez magyarul ilyen visszaböfögés, visszaadja, visszagurgulázza a tartalmat. A regurgitáció pedig az, amikor ez ki is adja magából. Tehát a memorizáció, amikor benyeli az adatot, regurgitáció, amikor visszaadja magából. Ez egy nagyon izgalmas jogi kérdés, hogy ez a kettő ez független, vagy összefügg, vagy elég az egyiket bizonyítani, a másik is már akkor bizonyítva van. Tehát elég, hogyha visszaadja a Harry Potter könyvet, akkor tudjuk, hogy benne van a Harry Potter könyv, vagy tudni kellene igazolni, hogy került bele a Harry Potter könyv, az mindegy, és hogy jön ki belőle. Erre egyébként jelenleg futóperek vannak, de ez egy kiváló példa tehát erre, és a példa azért jó, mert egyébként igen, de szinte mondatról mondatra igenis visszaböfögtethetjük vele ezeket a populáris tartalmakat. És bizony ez a probléma, ez fennáll, empirikus kutatások igazolják, és a vizuális példák még erősebbek, tehát Snoopy kutyáról volt egy nagyon erős kutatás, ez tavaly volt nagyon menő, 2025-ben, a Studio Ghibli stílusú képeknek az utángyártása, a ChatGPT készítette ilyen japán manga stílusban, bármilyen feltöltött tartalomból, vagy sima prompt alapján érdekes, hasonló outputokat.
2: Az interjú elején beszéltünk arról, hogy a munka kiváltására ön szigorúan gondolkozik az AI használatról, hogy nem megfelelő, és hátrányt jelenthet hosszú távon. Ön, hogyha egy hallgató beadandójánál arra gyanakodna, hogy részben vagy egészben mesterséges intelligenciát használt az elkészítéséhez, ott önnek kéne eldöntenie, hogy ezt hogyan szankcionálja, hogyan dönti el, hogyan tudja megindokolni. Erről mit gondol? Mit tenne ez esetben?
3: Sajnos nem mit tenne a kérdés, hanem mit tettem mondjuk. Tehát azért ezzel már szembesültem. Valóban van ilyen kurzusom, ahol én beadandóval kérem számon a tudást. De a beadandó ugye egy nagyon tág megfogalmazás. Nálam a beadandó egy angolos világból hozva egy home assignment, ahol egy hipotetikus példát teszek föl. Tehát nem azt kérdezem meg, ugyan mondja már el, hogy mit mond ez a törvény. Mert egyrészt ezt az AI a legjobban tudja megcsinálni, hogy összefoglal. Még egyszer ugye mintázatokat keres. Tehát ezek a kérdések nem lesznek jók. Ebből az következik, hogy a mechanikus szó szerinti ismeretek, és bocsánat, akkor most beleállok ebbe a dologba. A poroszos oktatási rendszer, ami a magoláson alapul, az AI világában elavult. Ez olyan, mint a házi orvos is tökéletesen látja, hogy hogyan nőtt fel az ember. Azért, ha egy tanár egy fél évet lehúz a hallgatókkal, és azt látja, hogy az órán meg se tudnak szólalni, vagy ja, igen, ennyi a véleményem, akkor nem fog 10 oldal nyelvileg tökéletes agyonlábjegyzetelt irodalom meggyőzni arról, hogy saját tartalom volt. Na de, a kérdés ez volt az egyik válasz, a másik az, hogy mit teszek. Ez személyes döntés, az oktató az ügyura a pontos eljárást tekintve, én mindenkivel elbeszélgetek ilyenkor, hogy ugyan mondja meg, bizonyítsa be, hogy ezt ő nem éjjel végezte. Mindig fölmerül egy kérdés, hogy neki kell bizonyítani, vagy nekem kell bizonyítani. Ugye csúnyán büntetőjogilag szóval ártatlanság vélelme a kiinduló pont, ez ugye nem büntetőjogról beszélünk, én nem vádat emelek a hallgatóval szemben, tehát én úgy gondolom, hogy nem nekem kell alapvetően bizonyítani, de én ezt ennél már bocsánat, szofisztikáltabban szoktam csinálni, beszéljük át, mi szerepel az anyagban. És akkor az első mondat után kiderül, hogy fogalma sincs, mi szerepel az anyagban. És ilyenkor szoktam elnézést kérni, hogy ugye sejtjük, hogy miről beszélünk itt most. És a hallgatók 90%-a beismeri, hogy igen, elnézést elnézést kérek, nem értem rá, nem volt időm, stb. A legextrémebb példát engedje meg, hogy megosztam még, hogy amikor szóbeli prezentációt kellett tartani, a feladat az volt, hogy egy anyagot földolgozva, ide szabadon további anyagokat is lehetett hozzá keresni, csak ugye kötelező irodalom szerepelt mellette, és csinálni kellett egy prezentációt. És ez a delikvens tartott egy olyan prezit, ami már az első oda mondom, színek nagyon érdekesek. Második dia. Mintha szavak is nagyon érdekesek lennének. És ugye a harmadik dián rájöttem, hogy az én prezentációmat tette föl. Mert hogy megtalálta a neten, és azt kérte az AI-tól, hogy frissítsen rajta egy kicsit. Egyet hibázott. Azt nem kérte meg az AI-tól, hogy cserélje ki a nevet a végén.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mezei Péter egyetemi tanárt, szerzői jogi szakjogászt hallották, az interjút pedig az egyik tanítványom Balogh Martin készítette, aki néhány héttel ezelőtt végzett a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi szakán, tehát diplomát szerzett, és a szakdolgozat írás helyett azt választotta, hogy egy rádiós mestermunkát készít el, így fejezi be a tanulmányait, és ebből hallhattak mai műsorunkban két beszélgetést.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a műsorunk végéhez értünk. Köszönöm figyelmüket. A szerkesztő Hegedűs Márk most búcsúzik. Ha van kedvük, írják le véleményüket, a véleménykukac.europaradio.hu címre küldhetik el ezeket. Műsorunkat pedig visszahallgathatják rádiónk honlapján, a hangtárban, ezt az europaradio.hu oldalon találják meg. Legyen szép napjuk, találjanak ki valami jó programot még a mai napra. Előttünk van még sok-sok hét a nyárból. Menjenek például vadasparkban, nézzenek tengeri malacokat, elefántokat, zsiráfokat, amihez kedvük van. Legyen szép napjuk, vigyék a gyerekeiket, unokáikat is természetesen. A viszonthallásra!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: foglalás a zempléni-fesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Zonnevent Pált választotta meg az Alkotmánybíróság új tagjának az országgyűlés hétfői ülésén. A képviselők 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében titkos szavazáson hozták meg a döntést. Az új alkotmánybíró 9 évre szóló megbízatást kapott a parlamentben. Azért volt szükség a poszt betöltésére, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A megválasztott Zonnevent Pál elismert jogász, aki az ELTE állam és jogtudományi karának dékánjaként is tevékenykedett. Eskütételét követően hivatalosan is elfoglalhatta új tisztségét a testületben. A kormány a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén dolgozik, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. Szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, valamint a lakossági tűzifa adóját is csökkentik. A kormányfő megemlítette a rászoruló gyermekeknek járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését is. Bírálta ugyanakkor a Fidesz és hangsúlyozta, hogy országgyűlési szavazás előtt áll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása. Hozzátette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után is az emberek között marad, és országjárást indít, hogy a legkisebb településekre is eljusson. Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök bejelentette, hogy augusztus elején az ingyenes nyitott kapuk programsorozat keretében ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők augusztus 1-én és 8-án idegenvezető kíséretében járhatják be a köztársasági elnöki hivatal reprezentatív termeit. A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a hivatal hivatalos honlapján. Az ideiglenes államfő visszautasította a felkínált nagy elnöki rezidenciát, és ősztől egy kisebb szolgálati lakást vesz majd igénybe. Forsthoffer Ágnes arra kérte a Sándor Palota munkatársait, hogy a vezetőváltás után is szakmai pártatlansággal folytassák a munkát. Már csaknem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósságállomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselője a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyelőre nem adott interjút az ügyben, mivel még nincs birtokában minden szükséges adat. Nyilvános pályázatot hirdetett az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a Média Tanács elnöki tisztségére. A megbízatás 5 évre szól, a jelentkezéseket augusztus végéig, augusztus 31-ig várják. A poszt betöltéséhez büntetlen előélet, felsőfokú végzettség, valamint szakmai vagy vezetői tapasztalat szükséges. A kiírás kizárja azokat, akik az elmúlt 5 évben pártpolitikai tevékenységet folytattak, vagy korábbi médiatanács tagok voltak. A kiválasztott jelölt nyilvános meghallgatás után az országgyűlés döntésével nyerheti el a tisztséget. Növényi eredetű úszadék okozta a Fekete-Körösön a vízminőségi problémákat, a laborvizsgálatok kedvező eredményei után pedig újra megnyithattak a szabad strandok. Az ottani vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a korábbi híresztelésekkel ellentétben nem marhatrágya, hanem felhalmozódott és bomlásnak indult szerves növényi anyag szennyezte a vizet. A szakemberek gyors beavatkozásként eltávolították az anyagot a folyóról, valamint újraindították a mezőgazdasági vízkivételeket és a vízpótlást is. 20. alkalommal nyitja meg kapuit a Panyola Fest péntektől vasárnapig. A jubileumi fesztiválon koncertek, színházi előadások és gyermekprogramok várják a közönséget. Muhari Zoltán polgármester kiemelte, hogy az esemény mára generációk visszatérő közösségi élményévé vált. A helyszínek között

0: kiemelkedik a Levendula-porta és a Tiszaparti Palajparti is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gasztronómia idén is kiemelt szerepet kap a rendezvényen. A jubileumi alkalomból Ruprecht László séf 20 helyi termékből készít különleges szilvalevest. A levest szombaton délután szolgálják fel a látogatóknak Fülep László vendéglőssel közösen. A rendezvény célja a térség kulturális és turisztikai értékeinek bemutatása. A részletes program a koncertekkel a panyolafest.hu oldalon érhető el.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. A sorsnak köszönhetően lett író, ezt mondja Trux Béla, miskolci történelmi regényíró. Informatikusként dolgozott, ugyanis amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának.
2: Gyerekkoromban édesapámnak volt a Galaktika magazinja, illetve hát az összes megvolt neki, így szép sorba, és én azokat lapozgattam, már akkor úgy voltam, hogy jaj, de jó lesz majd, ha olvasni fogok tudni, és amikor megtanultam olvasni, akkor voltak ezek a mozaik képregények, ezek is ilyen történelmi jellegűek szegről végről, volt az Alfa magazin, abban is voltak ilyen történelmi cikkek, ugye gyerekek számára ifjúsági magazin volt ez annak idején 80-as években, és akkor szerettem meg a történelmet, édesapám, emlékszem rá, talán másodikos voltam, azzal fogadott az iskola előtt, mikor kijöttem az iskolából a nap végén, hogy megyünk a Ben Hurra a moziba, az Adi művelődési házba, és az volt az első mozis történelmi filmélményem, már az elindított bennem valamit, aztán ugye a Diósgyőri vár közelében nőttem fel, a Kuruc utcán laktunk, hogy gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne csatangoltunk volna a vár környékén. Ez is adott egy kis kraftot, és itt szépen tégláról téglára épült az egész. Próbálkoztam az írással, tehát voltak azért novelláim, iskolaújságba is írtam egy-két cikket, nem is tudom, hogy aztán az végül megjelente, vagy nem jelent meg, vagy hogy volt. És ez alatt a hát még tinédzser voltam, valahogy a 90-es évek végén jártunk, amikor egy ilyen templomos lovagos történet kiugrott a fejemből, és ebből ugye elkezdtem írni egy ilyen másfél-két oldalt, aztán az bement a fiókba. És amikor beteg lettem, akkor rengeteget olvastam, történelmi regényeket is, még akkor gyakorlatilag itt a történelmi regények reneszánsza előtt voltunk, tehát még nem volt Hunyadi, még nem volt semmi. És akkor jött bennem ez, hogy templomos lovagosat kellene írni, ha már otthon vagyok, és tényleg van rá időm, akkor elővettem a fiókból azt a másfél oldalt, azt így dobtam, mert nem volt jó. Valamilyen szinten aztán később belekerült a végleges regénybe, és egy olyan témát kerestem hozzá, ami ismeretlen. Tehát mindenképpen szerettem volna, hogy a Diósgyőri vár miatt is, mert megvolt az élmény, hogy valami ostrom legyen benne, tehát egy kicsit ilyen, ami az embert feltüzeli, tehát ez a kilátástalanság, hát ugye, mint az egri csillagok is olyan, hogy kilátástalannak tűnő küzdelem, heroikus téma, és templomos lovagok, és akkor találtam rá akkor ostromára, az 1291-ben volt a Szentföldön, gondoltam, ez egy jó téma, gyakorlatilag ez a keresztes háborúknak a hattyú dala, onnantól kezdve már egy ilyen lefele ívelő pályán volt ez az egész téma Európában, és ez volt a, mondhatjuk úgy, hogy az utolsó legnagyobb ostrom, amikor a szaracinok, illetve a muzulmánok visszaszorították az európaiakat oda, honnan jöttek, és mondom, akkor ezt az ostromot írom meg templomos lovag szemszögből. Ez szépen kihízta magát, éveken keresztül írtam, már most nem tudom, egy időben mondogattam, hogy hány év volt, 7-8 év rémlik, tehát ugye nem siettem, meg azt se tudtam, hogy ez valaha kijön-e, és hát elég komoly mérete lett, amikor úgy befejeztem, akkor rájöttem, hogy ez túl nagy, tehát egy kötetben semmiképp, mert nagyon vastag lenne, és pont emiatt volt nehéz kiadót is találni.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A sorsnak köszönhetően lett író, ezt mondja Trux Béla, miskolci történelmi regényíró. Informatikusként dolgozott, ugyanis amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának. A Kultúra mai vendégei Trux Béla, miskolci történelmi regényíró és Neyman Zoltán helytörténet kutató civil referens.
2: Talán azt kevesen tudják, hogy miskolci például. Lehet, hogy nem sokan tudják, és azért én úgy gondoltam, hogy mindenképpen szeretném bemutatni őt is, hiszen azért ő is Miskolc értékei közé tartozik, és hát nagyon sok értékes projektben is részt vett, amiről majd most sokat fog mesélni nekünk. Sőt, egy közös projektünk is lesz, erről még nem mondok semmit, majd közben kiderül.
1: Igen, épp ezt szerettem volna kérdezni, hogy legutóbb egy Facebook bejegyzésben láttam, hogy valami készülődik, de erről még nem árultál el akkor részleteket, de akkor majd most megtudjuk, hogyha minden igaz. Ha jól tudom, ön informatikai pályán dolgozott, és akkor jött közben az írás. Hogyan kezdődött tulajdonképpen az ön életében ez?
3: A Fazekas utcán dolgoztam itt Miskolcon a börtönben, mint informatikus, tehát az informatika osztályom, és volt egy ilyen különleges betegségem, nem tudtuk, hogy mi bajom van. 41 fokra felszökött a lázam, nem akart elmúlni hónapokig, aztán évek lett belőle, le is százalékoltak, és ennek apropóján fordultam az írás felé, mint mondjuk úgy, hogy terápiás írás. Történelmi regényeket szerettem mindig, úgyhogy ebben a vonalban indultam el, és utána kiderült, hogy ez csak sima hisztamin intolerancia, csak amikor ez nálam 2003 körül elkezdődött, akkor fogalma nem volt Magyarországon senkinek, hogy ez egy létező dolog. Tehát azért kordában lehet ezt tartani, úgyhogy most viszonylag normális életet élek ilyen értelemben, de már maradtam ennél a pályafutásnál.
1: És miért éppen történelmi regények? Ez hogyan kezdődött? Emlékszik esetleg az első oldalakra, amit leírt?
3: Az oldalakra is emlékszem, de nem is egészen ott kezdődött, hanem gyerekkoromban édesapámnak volt a Galaktika magazinja, illetve hát az összes megvolt neki, így szép sorba, és én azokat lapozgattam, már akkor úgy voltam, hogy jaj, de jó lesz majd, ha olvasni fogok tudni, és amikor megtanultam olvasni, akkor voltak ezek a mozaik képregények, ezek is ilyen történelmi jellegűek szegről végről, volt az Alfa magazin, abban is voltak ilyen történelmi cikkek, ugye gyerekek számára ifjúsági magazin volt ez annak idején 80-as években, és akkor szerettem meg a történelmet, édesapám, emlékszem rá, talán másodikos voltam, azzal fogadott az iskola előtt, mikor kijöttem az iskolából a nap végén, hogy megyünk a Ben Hurra a moziba, az Adi művelődési házba, és az volt az első mozis történelmi filmélményem, már az elindított bennem valamit, aztán ugye a Diósgyőri vár közelében nőttem fel, a Kuruc utcán laktunk, hogy gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne csatangoltunk volna a vár környékén. Ez is adott egy kis kraftot, és itt szépen tégláról téglára épült az egész.
1: Az hogyan dölt el, hogy mi lesz a témája az első könyvének, és hogyan készült el az első kötet?
3: Próbálkoztam az írással, tehát voltak azért novelláim, iskolaújságba is írtam egy-két cikket, nem is tudom, hogy aztán az végül megjelente, vagy nem jelent meg, vagy hogy volt. És ez alatt a... Hát még tinédzser voltam, valahogy a 90-es évek végén jártunk, amikor egy ilyen templomos lovagos történet kiugrott a fejemből, és ebből ugye elkezdtem írni egy ilyen másfél-két oldalt, aztán az bement a fiókba. És amikor beteg lettem, akkor rengeteget olvastam, történelmi regényeket is, még akkor gyakorlatilag itt a történelmi regények reneszánsza előtt voltunk, tehát még nem volt Hunyadi, még nem volt semmi, és akkor jött bennem ez, hogy templomos lovagosat kellene írni, ha már otthon vagyok, és tényleg van rá időm, akkor elővettem a fiókból azt a másfél oldalt, azt így dobtam, mert nem volt jó. Valamilyen szinten aztán később belekerült a végleges regénybe, és egy olyan témát kerestem hozzá, ami ismeretlen. Tehát mindenképpen szerettem volna, hogy a Diósgyőri vár miatt is, mert megvolt az élmény, hogy valami ostrom legyen benne, tehát egy kicsit ilyen, ami az embert feltüzeli, tehát ez a kilátástalanság, hát ugye, mint az egri csillagok is olyan, hogy kilátástalannak tűnő küzdelem, heroikus téma, és templomos lovagok, és akkor találtam rá Akkon ostromára, az 1291-ben volt a Szentföldön, gondoltam, ez egy jó téma, gyakorlatilag ez a keresztes háborúknak a hattyú dala, onnantól kezdve már egy ilyen lefele ívelő pályán volt ez az egész téma Európában, és ez volt a, mondhatjuk úgy, hogy az utolsó legnagyobb ostrom, amikor a szaracinok, illetve a muzulmánok visszaszorították az európaiakat oda, honnan jöttek, és mondom, akkor ezt az ostromot írom meg templomos lovag szemszögből. Ez szépen kihízta magát, éveken keresztül írtam már, most nem tudom, egy időben mondogattam, hogy hány év volt, 7-8 év rémlik, tehát ugye nem siettem, meg azt se tudtam, hogy ez valaha kijön-e, és hát elég komoly mérete lett, amikor úgy befejeztem, akkor rájöttem, hogy ez túl nagy, tehát egy kötetben semmiképp, mert nagyon vastag lenne, és pont emiatt volt nehéz kiadót is találni.
1: Valahol azt olvastam, hogy nem díszletként használja a történelmet, hanem a történelmet magát szeretné megismertetni az olvasóval. Mit jelent ez pontosan?
3: Maga a történelmi regény egy egész szerteágazó univerzum, illetve zsáneren belül többféle regénytípus stílus lehetséges. Vannak olyan szerzők, akik inkább egy romantikus történetet akarnak megírni, és azt helyezik vissza a történelembe, hogy ugye nem a játszódjon feltétlenül, pont azért, mert romantikus felhangja is van, hogyha ugye visszahelyezzük egy-két évszázadot. És én egy olyan regényt akartam írni, ami ténylegesen ott játszódik, akkor játszódik, amilyen szinten vissza tudunk gondolni, hogy hogy élhettek azok az emberek, ugye már most rengeteg lehetőség van, rengeteg szakanyag, hagyományőrzőknek a munkássága, tehát egész jó bele lehet ásni az embernek magát, hogy kikutassa ezeket a dolgokat, információkat, tehát egy olyat szerettem volna, ami tényleg egy középkori történet, nem csak valakinek a kalandos élete, vagy bármi, hanem megmutassam, hogy az az ostrom hogy zajlott le, lépésről lépésre, pontról pontra, amennyire csak lehetséges, és ebbe szőttem bele valamilyen szinten a saját főhősömnek a saját egyéni problémáját, történetét. Tehát itt ilyen értelemben nem díszlet a történelem, mert amennyire lehetett, a hiteles valóságot írtam meg, bár az, hogy történelmi regényben mi a hiteles, az megint csak vita tárgyát képezi.
1: Hogyan folytatódott a történet? Jók voltak a visszajelzések, azért jött a többi kötet?
3: Inkább onnan kezdeném, hogy mennyire nehéz volt kiadót keresni, ugyanis hát pont azért, mert vastag volt, és akkor abban az időben még nem volt, hogy mondtam, Hunyadi sem, meg semmi. És nagyon többen is voltunk, mint kiderült, akik ezzel próbálkoztunk egy időben, egymástól függetlenül, tehát még konkurencia is volt, és nem akartak a kiadók szóba állni velem, tehát az is egy 3 évig tartó folyamat volt, mire én találtam egy kiadót. Utána ezzel a kiadóval nem tudtam rendesen megegyezni, ők 3 felé akarták osztani a történetet, 3 különböző kötetbe, én mondtam, hogy logikailag csak 2 felé lehet, és akkor végül 2 kötetben jelent meg. Nagy nehezen találtam kiadót, és hát igen, a visszhangok azok jók voltak, tehát egész sikeres volt a megjelenés, tehát 2 kötetben jelent meg egy azon évben, az egyik könyvhéten, a másik pedig valamikor évvége felé, október-november környékén, és de hát ugye egy történet csak 2 volt bontva, és hát a visszhangja az elég jó volt, van ez a moly.hu oldal, ahol ugye a könyveket lehet értékelni, utána nézni, hogy érdemes elolvasni, ott is egész 90% fölötti értékeket kaptam rá, és így megkeresett az a kiadó is, aki először elengedett, hogy neki is írja a könyvet, és gyakorlatilag akkor már előbb bújtak a földből a többiek is, tehát nem is tudom hány, hirtelen a két kezem nem elég, hogy megszámoljam, hogy hány történelmi regényíró jelent meg a palettán, és gyakorlatilag onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy reneszánszát éli a történelmi regény.
1: Minek köszönhető ez? Többször említette a Hunyadi sorozatot.
3: Mindenki egymástól függetlenül kezdett dolgozni, és ez nagyon érdekes dolog. Valahogy ugye itt a 90-es évek eltelt, a 2000-es években voltunk benne, amikor én is elkezdtem írni, és amikor megjelent az első, még nem is jelent meg az első kötetem, csak a szerkesztésre zajlott, akkor találtam rá az első Hunyadi kötetekre. És ezek az írók, akik így hirtelen együtt megjelentek a képbe, nem úgy fordultunk egymáshoz, hogy egymás felé, hogy jaj, konkurencia, hanem hogy jaj, te is, én is, meg ő is, és hát gyakorlatilag jó barátságban vagyunk mindannyian. Van egy történelmi regényírók társasága, alapító tagja vagyok, oda próbáljuk begyűjteni azokat, akik csatlakoznak hozzánk, hát ugye attól függően, hogy minél nagyobb név valaki, nem biztos, hogy úgy érzi, hogy neki érdemes belépni egy ilyen társaságba, de azért nem is tudom már, hogy hányan vagyunk. Tehát itt tudnám sorolni a neveket, Fábián Janka, Nemere István is benne volt, szegény ugye elhunyt közelmúltban, Urbánszky László, Csikász, sajnos ők mind olyan emberek, akiket most elmondtam pont, akik már elhunytak az elmúlt évekbe, de próbáljuk az ő emléküket is így életben tartani, és hát Bámor volt egy olyan figura, aki a kezdő történelmi regényírókat a saját sikerei révén tudta egy kicsit patronálni, de ugyanígy megemlíthetném Fonyódi Tibor barátomat is, ő is egy-két héttel ezelőtt hunyt el. Tehát sokan vagyunk, és megéri, úgy érezzük, hogy megéri még így is csinálni.
1: Ha jól tudom, önnek is van filmes tevékenysége, az Aranybullának forgatókönyvírója volt, erre hogyan emlékszik vissza?
3: Érdekes dolog volt, akkor én már benne voltam a forgatókönyvek világában, egy rendező kért fel, ez egy mai történet lett volna, hogy írjak már neki egy-két forgatókönyvvázlatot, tehát ami a munkásságom a forgatókönyvek világában, azok leginkább ilyen projektelőkészítések voltak, bár volt olyan is, ami egész jól haladt, tehát itt tudni kell, hogy maga a forgatókönyv az nem olyan, hogy megírja valaki, hanem ezt úgy hívják, hogy forgatókönyvfejlesztés, tehát sok hónapon keresztül többen összedugják a fejüket, merre menjen a történet, rengeteg változtatási kérés van olyan értelemben, hogy akár anyagi megfontolásból, hogy ugye mi fér bele egy magyar filmnek a megvalósításába, tehát rengeteg pénzről van szó a filmek esetében, és hatalmas kockázatról. Az Aranybullába pont olyan alapon csöppentem bele, ugye, hogy már volt forgatókönyvírói tapasztalatom, bár még megvalósult film akkoriban nem volt, de projektmunkákban már sokban részt vettem, és az Aranybullához kellett volna egy olyan társszerző, akinek van tapasztalata abba, hogy a történelmet azt úgymond kikutatja, tehát hogy tudom, hogy minek hol kell utána nézni, melyik történésznek a munkáit kell átolvasni, hol lehet a lényeg meg a kutya elásva, és így csöppentem bele. Hát először ez egy mozifilm lett volna, időpénz hiányában ebből lett gyakorlatilag egy ilyen dokumentarista jellegű sorozat. Érdekes élmény volt, tehát sokan írók közül, amikor rájönnek, hogy hogy zajlik a forgatókönyvfejlesztés, akkor szokták mondani, hogy ja, hát ők ezt így nem csinálnák, mert az írói munka is kétféle lehet. Az egyik az, aki intuitívan ír, és ami éppen jön belőle, azt leírja. A másik író típus, aki megszerkeszti előre, hogy mit akar, és pontról pontra amellett halad. Hát nyilván ott is vannak olyanok, hogy egy kicsit elágazik, meg kibontakozik az író, éppen amikor kedve van valamihez, akkor azt jobban kibontja. De a forgatókönyv fejlesztés is gyakorlatilag egy ilyen vázlatszerűen működik, és pontról pontra épül fel a történet. Ez nekem így nem volt ismeretlen, mert az én munkamódszerem is az. Tehát ilyen értelemben élveztem magát, ezt a fajta munkát is.
1: Ifjúsági regényt is írt, a Torony titka címmel. Mennyire más ifjúsági regényt írni? Más a nyelvezete, vagy témát is úgy kell megválasztani?
3: Teljesen más. Tehát ugye a Amikor én gyerekkoromban ifjúsági regényt olvastam, akkor mindig olyan érzésem volt, hogy a szerző így leereszkedik hozzám, úgyhogy én nem olvastam ifjúsági regényeket, ha csak tehettem, és nem volt kötelező. Már akkor is inkább a felnőtteknek szánt irodalmat, Stephen King meg hasonlókra gondolok itt, tehát általános iskolás koromban is már ilyeneket olvastam, és úgy voltam vele, hogy ha én írok egy ifjúsági regényt, akkor azért igyekszem elkerülni ezeket a csapdákat, hogy ne leereszkedő érzés legyen. Nem tudom, ez mennyire sikerült, azért a visszhangja ennek a könyvnek is egész jó. Itt úgy történt a felkérés a Phoenix könyvműhely kiadó vezetője részéről, hogy írjál már nekünk olyan ifjúsági regényt, ami a te korszakod, tehát ez a keresztes háború korszaka, lovagos legyen, és ugye egy ilyen 8-10-12 éves korosztálynak szóljon. És akkor jöttem rá, hogy pár könnyedebb ez az írás, viszont ahhoz, hogy az ember átgondoltan, úgyhogy megpróbáljon valami mondani valót, valami töbletet is átadni, azért elég rendesen oda kell figyelni. Tehát felnőtteknek írni, amikor tényleg csihi-puhi vérsz, bármi benne lehet a könyvben, gyerekeknél minden szót kétszer meg kell gondolni. Ott kell lenni annak a háttérnek, amitől azt mondjuk, hogy ez egy ifjúsági regény, és itt nem csak feltétlenül az ő képességeikre gondolok, hogy ugye mekkora szöveget képesek elolvasni, úgyhogy élvezzék is, hanem az, hogy legyen benne egy erkölcsi plusz, ami miatt azt mondom íróként is, hogy igen, ezt én odaadom a gyerekek kezébe. Tehát azért nagyon más egy ilyen könyv.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Trux Béla miskolci történelmi regényíróval és Reimann Zoltán helytörténetkutató civil referenssel. A folytatásban az író munkássága és tervei mellett szó lesz arról is, hogy tervei között szerepel egy miskolci film megalkotása, amihez most mecénásokat keresnek. Maradjanak velünk a folytatásban is.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
1: A Kultúra adásában folytatjuk a beszélgetést Trux Béla miskolci történelmi regényíróval és Rema Zoltán helytörténet kutató civil referenssel. Az író munkássága és tervei mellett szó lesz arról is, hogy terveik között szerepel egy miskolci film megalkotása, amihez most mecénásokat keresnek.
2: Előadásokat tartok könyvtára kulturális intézmények számára, tehát gyakorlatilag itt nagyon sok energiát, időt bele kell abba rakni, hogy mindenkit személyesen megkeresni. Azért a könyvtáraknak és az ilyen intézményeknek van erre fordítható kerete. A munka nagy része az gyakorlatilag ez a szervezés. Tehát, hogy egyáltalán tudjanak arról, hogy van ilyen lehetőség, a weboldalamon ez is ott van, külön témakörönként, hogy mit lehet tőlem kérni. Az olvasás népszerűsítés az egyik ezek közül. Igyekszem minden regényemhez olyan tematikájú előadást is készíteni, ami felnőttek számára érdekes, tehát a templomos lovagrend története, ilyenkor viszek magammal fegyvereket, sisakot, rengeteg képet, PowerPoint kivetítéses támogatású előadás egyébként mindegyik, és a gyerekeknél úgy próbálom felépíteni ezeket az előadásokat, hogy ők maguk döbbenjenek arra, hogy ja, hogy mit tudunk nyerni az olvasás által, tehát ez nem egy kötelező dolog, amit a tanítónéni ránk erőszakol, hanem azzal én is több lehetek, és többre juthatok majd a jövőben, hogyha az agyamat ilyen módon trenírozom. Próbálom úgy megragadni a figyelmüket, és elég nagy sikerrel, hogy tényleg lekössem őket az előadás végéig, és esetleg még utána beszélgetni is legyen. Nem csak az, hogy módjuk, hanem hogy legyen miről, és próbálom őket ösztönözni is arra, hogy akkor most beszéljétek meg majd akár az irodalom órán, akár a történelem órán. Van nyelvi előadásom is, amikor a magyar nyelvnek az érdekességeiről beszélgetek a gyerekekkel, és ennek is az utolsó képkockája egy olyan feladat, ami még utána hosszasan kihathat akár egy óra keretén belül is, hogy megvitatják, hogy mit láttak, mit hallottak.
1: Mongóliával kapcsolatban is tartott előadást nemrégiben.
2: Igen, Mongóliában mikor is voltam 2 éve, azt hiszem 2024-ben Obrusánszki Borbál a meghívására, ő a mongóliai nagykövet asszonyunk, és hát ő ott mindenféle régészeti munkákba részt vesz, és próbálja szervezni a kapcsolatokat a mongolokkal, ugye itt a hun eredet, ami összeköt minket, ez most már genetikailag bizonyítva van, hogy az ázsiai hunok és az európai hunok azok genetikailag gyakorlatilag ugyanaz a nép, és van köze a magyarsághoz is ezeknek az embereknek, tehát például Aba Sámuelnek a genomját megtalálták a mongóliai hun temetőben, Argunban. És az ottani könyvfesztiválra, ami körülbelül mint nekünk ugye a könyvhét, 2-szer tartják meg évente, és mondta nekem, hogy hát volt már munkakapcsolatunk egyébként, és szeretné, hogyha elmennék, mert ugye a mongolok kérték, hogy magyar történelmi regényíró menjen már el erre gyakorlatilag ilyen díszvendégként. És hát mondta, hogy hát ő engem ismer, akkor szeretne meghívni, és ilyen módon jutottam ki Mongóliába. Hát ez egy nagyszerű élmény volt, mert nem csak az volt, hogy ott voltam, hanem tényleg próbálták bemutatni a mongolok az ő életüket, az ő múltjukat, történelmüket. Tehát elvittek a múzeumokba, kivittek ténylegesen a Sztyeppére, a Nemzeti Parkba, tehát olyan dolgokat láthattam, amit úgy nem biztos, hogy láttam volna, ha csak kimegyek mondjuk magamtól egy pár napra. És hát ezekkel az élményekkel ugye felvértezve, mint történelmi regényíró, tehát nem mint egy egyszerű turista, hanem eleve olyan szemmel nézek ilyenkor a dolgokra, hogy mit tudok beépíteni a regényeimbe. Például egy sámához is elvitt minket Borbála, aki ténylegesen a régmúltnak a világát idézi fel. Szertartáson is részt vettünk, és ezeket például be is tudom építeni ugye a regényeimbe. Most jelent meg nemrég az Apám árnyékában című regényem, ami a tatárjárás során, illetve a tatárjárással veszi kezdetét, de egy írói fogással aztán visszalépünk a II. András korába, az Aranybulla idejére. Tehát gyakorlatilag a könyv az Aranybullával foglalkozik, de IV. Béla királyt egy tátos vezeti vissza az apja idejébe, hogy ismer már fel, fiam, hogy apád mindent jól csinált, te pedig rosszul gondolod, hogy apád rossz uralkodó volt, és itt a mongóliai élmények, ezeket ugye ilyenkor mind beépítem a regényekbe, és előadás sokon is megállja a helyét, ugye ez a sok, de rengeteget fényképeztem például, tehát amit tudtam, körbefotóztam háromszor, hogy legyen miből válogatni, és az előadáson is ezekről a dolgokról beszélek.
1: Zoltán, honnan tulajdonképpen az ismeretség Bélával, és milyen a munkakapcsolat?
3: Ez érdekes kérdés, mert nem olyan régen ismerkedtünk meg személyesen egyébként, méghozzá egy rendhagyó módon, hiszen a Kandó Kálmán szakközépiskolának volt a 60. évfordulója az alapításának, és meghívtak mindkettőnket, mint öreg diákot, és egymás mellé ültettek minket, úgyhogy gyakorlatilag ott ismerkedtünk meg. Aztán feljött egy közös projektnek a képe, nem is tudom ebben, hogy kezdjek bele, tehát, hogy van egy közös ismerősünk, akinek van két kisegény, amiből még az is lehetséges, hogy valamikor egy film készül, és neki ebbe a regényben van egy fonala, ami az én miskolci sárkányos legendámhoz kötődik, és akkor erről beszélgettünk mostanában nagyon sokat, és hogyha találnánk támogatókat, akkor ez a film megvalósulna. Igazából egy teljes csapat már a film mögött van, és nagyon jó véleménnyel vannak az alaptörténettel kapcsolatban, de erről Béla tud majd többet mesélni, mert az ő ismerősi köre, és igazából én csak utoljára kerültem be itt képbe.
1: Mi ez a projekt, mit tudhatunk róla?
2: Kassai Balázs János kerekesszékes miskolci íróról van egyébként szó, aki szeretne egy olyan, tehát maga ez a kisregény, amit Zoltán emlegetett, ez a két kisregény, ez ezeknek az embereknek az életébe enged betekintést, érzékenyítő céllal, és mivel Balázs miskolci író, én szintén miskolci vagyok, Zoltán megint csak miskolci, a rendezőnk szintén miskolci. Gyakorlatilag úgy állunk ehhez a projekthez hozzá, hogyha megvalósíthatnánk, akkor egy ilyen lokálpatrióta jellegű miskolci történetet faragnánk belőle. Egyébként is Miskolcon játszódik mind a két történet, ezeket összefésülnénk egy komolyabb történetté, tehát hogy kicsit feszesebb tempóval, és ezeknek az összefésülése gyakorlatilag forgatókönyvírás szempontból elég komoly munka, tehát feladja a leckét, de már azt is kitaláltuk, hogy hogyan valósulna ez meg, tehát egész jól összeáll ez a történet. Tehát, ahogy mondtam, van már mögöttünk rendező, gyakorlatilag egy egész produkciós iroda, olyanok, akiket én már korábbról ismertem így a filmes világból, és az lenne most a lényeg, hogy miskolci mecénásokat kellene keríteni, tehát független filmként képzeljük el, ha már Miskolcon játszódik, akkor ugye miskolci helyszínekből minél több jelenjen meg belőle, tehát amit tudunk belezsúfolni Miskolcból, itt a városnak a mentalitása, az itt élő emberek, a nevezetességeink, és a cél az, hogy ezt a filmet, ha elkészül, ha meg tudjuk valósítani, akkor fesztiválokra kijuttatni, és hát hírét vinni Miskolcnak gyakorlatilag.
3: És polgármester úr bizalmát élvezi a film, tehát ő is jó ágyását adta, minden szempontból támogatja ezt a produkciót.
2: Sőt, tegyük hozzá, hogy már az előző polgármester idején elkezdődtek ezek a munkálatok, tehát már az előző városvezetés is, a mostani városvezetés is áldását adta rá, tehát ahol tudnak, segítenek. Most tényleg az lenne a feladat, hogy olyan mecénásokat keressünk, akik Miskolc közeli vállalkozók, vállalatoknak az emberei, tehát olyanok, akik ebbe a filmbe látnak rációt.
1: Írói területen még a céljai, tervei?
2: Sok minden van. Volt egy Eretnek című regényem, ami azért Eretnek, mert olyan történészeknek a munkásságát dolgoztam fel benne, akik nem biztos, hogy a mainstreamnek a szíve csücskei, tehát itt ugye van ez a finnugor nyelvelmélet, meg hogy hunok vagyunk, vagy honnan jöttünk. Gondoltam, hogy olyan regény nem nagyon van, ami úgymond az ellentábornak a munkásságából született volna, ezért írtam ezt az Eretneket. Gyakorlatilag ez a magyarságnak, az ősiségünknek a bemutatása lenne, tehát itt a hagyományoknak és egyebeknek, ez a 13. században játszódik ez a regény, többek között Miskolctapolcán is megfordul a főhős, és Boldvára is eljut, ugyanis Boldván írták a halotti beszédet, tehát ennek kapcsán jut el a főhős, ezután nyomoz úgymond, mert hogy vannak annak is ilyen kis eretnek felhangjai, tehát olyan szóhasználat van benne, ami nagyon visszavezet a magyarságnak az ősiségére, a múltjára, és ezt a regényt szeretném most folytatni, ennek írom most a második kötetét jelen pillanatban. Egyébként nem tudom, mennyire beszélhetek így róla, megyei levéltár igazgató helyettese kért fel egy közös projektre, ahol török időkben játszó történetről van szó, szóval ők kutatta ki egy történetet, gyakorlatilag véletlenül talált rá a levéltárban, és arra kért, hogy ezt írjuk már meg közösen, mert érdekes. Van még egy pár olyan tervem, amiről nem szeretnék beszélni. Jelen pillanatban erre az eretnek második kötetre fókuszálok, és erre a filmes projektre, hogyha sikerülne összehozni.
1: Truksz Béla történelmi regényíró informatikusként dolgozott, amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának. Jelenleg az új könyvei mellett egy miskolci film megalkotásán is dolgozik. A Kultúra mai vendégei voltak Truksz Béla történelmi regényíró és Reimann Zoltán helytörténet kutató civil referens. Perzselyen fel!

0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás

0: terhének csökkentése érdekében számos javaslatot fogalmazott meg a Magyar Nemzeti Bank a jogalkotó felé. A versenyképesség erősítése céljából a jegybank kifejezetten szorgalmazza az előtörlesztési és közjegyzői díjak jogszabályi mérséklését. A minősített, fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek esetében korlátozott a folyósítási, valamint az előtörlesztési díj mértéke is. A lakossági ügyfelek számára a DÁP-on keresztül elérhető elektronikus kereset kimutatási szolgáltatás is felgyorsítja a jövedelemigazolás folyamatát. A Magyar Nemzeti Bank emellett az értékbecslés, a földhivatali nyilvántartás és a közjegyzői hitelesítés digitális fejlesztését is javasolja a terhek csökkentésére. Társadalmi és gazdasági szempontból indokolható a 3-as metró meghosszabbítása az MBH Bank gyors elemzése szerint, ha azt más felszíni fejlesztésekkel együtt valósítják meg. A beruházás becsült költsége 120 és 160 milliárd forint között mozog, amely a jegyeladásokból önmagában nem térül meg. A 30 éves értékelési időszakkal számolt társadalmi megtérüléshez évi mintegy 8 milliárd forint közvetett haszon szükséges. A fejlesztés csökkenti az ingázási időt, szélesebb munkaerőpiacot tesz elérhetővé, és akár 10%-kal is növelheti az ingatlanárakat a Rákospalota Újpest megálló környékén. Az elemzők összegzése alapján, bár nem ez lenne a legfontosabb kötött pályás beruházás Budapesten, mellette szól, hogy ez valósítható meg a leggyorsabban. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok 3/4-ének javult az életminősége. A válaszadók 31%-a a magasabb fizetés miatt választotta a határon túli munkát, míg 16% családi okokra hivatkozott. A külföldön dolgozó magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, 34%-a pedig szellemi munkakörben helyezkedett el. A leggyakoribb kihívásnak a nyelvi nehézségeket jelölték meg, de a válaszadók felénél a személyes kapcsolatok segítettek az állás megtalálásában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a Penny Market Kft. Határérték feletti cián hidrogén tartalom miatt visszahívta a 200 g-os Wellgood lemmagot. A visszahívás a termék valamennyi tételére és minőségmegőrzési idejére kiterjed a fogyasztók egészségének védelme érdekében. A cián hidrogén nagyobb mennyiségben gátolja a sejtek oxigén felhasználását, így a termék fogyasztása komoly egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett lemmagot ne fogyasszák el, azt bármelyik Penny üzletben visszaveszik. Eredményesnek bizonyult a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos utóellenőrzése a szalmonellával fertőzött Rivá instant levesek visszahívásában. A kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta az intézkedést, és mindössze egyetlen üzletben találtak még a kifogásolt termékből. A hatóság július közepén hívta vissza a teljes termékkört, miután Magyarországon is azonosították az európai szinten terjedő megbetegedéseket. A hatóság továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hosszú minőségmegőrzési idő miatt a háztartásokban maradt leveseket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a boltokba. Donald Trump amerikai elnök az Axios hírportálnak adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, hogy korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomáciai rendezésre az iráni konfliktusban. Az elnök jelezte, hogy bár mélyreható tárgyalások zajlanak, eredménytelen lezárások esetén visszatérhetnek a katonai akciókhoz, mivel vagy gyorsan megy, vagy semmi nem lesz belőle. A közvetítők kérésére pénteken felfüggesztett amerikai légicsapások szüneteltetése pozitív hatással volt a piacokra, jelentősen csökkentve az olajárakat és emelve a tőzsdeindexeket. A közvetett egyeztetések elsősorban Omán és Irán közreműködésével, Pakisztán, Katar és Egyiptom bevonásával, a Hormuci szoros hajózhatóságáról és a nukleáris megállapodás felújításáról szólnak.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, Enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19.

0: Univerzum táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója. Már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
2: Tekintve, hogy engem a gólya Budapesten pottyantott le, egy budapesti zenei általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskolatípust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelező járt énekkarba. És egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanárképző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már a akadémia utolsó 2 évben elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumban, a Verespálni gimnáziumban, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közönséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája Nyíregyházán kaptam a főiskolán a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Református Kollégiumban azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörbe az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
3: Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
2: Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. De a gyerekeket a mi óvodánkban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként. Teljesen a szívemig behatolt ez a muzsika. megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság, úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a Kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarában, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye a naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bolcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
3: Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
2: Hát mindezek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt 2 fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladásra és az elvitte. Úgyhogy 2 árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal, édesanyám hozzáment, szült neki másik 2 fiút, 4-en voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőr zenész. És mint amatőr zenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt 4 szólamban. Egy Pretorius gyülekezet, szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsenget. Ezt énekeltük. Édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük. Remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltségbomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikonhoz se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak. Ráadásul édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom volt ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál, és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő, hogy szolgáltat adta számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenben jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni. Én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium évei alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, ami a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója és híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály műveltségi versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, háromszemélyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a versenyfordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló gratuláló táviratok a rádióba, és nem tudták felolvasni őket, mert mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, hogy olyan csak nyilvánosságképes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Berkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségű volt az egész életemben, ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjba menni Csomasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespányi Gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők ketten, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben.

0: Miért lett tanár?
1: Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból, miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám is, édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát egy mindig veszély tehetséges szülőnek lenni, de hát persze hála Istennek az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon felalá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat. Tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett. Ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot. Ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjen mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk a Kodály versenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, Kodállyal kapcsolatban. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kell mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjunk beszélni folyamatosan Kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózusan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket, és ez a bizonyos szerda délután, én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt férfi karának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszél, hogy hol testeinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály férfi kar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják föl-lefel, hol testeinket fölfalá a láng, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottába leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten látta, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség, és ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem akarom, nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
0: És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
1: Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek egy, talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjanak munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárok, Berkesi tanárul is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncertre sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. De ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.

0: Mi a hobbi a tanárhúrnak?
1: Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos-hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki. Tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszttel, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatok, ott hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastatok valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végül is nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi.
0: És mivel foglalkozik most tanár úr?
1: Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt itt van a nyíregyházi városi gyülekezet énekkara. Azzal jöttem ide Nyíregyházára, amikor nyugdíjba vonultunk mind a ketten a feleségemmel, hogy a feleségemnek a kislánya itt lakik, a férjével és a két unokával együtt. Kézenfekvő volt, hogy ne Debrecenben maradjunk, hanem költözzünk át Nyíregyházára. Itt kaptunk lakást, és itt rendezkedtünk be. Rögtön eljöttem a gyülekezet énekkarába, hogy na, akkor jelentkezem basszusnak. Nagyon boldog lettem volna, hogyha basszusként segíthetem az éneklést, de pillanatokat kiderült, hogy az a kolléga, aki ezt a kórust Debrecenben, Nyíregyházán vezeti, azt kapta meg az állásomat Debrecenbe, elment innen, úgyhogy kényszerűen rám lőcsölték a vezetést, feladatát a kórusban, így most aztán a nyíregyházi gyülekezet kórusának a vezetője vagyok, de annyit kikötöttem, tekintve, hogy a férfikar rendkívül csekély létszámú, hogy nem vezényelni fogom őket, hanem az énekkar férfi szólamába beállva oldalról fogok csak integetni, és ezt azóta is így csinálom. Ez az egyik feladatom. Van még egy budapesti kórusom, amit 2001-ben alapítottam a volt növendékeimnek a köréből, és ez a Psaltémur Hungaricum vegyeskar, ami egy gyönyörű szép dokumentumnak, Szent Simonár Albert magyar zsoltáros könyvének a nevét viseli. A Psaltémur Hungaricum vegyeskarra a mai napig heti egyszer próbálunk, rengeteg csodálatos művet énekeltünk már. Ez a másik állandó feladatom, ami minden héten okot ad arra, hogy Budapestre utazzam. És egy harmadik nagy szerelmem, ami nem nincs messze a Psaltérium Hungaricumtól, de most már a dokumentumtól, ugye Szent Simonár Albert zsoltáros könyve, és az annak alapjául szolgáló genfi zsoltáros könyv, rendkívül izgalmas búvárkodási terület. Én szeretem a genfi zsoltárokat, ezt édesapámtól örököltem, aki lelkes rajongója volt a zsoltároknak gyerekkora óta, ő szintén nagyon szeretett énekelni, és azzal foglalkozom most nagyon sokat, hogy a genfi zsoltáros könyvet összevetem a Szenciféle zsoltáros könyvet, és megpróbálok egy olyan izgalmas áttekintést készíteni, egy kis atlaszfélét, amely pontosan megmutatja, hogy az egyes zsoltároknak mi volt az eredeti megjelenése 1562-ben a francia és 1607-ben a magyar kiadvány. Mennyit változott azóta a magyar, azonban nem foglalkozom, hogy a francia mennyit változott, mert az szinte követhetetlenül bonyolult lenne, tekintve, hogy azóta két új teljes zsoltár fordítás készült franciául, mert már nem értik a reneszánszkori francia nyelvet, miközben mi a Szentcijét még elég jól értjük. Mondjuk ez nyelvfejlődési izgalmas jelenség, amivel érdemes lenne foglalkozni, de ez már nem az én asztalom, de az mindenképpen szórakoztató. foglalkoztat, és nagyon szívesen járok utána, hogy hogy néznek ki tehát Szent Szizsoltárai 1607-ben, mennyit változott a szöveg, mennyi szöveget hagytak el az időközben megjelent új és új magyar kiadványok. Ezzel napokat el tudok tölteni, és el is töltök vele.
0: Van-e kedvenc zsoltára tanár úrnak?
1: Hát igen. Az a baj, vagy nem baj, ugye én nagyon szeretek énekelni, és amikor egy zsoltárt az ember énekel, akkor egyszerre gyönyörködik a dallamban, nem mindegyikben, mert a zsoltárok zenei világa rendkívül fanyar a mai hallgató fülének. De számos olyan zsoltár van, amelyeknek a dallamvilága végül is a mai fül számára is fogyasztható. Tehát a zsoltárok egy jó része a zene által ma már kevésbé használatos régi egyházi hangnemeknek a skáláját őrzi, de vannak olyanok, amelyek a mai napig fennmaradt hangnemekkel jól harmonizálnak, az úgynevezett moll jellegű dallamok, illetve a dur jellegű dallamok a mai napig jól fogyaszthatóak. Tehát az ember, amikor zsoltárt, kedvencet felsorol, akkor egyszerre kell odafigyelni arra, hogy milyen a dallam, és ilyen szempontból is vannak kedvenceim, és persze a szövegek. Nekem az méretetlen gyönyörűség a Szent Szimonár szövegeit a számra venni, hogyha ki kéne emelnem, talán a 130. zsoltár az egyik, 6. bűnbánati zsoltár, te hozzá teljes szívből, és így tovább boldogan végénekelném mind a 4 versszakát. Nagyon szeretem a 128. zsoltárt, amelyik álomszép, gyönyörű jó kívánságot fogalmaz meg egy ifjú párnak, amelyik az életét összekötni készül egy esküvő keretében. Ez a boldog az ember nyilván ki az Istent féli. És szívemben nagyon közel nőtt, ami elsősorban a szövege miatt, az Úristen az én világosságom, a 27. Zsoltár. Gyönyörű szép.

0: Egy sikeres élet mögött egészen biztos van egy stabil háttér. Mi volt ez és mi ez tanár úr életében?
1: Hát eleinte is nagyon sokáig a szüleim. Hosszú ideig éltünk együtt, jó ideig már fiatal tanárként is folyamatosan együtt voltunk, és ezért aztán gyakorlatilag minden élethelyzetben először őket hallgattam meg velük, tehát tanácskoztam meg, és elég hamar eljutottam már fiatal gyerekkoromban is abba a státuszba, hogy a családi döntések meghozatalába bevontak. Ez nekem nagyon nagy becsület volt. Aztán pedig, mióta megismertük egymást a feleségemmel, természetesen, és ővel töltöttünk a legtöbb időt együtt, azóta pedig ő az, aki folyamatosan segít is, és ugyanakkor kritizál is, tehát gyakorlatilag állandóan kontrollálja a munkámat, hiszen, és ebben nagyon nagy könnyebbséget jelent, az egyrészt nagyon egyformán gondolkodunk, hát ezért is választottuk egymást, másfelől pedig, mert ő maga is ugyanazt a szakot végezte el, tehát ugyanúgy középiskolainek tanár, karvezető, kiváló és nagyon tehetséges, szerintem tehetségesebb, mint én, tehát karvezető is, úgyhogy szinte, és hát persze tanár, és ezért minden dologban tökéletesen egy húron pendülünk, vagy egy srófra jár az agyunk.
0: Milyen tulajdonságokat tart különösen fontosnak?
1: Hát a kitartást mindenek előtt talán. Egészen kis gyerekkoromban, én nem tudom, mi volt az a film, de valami ló volt benne, amit talán Silvernek hívtak, angol film volt természetesen, és ott valahogy hosszan kellett futnia. Nem az volt a lényeg, hogy gyors legyen, vagy ő győzzön, de hogy egy távot végig kellett futnia. És azóta is rengeteg olyan élményem volt, amikor például jó ízűen ülje le Stanislav Lem egy könyvében, aminek az a címe, hogy Magellán felhő, ez egy science fiction könyv, egy nemzetközi űrutazásra készülő fiatal biológusról az a főszereplője, vagy orvos, és ő egy maratonfutáson vesz részt. És azt az élményt, ahogyan le kell győzni, hogy amikor már nagyon elegen van a futásból, és akkor túl kell lendülnie a keserves érzésen, és mégis végig kell futnia, ezt nagyon meg tudtam érezni. Amikor a hobbikról volt szó, elfelejtettem volna, hogy nagyon szeretek futni. Illetve hát ez az, ami már csak szerettem, mert a lábizületeim már sokkal kevesebb rugalmas folyadékot tartalmaznak, és ezért keservesebb a futás, mint régebben volt. Régebben úgy is elmentem futni, amikor egy végig dolgozott nap végén szinte az vezetett le, hogy még egy nagyot futottam, és sosem gyors futó voltam gyerekkorom óta, viszont a nagy távok legyőzése az mindig egy komoly kihívást jelentett, és egy óriási lelki erőforrást, hogy az ember képes saját magát legyőzni. Édesapám volt, aki drága mindenre mondott valamit, ki önmagának ellenáll, nagyobb vitéz, mint hajdan Handibál, mondta. És rengeteg ilyen bölcsessége volt, ilyen kedves verses bölcsességek. Nos, tehát a kitartás az, amit nagyon megtanultam tisztelni. Olvasmányélményeimben is, de a saját tapasztalásomban is. Ezt fontosnak érzem. Fontos a humorérzék. Tehát a legnehezebb tanítani valót, a legnehezebb élethelyzetet is fel lehet oldani, ha az ember talál egy fogantyút, amitől még a kényelmetlen helyzetben lévő ember is elmosolyodik. És abban a pillanatban, hogy ha mosolyogni képesek vagyunk, nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Ez manapság így mondják elegánsan, hogy a pozitív életszemlélet. De igazából emögött humornak kell lennie. Lám, ugye a humor azt jelenti nedvesség, és pont ez a humor hiányzik a bokaizületeimből, hogy jót fussak. Na, mindegy, ez már csak játék a szavakkal. Nos, tehát fontos, mindenképpen nagyon fontos ez a bizonyos kitartás. Hát mai napig, hogyha megnézek egy sportközvetítést, a befutók, hát egyszer felzaklatnak. Vagy a Tűzszekerek című film. És azt mondjuk, ugye, az már csak, ahogy szokták mondani, habatortán, hogy a Tűzszekerek egyik főszereplője mögött ott áll az Úristennel való kapcsolat felelőssége, és hogy mennyi mindent lehet vállalni, ami az emberen túlmutat, vagy ami az embernél is fontosabb, az a kényelménél, a pillanatnyi jó érzésénél, akár az életénél. Tehát mindenképpen ezt tartom a legjelentősebbnek, de persze szép tulajdonság rengeteg van.
0: Így meg is érkeztünk az utolsó kérdéshez a tűzszekerek vezetett bennünket ide, hogy mennyiben meghatározó élet döntéseire nézve az Istennel való kapcsolata.
1: Hát azt kell mondanom, hogy állandó elszámolásban vagyok. Tehát méretetlen mennyiségű ajándékot, lehetőséget kaptam az Úristentől, és rengetegszer érzem úgy, hogy méltatlan vagyok erre. Pontosan úgy, ahogy Péter, miután Jézus visszaküldi, na, menjen vissza, és még egyszer próbálkozzon meg a halakkal, és akkor azt a szinte szakadozik a háló, hogy bevonja, és ezek után azt mondja, hogy menj el tőle, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Életre meghatározta, amikor először olvastam, és ráismertem arra, hogy az ember, ha őszinte, akkor csak azt konstatálhatja, azt állapíthatja meg, hogy arlóságával nagyon-nagyon kismértékben szolgált rá Krisztus áldozatára, és arra, hogy egyáltalán élhet. Úgyhogy ez állandóan feszélyez engem. Természetesen próbálom magam úgy használni ezt a feszélyezettséget, hogy sarkaljon, és többre jussak általa, de hát ez újból és újból, amikor az ember szembesül a hibáival, szinte csak azok vannak, akkor ez újból és újból felmerül. Ugyanakkor ott a figyelem. Rengetegszer érzi az ember azt, hogy ismét egyszer csak egy kis pöccenést kapott az Úristentől, hogy előre tudjon lépni. Tehát újból és újból lehetőséget kap az ember, további türelmet, további haladékot az elszámolással. Amikor az előbb az volt a kérdés, hogy milyen kontroll, akkor az Úristen nem mondtam. De ez valójában a legfőbb kontroll. De erről nagyon nehéz beszélni. Sosem voltam könnyű helyzetben, amikor ilyesmiről beszélnem kellett. Az Isten tiszteletnek is, és a bizonyságtételnek is a legjobb módja a lehetőség szerint legjobban elvégzett munka. És ha ez sikerül, akkor az ember bizonyságot is tett, imádkozott is, ennél nem igen lehet többet tenni.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok!
3: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Több mint 160 ezeren töltötték ki 2 hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármester.

A kitöltők nagy arányban támogatják az átlag sebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőívvel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Már csaknem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósságállomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselői a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyelőre nem adott interjút az ügyben, mivel még nincs birtokában minden szükséges adat. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrincz Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadékképződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dinnye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dinnye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangóvizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben.

0: A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az elsőéves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy a hagyományaik szerint hívják, a Balek hetet. Augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzatának kommunikációs alelnöke számol be.
1: A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-éig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók. És különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehök, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk. A kampuszon fogjuk megtartani a Balek hetet, augusztus 22-től 26-áig fog tartani. A cél igazából az lenne, hogy a hallgatók már szeptemberben úgy üljenek be a legelső órájukra, vagy akár a beiratkozásra, hogy nem akkor látják először a terepet, nem akkor találkoznak először az új szaktársaikkal. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény az első ugródeszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kiadhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni.
0: Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyű zenei program, irodalmi estés koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A Gogyós Gyümölcskertész. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek. A
3: gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: A góbék nábobja. Másnap uzsonna táján befogatott a főispán, megindultak a hasigérő hóban borontóra. 3-4 falun kellett keresztül menniük. Szegényes házikók a székelyeké, de tiszták. A kopjás kis kapu a vendéget üdvözlő feliratokkal ott van mindeniknél, tulipánokkal kifestve, a házak zsúppal vannak fedve, kémény nincs rajtuk, a vendéghívó füst ott jön ki a fedelen, ahol neki tetszik. Kemény, csikorgó hideg volt, a nemere is fújdogált derekasan, utasainknak csak a veres orra látszott ki a bundákból, meg az úzmarás bajuszból valami. Unalmas, kellemetlen út volt, beszélni se igen lehetett, csak éppen a legszükségesebbekre szorítkoztak. Félek, Tenki gróf is ott lesz, jegyezte meg útközben a főispán. Katánginak annyi sok mindenfélétől kellett volna félnie, hogy már semmitől se félt. Messze van még borontó? Kérdé. A dombon túl. Megint elhallgattak, csak a kapaszkodót elhagyva szólalt meg újra a főispán. Ugyan, istállak, mi is vagy te voltak éppen, hogy be tudjalak mutatni? Orvos vagyok. Az is egy nagy baj. Miért? Orvosból a székely nem csinál képviselőt, kicsire nézi a doktort. Hát akkor ne mondj doktornak. Minek mondjalak? Írtam valamikor egy pár tárcát a felvidéki magyar közlönybe. Írónak fogom mondani magam, ez senki se tartja számon. Szeretik az írókat? A báró vállat vont. Újra fülükre húzták a bundát, és mélységesen hallgattak, míg csak meg nem állott a kocsi. Itt vagyunk a nábobnál. Valami tornyos, bástyás, ragyogó várkastélyra gondolt Menyus, csodálkozott nagyon, hogy egy kis kúria udvarán áll meg a négy párolgó ló. Sáros megyében a szegény bocskoros nemesek laknak ilyenekben. Az udvar tele volt csézákkal, hintókkal, fürhéces szekerekkel és bútorokkal. Almáriumok, ágyak, szekrények, bőrdíványok hevertek künn a havon, egymás mellé állítva. Itt valami költözködés van? Jegyzi meg a doktor. Dehogy! Kirakták az összes bútorokat, hogy a vendégek beférhessenek. Annyian vannak. Majd meglátod! A székelyek nábobja nem olyan, mint a világ egyéb krőzusai, őt mindenki szereti, de mi, itt is van. Valóban, kün állt hajadon fővel egy nagy, brontes ember, de olyan szelid arcú, mint egy ártatlan gyerek. Egy jó öreg fiú benyomását tette az egyszerű alak. Ez hát a nábob, ez a deresfejű úr. Megrázta a főispán kezét, s ugyanakkor barátságosan mosolygott az idegen felé, mintha az az édesded mosolygás lenne a kérdezés, hogy ki ő? Katángi Menyhért barátom Budapestről, mutatta be röviden a főispán. Isten hozott, mondá egyszerűen, s kezeit a katángiéba fűzte kordiálisan, elől eresztvén a főispánt, maga vezette be a tornászról nyíló első szobába, mely tele volt szürke posztós farkasbundákkal. Egész a gerendáig ért a bunda garmada. Úgy kellett felhajítani kettőjükét a tetejére, mint a búzakévét szokás az asztagra. A bundák szobája után, melyben a bundák miatt csak egy átjáró maradt a következő ajtóhoz, egy másik nagy szobába léptek, mely tele volt vendéggel. Ember ember mellett szorongott, egy almát se lehetett volna lehajítani a képzelhető legtarkább társaság. Itt egy elegáns lakcipős alak smokingban, mellette egy másik ócska formájú kopott bekesben. Volt ott gróf, falusi tanító, jegyző, asztalos, viciszpán, kanonok, zsidóárendás, a becsületes góbék, primipilusok, pixidáriusok szépen megfértek együtt, örültek egymásnak, diskuráltak, disputáltak, és nem tartották szükségesnek egymást lenézni. Maga a nábob, bár a természeténél fogva lassú és nehézkes, erre az egy napra bizonyos fürgeséget erőszakolt magára. Úgy tudott járni-kelni a tolongásban, mint egy vendéglős. Sas szemelegott észrevette, ha szivar, gyufa vagy más kellett valakinek. Ne is vegyétek rossz néven, mondogatta imitamott az állva beszélgető csoportoknak, hogy nem tudtok leülni, ha a székeket behoznám, be sem férnétek, hát én pedig inkább benneteket akarlak itt, mint a székeket. Nem volt aranyért sem más bútor, csak a kályha. Ám bár a kályha több, mint bútor, az már szinte családtag. Tetejéről finom birsalma illat terjengett, barátságosan elvegyülve a dohányfüst folytó szagával. A sokaságba elegyedve Imi Tamot bemutatta hősünket, részint a házigazda, részint a főispán. Amint bejjebb-bejjebb hatoltak a szobában, egyszerre csak kibukkant menyus előtt Király János uram is. Karjait összefonva állt egy szögletben. Menyus első mozdulatával hozzá akart rohanni, már száján is volt az atyafiságos felkiáltás, hollá, jó napot, János bácsi, de egy tiltakozó mogorva szemintés észhez térítette a magáról megfeledkezett kerületvadászt. János király homloka hirtelen tele lett ráncokkal, súró szeme végtelen hidegséget fejezett ki, mintha kiáltana feléje, ne közelíts hozzám! Jó szerencse e kritikus pillanatban egyszerre galléron fogta a főispán. Gyere, nézzük meg a harmadik szobát is. A harmadik és egyszer s mind utolsó szobában 5-6 asztalnál ferblit játszottak. Összezsúfolva ültek a játékosok és gibicek, ott is alig lehetett mozdulni. A főispán mégis befurakodott a szoba belső részeibe, s valamit beszélgetett a játékosokkal a legutolsó asztalnál, aztán megint végig viaskodta magát visszafelé katángig. Akarsz-e ferblizni? Nem éppen. De hát akkor mit csinálsz itt egész éjjel? Hát megvacsorálunk, aztán lefekszem. Lefekszel? Hol? Nagy szemeket mereztett katángira, hiszen láttad, hogy az ágyak odakünt vannak az udvaron. Hát, a többiek se fekszenek le? Kérdé, kétkedőleg pillantva végig néhány aggastyánon. Egész főispánságom alatt elő nem fordult efféle lefekvés névnapon. Teringettét, hát nincsen a házban több szoba, valami alvókamra. Télen nincs, de ha nyár volna, a szénapadláson lehetne aludni. No, a náboptoknál nincs valami nagy komfort? Kezdem apródonként nem érteni, miben áll voltaképp a nábobsága. A főispán aprehenzívus képet vágott. A székely ember nem bingyezti ki léha szifraságokban, amilyen van? Egyszerűen lakik és él, még ha gazdag is. Hát csak ugyanolyan gazdag, és miben van a vagyona? A földjeiben mind prima földek. Sok földje van? Ő méltósága elgondolkozott, mintha elméjében össze akarná szedegetni a réteket, erdőket és szántóföldeket. Van annak talán 200 hódja is. Csak. Ne beszélj olyan hangosan és jegyezd meg magadnak, hogy a nagyságot mindig az arányok teszik. Ha csak 3 cipónyi eleség volna az egész világon, 1 cipó birtokában gazdagabb lennél Rócsinná. Biz, ez igaz lehet. Akkor nyugodj bele és gyere ferblizni. Még csak 6 óra, s a vacsora éjfél táján lesz, az időt el kell ölni. Már szorítottam is magunknak 2 helyet a legvégső asztalnál. Kik játszanak ott? Rendre elmondta a játékosokat, nagy történelmi nevet viseltek valamennyien. 3 gróf volt. Katángi összerezzent, mikor Tenki Albertet mondta. Ez hát a vetélytársa. Nyulánk, döjfös tartású arisztokrata. A 4. partner csak nemes volt, de fejedelmi ivadék. Katángi ilyetten hőkölt vissza, hogy üljön ő le ezekkel a mágnásokkal. Mindössze 4 10-es bankó volt a zsebében. Nem, dadogta röstelkedve. Meg kell tenni. Hogy akarsz ismerkedni másképp az emberekkel? A Biblia valami olyasfélét mond, sírókkal sírni, nevetőkkel nevetni, ferblizőkkel ferblizni. Gyere, ha mondom! Megfogta a gallériát, és vitte. Menyus homlokán, zavarában a verejték gyöngyözött. Elképzelte, hogy mi lesz vele, ha minden pénzét elveszti, és nem tud majd fizetni. A szégyen öli meg. Legalább a revolverét hozta volna el. Őszintén be akarta vallani pénzbeli állapotját, de mire szóhoz jutott, addigra azon vette magát észre, hogy már ott ül a széken 2 mágnás közt, már a kártya is ki van osztva. Megadod a vizét? Megnézte a kártyáját, 2 piros volt, az alsó a felsővel. Megadom, mondta síri hangon. Mennyi? 1 picula, többnek nem szabad lenni. Hősünk föllélegzett, de még mindig félve tekintett a többiekre, mit tesznek ők a zsinórba, mert ki tudja, mi Erdélyben a picula. Hisz ők kupának nevezik a kancsót, méltóságosnak a nemest, nagyságosnak a mágnást, az ördög igazodik itt el. Hát ha a 10 forintos bankó címezik piculának. De félelme alaptalan volt, a zsinórban valóságos lónyai hatosok csillogtak nyájas, ismerős fényben. Menyus valami hálafélét érzett most ama derék régi erdélyi fejedelmek iránt, akik szűken adományozták az uradalmakat a székely főuraknak, sőt, el is szedegették néha napján. A ferbli a ragadozó állatok közé tartozik, gyorsan eszi a pénzt és az időt. A fali óra kakukja minduntalan előjött kiáltani, hogy 1 órával megint közelebb vannak a követválasztások. Éjfél felé bejött a háziúr, stentori hangon kihirdetni. Az asztalokra és a székekre szükség van, urak! Abba hagyták a játékot, besöpörték a pénzt, valami keveset Katángi úr is nyert, mire aztán 4 perc alatt összetolták az asztalokat a 2 szobán keresztül, s kezdődött a vacsora. Azok a csodaszép nyulánk, szürke szemű székely leányok szakadatlanul hordták fel az ételeket. A töltött káposztától és a ropogósra sült malasztól kezdve, aki még holtan is illedelmesen tartott a szájában egy sült almát, a kürtős kalácsig és a levelen sültig ott volt a székely konyha minden pompája, dicsősége. Némely hatalmas illatú étel után bebeszólongatták a szakácsnét, Nemes János Péterni asszonyomat, aki be is jött pironkodva mindannyiszor, mint a színpadokra a nagy szereplők, és felhajtott 1-1 pohár bort, melyel a hálás góbék megkínálták, miközben a száját törülgetve eldadogta, jobb is lehetne, instálom. Aztán Megindultak a tósztok. A székely keveset beszél a lakomáknál, nyugodt, méltóság teljes és mogorva. Ha beszél, felköszöntőkben beszél, pátosszal és meglehetős világosan. Egész disputák támadtak és zajlottak le lassú hömpögéssel, kacskaringó szónoklatokban. A vacsora eltartott éjfél után 5 óráig. Ekkor a nábob újra így szólt. Az asztalokra szükség van! A vendégek fölálltak, s az asztalokat és székeket visszahelyezték a régi helyükre. Restitutio in integrum. Hát, már most mi lesz? A főispán vállat vont, mint egy igazi fatalista. Hát, mi lenne? Megint leülünk ferblizni. De hát aztán, mikor megjön az ideje, megjön vele a fölöstököm. Mit akarsz még tudni? Hogy a hazamenetelre mikor gondolsz? Ó, az még messze van, barátom. Odáig én nem gondolkozom előre, hanem annyit mondhatok tájékozásról, hogy a névnapok itt közönségesen 3 napig tartanak. Abba én belehalok, sóhajtotta a megszeppent Katángi meggyőződéssel. A halottakra nem kötelező. Aki hamarabb meghal, az hamarabb megy, mert ide el se férne egy ravattal, hanem az életben maradókra kötelező a 3 nap, a 4. a bunda válogatás. Hát az mi? Pattant fel a doktor hüledezve. Állják, csak nem képzeled, hogy mikor 4. nap hazaindulsz, akkor a garmad a bunda közül, amelyik mind egyforma posztóra, szőrre és szabásra, egyszerre odabökszel a magadéra. Egy egész nap telik el a turkálásban, az ide-oda hánytorgatásban. Hidd meg, nagy mulatság, igazi élvezet, ha az ember végre posztot diszkrimina rérum a jószágához jut, föltéve, hogy el nem cserélték, és el nem vitték másikat hagyva helyébe. No, húha, az szép lenne, az enyém haszonbérve van véve a szabomtól, minden napra 1 forint árrenda, ha elviszi valaki, holtig fizethette. A jövő valóban aggasztó volt. Mennyhértünk, mint a féle elpuhult városi ember, már most is fáradt volt a rogyásig, azt hitte összeesik. Kezdte már sajnálni, hogy idejött. Mire való volt ez? Legjobb volna valahogy megszökni innen, csak legalább beszélhetne János bácsival. De János bácsi úgy látszik, szándékosan kerülte, valahol messze ült az asztal alján, mint kún kapitány. A kún kapitányság egy adhok tisztség a székely lakománál. Minden 4-5 vendég közt ül egy kún kapitány, akit a gazda kér fel a tisztségre, a kisebb tekintélyek közül, hogy a mellette ülőket kínálgassa, kiszolgálja, töltögessen nekik. Katángi csodálkozott. Mi az ördög ez? A hatalmas János király szolgáljait fel a többit. Lehetetlen azt érteni. Az is feltűnt Katánginak a vacsoránál, hogy az öreget, bár mindenkiért emeltek poharat, senki sem köszöntette fel. Nem állhatta, hogy az okát ne kérdezze bal szomszédja, a jóképű Gábor Istvántól, aki szóró-szóra ezt felelte.
3: Mink nem igen szeretjük itt a megyében. Nyikorgó taigának senki sem mondja, gyere hintó.
6: De ott bent a városban, ellenvették Katángi, úgy hallom, nagy hatalma van. Gábor Pista megvetőleg vonogatta a vállát.
3: Ja, no, a róka is tisztartó a maga lyukában.
6: Menyust nagyon lehangolta a János király ilyetén devalválása, Klára bolondá tette őt ezzel az emberrel is, bárcsak soha meg se ösmerte volna. Amint így elmélkedék felőle, a 3. szobába a partnerekhez vágva állt magát a tolongó emberrajban, egyszerre csak, honnan nem veszi magát, elsuhan mellette János király, és a fülébe súgja.
3: Minden a legjobban megy.
6: Katánginak még ránézni se volt ideje, eltűnt egyszerre, mint a füst. Minden a legjobban megy,
3: De mi az ördög az a minden, ej, locsog az öreg ostobaságokat. Már rá se gondolt a jelöltségére, csak a megszabaduláson törte fejét, midőn az ajtónál elcsípte egy szürkeposztós ember, s valami protekcióra kérte a kultuszminiszternél. Nincs nekem a miniszterre befolyásom. Majd lesz. Felelte a szürkeposztós ember jelentőségteljes hunyorítással, mintha mondaná, tudok én már mindent. Ez kicsit szeget ütött Menyus fejébe, még jobban, hogy kártyázás közben odajött háta mögé az öreg Baló Gáspár, a szabad elvű párt ottani elnöke, megveregette vállait, és valami szépet akarván mondani, amivel megbíztassa, de azért a tapintat határait még most át ne lépje, másik agyarára tolván ágy nyelvével a szivarját, így szólott szörnyűséges nyugalommal. Éppen olyan formájú lapockája van, öcsém uram, mint a megboldogult Lábodi Kristófé volt. Lábodi Kristóf ciklus elején elhalt kedvenc képviselőjük volt, kit ők Székely Deák Ferencnek nevezének. Fölkacagott erre a Fő István Gibice, egy megyei aljegyző. Csak tán nem, lapocka szerint szemeli ki bátyám a követek. Az öreg szigorúan tekintett le a szája eljárt ifjoncra. Vagy hogy igen, hékás. Csirke vagy te ahhoz! Menyus majd leszédült a székről. Azt hitte álmodik, pedig éppen ez űzte el az álmot a szeméből, ha majmun a tündér nagy öltésekkel bevarni készült a szemhéjait, az a tapasztalat, hogy reménytelen dolgai jóra kezdenek fordulni, legott kiszedte szemeiből a férceket. Ereiben fiatalon csergedezett a vér, mintha újjászületett volna. S míg gépiesen osztotta, gusztálta a kártyákat, valóságos tűkön ült. Szeretett volna szétnézni, mindenkivel beszélni, egy szóval még jobban meggyőződni a hangulatról. Lehetetlen, mégis lehetetlen, tűnődött magában. János király csinálta volna, hiszen ő itt vékony tekinti. Nem. Ostoba vagyok, képzelődöm, hogy is lehetne igaz? Pedig igaz volt. János király jól felhasználta a mai estét. Mihelyest megjöttek a főispánék, elplegykázta nagy suttogással azoknak, akikkel jobban barátkozott.
7: Úgy nézem, a főispán megint töri a fejét valamiben, olyan fejez, mint a griff konyhája Brassóban. Mindig fél ott valami, vagy azt hiszitek, hiába hozta ide azt a pesti embert.
3: Ugyan, miért hozta volna?
7: Képviselőnek akarja varni a nyakatokba.
3: A székely urak összenéztek. Bizony, meg lehet.
7: Hogy lehet-e? Tom, hogy kitől Tom? De ez már csak súva mondta. Hát maga Tisza hozta szóba, mikor a minap fent jártam.
3: A székely urak kezdték úgy félszemmel méregetni, fürkézgetni Katángit. Csinos, formás ember, mondák némelyek, ki tudja, mi lakik benne. Szóval a figyelem ráfordult, amit sem ő, sem a főispán észre se nem vehetett. János király pedig csak egyre folytatta a maga furfangos aknamunkáját.
7: Megmondtam azonban Tiszának, hogy abból semmi se lesz. Ha nem fogadott szótám, lássa, itt nem lesz követ az ő Katángia. De uram fia, nem is nekünk való, hiszen nem tud ez becsületesen még magyarul sem. Ugyan hallgassák csak, hogyan ejti ki a szavakat.
3: Bizonyos fenntartással fogadták eleinte közléseket, de azért terjedtek, mint a futótűz. S János úr az egyik csoporttól a másikig kacsázott, hogy ott is elmondja pöffeszkedő nézetét imégyen.
7: Nem lesz meg, ha mondom. Ha egyszer én mondom, macska legyek, ha engedem.
3: S ilyenkor hegykén a mellére ütött. Persze, rögtön akadtak a kevés megyeiek közt, akiket vérig bosszantott a hencegése. Nem engedély? De hát, ha mégis megválasztjuk? No, szeretném én látni, pattant fel az öreg, mint egy mérges pulykakakas. Erre aztán feljebb emelte a hangját a másik is. Eha, de nagy úr az úr, hisz önnek ebben a kerületben voksa sincs, mi jogon akar itt rendelkezni? János király a halántékáig vörösödött haragjában. Azon a jogom, mert én jobban tudom, melyik kövek való ide, mint az urak. Ho-ho, otthon parancsoljon, király úr! A Vidra falusi Olt Miklós, aki maga 100 voksot szokott képviselni, mint széles atyafiságának nesztora, meglóbázta most a nagy szőrös kezét a király orra alatt. Lassan azzal a kis testtel, király uram, itt a szavam, nem disznóhólyag, most már azért is rászavazok az izére, hogy is hívják csak. Katángi. Igenis, Katángira! Oly túlságos hangosan folyt immár a diskurzus, hogy csitítóknak kellett közbelépni. Pszt, ne okoskodjanak! Ami nem illik, nem illik, hiszen meghallják a kártyaszobában is. Kérlelni kezdték János királyt is. Az nem járja, amit csinál. Ha már nem nézi a vendéget, nézze valamire legalább a házigazdát. Bizony, szép lesz, ha fülibe jut, hogy a vendégét hogy szapulják. De király János javíthatatlan maradt. Verte a mellét, hogy őt nem lehet elnémítani. Én karakter vagyok, rikácsolta. Ami a szívemben, az a számon. Folyton folyvás dolgozott, agitált Katángi ellen, s úgy fölpaprikázta maga ellen az embereket, hogy mire megvirradt, mindenki egy véleményen volt, mindenki hangoztatta. Megválasztjuk a pesti embert. Punktum. Akadt olyan is, aki dacosan hozzátette. Ha kell, eladom még a 2 lovamat is. Voksokat veszek az árán, de megmutatjuk Isten úgy segélye János királynak, hogy ez lesz a követünk. Midőn 9 óra tájban bejött a házi úr a kártyaszobába, a sztereotíp kikiáltásával, kérem az asztalokat! János király szintén beosont, s elejtvén valami hatosta Katángi háta mögött, amint lehajolt érte, a következő hadijelentés súgta. Egyhangú lészen a választásod, fráter. Egy megvesztegetett dinaszta. A reggeli után újra a ferbli következett. Egyéb változatosság nem történt, csak a szivarok fogytak el. Egy lovas embert kellett küldeni a szomszéd faluba, ahol állítólag kapható kurta szivarok az örménynél. Addigi használatra összekereste a gazda öreg pipáit, pipaszárakat evenyészett. Néhányat kölcsönzött, imit amott a faluban, nagy delícia volt ez is, akinek jutott. Még a mágnások se fintorgatták az orrukat, hogy szotyakos a pipaszár. Az ebédnél, mely uzsonna tájára esett, ismét megindultak a tósztok. A legtekintélyesebb emberek emelkedtek fel, Katángi menyhértre űrítve poharukat, olyan forma célzásokat pomva szőve, hogy ha az Isten úgy akarja, mint münk, ezen mű vendégünket szívünkhöz jobban is megragasztjuk. Valamiképpen a kanyarodó patak messziről jön az ő csergedező vizével, de akármilyen messziről érkezik, sehol sem mondják, amerre elfolyik, ahol jönni egy idegen patak, hanem mindenek így szólanak, ez a mi patakunk. Engedje az Úristen, ő szent felsége, hogy itt a mi megyénkből váljék a kis patak nagy folyammá. Szépen, szívhez szólón tudtak ők beszélni, van valami bibliai őserő az ők különös észjárásukban, a Libanon cédrusainak illatával és Tibéza mézével. Az éljenzés és lelkesedésben látszott János királyon, hogy a méreg eszi, de közbe is kocsogott minduntalan. Vagy ki tudja, no majd meglássuk, és több e félét. A szomszédjai úgy tettek, mintha nem is hallanák, de ő nem törődött velük. Éles látásával Legot kikereste a homogén elemet, Tenki grófot. Őt nézte, mint egy ő hozzá adresszálta a közbeszólásait. Egyszer felkelt az asztal végéről, s oda tipegett a grófhoz.
7: A macska is szereti a tejfölt,
3: mondá fennhangon, a grófhoz hajolva, de ha mély köcsökben vagyon, mégsem juthat hozzá, mert a fejebe nem fér. A gróf összeráncolta a homlokát, kezdte sokallani a János úr szeretetét, derogált neki ez a közösség. Ugyan, hagyjon békét, szólt mogorván. A többiek pedig éppenséggel megbotránkozának a király János illetlen viselkedésén.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigail.
2: A gyors gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
8: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: lépést óva tesz. 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények.

0: tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadék képződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 000 hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A Fidesz válaszokat sürget a miniszterelnöktől és több tiszás politikustól a gyermekvédelmi ügyekben felmerült újabb kérdésekre. Panyi Miklós frakcióvezető helyettes és Pócs János országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón bírálta a hatósági eljárások esetleges elhúzódását. A politikusok egy tiszás aktivista nyilatkozatára hivatkozva a kampányidőszakban történt állítólagos pénzügyi juttatások tisztázását követelik. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a feljelentések nyomán nem tapasztalnak elég gyors és hatékony fellépést az illetékes szervektől. Emellett nehezményezték a sajtó korábbi esetekhez képest visszafogottabb tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. 20 amerikai és kanadai tinédzser teljesített missziós szolgálatot a Ten Missions International szervezet képviseletében a Kisoroszi Református Egyházközség nyári táborában. Kisorosz Pest vármegyében, a Szentendrei sziget északi csücskében, a Duna partján található, a főként 12 és 15 év közötti fiatalokból álló csapat kétkezi munkával, kerítésfestéssel és építési törmelék elszállításával segítette a helyi közösséget. A tengeren túli vendégek angol nyelvű dicsőítő énekekkel, bábjátékkal, programokkal színesítették a helyi gyerekek mindennapjait a Szentendrei szigeten. A missziós út során a résztvevő tinédzserek lemondtak a mobiltelefon használatáról, és a közös élmények mellett bibliai igéket is tanultak, írja parókia.hu. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a nagy közönség. A 100 éves, ma is üzemképes jármű tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is közreműködött. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára nyíló tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. A kiállításon többek között Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert és Gábor Zsazsa tengeren túli emlékei is megtekinthetők lesznek július 30-ától. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től, biztosítva a közvetlen összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A gépek kezdetben szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubai között, a hálózat pedig hozzáférést nyújt a társaság több mint 120 célállomásához. A járat sűrűség a tervek szerint 2026. október 25-től emelkedik majd napi szintre. A légitársaság eddig több mint 137 millió utast szállított 97 Boeing repülőgépével.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csizmadi Ervin, politológus, a Méltányosság politika elemző központ igazgatója, a beszélgetést felvételről hallják, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Orbán Viktor azt mondta egyszer, hogy fontos, jó, hogyha az ember tudja, hogy hol a helye. Mi mutatja meg most Orbán Viktor helyét 4/2-os győzelem és egy ugyanilyen arányú 2/3-os vereség után, amikor a hívei tévedhetetlennek, örökös miniszterelnöknek, az ellenségei meg mafiafőnöknek és leendő börtönlakónak látják? Mi a méltányos pozíció kijelölése Orbán Viktornak?
2: Hát talán azzal kezdeném, hogy az a megfogalmazás, hogy a hívei örökös miniszterelnöknek tekintik, ez így nem pontos. Mert ugyanis ez a 2026-os választás pont azt mutatta meg, hogy a Fidesz belülről jóval tagoltabb párt, mint amilyennek korábban hittük. Korábbra érvényes az, amit mondott, mert korábban valóban úgy látszott, hogy Orbánnak nincsen alternatívája, de hát azért nézzük meg az eltelt 3 hónapot. Ebben az időszakban az derült ki, hogy nagyon sok Fidesz közeli politikus, pontosabban értelmiségi, illetve fideszes politikus is kétségeket fogalmaz meg abban a tekintetben, hogy mi legyen Orbán Viktor jövője, sőt, abban a tekintetben is, hogy mi legyen a Fidesz jövője. Tehát én egyáltalán nem látom azt pillanatnyilag, hogy itt egy masszív, egy irányba mutató tábor lenne. Ebből következően a méltányos megítélés az, hogy ennek ki kell fornia magát, hogy mi legyen Orbán Viktor jövője az elkövetkezendő fél évben vagy egy évben, tehát én arra számítok, hogy ez nem egy gyors döntés lesz. Ugye a mostani tusnádfürdői Orbán beszéd bizonyos értelemben alátámasztotta egyébként azt, amit ön mondott, hiszen valóban úgy beszélt, mintha ő egy megfellebbezhetetlen tekintélye lenne a pártnak, de ez még sincs így. Tehát én azt tudom mondani, és a visszhangokból már meg is állapíthatjuk, hogy azért nagyon sok jobboldali ember úgy gondolta, hogy ez a beszéd sem oldotta meg azt, amire számítottak. Például nem gyakorolt önkritikát, ha tetszik, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz. Itt rövid távon nem tudjuk megmondani, hogy mi fogja eldönteni az ő szerepét. Valószínűleg 2 dolog. Az egyik, hogy a kormányoldal részéről milyen lépések történnek az ő politikából való eltávolítására, ugye ennek vannak jelei. A másik pedig, hogy a saját pártján belül milyen erőcsoportok kerülnek olyan helyzetbe, hogy akár azt is el tudják érni, hogy egy másfajta vezetése legyen a Fidesznek.
1: De a saját pártján belül lát olyan konstruktív politikust, aki azt mondja, hogy Orbán Viktor nem, de akkor helyette én. Meg kell valakit mondani.
2: Ilyen politikus pillanatnyilag nincs. Amit pillanatnyilag látunk, az, hogy van talán egy olyan erőcsoport, amelyiknek néhány tagját meg is tudjuk nevezni, akik azt mondják, hogy ők a jövőben élére állnának a Fidesz megújulási folyamatának, itt ugye Navracsics Tibor és környékét lehet említeni. Ez azért is érdekes, mert amikor Navracsicsot megkérdezték arról, hogy ő most egy ilyen, hogy mondjam, partizán akciót hajt-e végre, akkor azt mondta, hogy nem, ő Orbán Viktorral megbeszélte azt, hogy ő mostantól sokkal, hogy mondjam, erőteljesebben fog fellépni, és próbálja az általa fontosnak tartott gondolatokat a nyilvánosságban megjeleníteni. Mik ezek a gondolatok? Nyilvánvalóan egy teljesen más opcióról van itt szó, mint amit eddig a Fidesz képviselt, például külpolitikában. Ugye jól tudjuk, hogy Navracsics Tibor ugye egy atlantista típusú külpolitikus. Az utolsó írott Fidesz programnak egyébként a külpolitikai részét 2009-ben ő írta, tehát ilyen értelemben a maga mellé vett egyéb politikusokkal együtt ez az egy olyan erőcsoport, amit látunk a nyilvánosság előtt. Nincs egy darab vezető, tehát az a kérdés itt egyelőre egyáltalán nem merül fel, hogy ha most az a kérdés, hogy Orbán helyett kit kéne egy darab embert megnevezni, hogy az ki lenne, ezt nem tudjuk.
1: Magyarán megpucsolja valaki Orbán Viktort a Fidesz élén?
2: De még csak nem is pucsolás. Nem ez. Tehát vissza kell térni valóban ahhoz a kérdéshez, ami egyébként a Fidesznek a felemelkedését is, hogy mondjam, előidézte, ez pedig az eszmei kérdés. Tehát, hogy milyen eszmekörben képzeli el magát ez a párt a jövőben. Mert például az sem biztos, hogy egy párt marad, a Fidesz lehet, hogy esetleg több pártra hasad, hogyha mondjuk jobban belegondolunk, hogyha nem úgy képzeljük el a jövő Magyarországát, hogy Magyar Péter Tisza pártja lesz az egyetlen párt a parlamentben, nem tudom, erről akarunk-e beszélni, de ez is megér egy misét önmagában.
1: 16 évig azt láttuk, hogy Orbán Viktor Fidesz-KDNP-je az egyetlen potens párt a parlamentben.
2: De miért ne? De mégsem az volt azért, hogy formálisan ne létezett volna a Fidesz mellett más párt. Márpedig most ugye, ha arra megy ki a játék, hogy ugye a Fidesz tűnjön el a politikai palettáról, akkor bizony a Mi Hazánkon kívül nem fog nagyon más maradni, és az már valóban egy nagyon-nagyon érdekes képződmény lenne, amilyen a magyar történelemben még soha nem volt, hogy tehát egy párt uralja le a parlamentnek közel 100%-át. Tehát a Fidesz azért a fénykorában sem volt erős kétharmadnál erősebb párt, tehát ilyen értelemben ez egy merőben új jelenség lenne. Itt a Fidesz pillanatnyilag annyit tud tenni, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket ez alatt a hosszú kormányzás alatt elhanyagolt, mint például az eszmei kérdés. Mit értek ez alatt? Népi, nemzeti párt-e a Fidesz, avagy konzervatív, liberális, vagy liberális, konzervatív párt? Ugye az a nagyon fontos kérdés, amit nekik tisztázniuk kell, hogy ők eddig nagy párt voltak. Egy nagy pártot mindig sok ideológiai áramlat alkot. Ezek az ideológiai áramlatok nem tudják lefolytatni a közöttük lévő egyébként meglévő vitákat, mert hiszen a kormányzás időszakában erre nincs mód. Most viszont nem, hogy van mód, hanem máskor nem is lehet lefolytatni, mint ilyenkor. Mi tartja össze a Fidesz radikális oldalát és a Fidesz liberális oldalát? Van-e még egy olyan közös minimum, amelynek mentén ezek az irányzatok együtt tudnak működni? Nincs eldöntve. Nem tudjuk. És én a történelmi olvasmányaim alapján is azt gondolom, hogy egy dolog a legrosszabb, amikor gyors megoldást akarnak valamire, amire nincs gyors megoldás. Bizony, ez egy hosszabb időtáv alatt tisztázható kérdés.
1: Lehet 3 hónappal a vereség után arra a kérdésre választ adni, hogy kell-e Magyarországnak a Fidesz? Vagy nem kell?
2: Erre a kérdésre nem lehet választ adni, mert az a válasz, amit adnánk, az egy pillanatfelvétel alapján adott válasz. A pillanatfelvétel alapján kétségkívül úgy tűnik, hogy a Fidesz minden szempontból megbukott. De ahhoz, hogy ez a pillanatfelvétel kialakuljon, ahhoz az kellett, hogy a másik oldal előállítson a Fideszről egy olyan képet, amely alapján a Fidesz nem méltó arra, hogy tovább létezzen. Ezt a képet 2024 februárjától kezdték tulajdonképpen kialakítani a kegyelmi botránytól, és attól kezdődően ez nagyon masszívan lett felépítve. A Fidesz dolga, és látom, hogy próbálkoznak is, hogy ők is megpróbáljanak ellennarratívákat kitalálni most, ugyancsak a kegyelmi ügy kapcsán, vagy a gyermekvédelem kapcsán. Úgy látszik, a magyar politikában ez a nagyon sajátos téma lehet az origó, minden párt ehhez a témához megy oda. Tehát a Fidesz most azt próbálja bebizonyítani a nyilvánosság felé, hogy ez az egész, ez egy konstruált ügy volt, aminek alapján tulajdonképpen a lemondatások, a köztársasági elnök lemondatás, stb., nem beszélve a Szőlő utcáról, és így tovább. Tehát, hogy itt minden, hogy mondjam, nem megengedhető eszközökkel történt. Ugye egyedül a választó van ilyenkor nagyon bonyolult és nehéz helyzetben, hogy ő milyen alapon tudja eldönteni, hogy kinek van ebben a helyzetben igaza. A választásokon egyértelmű, hogy a Magyar Péterék narratíváját fogadta el a magyar társadalom túlnyomó többsége. Ezt a narratívát addig lehet fenntartani, amíg a magyar társadalom, hogy mondjam, kap ezen kívül valami pozitívat is olyan értelemben, hogy az életviszonyainak a változásában, amiket szintén megígért egyébként ugye az akkori ellenzék, a 26 áprilisa előtti ellenzék, tehát itt nem egy statikus helyzet van, hanem megy egy öldöklő küzdelem azért, hogy kinek a narratívája, hogy mondjam, lesz erősebb, és én azt látom, hogy a Fidesz mondjuk a 2-3 héttel ezelőtti pozícióihoz képest most jobb bőrben van, tehát rájött arra, hogy nem az a jó megoldás, hogyha ő meghunyászkodik, és hogy milyen bezáródik, és megpróbál védekezni, vagy nem mond semmit, hanem az a megoldás, hogy támad tulajdonképpen, és ez a támadás, hogy egyébként van is ütőkártyája, nevezetesen azokban a törvényi lépésekben, amit az új kormánypárt meghozott, gondolok itt a köztársasági elnök elmozdítására és a többi közjogi méltóság elmozdítására, tehát ezek azért minimum vitatható kérdések, és hogyha fölmerül majd a beszélgetésünkben az a témakör, hogy ellenállás, ami egyébként Orbán Viktornak ugye a minapi Tusnádfürdői beszédének a központi gondolata volt, hát akkor az ellenállás mikor szokott történni? Akkor, hogyha súlyos, alkotmányos vagy legitimitási problémák merülnek fel. Az ellenállás a demokratikus politikában egy kivételes eszköz. Nagyon-nagyon ritkán fordulnak ehhez, nyomós ok kell hozzá, ugyanakkor persze azt is látnunk kell, hogy a jog a világ legbonyolultabb témaköre, mert amikor azt hisszük, hogy a jog egyértelmű útmutatást ad, akkor nagyon tévedünk, mert az egyik oldal azt mondja, hogy illegitim valami, a másik oldal pedig azt mondja, hogy ez simán belefér a törvényes keretek közé. Minden esetre azt látom, hogy a Fidesz erre a pályára most ráállt, tehát hogy az illegitim kormányzati intézkedések felől próbálja magát kiemelni tulajdonképpen abból az állapotból, ami bekerült.
1: Van előképe a nemzeti ellenállásnak olyan esetben, amikor egy ország nincs külső megszállás alatt, tehát nem olyan, mint Franciaország a második világháborúban?
2: Hát én azt mondom, hogy az ellenállás az nem a külső megszálláshoz kötődik elsősorban, hanem ahhoz, hogy egy országban a parlamentarizmus hogyan működik. És hogyha ezt nézzük, akkor azt mondanám, hogy a magyarországi parlamentarizmus az mindig egy deficites parlamentarizmus volt. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy ahol a váltógazdálkodás tartósan nem tud meggyökeresedni, ott valami probléma van. Tehát amikor mindig ugyanazt a kormányt választják meg, már pedig Magyarországon mindig ez történt. Örökös kormánypártok voltak. Tehát amikor a Fideszt elemezzük, és bevallom önnek őszintén, hogy én nem is nagyon értem, hogy Magyarországon ez sokáig miért volt, hogy mondjam, olyan téma, mint hogyha a Fidesz a semmiből jött volna. Hát a Fidesz nem a semmiből jött, hanem a magyar hagyománynak ebből a mintázatából, hogy vannak ezek a nagy kormánypártok. Na most, hogyha egy nagy kormánypárt nagyon sokáig elveszi a teret az ellenzéke elől, a tekintetben, hogy az ellenzéke hatalomra kerülhessen, akkor előbb-utóbb kialakul az, hogy az ellenzék nem hisz abban, hogy parlamentáris úton ezt a kormányt meg tudja buktatni, és másfajta eszközöket keres. Tehát azt tudom mondani, hogy egy teljesen normális belpolitikai helyzetben, úgy értem, hogy nincs megszállás egy országban, is kialakulhat az ellenállás, és hogyha jobban belegondolunk, és a hallgatókat is emlékeztetem arra, hogy például a Fidesszel szembeni balliberális ellenzék 2018 után, tehát nem is 22, hanem már 18 után is elkezdte pedzegetni az ellenállás kategóriáját.
1: Bojkotálni a parlamentet, kivonulni belőle teljesen.
2: Így
1: de
2: van.
1: Nem tették meg.
2: Nem tették meg, de nagyon érdekes eszközöket alkalmaztak. Csak emlékeztetnék arra, hogy talán 18 vagy 19 őszén vagy decemberében a parlamentben röpcéduláztak, és elfoglalták a pulpitust, stb. Tehát nagyon érdekes és szokatlan dolgokat csináltak, de ez mégiscsak a parlamenten belül történt, aztán kivonultak a tévé elé, és ott tartottak, úgy mondjam, nagy gyűlést, és így tovább. Tehát mindaz, amit aztán Magyar Péter esetében láttunk, mert hiszen az is egy ellenállás volt, hogyha jobban belegondolunk. És itt azért hadd térjek ki arra, ami szerintem szintén nagyon fontos, hogy miért is nem szerveződött a Tisza pártá igazán. Szerintem ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy lehet 27 emberrel, és mindenki csak úgy megemlíti, hogy 27 ember, mi van itten. Hát azért nem szerveződött pártá, mert az ellenálláshoz nem kell párt. Vagy nem párt kell, inkább így mondanám, hanem az ellenállás akkor ellenállás, ha az társadalmi méreteket ölt, széles méreteket ölt. És tehát megvoltak az előzményei már a régi ellenzék korában, jött a Tisza párt, amelyik csúcsra járatta ezt az ellenállást tulajdonképpen, és ezzel elérte azt, amit nem tudott elérni a régi ellenzék, a Tisza előtti ellenzék, hogy a közvéleménynek a felfogását, érzületét igazából megváltoztassa. Ugyanis az ellenállás egyik legfontosabb, hozadéka, a közvélemény hozzáállásának a megváltoztatása. A régi ellenzék azért nem tudott eredményt elérni, mert nem tudta a közvéleményt úgy áthatni, megváltoztatni a gondolkodását, ami elég lett volna. A Tisza párt pedig ezt meg tudta csinálni. Most pedig az ellenállásnak a legújabb formája, utalván arra, hogy ez a parlamentarizmus sem, fenékig tejfel, most meg a Fidesz kezdi alkalmazni ezt az eszközt. Számomra, mint politológus számára ez az egész tehát azt mutatja, hogy a magyar parlamentarizmus nem tud beállni egy olyan üzemmódra, amelyben normális módon kormányváltások történnének. Sőt, lassan azt kell kimondanunk, hogy már nem is csak rendszerváltások történnek, mert talán ez a három kategória, hogy kormányváltás, rendszerváltás, ellenállás, azt hiszem. És ahogy megyünk előre, mármint úgy értve, hogy az ellenállás fele, egyre intenzívebben benne van a társadalom, és egyre inkább fölmerül tényleg az a kérdést, hogy az egészben hova helyezzük a politika szerepét, meg a pártpolitika szerepét. Tehát, hogy hogyan változtatja meg ez az egész a pártpolitikának a státuszát egy demokrácián belül. És szerintem azért jó ma politológusnak lenni, mert ezeket a kérdéseket fel lehet tenni, és nap mint nap fel kell tennünk, mert nem az a tét, nem az a kérdés, hogy mi történik kedden vagy szerdán a parlamentben, hanem az a kérdés, hogy mik ezek a mélyebb, átfogóbb folyamatok, amik az egész demokratikus rendszert, hát ha tetszik, alapvetően megváltoztatják.
1: Kell az ellenálláshoz a társadalom? A választás előtt is ahhoz szoktatta Magyar Péter a híveit, hogy mindenbe beleszólhatnak. Most is, hogyha valamelyik jelöltje nem tetszik valamelyik miniszteri posztra, villámgyorsan lecseréli, de valószínűleg nézi a kommenteket, vagy valószínűleg méréseket is csinál. Tehát kell ellenálláshoz társadalom?
2: Hát éppen azt próbáltam mondani, hogy nagyon is kell, de kell hozzá még valami, és akkor erről is beszéljünk, mert szerintem ezt a magyar közvélemény, a magyar emberek nem annyira ismerik, mert Magyarországon az a szokás, hogy nem követjük ugye a nemzetközi folyamatokat. Tehát amit mi most látunk Magyarországon, az egy nagy nyugat-európai változásnak egy hazai leágazása. Ez a változás pedig abban érhető tetten, hogy Nyugat-Európában hosszú időn keresztül ezt a fogalmat, hogy nép, negatívan ítélték meg az elmúlt évtizedekben. Mindenki emlékszik szerintem, aki hallgat minket, a populizmus kategóriája volt a meghatározója a politikai diskurzusoknak, tehát hogy vannak a mainstream pártok, azok a jó pártok, és az olyan pártok, amelyek a néppel vacakolnak, bocsánat, hogy ezt a szót mondom, azok meg a rossz pártok. Most én úgy veszem észre, hogy körülbelül egy olyan 5-6 évvel ezelőtt egy fordulat kezdődött. Én ugye elég sok ilyen külföldi szöveget is olvasok, politológiai szövegeket, ahol ezek világosan le vannak írva, tehát hogy Nyugat-Európában új módon közelítenek ehhez, és azt mondják, hogy a populizmus szó az már nem jó itt. Vagy legalábbis a populizmuson belül is meg kell különböztetni a rossz populizmust a jó populizmustól. Magyar Péter nem tudott volna felemelkedni, hogyha ez a Nyugat-Európából kiinduló változás nem következik be. Ugyanis ezt azzal indokolnám, hogy az egész, gondoljunk bele, hadd ugorjak vissza a magyar rendszerváltás. 1990-ben is miért történt rendszerváltás? Azért, mert előtte Nyugat-Európában megfogalmazták azokat a kritériumokat, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nem az történt, hogy itt hirtelen a magyar értelmiség rájött volna arra, hogy hú, de rossz a Kádár rendszer, és meg kell buktatni, hanem itt a 80-as évek második felében, mint egy ilyen sorvezetőket adtak nyugat-európai szerzők, ezek bejöttek Magyarországra, és erre ráépülve alakultak ki azok a mozgalmak. Most is valami ilyesmi van. Tehát ezt a régi ellenzék, a 2024 előtti ellenzék azért nem tudta megcsinálni, mert akkor ez még olyan ambivalens volt, olyan bizonytalan volt. 2022-ben már Márki-Zay Péternél látszott annak a jele, hogy már akkor is ugye a hatalom a népé szlogent énekelték a színpadon az ellenzékiek az Orbánizmussal szemben. És ez azért nagyon fontos, mert Orbánék gondolták azt magukról, hogy a nép az hozzájuk tartozik.
1: Jó, de akkor most megkerülhetetlen a kérdés, hát hova tenni Magyar Pétert? Jó populista vagy rossz populista? És Orbán Viktort jó populista vagy rossz
2: de
1: populista?
2: De nem az az érdekes, hogy én hova teszem, hanem...
1: Hova tennék a szerzők?
2: A jó populistákhoz.
1: Jó, mind a kettőt?
2: Nem, a Magyar Pétert. Tehát Orbán Viktor a rossz populista. Hát itt tulajdonképpen éppen ez a dolog lényege, most megint csak egy nemzetközi nézőpont szerint. Hát miért van az, hogy az európai mainstream Magyar Pétert csont nélkül elfogadja, és úgy gondolja, hogy ő a megfelelő ember? Hát azért van, mert ez a bizonyos elméleti ideológiai változás megindult, részben már be is következett, tehát, hogy a népre szükség van, keressük meg azokat a politikusokat, akik meg tudják szólítani a népet, nem úgy, ahogy Orbán, mert Orbán manipulálta a népet, plusz még maffia államot is épített, plusz minden, kiderül hirtelennyiben róla, hogy az egész úgy, ahogy van, minden megy a levesbe, és jött egy ember, aki pedig fel tudja mutatni azokat a jegyeket, amelyeket ezek a nyugat-európai szerzők a mai megújuló magyar demokrácia sorvezetőjeként tulajdonképpen megfogalmaztak.
1: Az a jó populista, aki a nyugat-európai mainstream politikának megfelel? Mert ebből ez jön ki?
2: Hát igen, de ezt ne úgy vegyük, mint egy valami merőben új dolgot, mert ezért mondtam el 1990-et, hogy 1990-ben is ez volt, és mindig ez van. Tehát egyszerűen az van, hogy a nyugati demokráciák, illetve a nyugati, hogy mondjam, elitek számára a kérdés mindig úgy merül fel, hogyha egy országban nem olyan demokrácia van, mint amilyet ők demokráciának akarnak, akkor ők minden eszközt, mindent megtesznek azért, hogy ilyen típusú demokráciát hozzanak létre. És ez nem Magyar Péterrel kezdődött, megint csak tegyük hozzá, hanem ez a 2010-es évek elején kezdődött, amikor a Fidesz hatalomra került. Már az első kétharmados korszakban is voltak törekvések arra, hogy alternatívákat találjanak velük szemben, mármint a Fidesszel szemben, de akkor még ez nem járt sikerrel, mert akkor még ez a populista dolog nagyon uralta a dolgot, és azt mondták, hogy pillanatnyilag olyan erős az orbáni populizmusnak a hatása, hogy ezt mainstream politikával, antipopulizmussal nem lehet legyőzni. Tehát itt tulajdonképpen a nyugatnak a, hogy mondjam, az ideológia váltása ebben nagyon erősen benne van, és egy pillanatra se gondoljuk azt, hogy a magyar politika az csak belpolitika. Hát teljesen félreértenénk mindent, hogyha azt hinnénk, hogy mondjam, a nagy hatalmak nem tesztek meg mindent azért, hogy a számukra megfelelő irányzatok kerüljenek hatalomra. Hát ezt nem kell mondanom. Rosszabb esetben háborúk törnek ki bizonyos országokkal szemben, ahol nem olyan politika van, mint amilyen kellene, úgymond. Tehát itt én azt hiszem, hogy ez egy tipikus mutatója annak, hogy a Nyugat-Európa az mindig a demokráciát valamilyen formában exportálni szeretné, és hát ráadásul Magyarország ugye autokráciaként volt elkönyvelve, ezt sem felejtsük el. Egyébként a Fidesznek az egyik legnagyobb hiányossága szerintem az, hogy ezzel nem nézett igazából szemben. Mert hogyha mondjuk egy kormánypártról tartósan az a kép él, hogy autokrácia van, akkor azzal a kormánnyal szemben tulajdonképpen majd, hogy nem minden megengedhető.
1: De ők azt mondták, hogy mi szuverenisták vagyunk. Őrizzük a magyar szuverenitást.
2: Igen, valóban, de ezt nagy vonásokban felülírja az, amit én mondtam. Tehát, hogy itt nem a szuverenitásról van szó, mert a szuverenitást is sokféleképpen lehet őrizni, de hogyha valaki autokratikusan őrzi, és kiépít egy monolit vagy hegemon pártrendszert és politikai rendszert, akkor tulajdonképpen ezzel kiírta magát a liberális demokráciák sorából, és hogyha kiírta magát, akkor vele szemben nem biztos, hogy teljesen kifinomult demokratikus eszközöket kell csak alkalmazni, hanem lehet vele szemben olyanokat is, amelyek úgymond kivételes eszközök, és ezt látjuk a mai Magyarországon.
1: Csizmadia Ervin, politológus, a Méltányosság politika elemző központ igazgatója, a Rádió Arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. A Fidesz egy tiszás önkény elleni nemzeti ellenállásra készül. Vajon berendezkedhet Magyar Péter egy tiszás autokratizmusra? Látta, hogy lehet egy ilyet működtetni. Részese is volt. Minden rezdülését ismeri, és az ereje, a kétharmada is megvan hozzá. Miért ne tenni?
2: Igen, a kétharmados felhatalmazással oly módon kívánnak élni, hogy ugye felosztják az előttük álló időt. Tehát ők meghirdették, nem árultak zsákba macskát, hogy az a bizonyos nemzeti egység az nem az folyamat elején, hanem a folyamat legvégén lesz, miután az előző kormány egyrészt, hogy mondjam, bűntudatot gyakorolt, másrészt pedig az elszámoltatás megtörtént. Tehát tulajdonképpen egy három lépcsős folyamatról van itt szó. Ugye a legérdekesebb dolog számomra az, hogy amikor egy hosszú ideig kormányzó párt megbukik, és jön egy új kormány a helyére, akkor az mennyi idő alatt tudja megvalósítani azokat a célokat, amelyek abból állnak, hogy lényegében a hosszú kormánynak a legtöbb örökségét fel akarja számolni. Ez mindig így szokott történni, már csak azért is, mert rengeteg frusztráció, rengeteg ellenérzés, rengeteg sérelem halmozódik ilyenkor fel. Tehát 16 év történt. És például vannak olyan magyar történelmi példák, amelyekben a bukott kormánypárt felismerte azt, és visszatérnék a beszélgetésünk elejére, amikor Orbán Viktor jövőjéről beszéltünk, felismerte azt, hogy nem biztos, hogy jót tesz magának akkor, hogyha egyáltalán megmarad. 1905-ben a magyar politikában 30 év után bukott meg a kormánypárt. Majdnem a dupláját kormányozták, mint a Fidesz. És miután megbukott a kormánypárt, ezek után a volt kormánypártnak az elnöke, akit Tisza Istvánnak hívtak, nem akárki, az közölte, hogy becsukjuk ezt a pártot. És tudja, mi történt? Az történt, hogy 3 évig Tisza István visszavonult, alig-alig szerepelt, majd pedig létrehozott egy új pártot, és azzal az új párttal megnyerte az 1910-es választásokat. Tehát, és miért történhetett ez? Azért történhetett ez, amire utaltam, hogy az új pártnak a teljesítménye majd csak akkor jön el, vagy akkor tudjuk megítélni, hogyha ezen az első két fázison, tehát a bűntudaton és a büntetéseken túljutunk. Mi van akkor viszont, hogyha nem jól kormányoz ez az új párt, nem tudhatjuk, hogy fog kormányozni, benne van a pakliban az is, hogy jól kormányoz, és benne van az is a pakliban, hogy nem jól. Ha nem jól kormányoz, akkor szabad a gazda, és létrejöhet vele szemben vagy egy új Fidesz, vagy egy más néven létrejövő jobboldali párt, vagy akár más pártok is. Tehát most egy olyan helyzet van, ami nagyon ritkán volt a magyar történelemben, hogy most egy csomó minden, tehát a felkavart álló vízből bármi történhet. De ez sem rövid idő alatt történik. Tehát akik gyors megoldásokat, gyors eredményeket akarnak, azok szerintem helytelenül gondolkodnak, mert pillanatnyilag az eufória állapotában van a győztes pártnak a közönsége. Kicsit ugyan csökkent most ugye a közvéleménykutatási támogatottságuk, de ez is még bőven.
1: 68-23 legújabb medián szerint.
2: Hát ez is világverő különbség. Tehát itt, ha ezt meghosszabbítjuk, akár azt is mondhatjuk, hogy ez megint csak egy tartós kormányzás lesz, hogy ez autokrácia lesz, amire az ön kérdése vonatkozott, vagy sem. Hát ezt nem tudjuk nyilván. Ők ezt maximálisan elutasítanák maguktól, hogy ez autokrácia lenne, már csak azért is, mert ők arra szövetkeztek, hogy az autokráciát felszámolják. Tehát ők úgy élik ezt a dolgot meg, hogy ők lesznek azok, akik a liberális demokráciát helyreállítják. Ugye kérdés az, hogy lehet-e helyreállítani alkotmányosan aggályos intézkedésekkel. Itt térünk vissza a legitimitás, illegitimitás kérdéséről, amiről már beszéltünk.
1: Azt mondja a volt miniszterelnök Orbán Viktor, hogy amikor majd gazdasági megszorítások lesznek, tehát ilyeneket vizionál, az szembe fogja vezetni a tiszásokkal a valóságot, és akkor fordul majd a kocka. Mekkora a történetünk szerint a jólét szerepe a politikai megfontolásokban? Pénztárcát nézzünk mindig?
2: Soha nem gondoltam, hogy csak ez számít, de ez is számít. Ez a tusnádfürdői beszéd. Ide térnék vissza, ugye Orbán Viktor a következőt mondta, hogy miért is nyert a Fidesz 2010-ben kétharmaddal. Ő elmondta ennek a sztoriát, és nagyon érdekes a sztori, és azt mondta, hogy három oka van ennek. Első ok, azért, mert morális mandátumot kapott az Öszödi beszéd által. Tehát Öszöddel az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc erkölcsi értelemben lenullázta magát, tehát a Fidesz fel tudta magát hozni ebbe a pozícióba. Megvan ez most a Tisza oldaláról is. Hiszen a Tisza mit mond? A maffia kormány hazudott éjjel-nappal, stb. Mi vagyunk azok, akik az erkölcsi rendet helyreállítjuk. A másodikok, a gazdasági, amire ön utalt. A Fidesz ugye azt mondta, illetve Orbán ebben a beszédében azt mondta, hogy gyakorlatilag a Gyurcsány kormány 2006 és 2009 között, illetve a Bajnai kormány 2009 és 10-ben gazdaságilag nem tudott eredményt elérni, sőt, gazdasági válság volt, és a közönség a Fideszbe látta bele a gazdasági kompetenciát, azt, hogy ő meg tudja ezeket a problémákat oldani. Mit mond a mai Tisza kormány? Nem tudjuk ennek a realitását, hogy mi lesz, de ugyanezt mondja, hogy a Fidesz gazdaságilag teljesen csődbe vitte az országot, stb.
1: Nem volt növekedés.
2: Nem volt növekedés. Volt.
1: Így és van. Most rámutat a forint árfolyamra, és tessék, ezt is mit csináltuk, milyen erős lett.
2: Így van. És a harmadik szempont pedig az az, hogy a Fideszre olyan emberek is szavaztak, elmondta Orbán Viktor tusnádfürdőn, akik nem fideszes szavazók. Akik nem azért szavaztak rá, mert szerették a Fideszt, hanem azért szavaztak rá, mert a Fideszben látták azt, hogy képes jól kormányozni.
1: Úgy gondolták, hogy szükség van rá.
2: A szükség. Ugyanez történt 2026-ban. Tehát tulajdonképpen szokás mondani, hogy ugye nem csak, hogy a Magyar Péter a Fideszből jött, de ez az egész projekt, ez nagyon sokban emlékeztet a Fidesz általános emelkedésére, meg a Fidesz dolgaira, meg minden, de ebben a tekintetben, ebben a három kérdésben mindenképpen, hát nem nyerhetett volna Magyar Péter választást, hogyha egy csomó Fidesz szavazó nem áll át. Ugye? Hát ez teljesen nyilvánvaló, azaz, azt akarom önnek mondani, hogy a gazdaság fontos tényező, de csak egy tényező, ez egy komplex kérdés, és Orbán Viktor tulajdonképpen meg is magyarázta ezt, tehát, és azt mondta ezáltal, hogyha ebben a három kérdésben változást tud elérni, az erkölcsi dolgot nem hangsúlyozta nagyon, mert azt valószínűleg ő is érzi, hogy ott nagyon nehéz dolga lesz, mint ahogy a Tiszának is egyébként ahhoz, hogy erkölcsileg változást idézzen elő, ahhoz neki kellett egy szuperbotrányt találni a kegyelmi üggyel 2004. februárjában. A Fidesznek is volt egy ilyen szuperbotránya, az Öszödi beszéd. Tehát ez arra világít rá számomra, hogy egy pártnak, vagy egy kormánynak mindig kell valami olyan ügyet találni, amivel nagyon különböző emberek erkölcsi alapállását vagy véleményét magához tudja közel hozni. Tehát ezt nem lehet szakpolitikával elérni, nem lehet gazdasági intézkedésekkel elérni, hanem ezt azzal lehet, hogy oda teszek egy ügyet, és azt mondom, hogy ez a kormány erkölcstelenül járt el. Ezt a legkülönbözőbb választók meg fogják érteni.
1: A botrány maga a kormány.
2: A botrány.
1: Ezt kell elhitetni.
2: Ezt kell lényegében elhitetni, mint ahogy ezt hitette el tulajdonképpen ugye a Fidesz is 2006 után. És egyébként én akkor is azon az állásponton voltam, amin most, hogy a Gyurcsány kormány rosszul reagálta le ezt az ügyet, mert hogy Gyurcsány Ferenc akkor nem tette azt, hogy az erkölcsi kérdést kellően komolyan vette volna, mert őt tulajdonképpen erkölcsileg diszkvalifikálták, de egy miniszterelnöknek lehetősége van mindig arra, hogy szóljon a népéhez, és megpróbálja tisztázni azt, hogy amit ő tett, azt miért tette. És ő ezt szerintem elmulasztotta. Szoktam mondani, hogy ez a Bill Clinton sztorihoz hasonló, amikor a Monica Lewinsky ügye kipattant, és egy ideig hárítottak az amerikai elnöknek a tanácsadói, meg maga Bill Clinton is, majd pedig egyszer bement a tévébe, belenézett a kamerába, és azt mondta, hogy elnézést kérek az amerikai társadalomtól. Gyurcsány Ferenc ezt nem mondta, és még kevésbé mondja ezt most a Fidesz, hogy elnézést kérek ezért, vagy bármiért.
1: Csak Magyar Péterért kért elnézést.
2: Hát igen, igen, ez egy érdekes dolog, de ezzel Holt biztos, hogy nem fogja megváltoztatni a közhangulatot, mert azt már megbeszéltük, hogy a közvélemény lett itt a kulcskérdés. Az a közvélemény, amely 2006 és 10 között egyértelműen odaállt a Fidesz mellé, az említett okokból, erkölcsi, gazdasági, stb. Okokból, aztán a 16 éves Fidesz kormányzás mellett ott maradt, egyre megfáradtabban, de itt valamit pluszt kellett volna még mondani, és ez a plusz egyelőre még nem hangzott el.
1: Egy vonatról is beszélt Orbán Viktor, a nagy visszatérők vonatáról. Azt mondja, hogy szlovák, cseh, szlovén változások, fordulatvárató Lengyelországban, Ausztriában is, a következő választáson is. Szerinti a Fidesznek csak fel kell szállnia erre az európai vonatra, és addig készen kell állnia érvényes jeggyel. Ott kell lennie az állomáson. Van-e ilyen vonat?
2: Nézze, olyan vonat van, ami bárkinek a fejében él.
1: Elképzelhetem.
2: Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon kicsi a különbség a valóság és a fikció között. Tehát nincs olyan, hogy eleve létező vonatok vannak, amelyekre csak fel kell szállni. Ez abszurdum.
1: Tehát attól, hogy Andrej Babis vissza tud jönni, abból egyenesen nem következik, hogy akkor Orbán Viktor is vissza tud jönni, vagy a Robert Fico vissza tud jönni. Akkor
2: Andrej Babis visszajött, de Orbán Viktor épp elment. Nem? Ennek azért elég nagy súlya van. Akkor lenne a dolog érdekes, hogyha Orbán megmaradt volna, és akkor ott van a Babis, és ott van a Fico, és esetleg ugye most az új szlovén miniszterelnök, aki ugye a régi barátja ugye Orbán Viktornak, habár az elmúlt években ez a barátság egy kicsit kevésbé volt intenzív, tehát magyarán, hogyha egy falangszot tudnának építeni. De én úgy érzékelem, hogy a Fidesznek az egyik legnagyobb hibája az volt itt az elmúlt években, hogy bizonyos folyamatokat egyenes vonalúnak és hosszú távúnak gondolt. Hát hadd emlékeztessek arra, hogy már azért 2019-ben is azt mondták, hogy már csak párat kell aludni, és a patrióták többségbe kerülnek az Európai Parlamentben. Akkor még nem voltak patrióták, de mondjuk az európai jobboldal a néppártól független.
1: Elfoglaljuk Brüsszelt, így foglaltuk össze.
2: Hát ehhez egy jobbtányival is közelebb került ez a tábor. Szerintem nem került közelebb hozzá. Tehát itt arról van szó szerintem, hogy sokkal meggondoltabban kellene karban tartani az európai politikáról vallott nézeteket. Ugyanis ezek a nézetek, ezek nagyjából arra épülnek, amit Orbán Viktor egyébként Tusnád fürdőn már a 2000-es években kezdett mondani, a 2000-es évek közepén, tehát jóval azelőtt, hogy az illiberális demokrácia gondolatát megfogalmazta, tehát magyarán a nyugat alkonya. Tehát az egész Fidesz, vagy az egész magyar jobboldali külpolitika az arra épült, ugye, hogy ez a nyugati meghatározó szerephez meg fog változni, fölemelkedik Kína, Oroszország pozíciója is ugye megváltozik, Eurázsia mint új civilizációs központ jön előtérbe, és ezek a folyamatok, ezek egyenes vonalúak és töretlenek, és ezek elvezetnek oda, hogy majd a magyar jobboldal is automatikusan fölemelkedik, mert beleáll ebbe a nemzetközi trendbe. A politika nem ilyen.
1: Kevesen árnyalták ezt a megfogalmazást, de például Németh Zsolt, a Fidesz egyik külpolitikusa, ő rendszeresen beszélt arról, hogy téves helyzetfelismerésre jó stratégiát nem lehet alapítani.
2: Igen, de ez pont olyan, amit most mond, mint amikor mondjuk például én, már bocsánat, hogy Németh Zsolthoz hasonlítom magam, én írok valamit arról, hogy szerintem milyen a magyar politika, és hogy kéne ezt nézni. Ez egy elemzőnek a véleménye. Ha más elemzők ezt nem támasztják alá, vagy homlok egyenest mást írnak, akkor a közbeszédben az fog rögzülni, hogy az a másik álláspont az igaz, amit meg ez az egy ember mond, annak meg különösebb jelentősége nincs. Tehát valami ilyesmi történt itt is szerintem. Összességében a Fideszen belül nem alakult ki egy olyan masszív, hogy mondjam, többségi álláspont, ami elvezette volna őket oda, hogy az európai dimenziót azt újra kell gondolni. Szerintem ez az egésznek a lényege, és ez nem feltétlen csak atlantizmust jelent, mert az a problémája a Fidesznek, hogy szerintem odáig lavírozta magát, hogy az atlantizmus kifejezés az egy szitokszónak számít a Fidesz belső erőinek a többsége számára, márpedig ez nincs rendben. Magyarország egy olyan ország, amelyiknek jóban kell lenni Európával. Ezt egyébként Orbán Viktor is papíron vagy mondásaival megerősítette, hiszen most is azt mondta Tusnád Fürdőn, hogy benne kell maradnunk.
1: Akik azt mondták, hogy
2: igen, igen. De ezt mindig olyan kétértelműen mondták az elmúlt években. Tehát valahogy az jött belőle, hogy hát benne maradunk, de legszívesebben azért mennénk a csodába. Tehát nincs nekünk ehhez olyan túl sok közünk. Na most, tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy nekik valahogy el kell dönteni, hogy tulajdonképpen mi is ez a patrióta politika. Tehát mert a mai korban annyit mondani, hogy nemzetállam hívők vagyunk, vagy nemzeti szuverenitás hívők vagyunk, az nem elég. És egyébként ez a mai politikának szerintem általában véve is az egyik legnagyobb rákfenéje, nem csak a patriótának, hanem a liberálisnak, meg a többinek is, hogy abban jó, hogy megfogalmazza, hogy milyenek vagyunk mi, vagy próbálja legalábbis, de hogy hogyan viszonyulunk az ellenfeleinkhez, hogyan értelmezzük azt, hogy vannak rajtunk kívül álló erők, és velük kell együtt léteznünk, tehát nem az a feladat, hogy nekünk őket le kell gyűrnünk, le kell győznünk. Mert ez a régi recept, ez a 19. és a 20. századnak a receptje, hogy vannak az erősek, meg vannak a gyengék, és akkor ebbe az jön ki, hogy akkor egy ilyen nulla játék, tehát olyan játék, amiben megsemmisítjük azokat, úgymond, akik velünk nem értenek egyet. Szerintem a 21. századi politikának a nagy kihívása van, hogy az, hogy patrióták és másfajta ideológiai alapon álló emberek vagy irányzatok hogy tudnak együtt élni rendezett, békés körülmények között úgy, hogy senki ne érezze azt, hogy itt tulajdonképpen vagy az egyik antidemokratikus, vagy a másik, vagy mind a kettő, mert pillanatnyilag az a kiinduló helyzet, hogy mind a kettő azt mondja a másikról, hogy antidemokratikus erő.
1: Kölcsönösen hazaárulózni szokták egymást.
2: Kölcsönösen hazaárul. Tehát, és akkor ezzel a témával szerintem a polarizáció kérdésénél vagyunk, amiről én szívesen mondanék pár szót.
1: Bocsánat, a polarizáció az teljesen rendben van, nem? Legalább világos álláspontok vannak. Egymást kizáró álláspontok.
2: A polarizáció rendben van akkor, hogyha az a politikáról szól. Csak hogy itt az elmúlt években megint csak történt egy olyan változás, hogy a polarizáció a politika síkjáról elkerült az érzelmek síkjára. Tehát ugye...
1: A másik lehetőleg ne is legyen.
2: Hát tulajdonképpen az, hogy ugye úgy írja le ezt a szakirodalom, hogy affektív polarizáció, tehát érzelmi polarizáció, hogy nem az érdekel már senkit, hogy a másik politikai álláspontjában mi van. Erre is szoktuk mondani mi politológusok, hogy tényleg változik a helyzet, hogy nem érdekes, hogy ki konzervatív, ki liberális, mert ezek politikai kategóriák, és a régebbi időkben ezek a politikai kategóriák voltak az irányadók, de ma nem ez. Tehát teljesen mindegy, hogy most minek nevezzük Magyar Péter pártját például. Ezt most be tudjuk határolni, hogy az konzervatív, vagy liberális, vagy baloldali, itt is megy. Hanem az a helyzet, hogy ilyen identitások, kulturális identitások közötti küzdelem zajlik. Tehát ezért van, mondtam már korábban, hogy nagyon érdekes a politológusok szerepe ma, hogy például ezt a kulturális dimenziót hogy tudjuk beemelni a vizsgálatainkba, hogy tényleg egymást kizáró táborok jönnek létre azáltal, hogy érzelmileg, tehát az észnek a szerepe egyébként, amit ugye a felvilágosodás korától kezdődően a politika alapeszközének tekintettünk, az hát nyomokban figyelhető meg.
1: A hallgatóink többsége velem együtt nem politikus. Az ő érdekükben teszem fel a következő kérdést. Most jelent meg a Külső Erőtér Magyarország Nemzetközi Beágyazottsága című kötete. Itt sok szerzőt idézve, én ha jól értem, akkor amellett érvel, ami egy ténynek tűnik, hogy Magyarország nem a Holdon van, nem légüres térben van, hanem szomszédokkal, politikai eszmékkel, meg saját történelemmel van megáldva. Ezek a körülmények. Hogy kell ezeket a körülményeket úgy olvasni, hogy én, mint nem politikus, hatással lehessek arra, hogy mi történik az én országommal?
2: Hát talán ez a legnehezebb kérdés, és ez ahhoz a kérdéshez vezet szerintem bennünket el, vagy ez is egy lehetséges megközelítés, hogy egy demokrácia az tulajdonképpen egy nagyon sérülékeny rendszer. És a sérülékenységével együtt akkor tudjuk fenntartani, hogyha benne lévő emberek, ön vagy én, és hiszünk abban, hogy a demokrácia jó rendszer, és azért tenni tudunk. Viszont ebben a tekintetben nagyon kevés történt itt az elmúlt időszakban, mert ezt ugyanis nekünk meg kell tanulni, ezt a dolgot.
1: 30 éve csináljuk, nem volt elég?
2: Nem. És nem csak azért, mert kevés ez az idő, hanem azért, mert ezt észre kellett volna venni, hogy ebbe be kell fektetni. Állandó téma, beszédtéma az oktatásnak a helyzete, de az oktatás az nem ismereteket jelent, hanem demokratikus állampolgári kultúra elsajátítását. A nyugat-európai demokráciák azért lehettek olyanok, amelyek nekünk ma is mintát jelentenek, mert ebbe nagyon sokat fektettek be. Tehát meg kellett tanítani az embereket, hogy tulajdonképpen rajtatok múlik. Ez a 36 év, amit mi leéltünk, ez pedig kialakította azt a tudatot, hogy nem sok múlik rajtunk. És egyébként a Magyar Péteres sztori sikere megint csak azon is múlik, hogy el tudta hitetni, hogy rajtatok is múlik. Ezt se a Fidesz nem tudta már elhitetni az utolsó éveiben, se a Fidesszel szemben álló ellenzék nem tudta elhitetni. Szerintem azért, mert a vitáknak volt egy olyan fókusza, amit nem értettek az emberek. Ugye ön is mondta azt, hogy akkor most mit tehet a, mondjuk így, a mindennapi állampolgár. Ugyanis egy demokráciát nem azt tart fent, vagy nem elsősorban azt tart fent, hogy az emberek tudják, hogy mi a jogállam, meg ezeket az absztrakt kategóriákat. Ezek jogászoknak, politológusoknak, politikai vezetőknek fontosak. A mindennapi embernek az a fontos, hogy érezze, hogy része a rendszernek. Ahhoz, hogy érezze, ahhoz viszont nagyon kiemelten kell foglalkozni azzal, amit állampolgári nevelésnek hívunk, tehát ezt meg kell tanulni, és ugyanúgy át kell hagyományozni nemzedékről nemzedékre, mint például azt, hogy ne lopj, ne csalj, stb. Tehát ez bizonyos értelemben egy norma. És a demokrácia két dolgon múlik, intézményeken és normákon. És én ezt a másodikat, a normákat szinte fontosabbnak tartom, mint az elsőt, mert hogyha ezek a normák nem alakulnak ki, akkor az állampolgárok számára a véletlen az egyetlen lehetőség, hogy éppen ő, neki van-e kedve, vagy nincs kedve, ahelyett, hogy azon múlna, hogy öntudatosan megtanuljuk gyermekkorunktól kezdődően, hogy mi van. A 36 év ilyen szempontból elvesztegetett lehetőségek évtizede.
1: Csizmadi Ervin. Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, Csizmadi Ervin politológus volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
0: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dínye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dínye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és

0: ügyészség célja, hogy a köztestület átalakulása jogszerűen, átláthatóan és a gazdák érdekeit szem előtt tartva történjen. A biztos feladatok közé tartozik a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger-jégelhárító rendszer működtetési költségeinek és a közpénzek felhasználásának ellenőrzését is. A vizsgálat lefolytatása után jelentést készítenek a miniszternek, miközben biztosítják a közfeladatok zavartalan működését a jövőbeli demokratikus vezetés átvételéig. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A Tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyűzenei program, irodalmi est és koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Felújított 4K-s változatban és soha nem látott minőségben látható lesz ősszel a mozikban a Queen legendás 1986-os budapesti koncertfilmje. A felvétel világpremierjét szeptember 15-én tartják a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A restaurálást egy új-zélandi stúdióban végezték az eredeti 35 mm-es filmek alapján, a hangot pedig újonnan keverték. Októbertől a mozivetítések mellett CD, DVD, Blu-ray és bakelit lemezkiadványokon is elérhető lesz a zenei történelem ezen ikonikus darabja.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Vakációs Biblia tábor a jánosi és balazséri református gyülekezetekben.
2: Én először közös gyerekhetet szerveztünk a balazséri gyülekezettel együtt. Tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek.
1: Hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként a pszichés tüneteket?
3: Nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp át kell, hogy kerüljenek.
1: A Vibe Fesztivál.
4: A Comix legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Nemrég ért véget a rám talált vakációs bibliatábor, amely idén is sok gyermek számára adott lehetőséget arra, hogy játékokon, kézműves foglalkozásokon, énekeken és bibliai történeteken keresztül erősödjenek hitükben és közösségi élményekkel gazdagodjanak. Idén a tábort a Jánosi és a Balazséri Református Gyülekezet közösen szervezte. Arról, hogyan sikerült az idei tábor, milyen üzenetet vittek haza a gyermekek, és miért fontosak ezek az alkalmak a gyülekezetben, gyülekezet életében szintén Fodó Annett mesél.
2: A gyülekezet élete nem áll meg a presbiter választásban és beiktatásban, hanem már a gyermektáboron is túl vannak, és idén a Balazséri Református Gyülekezettel közösen szervezték a vakációs bibliáját. Hogyan zajlott ez a közös szervezés, a közös gyermektábor?
3: Így van, idén először közös gyerekhetet szerveztünk a Balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és más hetekre a gyerekek, ez pozitívum egyébként, hogy kétszer is hallják az Isten igéjét, másrészt pedig sajnos munkatársakban sem tudunk annyira, gyerekmunkásokban sem bővölködni, és ezért ezt határoztuk, hogy mivel úgyis gyerekek sokszor ugyanazok a gyerekek járnak ide is és oda is, munkatársak pedig kevesebben vagyunk, ezért összehozzuk ezt az alkalmat, itt talán közösségépítés is van a két gyülekezet között, illetve a gyerekek között. Úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült tábor volt. Megbeszéltük előtte nyilván a balazséri munkatársakkal is, és a jánosi munkatársakkal is a programot, leosztottuk a feladatokat, amint számomra nagyon-nagyon pozitívum, hogy a konfirmandus, illetve a fiatalok is be tudtak ebbe kapcsolódni nagyon jól, tehát 13 munkatárs vett részt ezen a héten, a fiatalok közül is, és ott voltak a gyerekek között, segítkeztek a kézi munkában, a kerettörténetben, aranymondásban, úgyhogy számomra ez nem csak a gyerekekről szól, hanem arról is, hogy talán kineveljük a következő szolgálattevőket is.
2: De jó ez az, hogy kineveljük az új szolgálattevőket, hiszen valóban fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek. Mennyire tudnak a fiatalok a még kisebbekhez oda nyúlni, és jelen lenni, és segíteni nekik, játszani velük, foglalkozni velük, hiszen ma már egy picit ez a generáció megváltozott.
3: Nagyon nehéz, nem mondom őszintén, most azt tapasztaltam, hogy a mai generációnak, a mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni. Tehát most már a figyelem nagyon lecsökkent. Az aktív figyelem, amit a gyerekek tudnak, ezért is nagyon örültünk, hogy sok segítőnk, illetve munkatársunk van, ezért így rá tudtunk egy-egy gyerekekre nézni. Sok a gyerek, aki ugye mozog, vagy le kell kötni a figyelmét, viszont olyan jó, amikor azt láttuk, hogy azt hallottuk, amikor gyerekek egymás között beszélgették, hogy egyik talán szomorkás volt, a másik meg vigasztalta, hogy hát miért érzed magad szomorúnak, hisz szeret téged Isten, meg Jézus meghalt, érted? És ez annyira pozitív, ha a gyerek egymást missziózza, vagy egymást tesz bizonyságot, hát akkor ez már megéri. Nem könnyű lekötni a gyerekek figyelmét, viszont igyekeztünk nyilván különböző programokat szervezni, akár kézi munkát, játékot, tehát minden alkalommal voltak állomásos játékok, amit viszont az ifjak találtak ki, és ők valósítottak meg. A fiatal lekonfirmált fiatalok, fiúk és lányok, és ez is nagyon pozitívum, hogy úgy tudtak a gyerekekkel bánni, hogy ők ezt a blokkot meg tudták szervezni, és tényleg érdekes volt, és élvezték, és nagyon-nagyon építő volt.
2: Hogyan épült fel a tábornak a szerkezete? Ugye a Cohen programjához kapcsolódtak, de hogyan képzelhetjük-e, mi volt a fő téma az igei szakasz?
3: Már mi is évek óta, mint a balazséri, mind a jánosi gyülekezet a Cohen programot veszük a gyerek héten alaptörténeteknek, illetve alapprogramnak. Az idei évben a rám talált téma köré forogtak a napok, illetve a téma köré épültek a napok. Így minden nap megtapasztaltuk, hogy Jézus hogyan talál ránk a magányunkban, a betegségünkben, a szégyenünkben, és hogyan változtatja meg az életünket. És olyan énekekkel, dalokkal, aranymondással, történetekkel, kerettörténettel próbáltuk ezt mélyíteni a gyerekekben, hogy ez valóban megmaradjon.
2: Milyen szerepet vállalt a gyülekezet? ebben a táborban, hiszen minden a finom ételt kaptak a gyerekek, tehát ki kellett kivitelezni, és úgy gondolom, hogy ehhez kell egy háttérgyülekezet, aki jelen van, és segít a háttérmunkában.
3: És ebben is annyira jó meglátni a gyülekezetnek az összefogását, és az, hogy fontos a gyülekezet számára, hogy a gyerekek akár saját gyülekezetről van szó, vagy akár most mi kapcsolódtunk be a balazséri gyülekezet életében, mivel most a helyszín Balazséron volt, ezért a balazséri gyülekezet vállalta magára például az étkezet a gyerekeknek, és nagyon jó volt megtapasztalni ezt, hogy abszolút nem volt ebben semmilyen negatívum, hanem olyan hátteret tudott ezért biztosítani, hogy a gyerekeknek nem csak a lelki, hanem ők a testi szükségleteit is biztosították, de ugyanígy a jánosi gyülekezet tagjai is próbálták gyümölcsökkel, fagyival biztosítani a gyerekeknek a jólétét, és akkor a terv pedig az, hogy jövőre pedig jánosi bázisán lesz, aztán pedig majd a jánosi gyülekezeti tagok fogják az ebédet biztosítani, de nem csak ebben, hogy akár anyagi adományokban, vagy amire szükség van, megvettük, vagy eszközökben mind a két gyülekezet helyt állt, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon áldásos és egy valaminek az új kezdete lehet így ez a közösség formáló, akár a két gyülekezet között, vagy a gyerekek között is, hogy a két gyülekezet így egy közösségé formálódhat a szolgálatok által.
2: És a záró es pedig a szülőknek egy bemutató volt, ahol bizonságot tehettek a szüleiknek a fiatalok. Mennyire kapcsolódtak be a szülők ebbe?
3: Nagyon jó volt látni, hogy ez nem csak a gyerekeknek volt fontos ez a hét, hanem a szülőknek is, és így felekezettől függetlenül ezt is el kell mondani, hogy más katolikus testvéreink, illetve gyerekek is csatlakoztak ehhez, és ők tőlük is azért kaptunk támogatást, illetve felajánlásokat, és ez hatalmas erőt jelent, hogy a közösségünk, a magyarságunk az Istenben közösen tud kapcsolódni. És a szülők estjével zárult így van a hetünk, ami egy rövid áhítattal kezdődött, majd a gyerekek a héten tanult énekeket, illetve aranymondásokat mondták el, nagy lendülettel, illetve nagy lelkesedéssel, mert valóban az énekekben is lehetett hallani az énekek éneklésében, hogy mennyire élvezték ezt, és hogy tele volt a templom, ez pedig tényleg egy nagyon felüdítő és felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
1: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A pszichés tüneteket hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, akinek ez az egyik kutatási területe. A riporter Kisnéveres Viktória.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélgethetünk. Egy nagyon fontos kérdés ez, hiszen nagyon nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmesdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp el kell, hogy kerüljenek. És ugyanígy a másik oldalon is, amikor pszichológusok vagy pszichiáterek a mindennapi gyakorlatban találkoznak olyan betegekkel, akiknek esetleg a krízist az életükben egy ilyen lelki, spirituális vagy vallási jellegű kérdés okozza, hogy akkor azt most kórosnak vagy nem kórosnak kellett tekinteni. Tehát alapvetően azért fontos ez a kérdés, mert mind a pszichológia és pszichiátria, amikor találkozik betegekkel, akkor találkozik olyan esetekkel, amikor szükséges valamilyen vallási vagy spirituális jellegű tudás, rálátás. Ugyanis fordítva is, amikor egy lelkipásztor vagy lelkigondozói beszélgetés közben találkozik olyan pszichés tünetekkel, amelyek megjelennek egy egyénnek, egy hívő embernek az életében, viszont nem tud azzal mit kezdeni, nem tud azzal tovább lépni, és szeretne gyógyulni, viszont lelkiismereti kérdést okoz számára az, hogy ő most esetleg pszichológusok pszichiáter segítségét, vagy gyógyszeres segítséget vegyen igénybe ilyen tünetek esetén.
3: Hogyan lehet ezt a határt megtalálni, akár az embernek önmagában, hogy mikor forduljon szakemberhez, ugye hitben élő emberként, aki lelkipásztorral is kapcsolatban van, bizonyára lelkigondozói beszélgetések keretében is azért sokszor van lehetőség, mikor kell esetleg pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni, vagy melyek azok a tünetek, vagy mi az a határvonal, amit ugye ön szakemberként alátámasztva is ki tudna emelni, vagy meg tudna határozni?
2: Nagyon nehéz olyan univerzális, vagy hogy mondjam, így nagyon készpénzre váltató választ adni erre, és egy picivel távolabbról kezdeném ezt a megválaszolást, hogy igazából itt az a lényegi dolog, hogy a mindennapi gyakorlatban emberekkel foglalkozó lelkipásztorok, szakemberek egy kicsit saját magukba kell helyre tegyék azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberről. Az emberről, mint egy teremtett lényről, mert ebben van, azt gondolom, az alapvető megoldása ennek a kérdésnek. Ugye a bibliai emberről szóló tanítás, a bibliai antropológia, ugye az Ószövetségben nagyon sokszor inkább egy ilyen egységes egészként mutatja be nekünk az embert a Biblia, mint ugye egy élő lélek, ahogy meg is teremti a teremtés történetben Isten az embert, és ott nem annyira jelenik meg a testnek, a léleknek a különválasztása. Persze megjelennek bizonyos pontokon, de alapvetően ugye egy egységes egészként tekinti leginkább az Ószövetség az embert. Az Új Szövetségben már ugye megjelenik, különösen Pál apostol köszöntésében, ugye, hogy kéri azt, hogy mondjuk Isten megőrizze a híveknek, hogy a Tesszalonika levél végére gondolunk a testét, az értelmét és a lelkét, tehát ugye megjelenik a Pál apostolnál az embernek ez a hármas felépítése. Ugye Calvin tanítása alapján, a Calvin reformátori teológiában ugye test és lélek dihotómiáját látjuk, és ugye korábban is, tehát ez Calvin ugye a platóni gondolkodást követi egy kicsit a test és a lélek dihotómiájával kapcsolatban, viszont azért a Bibliában látunk arra utalást, hogy ezt a testrészt azt lehet ugye valóban csak a testi dolgokra vonatkoztatni, meg lehet nyilván ugye a pszichés működésre, tehát az idegrendszernek a működésére. És hogyha így látjuk, hogy az embernek van valóban egy ilyen egységes egész az emberben, van egy testi megnyilvánulása, amelyben van egy pszichés funkció, tehát ahogy működik az embernek az idegrendszere, a pszichéje, az értelme, és van ugye egy lelki funkció, és ugye a testi a testi dolgokat az leginkább azok az orvosok gyógyítják, akik erre specializálódtak. Ugye a pszichés értelmi dolgokat, a pszichológia, a pszichiátria az, ami tudja kezelni, de nyilván átkel itt is a testi dolgokkal, és ugyanúgy a lelki kérdésekben pedig mondjuk egy lelkipásztor tud iránymutatást adni. És hát itt az a fontos, hogy elkülönítsük, hogy éppen az aktuális helyzetben a segítségkérőnek melyikkel van elsőrendben nehézsége, és ezért akkor kell úgy ezt a megfelelő szakembert megválasztani. De természetesen ezek egymással kihatással vannak, mert egy nagyon súlyos lelki válság, egy vallásos, spirituális kérdésben ráhat az ember testére, ráhat az ember pszichéjére. Ugye Dávid királyról jegyzi fel a Biblia, ugye a bűnbánati zsoltárokban elmondja azt, hogy míg elhallgattam a bűneimet, kiszáradtak a csontjaim. Tehát, hogy megéli azt, hogy egy ilyen lelki válság az egész testére, pszichéjére, értelmére, az egész lényére milyen nagy hatással van. De ugyanúgy, amikor valaki betegségben van, például Jób, amikor ugye fekélyek kínozzák, akkor az egész testére, lelkére is hatással van. Elkeseredik a lelkében, csalódik Istenben, és ugye nagyon rossz hangulatban van, álmatlanságtól szenved, tehát hogy ott is az egész életére kihat, és hát nyilván van, amikor az embernek a pszichéje terhelődik meg, amelyben látjuk például az újszövetségi gyógyítás történetekben, vagy akár az újszövetségi helyzetekben, amelyben gyötrődik az ember, és az is hatással van. Tehát, hogy igazából ezt kell elkülöníteni, és akkor van a probléma, és ebben rengeteg ilyen félre diagnosztizás és félrekezelés van, hogy amikor például valakinek pszichés problémái miatt vannak testi tünetei, akkor ugye a testi orvos gyógyítja innen, onnan, amonnan, de elmellőzik azt, hogy itt egy pszichés problémáról van szó. Az is nagyon nagy probléma, amikor valaki lelki kérdést próbál, például valakinek van egy istenélmény, és ezt nehezen tudja feldolgozni, és akkor mondjuk a pszichiáter úgy kezeli, hogy egy halucinál, vagy hanghallásai vannak, vagy ilyesmi. Közben pedig van egy lelki krízis a dolog mögött, és az is nagyon rossz, amikor például valakinek van egy pszichés problémája, egy pszichotikus állapot, vagy egy nagyon súlyos szorongás, vagy egy nagyon súlyos depresszió, és akkor például a lelki pásztor ugye ezt mindenképp csak ilyen lelki problémákra akarja visszavezetni, és nem küldi megfelelő szakemberhez az ember. Tehát összefoglalva, egy nagyon fontos odafigyelés és segítő szándékkal kell szemlélni azt az embert, aki segítséget kér, hogy itt elsősorban mi a probléma, és akkor kell megválasztani a megfelelő szakembert. Természetesen olyan is van, hogy többen kell, hogy összedolgozzanak, akár egy pszichiáter, pszichológussal, akár egy pszichológus, egy lelki gondozóval, akár egy testi, szomatikus orvos, egy belgyógyász, vagy bárki, ugyanúgy pszichológussal, tehát hogy ezek ezt azért az embert nem lehet elválasztani, de hogyha így a határterületeket akarjuk kijelölni, akkor talán így lehetne ezt jól megközelíteni.
3: Vallási, spirituális szempontból milyen élethelyzetekkel találkozott, amelyek krízist okoztak olyan ember életében, aki esetleg önhöz fordult segítségért, hogy milyen tapasztalatai vannak ilyen szempontból?
2: Ebben a tekintetben a megtérés élmény azon túl, hogy egy nagyon felszabadító és életet átformáló történés az ember életében, az valóban egy nagy átalakulással jár, amely az egész életet megváltoztatja, hiszen például az, aki hívővé válik, akkor lehetnek nagyon intenzív lelki élményei, amelyekben megéli azt, hogy Isten vezeti őt, hogy szól hozzá, hogy beszél vele, hogy az igényén keresztül vezeti a mindennapokban. És ugye ez egy csodálatos dolog, de talán a környezetben, különösen, hogy például, hogyha egy nagyon profán közegben él, vagy nőtt fel, akkor sokan felvetik a kérdést, hogy hát megváltozott a viselkedés, hogy furcsa, hogy nincs valamilyen pszichés problémája, és rengeteg ilyen tapasztalásom volt, illetve vizsgáltunk is ilyen személyeket, akik ugye megélték ezt a befolyásoltatás érzést, hogyha egy szakmailag akarjuk fogalmazni, illetve megélték azt, hogy mondjuk egy felsőbb hatalom irányítja őket, vagy esetleg egy ilyen kiválasztottság érzés van, és ez nagyon sokszor megjelenik az ilyen pszichotikus állapotokban is, amikor valaki elveszíti a realitást a valósággal, vagy a realitással való kapcsolatát, és ezért nagyon fontos ilyenkor például, hogy egy szakember, aki mondjuk megvizsgálja a szülők, vagy bárki másnak a kérésére, vagy hozzátartozó kérésére a pacienst, akkor ne gondolja azt, hogy most ez egy pszichotikus állapot, vagy legalábbis jól körül kell járni ezt a helyzetet. És akkor mi is azt tapasztaltuk a vizsgálatunk során, hogyha után követtük ezeket a betegeket, hogy nem alakult ki valóban egy ilyen klinikailag releváns állapot, ami gyógyszert vagy bármilyen más kezelést igényel, hanem ez egy rendeződött, és az egyének az életében ugye egy átalakulás történt, és ugye más irányt vett az élete, és ezt nagyon fontos látni és különbséget tenni. Persze ezzel együtt olyan is van, amikor valaki egy bűntudat miatt, vagy egy súlyos réteg miatt olyan szorongásos, nehéz állapotba kerül, vagy egy gyász, egy súlyos gyász folyamat, ami sokszor megint csak bűntudattal tud társulni, akkor a lelki válság, a lelki nehézség az olyan pszichés meg testi tüneteket okoz, amikor mondjuk szükség van orvosi segítségre, egy átmeneti gyógyszerre, hogy rendeződjenek ezek a tünetek, és segítsük ilyen módon ennek a nehézségnek a feldolgozását és a megfelelő beépítését az egyén saját élettörténetébe. Tehát, hogy ilyen helyzetek talán a leggyakoribbak, amelyeknek fontos ez a látásmód vagy szemléletmód.
3: Nehéz élethelyzetekben az Isten felé fordulás, ugye erre is hallhatunk számtalan példát, esetleg ilyen szempontból mik azok a pozitívumok, amelyeket ön is megtapasztalt?
2: Ilyen események is nagyon sokszor vannak, hiszen a vizsgálatok és a szakmai szempontok is igazolják azt, hogy pszichológiai és pszichiátriai szempontból, hogy a hit, a spiritualitás, a vallásosság az ember életében egy nagy erőforrássá lehet, és erőforrás is. És nagyon sokszor, amikor valaki krízisbe kerül, vagy az életében olyan nehézséggel találkozik, amit nem lehet egyszerűen másként magyarázni, vagy másként befogadni, akkor nagyon sokan egy ilyen nagy nyomás és krízis során fordulnak Istenhez, ami nagyon sokszor a Bibliában is ugye látható és előfordul, nagyon sokszor a mindennapi életünkben is látható, és ugye, hogyha ezt így lelki értelemben nézzük, akkor Isten keres bennünket, és sokszor olyan helyzetekbe tesz, amelyeket nem azért alakít ki, hogy minket bántson, vagy rosszat akarjon nekünk, hanem azt szeretné, hogy mi valóban végre rátaláljunk őre, és ő ránk. Viszont, hogyha ezt így tudományos oldalról nézzük, akkor ugye a lelkiségnek, a vallásosságnak, a spiritualitásnak van egy ilyen funkcionális oldala, ugye ezt neves társadalomtudósok, szociálpszichológusok is leírták, hogy van valóban a vallásosságnak egy ilyen funkcionális jellege, hogy a világ érthetetlen történéseit, tragédiáit, nehézségeit, akár az élettörténetben, akár egy közösség élettörténetében a vallás egy olyan keretbe tudja helyezni, amelyben az ember azt tudja értelmezni, vagy tud annak a jelentőséget tulajdonítani, hogy például egy baleset, vagy egy betegség az életemben miért van. Amikor például valaki rádöbben arra, hogy ez nem egy véletlen, és nem is egy büntetés, hanem például Isten azt akarja, hogy az életem megforduljon, vagy átalakuljon, vagy eddig rossz utakat választottam, és rossz utakon jártam, és most ő azt szeretné, hogy én más úton járjak, akkor ez egy olyan narratívává válhat valakinek az életében és élettörténetében, amely teljesen más keretbe helyezi azt a nehéz eseményt, és így megerősödve, egy kicsit átalakulva, átformálódva tud valaki tovább menni az életében.
1: Az elmúlt percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Vibe Fesztiválra bár kétségtelenül szórakozni érkeztek a résztvevők, ez nem merült ki az esti koncertekben, ugyanis napközben is változatos programmal, előadásokkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel várták az érdeklődőket. A Babesbolyai Tudományegyetem sátrában is több terület képviselői nyújtottak ízelítőt a tanintézmény életéből. Elsőként Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó, pályaorientációs és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal, valamint a kolozsvári magyar ifjú kémikusok szervezete, a Comics két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulesán Andreas Daniel elsőéves vegyészmérnökkel beszélget Janicskó Mihály Noémi.
2: Itt vagyunk a Vibe-nak a második napján a Babesbolyai Tudományegyetemnek a sátrában. Mit találnak azok, akik ide betérnek?
3: A BBTS sátor az idén is rengeteg érdekes programmal készült, ilyenek többek között az önismereti társasjátékok, különböző kísérletek, ezek a Comics, kolozsvári magyar ifjú kémikusok által előkészített kísérletek lesznek, illetve vannak különböző mikroszkópok és preparátumok, ez a biológia és ökológia szakosztály programját fedi le. Illetve jelen vannak a közgazdászklubnak a hallgatói, és a jurátus kör is megtisztelt minket a jelenlétével a tegnapi napon.
2: Hát most még a fesztiválnak eléggé az elején tartunk, de eddig mennyien voltak az érdeklődők, és kik tértek be hozzátok?
3: Őszintén nem tudnám számszerűsíteni, de én merem azt állítani, hogy voltak bőven olyan személyek, akik érdeklődtek úgy az egyetem iránt, mint a most általunk előkészített programok iránt is. Számos olyan érdeklődő volt, aki kíváncsi volt arról, hogy mit kínál az egyetem a 3, illetve a 4 éves képzés alatt, illetve voltak olyanok, akik bejöttek, mert látták, hogy vannak valamilyen programok, és ez keltette fel a figyelmüket.
2: Azt sikerült felmérni, hogy milyen korosztályon voltak, akik már egyetemisták, vagy voltak olyanok is, akik még középiskolások és érdeklődnek a továbbtanulás iránt?
3: Igen, ez egy nagyon megosztó dolog volt, mert volt számos középiskolás, aki jelen volt. Ez kezdődően a 10. osztálytól egészen a 12-ig, de többen voltak, akik már első, illetve másodéven voltak egyetemen, és csak jöttek megnézni azt, hogy mivel készült az egyetem, illetve hogy milyen programok vannak itt most a sátorban.
2: És akkor itt néhány lépéssel átsétáltunk a karrier irodához is. Itt pedig két ifjú hölgy várja az érdeklődőket. Kérlek, mutatkozzatok be!
4: Én Fülöp Dóra Beáta vagyok, és én a karriertanácsadó pályaorientációs és alumni központnak az egyik önkéntese vagyok.
5: Én pedig Kovács Szidónia, szintén önkéntes.
2: És ti itt mivel várjátok az érdeklődőket, az idebetérőket?
4: Vannak társas játékok is, de olyan módon, hogy egy kicsit önismereti szempontból is próbáltuk megközelíteni a lehetőségeket és beépíteni abba, hogy kicsit így a karrier választáshoz közel legyen. Például van mondjuk Jengánk, ami ilyen önismereti kérdésekkel van felruházva, szóval, hogy vannak rajta ilyen önismereti kérdések, amiket meg kell válaszolni. Ugyanakkor vannak konkrétabban ilyen eszközeink, amik segíthetnek az önismeretbe, illetve a pályaorientációban olyan személyeknek is, akik még nem tudják, hogy mit szeretnének választani. Például most nagyon aktuális az érettségizőknek, vagy akik már túl vannak az érettségin, és nagyon tanakodnak, hogy akkor mit is válasszanak, de akár olyan személyeknek is aktuális lehet, akik mondjuk pályát szeretnének váltani, és még gondolkoznak azon, hogy akkor mi lehet ez. És az a lényeg, hogy vannak ilyen kis kérdőíveink, kis munkalapok, kis önismereti füzetkénk, ami ezekben mind segíthet.
2: Ki is töltöttek itt az ide látogatók, betérők ilyen kis személyiségteszteket, és ezt ki is értékelitek ti, vagy ez hogyan zajlik?
5: Igen, többen is töltöttek ki ilyen kérdőívet, és igazából a kérdőív úgy van összeállítva, hogy ők maguknak értékeli ki, mi esetleg segítünk, hogy a kijött eredményt jobban megértsék, válaszolunk a kérdéseikre ezzel kapcsolatban, és így példákat mondunk, hogy az milyen szakmák területén lehet hasznos, igen.
2: És inkább olyanok jöttek, akik még tanulnak, vagy voltak olyanok is, akik már elhelyezkedtek valamilyen területen és gondolkodnak a váltáson?
5: Hát igazából mind a kettő. Tegnap például voltak nagyon fiatalok is, ilyen 9-12. Osztálynak a közepén járó személyek, úgyhogy még nem annyira közel a karrier választáshoz, de azért már gondolkoztak és nagyon érdeklődőek voltak. Jöttek idősebb személyek is, akik már jó ideje részesei egy adott szakmának, és ők is így kíváncsiskodtak, hogy miről is szól ez a karrier tanácsadás, és mit foglal magába.
2: Az iroda az ugye nem csak a Vibe alatt működik, hanem Kolozsváron is elérhetőek vagytok. Meséltek egy kicsit arról, hogy ki az, aki oda látogathat, és miben tudtok segíteni neki?
4: A Karrier Tanácsadó Központ, ahogy a neve is mutatja, karrier tanácsadást ajánl és kínál azoknak a személyeknek, akik hát pályaválasztás előtt állnak, például 11-12. Osztályosok, illetve nekik ingyenes a karrier tanácsadás, ugyanakkor azoknak is ingyenes, akik jelenleg a Bábes-Bolyai Tudományegyetemnek a hallgatói, vagy volt bábeses diákok, tehát nekik ingyenes karrier tanácsadást nyújtanak az ott dolgozó szakpszichológusok, illetve az önkéntesek is. Ezen kívül 9-12. Osztályokban is szoktunk workshopokat tartani pályaorientációval kapcsolatosan.
2: És olyanok is ellátogathatnak hozzátok, akik mondjuk nem a Bábesen tanulnak, vagy nem is ott tanultak, őket is fogadjátok?
5: Igen, őket is fogadjuk, viszont az valamilyen díj érdemében van, amit a karrierközpont többi munkatársával lehet megbeszélni.
2: Igazából mi az, ami titeket arra motivált, hogy önkéntesként bekapcsolódjatok ebbe a munkába?
4: Hát alapvetően ugye a központnál is önkéntesek vagyunk, és amúgy nagyon szeretünk ezzel foglalkozni, segíteni azoknak a személyeknek, akik nem tudják, hogy merre tovább, és nagyon izgalmasan hangzott, hogy hát akkor a fesztiválon is akár segíthetünk, vagy felkelthetjük az érdeklődését a személyeknek, hogy akár jöhetnek a karrierközpontba is, és kicsit interaktívabbá kelljen alakítani ezt az egészet, mert ugye a központnál inkább azon van a hangsúly, hogy akkor egyéni tanácsadásokat tartunk, itt a fesztiválra viszont kicsit itt át kellett alakítani a dolgokat olyan szempontból, hogyha több diák jön, akkor itt most nem fogunk, tehát hogyha egy valaki jön, akkor sem fogunk tanácsadást tartani, de hogyha több diák jön, akkor legyen lehetőség, hogy akkor közösen foglalkozzunk a témával. Nagyon izgalmasan hangzott ez is, és örülök, hogy itt lehetek.
2: És számodra?
5: Én is nagyon szívesen segítek másoknak, hogy ezen a nagy karriertengeren eligazodjanak. Amellett, hogy egyetemet választunk, fontos tisztában lenni azokkal, hogy mi mit tudunk nyújtani, és ez alapján választani, mert hogyha egy olyan munkát találsz magadnak, amiben nem érzed annyira, hogy kompetens vagy, akkor az nem olyan jó, finoman fogalmazva, és örülök, hogy tudok ebben segíteni másoknak, hogy olyasmit találjanak, és olyasmit keressenek, ami hozzájuk illik, és amiben tényleg jelen tudnak lenni, és szeretni tudják. Nem mindig élvezet a munka, de azért jó, hogyha van egy olyan alapja, amire tudnak építkezni érdeklődés szempontjából.
2: És ti jelenleg tanultok, vagy már befejeztétek?
4: Mi jelenleg mind a ketten mesterszakos hallgatók vagyunk, a pszichológia és neveléstudományok karon más-más szakokról jöttünk, de igen, mind a ketten első éves mesterszakos hallgatók vagyunk.
2: És mit tanultok?
4: Én személy szerint egészségpszichológiát, illetve tanácsadás a szociális szolgáltatások területén.
2: És te?
5: Én a pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesteri szakon vagyok.
1: Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karrier tanácsadó pályaorientáció és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal beszélgettem az elmúlt percekben. Ezt követően a Színes Üvegcsék felé vezetett utam, ahol a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete a Comix két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulésán Andreas Daniel első éves vegyészmérnöktől érdeklődtem arról, hogy mivel készültek az idei Vibe Fesztiválra.
2: Azt hallottam, hogy így nem is volt könnyű minden anyagot becsempészni, idézőjelesen behozni a Vibe Fesztiválra, mert egy kis gondakat, ha jól tudom, akkor a káposztalével.
6: Így van, én hoztam be, és éppen letettem, megnézték, és azt mondta, hogy tegnap is ott egy eset, hogy vörös káposztalé be akartak hozni, de bor volt, és nem vörös káposztalé, és megszagulta, de láttam az arcán, hogy tudta, hogy vörös káposztaléban menne, nem bor, hiszen van egy kellemes szag a káposztának, és beengedtek.
2: És akkor áruljátok el azt is, hogy milyen kísérlethez, vagy mihez volt szükségetek a káposztalére?
7: Hát a vörös káposztalé az egy természetes indikátor, ami színt vált savas vagy bázikus anyagok hatására, és igazából a színváltozást szeretnénk vele prezentálni, meg az anyagoknak a savas bázikusság közötti különbségét.
2: És még milyen érdekes kísérletekkel várjátok azokat, akik ide betérnek hozzátok?
6: Van a non-newtonos folyadékünk, ami kb. Mindenki ismer, de nem tudja a nevéről. Hiszen TikTokon, vagy akár Facebookon meg tud jelenni bárkinek telefonján, olyan folyadék, amit egyszerűen el lehet készíteni vízzel és keményítővel, és az a lényege, hogyha erősen megütjük, akkor olyan, mint a betonba ütnénk a kezünket, de ha szépen finoman elkezdjük keverni, vagy éppen piszkálni, akkor olyan, mint a folyadék lenne. Szóval pont az ellentét, amit mint egy rendes folyadéknak.
2: És ezt akár bárki otthon is előállíthatja, vagy ez egy különleges folyadék, amit valahonnan be lehet szerezni?
7: A kísérletek, amiket bemutatunk, háztartási eszközökkel és háztartási anyagokkal bemutathatóak. Az egyetlen egy olyan dolog, amit otthon tisztán nem nagyon lehet beszerezni, az egy gyenge nátrium-hidroxid oldat, azon kívül bármi boltban megvásárolható azokból az anyagokból, amiket mi hoztunk, és ezekkel kísérletezünk. És az a célja ennek, hogy bemutassuk, hogy háztartási eszközökkel is milyen könnyen lehet, milyen érdekes dolgokat csinálni.
2: Még csak a fesztiválnak a második napján eltartunk, de mennyi érdeklődő volt, hányan tértek be hozzátok?
7: Ez az első nap, mi, hogy itt vagyunk. Nem ütöttek le annyira minket az emberek, de azért voltak érdeklődők szerencsére. Egészen gyerekektől idősebbekig, egyetemmel már végzettekig, szóval volt mindenféle.
2: Voltak esetleg olyanok is, akik már a karon végeztek és jöttek beköszönni, vagy mindenkit inkább az újdonság hozott ide?
6: Igen, volt egy személy, és nosztalgiázott velünk, hiszen ős komikszos tag volt, és nagyon megtetszett neki, hogy itt vagyunk, és mutatunk be érdekes kísérleteket mindenki számára.
2: És igazából miről szól a komiksz? Mi az, amit ti vegyész hallgatóként, kémia szakos hallgatóként, amit ezzel el szeretnétek érni, illetve milyen tevékenységeitek vannak?
7: A komiksz legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk, de arról is, hogy ugyanolyan egyetemisták vagyunk, mint bárki más.
2: Titeket egyfajta érdekes köt fed, hogy nem tudják elképzelni, hogy milyenek lehetnek azok a diákok, akik hát azért sok mindenki számára szerintem egy nehéznek tűnő szakot próbál elsajátítani.
7: Igen, én már kaptam meg nagyon sokszor, hogy úristen, az mi, hát akkor ti a 10 év bombát gyártotok, meg ilyenek. Nem ebből áll a szakmánk, és nagyon sok embernek csak ez jön le igazából, de vannak, akik meg úgy vannak benne, hogy hát ott valamiket kavargatnak. Vegyes, finom vegyes. Van, aki tudja, hogy mivel dolgozunk, nagyon sokan nem tudják, hogy mivel dolgozunk alapvetően, de igen, ez is egy célja igazából a komiksznak, hogy megmutassuk, hogy nem föltétlen ebből áll.
2: Mi az, amivel ti majd foglalkozni szeretnétek, hogyha befejeztétek a tanulmányaitokat?
7: Hát én személy szerint szeretnék gyógyszerkutatással foglalkozni, vagy gyógyszerfejlesztéssel, esetleg gyártással, mivel ugye vegyészmérnök vagyok. Még nem tudom pontosan, de még van időm eldönteni.
2: Miért tartod ezt fontosnak?
7: Szerintem nagyon fontos a gyógyszerkutatás, és igazából életeket ment, szóval én nagyon örülnék, hogy olyan dologgal tudnék foglalkozni, ami változtat valamit az emberiség életében, ha egy embernek is, de változtat.
2: És te?
6: Én első éves vagyok, szóval nekem még van időm eldönteni, de közben végzem a pedaszakot is, és nagyon szeretném, hogy közeli jövőben tudjak tanítani is, akár nem mint full time, de pár osztályban, hiszen nekem volt egy nagyon jó kémiatanárnőm, és megtetszett nekem a kémia, megszerettette velem, és én is szeretném átadni ezt a szép tudást.
1: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlés keddi ülésén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja a jobb, biztonságosabb és emberibb betegellátás biztosítása. Kifejtette, hogy a szektor megújítása következetes munkát igényel, amelynek egyes hatásai már hónapokon belül, míg más változások évek múlva érezhetők. A miniszter ígéretet tett arra, hogy bevonják a szakmát a döntésekbe, meghallgatják a betegek és hozzátartozók hangját, valamint megvédik az egészségügyi dolgozókat. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter kamarai biztost jelölt ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére az új választások lezárásáig. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tisztség célja a kamara átalakulásának jogszerű, átlátható levezénylése a gazdák érdekei szerint. A biztos feladata lesz a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger, azaz a jégkár mérséklő rendszer működési költségeinek vizsgálatát is. Emellett ellenőrzi a közpénzek és a források szabályos felhasználását, valamint biztosítja a közfeladatok zavartalan ellátását az átmeneti időszakban. A Keresztény Demokrata Néppárt 100 millió forintos gyors segélyt kér a magyar kormánytól a hétfői kárpátaljai vihar magyar károsultjainak. Nacsa Lőrinc frakcióvezető helyettes tájékoztatása szerint a pusztító szél, jégeső és vihar lakóházakat rongált meg, tönkretette a mezőgazdaságból élők fólia sátrait, ültetvényeit, valamint a

0: fejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET-kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. 20. alkalommal nyitja meg kapuit a Panyola Fest péntektől vasárnapig. A jubileumi fesztiválon koncertek, színházi előadások és gyermekprogramok várják a közönséget. Muhari Zoltán polgármester kiemelte, hogy az esemény már a generációk visszatérő közösségi élményévé vált. A helyszínek közül kiemelkedik a Levendula Porta és a Tisza Parti Palaj Parti is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gasztronómia idén is kiemelt szerepet kap a rendezvényen. A jubileumi alkalomból Ruprecht László séf 20 helyi termékből készít különleges szilvalevest. A levest szombaton délután szolgálják fel a látogatóknak Fülep László vendéglőssel közösen. A rendezvény célja a térség kulturális és turisztikai értékeinek bemutatása. A részletes program a koncertekkel a panyolafest.hu oldalon érhető el.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

amikor levertnek érzed magad. Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép. Példabeszédek könyve 29. fejezet 18-as vers. Az elvadul kifejezés a romlás és a pusztulás képét idézi, mint amikor a gyümölcs belülről rothadásnak indul. Pontosan melyik napon veszett ki a házasságunkból a szenvedély, vagy veszítettük el az érdeklődést az egykor nagy lelkesedéssel végzett munkánk iránt? Akár csak a halkan leeresztő gumiabroncs úgy válik bizonytalanná és imbolygóvá mindaz, ami korábban a támaszunk volt, és ami a céljaink felé hajtott minket. Ha te is így érzed magad, olvasd el és forgasd magadban ezt az ígéretet. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet, 29-es verstől a 31-es.

teljes versig. A nagy pálapostól ezt mondta csodálóinak: mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk. Apostolok cselekedetei 14. fejezet 15-ös vers. Mindannyiunkat ugyanabból az anyagból gyúrtak, ezért van szükségünk Isten erejére és irgalmára minden egyes nap. Mit tégy hát, amikor levert vagy? Két dolgot. Először is, ha fizikai fáradtságot érzel, pihenj. Másodszor gondold át, hogyan működik Isten családja, és ne szigetelődj el. Egymás terhét hordozzátok, mondja a Biblia, Galatákhoz írt levél 6. fejezet 2. versében. Bár korábban te adtál másoknak, legyen benned kellő alázat ahhoz, hogy most te fogadjál segítséget. Fordulj másokhoz, használd a kapcsolataidat, kezd el olvasni Isten igéjét, hallgass felemelő zenét, és töltsék be a szobát a dicsőítő énekek. Ha ezeket teszed, meg fog változni a fókuszod, és fel fog támadni benned a hit. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy idén lenne 100 éves a Magyar Turista Egyesület hegyaljai osztálya. A trianoni döntés után megalakult egyesület nem csupán a természetjárásra fektetett nagy hangsúlyt, hanem a turizmus fejlesztésre, műemlékvédelmére, egészségmegőrzésre, sportra, vidékfejlesztésre is. Gocsák Attila sátoralja újhelyi történésszel, erről beszélgetünk az évfordulón.
2: A Turista Egyesület volt igazából a kezdeményezője, a motorja nagyon sok, hát talán csúnya szóval nevezük így turisztikai beruházásnak. Ugyanis már megalakulások után évben, 27-ben a kilátó létrejött, az akkori Szél József kilátó, amelynek utódja ma is látható a Magashegyen. De létrejött az Olá István menedékház 1930-ban. 34, 36, 38-ban ugye a Kálvária elemei, ugye 34-ben először az országzászló, 36-ban maga a Magyar Kálvária, 38-ban pedig a Szent István kápolna is létrejött. Hogy ezek a produktumok megvalósulhattak, ezekben mind hatalmas szerepe volt a Turista Egyesületnek, illetőleg annak elnökének, Olá Istvánnak. Ő 29 és 34 között volt elnöke. A legtöbb megvalósuló ilyen, úgymond átadott attrakcióhoz az ő kezdeményezése, ő ötlete volt. De mint láthattuk 36-38 kapcsán, hogy az ő utódjai is tovább vitték ezt az elképzelést.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy a vizsgai Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsolyban, ige hirdetéssel, hálaadó műsorral, miniszteri megemlékezéssel és színpadi előadással emlékeztek a helybeliek és meghívott vendégeik a jeles alkalomra.
3: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét. Ez művődés történetileg is egy mérföldkő, a Biblia misszió terén is, és a későbbi Biblia fordítások terén is egy óriási hatás történettel rendelkező alkotás. Másrészt az anyanyelvművelésnek is egy óriási jelentőségű mérföldköve. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak mint kultúrkincs, nem csak mint hitéleti becseskincs, de mint műkincs is egészen különleges reneszánsz alkotás a vizsgai Biblia. Nagyon kevés maradt fenn belőle, az eredeti 800 példányból 54 példány, és a vizsgai példány példázza a legjobban azt a sorshelyzetet, hogy értékeink el tudnak veszni, ha nem becsüljük meg őket.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén lenne 100 éves a Magyar Turista Egyesület hegyaljai osztálya. A trianoni döntés után megalakult egyesület nem csupán a természeti járásra fektetett nagy hangsúlyt, hanem a turizmus fejlesztésre, műemlékvédelemre, egészségmegőrzésre, sportra, vidékfejlesztésre is. Godzsák Attila sátoraljaújhelyi történésszel erről beszélgetünk az évfordulón. A riporter Jászter Beáta.
2: Idén 100 éves a Magyar Turista Egyesület hegyaljai osztálya. Godzsák Attila sátoraljaújhelyi történésszel, a Szerencsi Múzeum történészével beszélgetek. Az elmúlt héten hallottak a kedves hallgatók Nagyenyedi Olá Istvánról, aki ennek az egyesületnek a legjelentősebb elnöke volt. Most ezért végig tekintjük kronológiai sorrendben, illetve a megalakulásától a megszűnéséig, hogy mi is hívta életre ezt az egyesületet, és hogyan működött. Ha azt mondjuk, hogy 1926, hiszen akkor alakult, az nekünk, magyaroknak, nekünk itt, sátoraljaújhelyieknek egy nagyon sokat mondó dátum, hiszen tudjuk, hogy Trianon után vagyunk. Talán ez volt, ami életre hívta?
3: Egyértelműen maguk a hivatalos turista egyesületek az 1870-es években kezdtek el megalakulni, akkor intézményesült a turistáskodás, hogy így fogalmazzak. Azonban ugye ez a 1873-as legelső dátum, ez a Magyar Kárpát Egyesületet jelenti. Ugye annak a nevébe is benne van, hogy a Kárpátok, a magyar bakancsos turizmus az a magas hegységek szerelmese volt, mint egyébként a világon a legtöbb helyen ez így van. Azonban Trianon után nem maradtak magas hegységek Magyarországon, és ekkor kezdett el figyelem fordulni az olyan alacsony közép hegységek irányába, amelyek itt maradtak a trianoni ország területen, és bár nyilván nem tudnak versenyezni a Kárpátokkal, de mégis méltatlanul voltak figyelmen kívül hagyva. Itt a figyelmen kívül hagyás alatt azt értem, hogy akár szervezett kirándulások vezetése, felfestett turista ösvények létesítése, egyebek, ezek bizony kimaradtak nagyon sok belső magyarországi hegyvidék életéből eddig. És 1926-ban jött el az idő itt Sátoraljaújhelyen, mikor lelkes kirándulni szeretők, sőt a Sátoraljaújhelyi Atlétikai Klubon belül korábban is közösen kiránduló, talán mondjam úgy baráti társaság motorként életre hívta a Magyar Turista Egyesület, ez volt a legnagyobb ilyen egyesület itt a 20-as években, Magyar Turista Egyesület hegyaljai szakosztályát Sátoraljaújhelyi központtal, de egész hegyalját, egész Zemplént szem előtt tartva.
2: Ha jól tudom, még az 1936-os dátum is jelentős, talán azért, mert akkor épült fel a Magyar Kálvária, és az is szervesen bekapcsolódott ebbe a vérkeringésbe.
3: Abszolút. A Turista Egyesület és a Sátoraljaújhelyi Városvezetés az egymástól függetlenül is hasonló gondolatokkal rendelkezett, de ezek, ahogy találkoztak, egy nagyirányú fejlődést, turisztikai fejlődést indítottak el a városban. A Turista Egyesület volt igazából a kezdeményezője, a motorja nagyon sok, hát talán csúnya szóval nevezzük így, turisztikai beruházásnak. Ugyanis már megalakulásuk után évben, 27-ben a kilátó létrejött, az akkori Szél József kilátó, amelynek utódja ma is látható a Magashegyen. De létrejött az Olá István menedékház 1930-ban, 34-36-38-ban ugye a Kálvária elemei, ugye 34-ben először az országzászló, 36-ban maga a Magyar Kálvária, 38-ban pedig a Szent István kápolna is létrejött. Hogy ezek a produktumok megvalósulhattak, ezekben mind hatalmas szerepe volt a Turista Egyesületnek, illetőleg annak elnökének, Olá Istvánnak. Ő 29 és 34 között volt elnöke. A legtöbb megvalósuló ilyen, úgymond átadott attrakcióhoz az ő kezdeményezése, ő ötlete volt. De mint láthattuk 36-38 kapcsán, hogy az ő utódjai is tovább vitték ezt az elképzelést.
2: Tehát nem csak névleg alakult meg ez az egyesület, mert hogy jól hangzott, hanem valóban megfeszített munkát fektettek abba a létrehozói és az elnökei, hogy itt valóban meginduljon valami, hiszen hirtelen az ország északkeleti szélére került ez a nagy múltúváros, ez a vármegye székhely, elszakítva mindentől és mindenkitől, és hát valóban talán ez az egyetlen irány volt a turizmus, hogy ki tudjon törni.
3: Igen, igen. Ez nagyon sokrétű, nagyon sok szempontból lehetne elemezgetni, hogy minden út Rómába vezetett, minden út a turizmushoz vezetett, ahogyan akkor is látták, és ma is hasonlóan gondolkodnak itt nagyon sokan egész Tokaj-hegy alján, illetőleg Sátoralja Újhelyben és az egykori megyeszékhelyen. Ahogy megalakult az egyesület, a hegyaljai osztály, egyből belekezdtek a turista utak kijelölésébe, felfestésébe, azok térképezésébe, kutakat létesítettek. Ugye maga az Olá István menedékház, amit említettem, ez a felső turistaként ismerhetik talán még az idősebb újhelyi lakosok. Ez is mind arra célra szolgált, hogy ide érkező turisták akár meg tudjanak pihenni, ugye akár többnapos túrákat, kirándulásokat tudjanak tenni a környéken. Kiadványokat adtak ki, mely népszerűsítette itt a hegy aljának különböző látványosságait, de nem csak a hegy aljának, mert igazából a hegy közre is sok figyelmet fektettek, annak ellenére, hogy nevükben a hegyaljai jelzőt viselik. Szervezett utakat szerveztek, nagyon jó kapcsolatot ápoltak mondjuk a miskolci bükki turistákkal, vagy a nyírségi turistákkal. Ez utóbbi azért is nagyon fontos, mert mindig, amikor van egy rossz dolog, akkor meg kell próbálni a jót is keresni benne. És itt a trianoni határhúzásban is, mert egyértelműen negatív dolog, mégis számunkra apró előny volt, hogy a Nyíregyháza környéki nyírségi turisták, azok elvesztették ugye a tőlük keletre, észak-keletre levő, ma úgy mondanánk kárpátaljai részeit a Kárpátoknak, ez az Ungvidéket, Beregvidéket, és így nekik a legközelebbi hegyek azok a mi hegyeink lettek, itt az Empléni hegység, illetve Tokajeper és a hegységlánc. És ezért a nyíregyházi turisták azok hát csúnya szóval mondhatnám, úgyhogy ide szoktak abszolút itt az egész Zempléni hegység, de konkrétan főleg a sátoraljai hegyekre síelni, tanulni is ide jártak a nyírségiek, hiszen hát náluk nincsenek hegyek.
2: A kék túra, illetve azok a túraútvonalak, amelyek most is itt vannak, és bőszen és örömmel járunk rajta, ez is ehhez az egyesülethez kapcsolódik, vagy kötődik?
3: Részben bizonyám hozzájuk kötődik, ugyanis 1938-ban, ugye, ami egy Szent István emléké volt halálának 900. évfordulójára, akkor a Szent István vándorlás néven tartották meg a, hát hogy is mondjam, a legelső kék túrát. Igazából akkor jelölték ki úgy a szakaszait, hogy már korábban is létező turista ösvények, esetleg új ösvényekkel a mai kék kört, egy teljesen hazánkat körbe sétáltó, járható, kirándulható útvonalát hozzák létre, és bizony ekkor a kijelölésekbe, itt a környéki programokba, akár kis frissítővel ellátása a túrázóknak besegítettek, bizonyám itt a 38-as születése a ma kék túra vagy kék körként ismert útvonalnak, abszolút a helyi szakaszok kötődnek hozzájuk, illetőleg nyilvánvalóan az ország többi részén pedig a turista egyesület talán többi szakosztályához. Még egy fontos dologhoz vissza kell kanyarodnunk itt a munka beindulása kapcsán, hogy olyan eredményes és látványos volt az ő munkájuk, nem csak itt a helyiek számára, hogy a Magyar Turista Szövetség, amely egy ilyen ernyő szervezet volt, tehát annak a Magyar Turista Egyesület az egyik betagozódott tagja volt, Magyar Turista Szövetség, tehát egy még magasabb ernyő szervezet, az éves, méghozzá jubileumi, a 10. éves közgyűlését 1929-ben itt Sátoralja Újhelyen tartotta meg, mert alkalmasnak látták a helyi turista életet arra, illetőleg méltónak, hogy befogadja ezt a vándorgyűlést.
2: Milyen fontos, hogy a 100 éves évfordulón beszéljünk róla, hiszen hát egy pár perce hallgatom Attilát, és az fogalmazódik meg bennem, hogy mennyi mindent köszönhetünk nekik.
3: Bizonyám, rengeteg mindent, és tényleg ma olyan kézzel fekvőnek vesszük azokat a dolgokat, amiket ők létrehoztak, és előttük nem volt. Egyébként a helyi turisták nagyon sokat foglalkoztak a Borsi kastéllyal is már. Trianon előtt is még a Magyar Kárpát Egyesület hegyi Beszkid tagosztályának tagjai, hogy a megmentsék a pusztulástól a Borsi kastélyt, ugye a másik Rákóczi Ferenc szülőhelyét. Majd a visszacsatolás után a Turista Egyesület hegyaljai osztálya is sokat törődött az épülettel. De mint említettük, itt a kilátó, a Kálvária, a régi felső turista, maga a kalandpark gyakorlatilag, hiszen ott 36-tól sípálya is működött, 30-tól ródlipályát hoztak létre, melyet utána ki is világítottak, tehát kivilágított ródli, valaki nem ismerné a szót, szánkó, kivilágított szánkópálya is volt itt egy, amit ők hoztak létre. Magát azt a koncepciót, hogy itt a magas hegyet több turista attrakcióval kell gyakorlatilag vonzóvá tenni Sátoraljaújhelyen, illetőleg mindezt úgy természetesen, hogy védeni a természetet, a természeti értékeinket felkutatni, kitisztítani, Mátyás kút például, vagy a Csolnoki Gejzír kúp, ez mind-mind nekik köszönhető, és ma is gyakorlatilag az ő szellemi örökségükből néha tudtunkon kívül, de az ő szellemi örökségükből táplálkozunk, mikor a magashegyi turisztikai fejlesztéseken gondolkodunk, és Sátoraljaújhelyek.
2: Meddig tudtak dolgozni? Miért szűntek meg? Bár gyanítom az okát, hogy melyik volt az a rendszer, amely ezt is felszámolta.
3: Hát ugye, ezt már sok rádióbeszélgetésünk során elmondtuk, hogy itt a 45 és 49 közötti időszak az gyakorlatilag a teljes egyesületi szervezeti életet felszámolta. Így járt a Magyar Turista Egyesület is. Ugye már a II. Világháború, hát talán így fogalmazzak, második felétől, tehát itt a 43-ban, 44-ben már döcögősebben működött, mint a legtöbb civil szervezet egyébként, de működött mégis. Még a háború után is próbálkozták az újraindulással, azonban igen hamar országosan felszámolták ezeket a turista egyesületeket, és létrehoztak saját természetjáró köröket nyilván a kommunisták, melyekbe sok esetben csatlakoztak a régi természetjárók, úgyhogy volt valamilyen szintű folytatása, de a természet szeretetében, élvezetében hasonló rangúnak tartom, de produktum létrehozásban teljesen elmarad a 45 előtti ektől. Elég, ha arra gondolunk, hogy Sátoraljaújhelyen is nem a szervezett turizmus volt az, ami később a 60-as évektől a sí életet újra létrehozta, vagy az egyéb fejlesztések, hanem egy teljesen más irányból érkeztek ma azok. A turisztikai fejlesztéseknek immáron nem voltak a motorjai a különböző turista szervezetek.
2: Igen, mert annyira komplex volt ez a feladat. Azt mondjuk, hogy Magyar Turista Egyesület. Jó, hát felhúzzák a bakancsot, mennek, kirándulnak, és akkor lepkét gyűjtenek, meg virágokat szednek. De hát itt műemlékvédelem, sport, egészségügy, városfejlesztés, várostörténet, és még szerintem legalább 10-et fel tudunk sorolni. Tehát ez egy nagyon komplex és nagyon összetett feladat.
3: Abszolút, és csodálatos, hogy voltak megfelelően komplex és összetett emberek hozzá. Ugye már emlegettük itt többször Rolá Istvánt. Ugye ő egy nyugalmazott bíró volt, de egyébként ő 34-es halálával ért véget az ő elnöksége, tehát ő élete végéig betöltötte ezt a tisztséget korai halálával, sajnálatos módon. Az ő utódja is a jogi szektorból érkezett. A 40-es években, idézőjelben jobb hiány, maga a polgármester Váró Indár vette kezébe az egyesületet, de a helyi jogászok, gyógyszerészek, orvosok és stb. Tehát egy erős értelmiségi társadalmi magja volt, lapkiadók, mind-mind nem csak, hogy tagjai, ilyen tagdíjfizető aláíró tagjai, hanem szervezkedő, alkalmakon résztvevő, etc. tagjai voltak, és talán ennek is köszönhető részben az például, hogy most így eszembe jutott, hogy mikor messzebbre mentek kirándulni, akkor a MÁV-nál tudtak kedvezményt elintézni, hogy akik az ő szervezett túrájukra mennek mondjuk a Bükki Testvér Egyesülethez, azoknak mondjuk 50 fillérrel olcsóbb legyen a jegyük. Úgyhogy el tudtak érni nagyon sok mindent, hiszen olyan szellemileg, fizikailag potens emberek voltak, akik egyértelmű, hogy szinte predesztinálták őket arra, hogy itt nagyot alkossanak Zemplénben és a hegy alján.
2: Hát micsoda polgárság lakott itt ebben a városban, ezen a környéken. Sokszor gondolkodom azon, hogy mi halvány árnyékuk sem vagyunk, pedig mi is próbálkozunk, és mi is szeretnénk, hogy minden szép és jó legyen ezen a vidéken. Van-e valami olyan kézzelfogható dokumentum, fénykép, relikvia, bármi, amit esetleg ezen az ünnepen, akár nyilvánosan, vagy akár a levéltárban, vagy valahol utolérhetnek azok, akik szeretnének többet tudni erről az egyesületről?
3: A Kazinczy Ferenc Múzeum közösségi média felületén évekkel ezelőtt meg lett osztva több kép, melyen az Egyesület hegyaljai osztályának tagjai kirándulás közben le vannak fotózva, vagy éppen síelés közben. Ezeket vissza lehet keresni. Igazából nekem digitálisan vannak a birtokomban több fotó is, illetve egy kis plakett, az nem csak digitálisan, hanem valós formájában is, de hogy itt hol lehet hozzájuk kötődő konkrét emlékeket megtekinteni, hát maguk a produktumok. Tehát ha valaki felmegy a kilátóba, bár a zárójelbe hozzátéve ez körülbelül a 6. verziója a kilátónak, de azon a helyen először ők építettek kilátót, és hogyha onnan körbenéznek, akkor azt a tájat látják, amit ők is láttak, és valószínűleg ugyanazt fogják érezni, amit éreztek Olá Istvánék, mikor a kilátóból szétnéztek, és szerintem ez a legmegfelelőbb módja, hogy emlékezzünk egy ilyen turista egyesület osztályára.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én is nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, idén lenne 100 éves a Magyar Turista Egyesület hegyaljai osztálya. A trianoni döntés után megalakult egyesület nem csupán a természetjárásra fektetett nagy hangsúlyt, hanem a turizmus fejlesztésre, műemlékvédelemre, egészség megőrzésre, sportra és vidék fejlesztésre is. Gocsák Attila sátoralja újhelyi történésszel, erről beszélgettünk az évfordulón. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban, igehirdetéssel, hálaadó műsorral, miniszteri megemlékezéssel és színpadi előadással emlékeztek a helybeliek és meghívott vendégeik a jeles alkalomra. Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás 1590. július 20-án Vizsolyban látott napvilágot. A fordítást irányító református esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károlyi vagy Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb, fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok.

0: Ünnepre hív a harangszó Vizsolyban 436 évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejeződött be az első magyar nyelvű biblia nyomtatása. Ennek az egyházban és a magyar történelemben betöltött szerepéről beszélt az Európa Rádiónak Kovács Zsolt Levente, vizsolyi lelkipásztor.
1: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét. Ez művődéstörténetileg is egy mérföldkő, a Biblia misszió terén is, és a későbbi Biblia fordítások terén is egy óriási hatástörténettel rendelkező alkotás. Másrészt az anyanyelvművelésnek is egy óriási jelentőségű mérföldkő. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak mint kultúrkincs, nem csak mint hitéleti becseskincs, de mint műkincs is egészen különleges reneszánsz alkotás a vizsgai Biblia. Nagyon kevés maradt fenn belőle, az eredeti 800 példányból 54 példány, és a vizsgai példány példázza a legjobban azt a sorshelyzetet, hogy értékeink el tudnak veszni, ha nem becsüljük meg őket. A vizsgai Bibliát 2002-ben ellopták Vizsolyból, bűnszövetkezet szerződött arra, hogy másként hasznosítja ezt a közösségi hatalmas kultúrkincset, és átélte a gyülekezetünk azt a drámát, hogy legbecsesebb, hírnevét adó, legnagyobb értéke az ige egyházában az első kiadott magyar nyelvű ige szentírás elveszhet és eltűnhet, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megbecsüljük, ezt a megbecsülést megünnepeljük, az emberek életében előtérbe helyezzük, a fontosságot felhívjuk rá, és minden-minden azért történik, hogy otthon a polcokon ne porosodjon az emberek bibliája, ott legyen az éjjeli szekrényükön, ha indítják a napi rutint, vagy befejezik a napi munkálatokat, Istenhez megtérve a Szentíráson keresztül hallják Istenünk szavát és igéjét, tanítását. Ez a legfontosabb, ezért történik ez a mai alkalom is.
0: Ekkora felelősség itt a helybeliek számára az, hogy ezt a kultúrkincset minden hozzá kapcsolódó értékkel megőrizzék és továbbadják.
1: Nagy felelősség, úgy érzem, hogy mint egy nagyon kis létszámú történelmi gyülekezeti közösség, elég kevesen is vagyunk egy ekkora feladathoz. Ránk fér a segítség és örömmel veszünk minden bátorítást, segítséget szakmailag is. Itt valóban van egy múzeális, sőt múzeum pedagógiai és szakmai feladat, amit folyamatosan fejleszteni kell. Változnak a trendek, a fiatalok igényei, a digitális átalakulás begyűrűzik a kultúrkincseink ismertetésébe, vagy a honismereti, ismertető jellegű szakmai feladatok átalakulásába is, és ezért nagyon fontos itt is folyamatosan törekednünk a megújulásra, az új generációk megszólítására. Ugyanakkor nem zárhatjuk magunkat az alfa, béta, gamma generáció világába, az idősebb generációk igényeire is figyelnünk kell, az idős egyháztagokra is, akik is meg közelebb érzik magukat, és a maguk hagyományai szerint keresik az Urat, számukra is meg kell felelnünk. Nagyon sokrétű módon és együttesen, közösségben, emberi hangot találva, emberekkel együtt működve kell ezt a szolgálatot végeznünk, és ez a legnagyobb kihívás, mert az Úr Jézus is mindent erre tett fel, hogy tanítványaira, emberekre bízta az evangéliumot, a hitet, és az ő ígéreteit és szent lelkének erejét. Én úgy gondolom és abban bízom, hogy ugyanígy velünk van ebben a közösségi küldetésben, adja az ő erejét, ígéreteit, érvényes ma is az ő elhívása, és ha ő velünk, akkor kicsoda ellenünk.
0: A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a vizsgai református templomban lezajlott hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét.
2: Magam is azon gondolkodtam, amikor elkezdtem készülni, hogy mennyire természetes az, hogy kezünkbe vesszük a szentírást, sokunk számára egy rutinszerű mozdulat, és talán ezért is jó egy ilyen ünnep, amely fölhívja a figyelmet. Újra rátekintünk úgy egy könyvre, hogy ez a forrása nem csak az ige hirdetésnek, hanem a megtérésnek és az életnek is a forrása. sok mindent tudunk róla, azt is, hogy a Biblia a legtöbb megjelenéssel bíró könyv, sok nyelvre lefordították már részben, egészben, és számunkra nagyon fontos, hogy itt Vizsolyban az a hitvallás, az az odaadás, amivel készült ez a fordítás, az a kalandos mód, ahogyan elkészült, ugyanakkor mégsem csak egy kultúrtörténeti emlék, hanem számunkra mégiscsak az életkönyve. És valahogy a igehirdetésben is erre igyekszem majd fölhívni a figyelmet.
0: Melyik ige ad erre lehetőséget?
2: A Márk evangéliumából, a 12. fejezetből a nagy parancsolat kérdésével foglalkozik az igehirdetés, amikor egy farizeus végre föltesz Jézusnak egy valóban értelmes kérdést, mert egészen addig puskaporos hangulatban Jézust kitalált, provokáló kérdésekkel illetik, amire ő nagyon elmésen tud válaszolni nálam. Megvannak a válaszok, és ekkor jön egy írástud, aki valóban a lényeget kérdezi, hogy hogyan tud megmaradni az élet egyensúlya az Isten és ember szövetségében. És erre válasz, amit Jézus ad, ami nem új, mert a zsidó emberek ezt napjában kétszer is elmondták reggel és este a Somá Iszraélt, hogy egy az Úr, amit Jézus ad újat, hogy összeköti azt, amit egyébként mi szét szoktunk választani, méghozzá az Isten kapcsolatunkat, el szoktuk választani az emberekkel való kapcsolatunkat. Tehát azt gondoljuk, hogy az Isten kapcsolatom megélése, az egy dolog, és akkor ahogy a másik ember, a szomszédom, vagy a haragosom, és azok a kapcsolatom, az is egy más dolog. És akkor is azt mondja, hogy nem, ez a kettő együtt az élet.
0: Az ünnepi beszédet Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta.
3: Károli maga írta le nekünk egyszerű, mégis megindító szavakkal, hogy mi is ez a kincs, ami itt elkészült. Szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drága köveket. Én azt viszem, amit vihetek. Tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát. Talán nem túlzás azt állítani, kedves ünneplő gyülekezet, hogy a Vizsolyi Biblia egyszerre lett a hit és a magyar nemzet könyve. Ez az a könyv ugyanis, amelyből nemzedékek tanultak meg magyarul gondolkodni, imádkozni és végső soron írni és létezni. Amikor egy székely lófő és egy erdélyi főúr, egy dunántúli tanító és egy felvidéki diák ugyanazokat a mondatokat olvasta, ugyanabból a könyvből idézett, megszületett egy egészen csodálatos értékgazdagság, egy közös nyelvi otthon, amelyben nem választott el sem dialektus, sem rendi különbség bennünket.
0: A miniszter az esemény után rádiónknak is elmondta gondolatait az ünnep jelentőségéről.
4: A könyv fontos, a nyelv fontos, az, hogy az a csoda, ami megtörtént, hogy valaki azzal a képességgel volt, hogy át tudta tenni az egyetemes kultúra meghatározó alapművét és a lelkek, a szellem gyógyítóját és vezetését, a Szentírást magyar nyelvre. Ez egy egészen különleges dolog, és ezzel, hogy a beszédemben is röviden próbáltam mondani, nem pusztán a kultúrához adott, hanem abban segített, hogy maga ez a nép formálódjon és erőre jusson, és egyben kezébe tudja venni a saját sorsát. Ez az, ami azt gondolom egy olyan tanulság, amiben nagyon sokszor meggyengült a mi magyar népünk, nagyon sokszor hagyta, hogy mások sajátjai, vagy más nemzet fiai uralkodjanak felette, és ilyen módon sokszor letértünk arról az útról, amelyre ez a Szentírás fordítás is segített bennünket. Én nagyon örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy ezt az utat most kezdjük újra megtalálni, és a magyarok kezdenek a maguk tudatára ébredni, és hajlandóak arra, hogy ezt a nem könnyű feladatot, hogy a saját életük, a saját sorsuk vezetését kézbe vegyék, ezt megtegyék. Én szerintem ez az a 2026-os üzenete és fókusz ennek a Biblia ünnepnek, ami talán segíthet maivá és közeli érzetűvé hozni ezt az ünnepet.
0: Nyilván most a változás során sok a bizonytalanság, és hát ugye a református emlékhelyek, mint ahogy a Vizsolyi is, nagyon fontos szereplői a magyar történelemnek is, a reformátusságnak, nyilván a hitéletnek. Hogyan gondolkodik erről a továbbiakban a kormány, hiszen mint ahogy látjuk itt is, a nagyon szép építkezés zajlott, hogy méltó emlékhelye legyen ez a Vizsolyi Bibliának.
4: Hát az emlékhelyek rendkívül fontosak, és nagyon fontosak az emlékeinknek a megőrzése és ápolása, de ezek nem jelenthetnek önmagukban végállomást vagy eredményt. Tehát ezek csak akkor jók és akkor működnek, hogyha hozzásegítenek segítenek bennünket ahhoz, hogy mint nép, mint közösség erősödjünk. Önmagában egy épület, az kubatúra, az befoglal valamennyi léget, és valamihez eszköz tud lenni, és ez a kérdés, hogy tud-e eszköz lenni, tudja ezt a közösség megtölteni. Mi, amiben most törekszünk, hogy a beton, a cement és a tégla helyett, ami az elmúlt 15-20 évet jellemezte, a közösségeket erősítsük. És ez az, amiben óriási elmaradásunk van, ez az, amiben változás kell, mi erre szeretnénk fókuszálni, az emberre, az emberekre, a gyermekekre, a közösségekre, ahhoz, hogy lehetőségekhez jussanak az emberek, hogy tudjanak a saját lehetőségeikhez képest fejlődni, és ehhez megkapják azokat az eszközöket, azt a szabadságot, amivel ezt megtehetik. Akadályokat kell elhárítanunk, szabadságot kell adnunk, ideológiai értelemben, politikai értelemben, kulturális értelemben. Ez az, ami a legnagyobb feladat, és bár nem hangzik olyan nehéznek, minden nap látjuk, hogy mennyi-mennyi küzdelemmel és nehézséggel jár.
0: A rendezvényen köszöntőt mondott Kusnyér László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese, valamint Lontai László országgyűlési képviselő. Végezetül pedig hallgassunk meg egy részletet a vizsói csengettyűs gyerekek előadásából.

Kedves hallgatóink, a Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsolyban, az eseményről hallották összeállításunkat.

0: Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét a ponthatárok kihirdetésének idején tapasztalható albérlet piaci helyzetképről kérdezzük.
2: Érdekes látni az idei albérlet piac dinamikáját, mert az előző albérlet szezon, ami 2025. július végén indult, már jóval kisebb aktivitás mutatott, mint amit a korábbi években megszokhattunk. Ebben pedig nagy szerepe volt a tavalyi évben az otthoni programnak, hiszen nagyon sok első lakásvásárló átnyergelt az albérletpiacból a saját otthon irányába, és ez a helyzet nem sokat változott az idei évben sem. Tehát 2026. májusában, júniusában és júliusában még a tavalyi szinttől is elmarad a kereslet, ami azért nagy szó, mert 2025-ben már érezhető volt egy megbicsaklás a keresleti oldalon, és ez egyértelműen azzal járt együtt, hogy aki viszont most bérelni szeretne, az jobb helyzetben van, mint a korábbi időszakokban, mert már nem a bérbeadók akarata érvényesül, nem is emelkednek olyan mértékben a bérleti díjak, mint a korábbi években. Budapesten és országosan egyaránt 4,5-5% közötti sávban mozog az albérletek éves drágulási tempója, ami már a nyugat-európai nagyvárosok albérlet drágulását idézi.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Zonnevent Pált választotta meg az Alkotmánybíróság új tagjának az országgyűlés hétfői ülésén. A képviselők 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében titkos szavazáson hozták meg a döntést. Az új alkotmánybíró 9 évre szóló megbízatást kapott a parlamentben. Azért volt szükség a poszt betöltésére, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A megválasztott Zonnevent Pál elismert jogász, aki az ELTE állam és jogtudományi karának dékánjaként is tevékenykedett. Eskütételét követően hivatalosan is elfoglalhatta új tisztségét a testületben. A kormány a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén dolgozik, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. Szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, valamint a lakossági tűzifa adóját is csökkentik. A kormányfő megemlítette a rászoruló gyermekeknek járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését is. Bírálta ugyanakkor a Fidesz és hangsúlyozta, hogy országgyűlési szavazás előtt áll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása. Hozzátette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után is az emberek között marad, és országjárást indít, hogy a legkisebb településekre is eljusson. Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök bejelentette, hogy augusztus elején az ingyenes nyitott kapuk programsorozat keretében ismét látogatható lesz a Sándor palota. Az érdeklődők augusztus 1-én és 8-án idegenvezető kíséretében járhatják be a köztársasági elnöki hivatal reprezentatív termeit. A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a hivatal hivatalos honlapján. Az ideiglenes államfő visszautasította a felkínált nagy elnöki rezidenciát, és ősztől egy kisebb szolgálati lakást vesz majd igénybe. Forsthoffer Ágnes arra kérte a Sándor palota munkatársait, hogy a vezetőváltás után is szakmai pártatlansággal folytassák a munkát. Már csak nem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezményezés

0: végéig, augusztus 31-ig várják. A poszt betöltéséhez büntetlen előélet, felsőfokú végzettség, valamint szakmai vagy vezetői tapasztalat szükséges. A kiírás kizárja azokat, akik az elmúlt 5 évben pártpolitikai tevékenységet folytattak, vagy korábbi médiatanács tagok voltak. A kiválasztott jelölt nyilvános meghallgatás után az országgyűlés döntésével nyerheti el a tisztséget. Növényi eredetű úszadék okozta a fekete körösön a vízminőségi problémákat, a laborvizsgálatok kedvező eredményei után pedig újra megnyithattak a szabad strandok. Az ottani vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a korábbi híresztelésekkel ellentétben nem marhatrágya, hanem felhalmozódott és bomlásnak indult szerves növényi anyag szennyezte a vizet. A szakemberek gyors beavatkozásként eltávolították az anyagot a folyóról, valamint újraindították a mezőgazdasági vízkivételeket és a vízpótlást is. 20. alkalommal nyitja meg kapuit a Panyola Fest péntektől vasárnapig. A jubileumi fesztiválon koncertek, színházi előadások és gyermekprogramok várják a közönséget. Muhari Zoltán polgármester kiemelte, hogy az esemény mára generációk visszatérő közösségi élményévé vált. A helyszínek közül kiemelkedik a Levendula Porta és a Tisza Parti Palaj Parti is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gasztronómia idén is kiemelt szerepet kap a rendezvényen. A jubileumi alkalomból Ruprecht László séf 20 helyi termékből készít különleges szilvalevest. A levest szombaton délután szolgálják fel a látogatóknak Fülep László vendéglőssel közösen. A rendezvény célja a térség kulturális és turisztikai értékeinek bemutatása. A részletes program a koncertekkel a panyolafest.hu oldalon érhető el.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, a ponthatárok kihirdetésének idején tapasztalható albérletpiaci helyzetképről kérdezzük.
2: Érdekes látni az idei albérletpiac dinamikáját, mert az előző albérlet szezon, ami 2025. július végén indult, már jóval kisebb aktivitás mutatott, mint amit a korábbi években megszokhattunk. Ebben pedig nagy szerepe volt a tavalyi évben az otthoni programnak, hiszen nagyon sok első lakásvásárló átnyergelt az albérletpiacból a saját otthon irányába, és ez a helyzet nem sokat változott az idei évben sem. Tehát 2026 májusában, júniusában és júliusában még a tavalyi szinttől is elmarad a kereslet, ami azért nagy szó, mert 2025-ben már érezhető volt egy megbicsaklás a keresleti oldalon, és ez egyértelműen azzal járt együtt, hogy aki viszont most bérelni szeretne, az jobb helyzetben van, mint a korábbi időszakokban, mert már nem a bérbeadók akarata érvényesül, nem is emelkednek olyan mértékben a bérleti díjak, mint a korábbi években. Budapesten és országosan egyaránt 4,5-5% közötti sávban mozog az albérletek éves drágulási tempója, ami már a nyugat-európai nagyvárosok albérlet drágulását idézi.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 28-a van a Szabolcsok, az Incék és az Adinák névnapja. A Szabolcs magyar eredetű név Árpád fejedelem unokaöcsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt, jelentése nyest. Az Ince rendkívül ritka név, latin eredetű, melynek jelentése ártatlan, az Adina pedig germán eredetű, az Ada továbbképzése. Isten éltesse önöket sokáig, és köszöntjük azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Legyen szép napjuk! És már is mondom, hogy milyen jeles események, évforduló kötődnek a mai naphoz. 1655-ben meghalt Cyrano de Bergerac, francia barokkíró, aki hosszú orráról volt ismert. Verseket, szatirikus leveleket, színdarabokat és regényeket írt. Legismertebb műve a Holdbéli utazás, ami egyben társadalomkritika és egy eszményi társadalom leírása. 1750-ben e napon meghalt Johann Sebastian Bach, német zeneszerző, a barokk zene nagymestere. Munkássága jó részét a vallásos tárgyú kompozíciók alkotják, amelyek alapja a protestáns korál, művészete a barokkor zenei törekvéseinek összefoglalása. 1741-ben e napon halt meg Vivaldi, olasz barokk zeneszerző és hegedű virtuóz, az olasz barokk egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb zeneszerzője, korának nagy hegedű virtuóza. 1851-ben elkészült az első tudományosan is használható fotó egy nap fogyatkozásról. 1907. július 28-án meghalt Törley József, a pezsgőgyártás budafoki meghonosítója. 1910-ben Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére. 1914-ben az Osztrák-Magyar Monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, és ezzel elkezdődött az első világháború. 1919-ben Gyöngyösön megszületett Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró, a Magyar Televízió 28 évig futó Ablak című magazinjának állandó munkatársaként szerzett ismertséget. 1933-ban New Yorkban bemutatták az első éneklő táviratot. A szolgáltatás lényege az volt, hogy a megrendelt egyedi üzenetet a szolgáltató telefonon keresztül énekelve juttatta el a címzethez. 1945-ben e napon született a Garfield megalkotója. Jim Davis amerikai képregényrajzoló saját nagyapjáról mintázva alkotta meg a figurát. Szintén 1945-ben e napon 14 ember halálát okozva bombázó repülőgép csapódott az Empire State Buildingbe. És 1984-ben megkezdődött a 23. újkori nyári olimpia Los Angelesben. Visszavágásként a moszkvai bojkott miatt az Egyesült Államokban rendezett játékokra ezúttal a szovjet sportolók nem utaztak ki, de politikai okokból a magyarok sem. Így lemaradtunk a világjátékról, amelyen egyébként rekordszámú sportoló versenyzett. 64 év után először vettek részt az ötkarikás játékokon kínai sportolók, és egyből arattak is, főleg súlyemelésben, tornában, lövészetben, de a női röplabdát is ők nyerték meg.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát

Vannak még jó emberek. A jóság nem korfüggő. Korunk fiataljairól sok rosszat mondanak az idősebbek. Sokszor talán igazuk is van. Vagy azért, mert tényleg ilyenek a mai fiatalok, vagy azért, mert már elfeledték, hogy ők milyenek voltak. Tehát a fiatalok között is vannak jó emberek. Ennek igazolása a következő eset, amit nemrég láttam. Férjemmel autóval mentünk valahová, s egy elgázolt macska teteme feküdt az úttesten. Kellemetlen látvány. A vér, az érzés meg a tudat, ez a szerencsétlen állat rossz helyen volt, rossz időben, s most bizonyára valaki keresi, valakinek hiányzik. Lehet pár perccel azelőtt még egerészett, vagy lustán nyújtózkodott, olyan kecsesen, ahogy csak a macskák tudnak. Vagy épp a gazdája lába körül tekerődzve méltatlankodott hangos nyávogással, hogy késik az ebéd. Vagy épp az ölében hízelgett, megelégedett dorombolással, vagy éppen szoptatta a kölykeit. S most ott fekszik, vérbefagyva az úttesten. S minél több autó megy arra, annál laposabb lesz a macskatetem, míg végül csak egy véres paca marad az úttesten. Szegény pára, ennyi marad belőle. Mi áthajtottunk a macskatetem fölött, szép fekete cicus volt egykor. Az utánunk érkező autót egy fiatalember vezette. Ismertem a fiút látásból. Nem sokat tudok róla, talán azok közé a HMC gyengébbek kedvéért helyi menő csávók közé tartozott, akikről az az általános vélemény, hogy semmi jót nem várhatsz tőlük, mert csak a szórakozáson, a lányokon, a rosszon törik a fejüket. Lám, milyen könnyen ítélkezünk. Szóval nem tudom, milyen ember, nem tudom, mivel foglalkozik, nem tudom, mi a hobbija, van-e barátnője, hogy tanult az iskolában, azonban az, amit tett, ezek helyett az információk helyett is sokat elmondott rólam. Ugyanis a fiatal ember, észrevéve a macskatetemet, lehúzódott az út szélére, megállt, kiszállt az autójából, s félrehúzta az út melletti árokba az élettelen testet. Aztán visszaült az autójába, és folytatta az útját. Mindezt a visszapillantó tükörből láttam. Azt nem láttam, milyen volt az arc kifejezése, milyen érzéseket tükrözhetett az arca, de az biztos, hogy ennek a fiatalembernek érző szíve van. Nem hagyta ott a szerencsétlen állatot, hogy az autók véres pacává gyúrják szét. Lehet, neki is van otthon macskája, vagy csak egyszerűen ilyen jó ember. Olyan jó, meleg érzés lett urrá rajtam. Igen, vannak még jó emberek.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. július 28-án, kedden délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Az első alkalommal megrendezett egyetemi PET kupa fiatal felnőtteket célozta meg, a 9 csapatban magyar és külföldi egyetemisták mérték össze erejüket, ügyességüket, tudásukat. Az esemény különlegességét az adta, hogy a folyótisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása, valamint a szemlélet formálás is, áll a szervezők közleményében. Mint írták, a Bodrogon 2019-ben szervezte első versenyét a PET Kupa Egyesület, azóta minden évben vízre szálltak ezen a folyón is a PET kalózok, mert a Bodrog szennyezettsége folyamatos jelenlétet kíván, a hulladék jelentős része határainkon túlról érkezik, és az áradások alkalmával, mivel a folyó teljes szakaszán nincs magas partfal, könnyen szétterül az ártérben. Az első egyetemi PET kupán 9, egyenként 8 tagú csapat szállt vízre. Érkezett csapat az Óbudai Egyetemről, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, a Nyíregyházi Egyetemről, a Sotéról és a Budapesti Műszaki Egyetemről is. Volt, ahol egy baráti társaság alkotta a csapatot, de olyan is akadt, ahol a helyszínen ismerkedtek meg egymással a legénység tagjai. Az összehangolt csapat munkára nagy szükség volt, hiszen a verseny hajó építéssel indult. 2 napjuk volt a fiataloknak, hogy elkészítsék a PET hajójukat, amivel aztán 2 kenóval kiegészülve 3 napon át szedték a hulladékot. Az első egyetemi PET kupán összesen 2937 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek közel a 60%-a újrahasznosításra alkalmas, azaz körforgásban tartható. A versenyt a kezdetektől vezető nyíregyházi Nyepet csapat nyerte, akik a legrutinosabbak voltak az egész mezőnyben, hiszen tavaly már elindultak a tiszai futamon, igaz, akkor oktatókból állt a csapat, míg most hallgatókból. A második helyezett a budapesti mikroműanyag evők csapata lett, míg a dobogó harmadik fokára a BME Zielinski Szilárd szakkollégium csapata állhatott fel, áll a közleményben. Sokan átélik ilyenkor, viszont kevesen vannak vele tisztában, hogy milyen tipikus nyári vírusokról, bakteriális vagy vírusos fertőzésekről beszélhetünk. Ezekről hallhatják dr. Magyar Erzsébet felsőzsolcai csecsemő és gyermekgyógyász főorvost.
2: A nyári időszak fertőzései azok jelentősen eltérnek a téli légúti szezonétól. Ilyenkor főleg a gyomor és a bélrendszer, illetve húgyúti vízhez és klímához kötődő fertőzések dominálnak. Ilyenkor, ami vezető tünet tud lenni, és ijesztő tünet, amikor tényleg jönnek is, és kétségbeesve fordulnak segítségére a szülők, illetve hát gondolom a felnőtt praxisokban is jellemző ez a ijedelem. Ezek a úgymond nyári fertőzések magas és tartós visszatérő lázat tudnak okozni. Ez valóban ijesztő lehet, hiszen ahhoz vagyunk hozzászokva, hogyha egy influenza télen elindul, elkezdjük a szokásos tüneti terápiákat, és 2-3 nap alatt viszonylag konszolidálódik a helyzet, a lánguló tünetek csökkennek, tehát a magas láz. Igaz, hogy utána a fáradtság, az izomfájdalmak és a lábadozás az egy külön időszak, de ebben az időszakban, a nyári időszakban szokatlan az, hogy elvégezzük a ügyes és hatékony lázcsillapítást, akár gyógyszeresen, fizikailag, és aztán annak a hatása, hogy elmúlik, újra ugyanolyan magas lázzal, vagy esetleg még magasabb lázzal is találkozunk. Miért is van ez? A gyomor-bélrendszeri fertőzések ugye nagyon gyakoriak nyáron, a leggyakoribb fertőzések közé tartoznak, és főleg azok, amelyeket itt most el fogok sorolni, ezzel a tulajdonsággal jelentkeznek, hogy hirtelen komoly tünetekkel és kis tünet magas láz. A különböző vírusok, a norovírus, a kalicivírus, a baktériumok közül a salmonella, shigella, campylobacter. ezek általában köztünk vannak, keringenek, és bárhol, akár itthon vagyunk, akár nyaralni elmentünk, mindenütt találkozunk velük. Milyen tipikus tüneteket okoznak? Hányinget, hányás, görcsös hasi fájdalom, láz, amint mondtam már, ijesztő, magas és visszatérő, gyakori és hígszéklet. Milyen okok állnak a háttérben? Például a strandvíz, a nem megfelelően tárolt étel, az utazás okozta problémák. Ezek sajnos a nyáron rapid módon tudnak betegséghez vezetni.
1: Az önköltségi szint alá csökkent a görögdínye termelői ára a július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt, ami veszélyezteti a hazai dínye termesztés jövedelmezőségét és hosszú távon a termelés visszaeséséhez vezethet, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kedden. Az elemzésben kiemelték, hogy a szakmai szervezetek már július elején arra kérték az áruházláncokat, hogy a piac stabilitásának megőrzése érdekében kerüljék az indokolatlan árletörést, és az import helyett a magyar dinnyét részesítsék előnyben. A szezon elején a nettó felvásárlási árak kilogrammonként 100-120 forint között alakultak, miközben a fogyasztói ára 250-300 forint között mozogtak. Július közepére az áruházak 155-159 forintos akciós áron, az európai piacokon elérhető árakhoz képest 40-50 forinttal olcsóbban kínálták a gyümölcsöt, ami nagyjából fele a fenntartható gazdálkodáshoz szükséges árnak, tájékoztattak. A helyzet a hó végére tovább romlott. Európában visszaesett a kereslet, miközben Észak-Macedóniából és Albániából jelentős mennyiség került a piacra rendkívül alacsony árakon. Július 20-a körül a magyar termelői árak kilogrammonként 40-50 forintra estek, de sok esetben még ezen az áron sem lehet eladni a termést, hívták fel a figyelmet. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével megkezdődött az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Miskolc a legolcsóbb egyetemi városok közé tartozik, ahol havi 130 ezer forintért lakást, 55 ezer forintért szobát lehet bérelni. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
3: Érdekes látni az idei albérletpiac dinamikáját, mert az előző albérlet szezon, ami 2025. július végén indult, már jóval kisebb aktivitás mutatott, mint amit a korábbi években megszokhattunk. Ebben pedig nagy szerepe volt a tavalyi évben az otthoni programnak, hiszen nagyon sok első lakásvásárló átnyergelt az albérletpiacból a saját otthon irányába, és ez a helyzet nem sokat változott az idei évben sem. Tehát 2026 májusában, júniusában és júliusában még a tavalyi szinttől is elmarad a kereslet, ami azért nagy szó, mert 2025-ben már érezhető volt egy megbicsaklás a keresleti oldalon, és ez egyértelműen azzal járt együtt, hogy aki viszont most bérelni szeretne, az jobb helyzetben van, mint a korábbi időszakokban, mert már nem a bérbeadók akarata érvényesül, nem is emelkednek olyan mértékben a bérleti díjak, mint a korábbi években. Budapesten és országosan egyaránt 4,5-5% közötti sávban mozog az albérletek éves drágulási tempója, ami már a nyugat-európai nagyvárosok albérlet drágulását idézi. A Budapesten kívüli egyetemvárosokban szintén azt látjuk, hogy jelentősen lassult az albérlet drágulás tempója, sőt vannak olyan egyetemvárosok, ahol olcsóbbak lettek a kiadó lakások tavalyhoz képest, ezek közé tartozik például Debrecen, ahol 250 ezer forint helyett most már csak 220 ezer forintot kell fizetni egy kiadó lakásért havonta, de ez a bérleti díjszint még mindig nagyon közel van a budapesti 260 ezer forintos átlaghoz. Ha kicsit körbenézünk az ország többi részében, akkor a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik Miskolc, ahol 130 ezer forint az átlag, és az olcsóbbak közé tartozik még Kaposvár is, ahol 140 ezer forintért lehet bérelni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Odafent.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével megkezdődött az albérlet piaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Miskolc a legolcsóbb egyetemi városok közé tartozik, ahol havi 130 ezer forintért lakást, 55 ezer forintért szobát lehet bérelni. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezi Béli Katalin.
2: Érdekes látni az idei albérletpiac dinamikáját, mert az előző albérletszezon, ami 2025. július végén indult, már jóval kisebb aktivitás mutatott, mint amit a korábbi években megszokhattunk. Ebben pedig nagy szerepe volt a tavalyi évben az otthoni programnak, hiszen nagyon sok első lakásvásárló átnyergelt az albérletpiacból a saját otthon irányába, és ez a helyzet nem sokat változott az idei évben sem. Tehát 2026 májusában, júniusában és júliusában még a tavalyi szinttől is elmarad a kereslet, ami azért nagy szó, mert 2025-ben már érezhető volt egy megbicsaklás a keresleti oldalon, és ez egyértelműen azzal járt együtt, hogy aki viszont most bérelni szeretne, az jobb helyzetben van, mint a korábbi időszakokban, mert már nem a bérbeadók akarata érvényesül, nem is emelkednek olyan mértékben a bérleti díjak, mint a korábbi években. Budapesten és országosan egyaránt 4,5-5% közötti sávban mozog az albérletek éves drágulási tempója, ami már a nyugat-európai nagyvárosok albérlet drágulását idézi. A Budapesten kívüli egyetemvárosokban szintén azt látjuk, hogy jelentősen lassult az albérletdrágulás tempója, sőt vannak olyan egyetemvárosok, ahol olcsóbbak lettek a kiadó lakások tavalyhoz képest, ezek közé tartozik például Debrecen, ahol 250 ezer forint helyett most már csak 220 ezer forintot kell fizetni egy kiadó lakásért havonta, de ez a bérleti díjszint még mindig nagyon közel van a budapesti 260 ezer forintos átlaghoz. Ha kicsit körbenézünk az ország többi részében, akkor a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik Miskolc, ahol 130 ezer forint az átlag, és az olcsóbbak közé tartozik még Kaposvár is, ahol 140 ezer forintért lehet bérelni. Természetesen az egyetemisták és főiskolások ilyenkor a lehető legolcsóbb ingatlanokat keresik, ezért megnéztük azt is, hogy mennyibe kerülnek a kisebb alapterületű garzonlakások havi bérleti díjai, illetve mennyibe kerül egy szobka bérleti díja, hiszen nagyon sok esetben a fiatalok nem is feltétlenül önálló lakást bérelnek, hanem van, hogy csak egy szobát vállalnak be. Ezeknek a havi költségeket 40-50 ezer forinttól már el lehet érni a különböző nagyvárosokban, így Kaposvár 40 ezer forintos, Nyíregyháza pedig 50 ezer forintos havi szobadíjakkal rendelkezik átlagosan, de Egerben is 50 ezer forintot kell fizetni egy-egy szobáért. A legtöbbet egy nem önálló ingatlanért, hanem csak egy szobáért Székesfehérváron, Veszprémben és Győrben kell fizetni, ahol 99 és 90 ezer forint között mozognak a havi díjai.
3: Ez, egyébként ez a folyamat betudható az otthon start programnak, hiszen sokat beszéltünk arról is, hogy tulajdonképpen ezek az albérleti árak fedezhetik egy lakás törlesztő részletét.
2: Igen, az idei évben szintén nagy dilemma előtt állhatnak szülő. Abban az esetben, hogyha a gyermekük legalább 5 évet tölt el abban az egyetemvárosban, ahova most felvételt nyert, mert vannak olyan lokációk, ahol a bérleti díjak azok szinte magasabbak, mint ugyanannak az ingatlannak a havi törlesztő részlete. Ehhez persze szükség van egy olyan önrészre, ami az ingatlan értékének a 10-20%-át teszi ki. Ebből ez alapján egyébként úgy lehet kalkulálni, hogy ha például valaki egy panellakásban gondolkodik, aminek az átlagos négyzetméter árszintje a legtöbb megyeszékhelyen és a legtöbb egyetemvárosban már 600 ezer forint, és 900 ezer forint között mozog, hogy gyakorlatilag egy 50 négyzetméteres panellakás 30-45 millió forintba kerül a legtöbb egyetemvárosba. Hogyha ezt szeretné valaki otthonstart hitellel megvásárolni, akkor gyakorlatilag 3-4 millió forintos önrésszel kell kalkulálnia, hogyha gyermeknevére kerül az ingatlan, ha pedig a szülők szeretnék ezt megvásárolni, és még meg is tudják, tehát hogy megfelelnek az otthonstart program feltételeinek, akkor is a 20%-os önrésszel kalkulálva 6, illetve 9 millió forintot kell letenni a bankok asztalára, de onnantól kezdve viszont a havi bérleti díjhoz képest a törlesztő részlet lehet, hogy alacsonyabb összegre jön ki. Ez azért van ennek, azért van ennek jelentősége, mert ha nagyon sok szülő dönt úgy, hogy inkább lakást vásárol a bérlés helyett, ami egyfajta befektetésnek is fölfogható, akkor az tovább csökkentheti az albérletpiaci keresletet, főleg abban az időszakban, amikor most a legtöbb bérbeadó arra készül, hogy gyorsan és könnyen tud bérlőt találni az ingatlanára. Hogyha ez a keresleti hullám pedig elmarad, akkor az tovább lassíthatja az albérletek drágulását, sőt, bizonyos nagyvárosokban akár bérleti díjcsökkenést is okozhat.
3: No hát e hét csütörtökön ugye kihirdetik hivatalosan is a pontszámokat, mindenki megtudja, hogy hova jutott be, nyilván, hogy önöknél is megindul a roham ezután, amikor már fixen tudják, hogy melyik városba kell költözniük.
2: Igen, mi is erre számítunk, ilyenkor a piaci helyzettől függetlenül mindig van egy kiugrás, a ponthatárhirdetés után van, hogy már 12-24 órán belül elkezdenek izzani a telefonok, hiszen a legjobb kiadó lakásokért már szinte azonnal beindul a verseny, és az is egy nagy kérdés, hogy mekkora lesz az utánpótlás a kínálatban, mert a korábbi időszakokban azt láttuk, hogy amikor a kereslet megugrik, akkor általában a kínálat is bővül, hiszen a bérbeadók is pontosan tudják, hogy ezek azok a napok, ezek azok a hetek, amikor könnyen, gyorsan ki tudják adni a lakásaikat. Az utóbbi egy-két hónapban viszont azt láttuk, hogy a bérbeadói szempontból nézve az ingatlanpiac már nem csillog olyan fényesen, mint a korábbi években, tehát egyre több befektetési célú lakásvásárlás marad el, egyre kevesebben döntenek úgy szemmel láthatólag, hogy egy következő ingatlan megvásárlásába teszik a pénzüket, hiszen nem csak a bérleti díjak drágulási üteme lassult, ami csökkentette az addigi hozamszinteket, hanem az ingatlanok értéknövekedése is fékezettebb pályára állt. Emlékezhetünk, hogy 2025-ben 15-20%-kal mentek föl az ingatlanok árai, ami a befektetőknek egy kiváló lehetőség volt. Most viszont az éves árnövekedési tempó már közel sem tudja ezt az ütemet diktálni. Budapesten ez már kevesebb, mint 9%, és az országos lakásdrágulási tempó is 12-13%-os. Ha hozzáveszünk azt, hogy a bérleti díjak sem nőnek olyan tempóban, mint a korábbi időszakban, akkor nem nehéz belátni, hogy ez nem biztos, hogy sok befektetési célú lakásvásárlót eredményez majd. Ez viszont abból a szempontból üthet vissza az albérletpiacon, hogyha nincsen utánpótlása a kínálatnak, akkor ha a kereslet felszívja a kiadó lakásokat a piacról, és szűkül a választék, akkor a kereslet-kínálat egyensúlyaként kialakuló bérleti díjak középtávon növekedésnek indulhatnak, mégpedig azért, mert nem lesz elegendő lakás, amiből a bérlők válogathatnak, és akkor a bérlőknek kell ismét jobban versenyezniük egymással.
3: Tehát egy nagyon rugalmasan mozgó piac ez, évszakokhoz, időszakokhoz, és hát természetesen a mindenkori gazdasági viszonyokhoz köthetően.
2: Igen, ez ebből a szempontból is egy izgalmas időszak, mert most nem csak a lakásárak és a bérleti díjak növekedése lassult, de a kamatszintek is csökkennek, az infláció is alacsonyabb fordulatszámon pörög, és ez egy konszolidációt, egy visszarendeződést indított el a lakáspiacon is. Ez egyelőre a lakáshitelek kamataiban még nem érhető tetten, tehát most egy olyan furcsa helyzetben vagyunk, hogy a kilátások elkezdtek javulni ugyan, de ez a mindennapokban még kevés érezhető, ráadásul az igen magas ingatlanárak ezen ezeken a magas szinteken tetőztek, és innen nem nagyon mutatkozik olyan irány, hogy itt rövid távon nagy csökkenés menne végbe az ingatlanpiacon. Inkább arra lehet számítani, hogy az ingatlanárak stagnálnak, vagy ha minimálisan is pár tized százalékot, vagy pár százalékot is lejjebb mennek, akkor ez a konszolidációnak, ez a visszarendeződésnek egyértelmű jele lesz, és a bérleti piacon is az albérletek árai tartják ezt a jelenlegi bérleti díszintet, ami abból a szempontból lehet könnyebbség a bérlőknek, hogy a bérlők és a lakásvásárlók nominális jövedelem szintje, és évről évre azért nő valamennyivel, tehát hogyha ez a kereseti, ez a jövedelmi növekedés nagyobb tempójú lesz, mint amit eddig láttunk a lakásáraknál, vagy a bérleti díjaknál, akkor az 1-2-3 éven belül azt is jelentheti, hogy megfizethetőbbé válnak a lakások, és megfizethetőbbé válhatnak a bérleti díjak is, vagyis a havi jövedelem egyre kisebb részét vihetik el a lakhatási költségek. Erre nagy szüksége van mind a lakásvásárlóknak, mind a bérlőknek is, mert most mind a lakásárak, mind pedig a bérleti díjak szinte már a megfizethetetlenség határát súrolják.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét a ponthatárok kihirdetésének idején tapasztalható albérletpiaci helyzetképről kérdezte Béli Katalin.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket, már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Máté evangéliuma 10. fejezetének 32. és 33. verseiből hallgassuk meg. Az Úr Jézus Krisztus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Mi a bizonyságtétel? A görög martyria szó tanúvallomást jelent. Tanú csak az lehet, akinek személyes érintettsége van egy bizonyos ügyben, melyet igazol, hitelesít, tanúsít. Amennyiben az Úr Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk, életvitelünkkel, viselkedésünkkel, tetteinkkel, beszédünkkel, tanúbizonyságot kell tennünk róla. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig, olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében. Hiteles tanú csak az lehet, aki egy eseménynél jelen volt és elmondja, amit tapasztalt. Jézus tanítványai mind hiteles tanúk voltak. Tanúi voltak megváltójuk szent életének és életmentő, lélekmentő munkájának. Szavaikkal, tetteikkel és egész életükkel tanúskodtak Jézus Krisztusról, az értük és bennük elvégzett munkájáról. Megváltójuk parancsa szerint a Szentlélek vezetése alatt bátran hirdették az evangéliumot, bizonyságot tettek, tanítottak, önzetlenül szolgáltak. Az Úr Jézus Krisztus mai tanítványai is csak ezen az úton haladhatnak, és sohasem felejtkezhetnek meg arról, hogy az Úr lélekmentő küldetésében járnak. Az igéből azt tanuljuk, hogy bárhol és bármikor legyünk készen számot adni a bennünk lévő reménységről, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő számunkra. Vannak élethelyzetek, amikor csak néhány perc áll rendelkezésünkre. Ilyenkor csak néhány szóból állhat a bizonyságtételünk, de az legyen mindig őszinte, lényegre törő, hiteles. A személyes bizonyságtételnek számos szintere lehet, család, iskola, munkahely, utca, stb. Különbséget kell tennünk tehát a négy szem közti, a szívtől szívig ható bizonyságtétel és a gyülekezet előtti bizonyságtétel között. Ez a néhány áhítat segítséget kíván nyújtani a gyülekezet előtti bizonyságtételhez. Holnap folytatjuk. A mai ige magyarázat Trencsényi László lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Budapest-Pestújhelyi gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A hitelezés adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében számos javaslatot fogalmazott meg a Magyar Nemzeti Banka jogalkotó felé. A versenyképesség erősítése céljából a jegybank kifejezetten szorgalmazza az előtörlesztési és közjegyzői díjak jogszabályi mérséklését. A minősített, fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek esetében korlátozott a folyósítási, valamint az előtörlesztési díj mértéke is. A lakossági ügyfelek számára a DÁP-on keresztül elérhető elektronikus keresett kimutatási szolgáltatás is felgyorsítja a jövedelemigazolás folyamatát. A Magyar Nemzeti Bank emellett az értékbecslés, a földhivatali nyilvántartás és a közjegyzői hitelesítés digitális fejlesztését is javasolja a terhek csökkentésére. Társadalmi és gazdasági szempontból indokolható a 3-as metró meghosszabbítása az MBH Bank gyors elemzése szerint, ha azt más felszíni fejlesztésekkel együtt valósítják meg. A beruházás becsült költsége 120 és 160 milliárd forint között mozog, amely a jegyeladásokból önmagában nem térül meg. A 30 éves értékelési időszakkal számolt társadalmi megtérüléshez évi mintegy 8 milliárd forint közvetett haszon szükséges. A fejlesztés csökkenti az ingázási időt, szélesebb munkaerőpiacot tesz elérhetővé, és akár 10%-kal is növelheti az ingatlanárakat a Rákospalota Újpest megálló környékén. Az elemzők összegzése alapján, bár nem ez lenne a legfontosabb kötött pályás beruházás Budapesten, mellette szól, hogy ez valósítható meg a leggyorsabban. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok 3/4-ének javult az életminősége. A válaszadók 31%-a a magasabb fizetés miatt választotta a határon túli munkát, míg 16% családi okokra hivatkozott. A külföldön dolgozó magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, 34%-a pedig szellemi munkakörben helyezkedett el. A leggyakoribb kihívásnak a nyelvi nehézségeket jelölték meg, de a válaszadók felénél a személyes kapcsolatok segítettek az állás megtalálásában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a Penny Market Kft. Határérték feletti cián hidrogén tartalom miatt visszahívta a 200 g-os Wellgood lemmagot. A visszahívás a termék valamennyi tételére és minőségmegőrzési idejére kiterjed a fogyasztók egészségének védelme érdekében. A cián hidrogén nagyobb mennyiségben gátolja a sejtek oxigén felhasználását, így a termék fogyasztása komoly egészségi kockázatot jelenthet.

0: terjedő megbetegedéseket. A hatóság továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hosszú minőség megőrzési idő miatt a háztartásokban maradt leveseket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a boltokba. Donald Trump amerikai elnök az Axios hírportálnak adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, hogy korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomáciai rendezésre az iráni konfliktusban. Az elnök jelezte, hogy bár mélyreható tárgyalások zajlanak, eredménytelen lezárások esetén visszatérhetnek a katonai akciókhoz, mivel vagy gyorsan megy, vagy semmi nem lesz belőle. A közvetítők kérésére pénteken felfüggesztett amerikai légicsapások szüneteltetése pozitív hatással volt a piacokra, jelentősen csökkentve az olajárakat és emelve a tőzsdeindexeket. A közvetett egyeztetések elsősorban Omán és Irán közreműködésével, Pakisztán, Katar és Egyiptom bevonásával, a Hormuci szoros hajózhatóságáról és a nukleáris megállapodás felújításáról szólnak.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy az ország legjei a Kámoni Arborétumban vannak? A legnagyobb gyertyánszél, a legnagyobb tulip.

0: pánfa a legnagyobb szárnyas dió. Sőt, most már japán kerttel is büszkélkedhet. A munkálatok látványos része mindössze 2 hónap alatt készült el. Új hidak épültek, padokat helyeztek ki, és különleges növényritkaságokat ültettek. Aki pedig kalauzol majd bennünket, Németh Gábor, a Kámoni Arborétum vezetője.
1: Egy Kaszra Rita nevű japánológus tartott előadást a megnyitókor, és ő mondta, hogy 3 típusú japán kert van. Mi például a sétálókertet valósítjuk meg, ahhoz is víz kell, tehát ugye mi egy tónak a kellős közepén lévő 600 négyzetméteres szigeten csináltuk meg a japán kertet. A másik a teakert, ott teaházat kell létrehozni, de mindenhol vannak nagyon komoly szabályok, tehát a harmadik a legkomolyabb, ahol a kis köveket, apró köveket ott gerebézgetik, meg simogatják, az ott talán a legkomolyabb, tehát mindegyiknek van kritériuma. A mi esetünkben adta magát, mert az arborétum kellős közepén volt egy 600 négyzetméteres sziget, gyönyörű szépen tóval körbevéve, de évek óta már alaknövényeket ültettünk ki, tehát ilyen óriás bonszárok, nivakik vannak kiültetve, mellette van a dendrokorsziklakert, tehát ahol patchwork-szerűen a sziklakertet növényfoltokkal ültettük be, és 16-féle növényfolt adja a sziklakertnek a szépségét. Bambuszok voltak kint mellette, japán juharakkal körbe van ültetve, tehát már maga a környék is egy ilyen teljesen keleties hangulatú volt, most pedig magát a szigetet beültettük japán azáleákkal, tehát egy gyönyörű szép kis párnaképző japán azáleák, japán juharok, japán szentfák, kis kompakt, nagyon nagy díszértékű növényekkel, illetve az út is úgy lett kialakítva 2 bonszájmester segítségével, hogy ez teljesen megfeleljen. A kőlámpástól kezdve a Buddha szobronál, a átfúrt kövek, állókövek például, tehát ilyen kis kőinstallációk lettek kialakítva, és Csopron Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetnek vagyunk az arborétuma, tehát itt az arborétum nem csak egy esztétikai értéket képvisel, hanem nagyon komoly kutatási feladatokat is ellát, tehát pont a klímakutatásán a legfontosabb, amiben kiveszünk a részünket, például tölgy klímakutatás van itt konkrét az arborétumban, tehát tölgyfa és fahibridek vannak kiültetve és tesztelve, tehát amelyek valószínűleg most őshonos, már nem jól viselkedő tölgyfajokat leválthatnák, de több növény is próbálkozunk. És ennek része a japán kert is, itt persze elsősorban nem a klímakutatás volt az elsődleges, hanem az esztétikai élmény, viszont a kelet-ázsiai növények nagyon jól viselkednek nálunk. Az, hogy japán növény, ezt nem lehet így konkrétan mondani, mert attól függ, hogy melyik szigetről kerül hozzánk, de jó részét nagyon jól fel tudjuk használni japán növényeknek. Tehát van például a kamélia, a kalmia. Ezek lennének az igazán jó növények, hát kalmiából 2 ki tudtunk ültetni a japán szigetre, kaméliából nem, mert amit meg tudtunk volna venni, az tehetvirágú. Tehát nagyon komoly szabályok vonatkoznak rá a japán kertre, csak szimpla, csak egyszerű, tehát fehér, piros színek mehetnek, tehát ezek a mostani extra nemesített dolgok, hogy tarkalombja, tömvetelt a virága, mindenféle pink színe van, azok nem is kerülhetnek föl a japán kertbe, mert nem odavalók. Kaméliát mindenképpen még szeretnénk beültetni, meg díszcseresznyében egy Mont Fuji nevű fajtát, mert ott is egy egyszerű fehér virágú csüngő növényről van szó. Tehát amik most benn voltak a kereskedésekben, ott egy is se felelt meg, ezért inkább nem is ültettük ki.
0: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szombathely északi részén található a Kámoni Arborétum, amely a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet fenntartásában működik. Fokozottan védett természetvédelmi terület, legidősebb lakói pedig a kocsányos tölgyek, amelyek 230 évesek. Sokan járnak ide piknikezni, sétálni vagy akár futni is, mostantól pedig már meditálni is lehet, hiszen felavatták a japán kertet. Németh Gábor vezető elmondása szerint a helyszínválasztás nem volt véletlen. Az arborétum 4 tava közül ugyanis a legszebb középső tónál egy több száz négyzetméteres szigeten hozták létre az új egységet. Országszerte egyre több japán kert létesül az arborétumokban, de vajon Magyarország minden arborétuma alkalmas arra, hogy japán kertet alakítsanak ki, vagy azért ehhez kellenek bizonyos feltételek?
2: Egyértelműen kellenek, tehát minden kert nem alkalmas rá. Egy Kaszra Rita nevű japánológus hölgy tartott előadást a megnyitókor, és ő mondta, hogy három típusú japán kert van. Mi például a sétálókertet valósítjuk meg, ahhoz is víz kell, tehát ugye mi egy tónak a kellős közepén lévő 600 négyzetméteres szigeten csináltuk meg a japán kertet. A másik a teakert, ott teaházat kell létrehozni, de mindenhol vannak nagyon komoly szabályok, talán a harmadik a legkomolyabb, ahol a kis köveket, apró köveket ott gerebézgetik, meg simogatják, az ott talán a legkomolyabb. Tehát mindegyiknek van kritériuma. A mi esetünkben adta magát, mert az arborétum kellős közepén volt egy 600 négyzetméteres sziget, gyönyörű szépen tóval körbevéve, de évek óta már alaknövényeket ültettünk itt, tehát ilyen óriás bonszárok, nivakik vannak kiültetve, mellette van a dendrokos sziklakert, tehát ahol patchwork-szerűen a sziklakertet növényfoltokkal ültettük be, és 16 féle növényfolt adja a sziklakertnek a szépségét. Bambuszok voltak kint mellette, japán juharakkal körbe van ültetve, tehát már maga a környék is egy ilyen teljesen keleties hangulatú volt, most pedig magát a szigetet beültettük japán azáleákkal, tehát egy gyönyörű szép kis párnaképző japán azáleák, japán juharok, japán szentfák, kis kompakt, nagyon nagy díszértékű növényekkel, illetve az út is úgy lett kialakítva két bonszájmester segítségével, hogy ez teljesen megfeleljen, a kőlámpástól kezdve a Buddha szobronál, a átfúrt kövek, állókövek például, tehát ilyen kis kőinstallációk lettek kialakítva, tehát hogy összesével egy nagyon szép hangulatos látványnak.
1: És nagyon érdekes, hogy említette, hogy egy tó köré van szervezve az egész japán kert, és ennek a tónak azért története van, hogy hogyan is jött ez létre.
2: Igen, annyit így előzetesben, hogy az arborétumunkat 1890-től számoljuk, dr. Sági István alapította, de igazából az édesapja is 1860-as évektől már ültetett növényeket, tehát igazából ő volt az igazi arborétum alapító, de ő méhész volt, és az ő növényei nem maradtak meg. Tehát ezért a fia, aki dendrológus volt, dr. Sági István, 1890-es telepítéseitől kezdjük a kezdeteket, onnét nézzük. Az egész terület államosítva lett, majd 45 után Bánó István került ide erdőmérnökként, és ő az Erdészeti Tudományos Intézet kezelésébe kezdte, illetve észrevette, mekkora botanikai érték van itt, és 6 hektár, 27 hektár föl tudta fejleszteni, és nagyon jó volt a vízrendszerünk, mert a Gyöngyös patak az végigmegy az arborétum mellett. És Bánó István rájött arra, hogy kis csatornákkal, tehát ez egy mélyebben fekvő vizenyős terület volt, és ő a kis katonákkal, arborétumi dolgozókkal kézzel ásták ki a tavaknak a medrét. A kikerülő földet elterítették, tehát magasabb legyen a talajszint, illetve abból lett kialakítva például a kis tereptárgyak, a sziklakert, tehát azokat is elterítette és kialakította. Tehát igazából lehet azt nézni, hogy az arborétumok mellett 4 tava van, hogy azok mind kézzel készültek, ez így félelmetes belegondolni is, de ez a középső tó talán a legszebb, legfrekventáltabb helyen lévő rész, és így igazából Bánónak köszönhetjük egyáltalán, hogy van tó, meg van sziget.
1: Japán és Magyarország időjárását, ha nézzük, klímáját, akkor hasonló vagy teljesen más? És ezt azért kérdezem, hogy a japán kertbe telepített növények hogy fogják bírni azt az időjárást, ami most Magyarországot jellemzi az elmúlt években, talán 2022 óta?
2: Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetnek vagyunk az arborétuma, tehát itt az arborétum nem csak egy esztétikai értéket képvisel, hanem nagyon komoly kutatási feladatokat is ellát, tehát pont a klímakutatásán a legfontosabb, ami kiveszük a részünket, például tölgy klímakutatás van itt konkrét az arborétumban, tehát tölgyfa és fajhibridek vannak kiültetve és tesztelve, tehát amelyek valószínűleg most őshonos, már nem jól viselkedő tölgyfajokat leválthatnák, de több növénye is próbálkozunk. És ennek része a japán kert is, itt persze elsősorban nem a klímakutatás volt az elsődleges, hanem az esztétikai élmény, viszont a kelet-ázsiai növények nagyon jól viselkednek nálunk. az, hogy japán növény, ezt nem lehet így konkrétan mondani, mert attól függ, hogy melyik szigetről kerül hozzánk, de jó részét nagyon jól fel tudjuk használni japán növényeknek.
1: Miket láthatnak a japán kertben a látogatók a Kámoni Arborétumban? Azt látjuk már, hogy nagyon sok kertben, kis kertben próbálkoznak az emberek azáleákat ültetni, vagy például juharokat. Az azáleáknál azt mondom, hogy több-kevesebb sikerrel, mert azért kényes növény.
2: És nagyon sok egyéb van még, tehát van például a kamélia, a kalmia. Ezek lennének az igazán jó növények, hát kalmiából kettőt ki tudtunk ültetni Japán-szigetre, kaméliából nem, mert amit meg tudtunk volna venni, az tehetvirágú. Tehát nagyon komoly szabályok vonatkoznak rá, a japán kertre csak szimpla, csak egyszerű, tehát fehér, piros színek mehetnek. Tehát ezek a mostani extra nemesített dolgok, hogy tarkalombja, tömvetelt a virága, mindenféle pink színe van, azok nem is kerülhetnek föl a japán kertbe, mert nem odavaló. Kaméliát mindenképpen még szeretnénk beültetni, meg díszcseresznyébe bele egy Mont Fuji nevű fajtát, mert ott is egy egyszerű fehér virágú csüngő növényről van szó. Tehát amik most benn voltak a kereskedésekben, azt egy is se felelt meg, ezért inkább nem is ültettük ki. De igazából a főlátványt ugye az azáleák adják nekünk, tehát az arborétumnak is, meg most itt a japán kertnek is. Kámon jeli az igazán rododendronos azáleás gyűjtemény, nagyon igényes növények, tehát egyértelműen talajra, légkörű aszályra nagyon problémásra reagálnak, főleg az örökzöld havaszépék. Az azáleák, ők a lombhullatók, ők egy kicsit kevésbé kényesek, persze nem adják azt a nagy díszértéket az örökzöld lombbal, viszont tömvetelve vannak a virággal ilyenkor tavasszal, tehát kicsit korábban virágzik, mint az örökzöld rododendron, de tömvetelve van virággal, kicsit kevésbé igényes. Tehát ott a téli félárnyék nem annyira létkérdés, de nagyon fönn vannak a gyökerei. Tehát nagyon rosszul reagál a kiszáradásra, sok csapadékra, de inkább ugye a kevés csapadékra. Még nagyon fontos az is, hogy a légköri aszály ne legyen jelen. Itt ugye teljesen a tó kellős közepére van beültetve a szigetre a növény, tehát itt azért párásabb a klíma. Tehát nagyon jó mikroklíma van, ami a növényeknek nagyon megfelel. Tehát itt egyértelműen az azáleák, mert most lehet látni, hogy szinte kicsattannak, és nagyon látványosak. Japályúrok hasonlóképpen igényesek. Ugye azt látjuk, hogy minél nemesítettebb a fajta, annál jobban egy endogén gomba, tehát egy szöveten belül lévő gomba megtalálható benn. Alapfaj acopurpurákat ültettünk ki, tehát alapfaj vöröseket ültettünk ki, magoncokat ráadásul, ezek sokkal ellenállóbbak, klímatűrőbbek. Van egy másik növény, a paprika, Dr. Józsa Miklós fajtája, az van még kiültetve a japán kert mögött, nagyon látványos, egyszerű vörös, de minden bíró növény. Tehát próbáltunk olyan fajtákat választani, ami bírja itt a klímaváltozást is, egy nagy díszértéket ad. Nandinából például a pirosan kihajtó, hogy nem csak örökzöld a lomb, tele van piros bogyóval télen, hanem lehet, hogy a kihajtás színe is piros legyen. Tehát próbáltuk a nagy díszértékre, de ami bírja a klímánkat hosszú távon, tehát ami látványos szép lesz.
1: Akkor ezek szerint a januárban leesett hó és a mínusz 15 fok az nem tett rosszat a Kámoni Arborétumnak?
2: Nem tett rosszat, nagyon kell a csapadék most is. Nagyon mínuszban vagyunk. Most volt egy 9-10 mm-es mennyiségünk, előtte hetekig nem volt, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy szinte a nagy hó volt az utolsó nagy csapadék, tehát nagyon kellene a csapadék, tehát ilyen tavaszunk nem nagyon volt, hogy ennyire szárazon induljon már, tehát hogy az ember fél tőle, hogy mi lesz nyáron.
1: Amikor volt a megnyitó, akkor ön mutatott a vendégeknek egy személyes büszkeséget is, ami itt található a japán kertben.
2: A Zsófi babérmegy.
1: Így van, a Zsófi nevű babérmegy.
2: Kicsit megint visszacsatolva, hogy próbáltuk azt, hogy itt Bánó István, Retkes József, Mátyás Csaba, tehát nagyon nagy nevek dolgoztak itt. Tehát Mátyás Csaba például Vasmegyének az egyetlen akadémikusa, akiknek mind köszönhetünk valamit az arborétumba, akár a tó kialakítás, a dendrokorsziklakert kialakítás, vizesés, vízrendszer, tórendszer, és mindegyik szinte nemesítő volt. Tehát Bánó Istvánhoz köthető a Kámon nevű luszfenyőfajta, kámoni törpelúc, kiültettünk egy kicsi példán belőle a Japán-szigetre. Egy hinoki homisziklusban egy sárgát szelektált Retkes József, az is ki van ültetve, és akkor már volt olyan pofátlan, hogy egyetlen egy magyar fajta van, ami nemzetközi versenyen aranyérmet nyert Hollandiába, Babérmegyből a Zsófi nevű, ami az én szelekcióm, és abból ültettünk ki három darab növényt, mert kompakt, párnaképző, nagy díszértékű, és a japán kerten egy időben kiállítottuk Szervácius Istvánnak egy életfa szobrát. Tehát a Szervácius család, ugye a harmadik generációs szobrászművész család, István, aki most nekünk egy szobrot alkotott, egy gyönyörű szép életfa szobrot, ami közvetlenül a japán kert mellett a dendrokorsziklakert tetején került kiállításra. Egy nagyon szép, nagyon látványos, tehát a patchwork-szerű japán kert tetején egy ilyen teljesen egyszerű, de gyönyörű szép nagy diszértékű szobrunk lett, ami köszönjük Szervácz Istvánnak.
1: Ugye mondta korábban, hogy a japán kert a pihenés mellett a klímaváltozásra adott válaszokat is keresi, mert ugye elsősorban olyan növényeket tesztelnek, amelyek a jövőben is bírják majd a forró, a szájos nyarakat. Önöknél a Kámoni Arborétumban is voltak olyan növények, amelyekkel el kellett köszönni, tehát kényszerűségből, mert egyszerűen nem bírják ezt a hektikus időjárást, a 40 fok fölötti csapadékmentes nyarakat.
2: Igen, nagyon sok növényünk kiment. Tehát itt igazából ugye a szélsőséget nem bírják a növények, hogy hónapokig nem esik semmi, utána hirtelen leesik. A szélsőség, az egyre emelkedő hőmérséklet, ezáltal a légköri asszály, tehát az, ami legyengíti a növényeket. Tehát akár a tujákat nézzük, itt a betegség az nem csak jön, tehát itt a tujaszú például, vagy a lucoknak a betegsége, hanem ezeket gyengültségi kórokozóknak hívjuk. Tehát legyengíti a növényeknek az immunrendszerét, a csapadékhiány elsősorban nincsen piantája, legyengül az immunrendszere, ezáltal azok a kártevő kórokozók, amik lehet, hogy 100 évvel ezelőtt meg se kottyantak a növénynek, most meg már tönkreteszik és elviszik. Tehát jó eséllyel ugye legyengíti a növényeket, tehát ezért nagyon fontos, hogy a klímaváltozásnak megfelelő növényeket ültessünk ki, ami 20-30-50 év múlva is díszíteni fog.
1: És gondolom az se segítette a Kámoni Arborétumot, ami az elmúlt hetekben volt, hogy iszonyatos szélviharok voltak, és nagyon heves esőzés.
2: Nálunk félelmetesen nagy károk voltak, tehát indult egy vizes hóeséssel, az összetört az arborétumot, tehát az, hogy főleg az örökzöldek ágai meg tudott tapadni, és nagyon sok növényünknek letörött az ága, derékba tört el, tehát indult azzal, utána pedig ez a 8 napos viharos szél volt, ami utána még betetészve, tehát egy 130 éves sárga fenyőt például beburított az öreg tóba, tehát nagyon nagy káraink voltak, igen.
1: Vannak még tervek, amelyeket szeretnének megvalósítani a Kámoni Arborétumban?
2: Tele vagyunk tervekkel. Évek óta csináljuk ezt a Nemzetközi Képzőművész Biennálét. Az azt jelenti, hogy fél éven keresztül képzőművészetnek az alkotásai vannak kirakva. Azért Biennálé, mert egyik évben nálunk Kámon van kiállítva, következő évben pedig Gráci botanikus kertben, és így fölváltva van nálunk minden két évben így más. És ennek nagyon nagy sikere volt, mert igazából azt láttuk, hogy a természet és a művészet egymást kiegészíti, illetve emeli a szintet. Tehát nagyon látványos volt ez a rendezvényünk. Idén számíthatunk a harmadik ilyen nagy rendezvényre, illetve most tervben van egy nagy bambusz kertnek. Tehát van egy szigetünk, vagy egy folyamatban lévő szigetünk, egy fél hektáros sziget, hogy egy hatalmas bambuszgyűjteményt szeretnénk létrehozni, és nem is a bambuszgyűjtemény lenne az elsőleges szempont, hanem egy ilyen keleties hangulatú kert, ahol akár jogedzésektől kezdve, akár teljes elvonulás, csak bambusz lenne kiültetve, kis sétősvényekkel, padokkal, kiülőkkel, tehát egy kis hangulatos keleti gyűjteményt szeretnénk létrehozni, ez nincs messze ráadásul a japán kerttől sem, tehát igazából egy szerves rész lenne itt a japán kertnek, tehát most ezek így a nagy tervek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Németh Gáborral, a Kámori Arborétum vezetőjével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak továbbra is velünk!
3: Ne

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Döntött a médiatanács elnöki tisztségének betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról szövegéről az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a hétfői ülésén. A testület egyhangulag megszavazta a pályázati kiírást, valamint az elnök és a tagok kiválasztásáért felelős eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslatot is. Az ötfős parlamenti és ötfős civil szakmai tagból álló eseti bizottság feladata lesz a pályázatok és az összeférhetetlenségi szabályok vizsgálata. A pályázati felhívás július 31-én jelenik meg, a jelentkezéseket pedig augusztus végéig, augusztus 31-éig várják. A Fidesz képviselői jelezték, hogy részt fognak venni az eseti bizottság munkájában, de bírálták a korábbi vezetőség menesztését. Megjelent a hivatalos felhívás a közszolgálati tanács új tagjainak delegálására, a jelöléseket augusztus 26-án 14 óráig lehet beküldeni. A médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosítása nyomán a korábbi közszolgálati testület közszolgálati tanácsként működik tovább, létszáma pedig 15-ről 18-ra bővül. Az új szabályozás értelmében egy-egy tagot delegálhatnak a gyermekek jogainak védelmével, környezet, természet és állatvédelemmel, valamint kultúrával foglalkozó szakmai szervezetek. A jelentkezés első lépéseként az NMHH hivatalánál szükséges a nyilvántartásba vétel a hivatalos honlapról letölthető adatlappal. A dokumentációt postai úton vagy személyesen kell eljuttatni az NMHH, azaz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság címére legkésőbb a megadott augusztusi határidőig. Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén bejelentette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után ismét országjárásba kezd. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a legfrissebb kutatások alapján mintegy 4.500.000-en támogatják aktívan a pártot. Kifejtette, hogy a hatalmas megerőlegezett bizalom nagy felelősséget ró rájuk, ezért a jövőben sem fognak eltávolodni az emberektől. A politikus elmondása szerint újra eljutnak a legkisebb településekre, a piacokra és a közterületekre, hogy közösen határozzák meg a feladatokat. Velkei György László államtitkár videójában arról beszélt, hogy az előző kormány több mint 70 milliárd forintos infrastruktúrális és további hatalmas anyagi támogatást ígért a BYD szegedi beruházásához. Hozzátette, hogy a kínai óriás vállalat emellett mintegy 10 000 vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt, ami szinte megegyezik a létesítendő munkahelyek számával. Stumpf Péter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a szegediek legfőbb elvárása a törvények és a környezetvédelmi előírások betartása, valamint a helyiek védelme. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség megerősítette, hogy a nemzeti kulturális alap támogatásai miatt indított nyomozásban szervereket foglaltak le a Fidesz parlamenti frakciójánál. Bóka János frakcióvezető korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatóságok a parlamentben is megjelentek az adathordozók elvitele céljából. A főügyészség tájékoztatása szerint az adatok nagy mennyisége és a helyszíni lementés nehézségei miatt vitték el a szervereket. Az ügyben eddig 7 gyanúsítottat vettek őrizetbe, amint egy 17 milliárd forintos kulturális támogatások vitatott kiosztása miatt.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, Enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Németh Gáborral, a Kámoni Arborétum vezetőjével.
2: A Szombathelyi Kámoni Arborétumot dr. Ság István alapította 1890-ben, tehát egy 130-135 éves múltra tekint vissza az arborétum, de igazából talán még több lenne az időintervallum, mert neki már az édesapja telepített növényeket, de ő igazából csak mézelő növényeket, tehát ő méhészettel foglalkozott, mézelő növényeket telepített, de azért nem őt tekintjük az arborétum alapítójának, mert azokból a fákból egy sem maradt meg. Most jelenleg az arborétumnak a fenntartója Soproni Egyetem, Erdészeti Tudományos Intézet, és azt mindenképpen tudni kell, hogy az ország legnagyobb fás gyűjteménye, több mint 3500 féle fás taxon található az arborétumban. Tehát azért is vagyunk arborétum, nem botanikus kert, mert nálunk papíron csak fás növények vannak, ennek ellenére nagyon sok hagymásunk van, tehát a Bánó István az első arborétum vezető telepített be hóvilágot, tőzikét, kakasmandinkót, bánáti szellőrózsáját, kárpáti sáfrányt, tehát nagyon sok hagymást. Most már így 50-60-70 év távlatából szinte hektárokba lehet már számolni a hóvilágot, tőzikét, de van februárban például teljesen lila mezőnk a kárpáti sáfránytól, de nekünk egyértelmű, hogy a fás növények a legfontosabbak, és az adottságaink miatt a savanyú talaj, párás klíma, mert egy patak megy végig az arborétum mellett, ami a római korból származik, tehát egy római kori műcsatorna, abból zsilipekkel tudjuk szabályozni, és 4 tavunk van, és ezáltal nagyon jó párás klíma, savanyú talaj, ezáltal a havaszépéknek talán a legnagyobb gyűjteménye nálunk van fajta szortiment alapján, de liliumfáknak is több mint 110 fajtája található, illetve hát nagyon nagy fenyőgyűjteményünk van. Mellette hortenzia gyűjtemény, a bangitáknak, tehát a viburóknak több mint 110 fajtát található az arborétumban, tehát nagyon látvány és hatalmas nagy gyűjtemény egység található itt Kámonban.
1: Ugye mondta, hogy a fák több mint 3500 féle kategóriát számlálnak, igen, és van 16 olyan növény, amely az Arborétum öreg parkjában, a kastélykertben találhatók. Igen. Hát meséljünk ezekről, ha jól tudom, az ország legnagyobb gyertyánszíje önöknél van.
2: És őneki van talán a legnagyobb értéke is, tehát a gyertyánszíj is hatalmas, a szárnyasdíjunk is hatalmas, tehát mind a kettő például a legnagyobb az országban. Ugye itt elég gyakran megfordulnak nálunk faápolók, favizsgálók, és volt egy faápoló szeminárium, egy ilyen kötéltechnikai szeminárium, és ott is például a szárnyasdíjat gondozták, ott volt a bemutató, a gyakorlati részek a bemutatója, tehát ő is egy hatalmas, de a gyertyánszíj talán egy még látványosabb, és érdekes, hogy van a Magyar Faápolók Egyesülete, ők egy faértékszámítást létrehoztak, és persze, hogy speciális szorzók vannak, és azáltal, hogy egy arborétumban található, azáltal egy plusz szorzó is van hozzá, de több mint 500 000 forintot ér az egy darab fa. Tehát hatalmas érték kapcsolódik hozzá, tehát sokan azt gondolják, csak fa, ki kell válni, mi úgy nézzük, ezeket mind meg kell menteni, tehát ameddig lehet, segíteni kell nekik, minél tovább, minél szebben díszítsenek, és ugye az öreg fák meg nagyon fontos, és nagyon fontosan hozzájárulnak egy arborétumnak a szépségéhez. Ugye legtöbbször az a baj, hogy gyengültségi kórokozók tudják megtámadni a fát, tehát az akár legyen gomba, próbáljuk azt, hogy például van a bejártunknál egy platán, de akár ilyen a gyertyánszín is, hogy a látogatók nagyon szívesen fotózkodnak mellette. Azáltal a gyökérnyakat agyon tapossák, tehát sérülés jöhet létre, tehát elsősorban mechanikai sérülés. Pont a gyertyánszínnél le is zártuk az utat, hogy ne is tudjanak látogatók bemenni, mert így is egy 10 méterről tudják látni, és ne tapossák meg a környékét. De például egy faápoló barátom pont a gyertyánszint végigmászta, és az összes szárazágat levette, fizikailag is rendbe rakta a fának a koronáját. Ha esetleg olyan van, hogy külpontos a fa, akkor persze statikai biztosítást tudunk rákötni, tehát kötéllel meg tudjuk kötni, biztosítani tudjuk. Tehát nagyon sok lehetőség van, de elsősorban én abban látom a fő továbbhaladása a fának a kondícióját jobb kondícióba és jobb egészségi állapotba hozni. Fa jól érzi magát a helyén.
1: Szombathelyen van a legnagyobb tulipánfa, és itt azért tegyük helyre egy kicsit az embereknek a gondolkodásmódját, illetve az, ami a közvélekedésben van, mert a tulipánfa nem egyenlő a liliumfával.
2: A normális emberi gondolkodásba, tehát a nem szakembereknek a gondolkodásához nagyon beleivódott, hogy nagyon sokan jönnek hozzám, hogy tulipánfát szeretnének a kertjükbe, és amikor az ember mutatja, hogy 30 jó pár méteresen meg tud nőni a tulipánfa, és mondják, hát nem ezt mondom, pedig ez a tulipánfa, és akkor kiderül, persze, hogy liliumfát szeretnének, tehát magnóliát. Tehát nagyon sokan összekeverik, hogy liliumfát szeretnének a kertjükbe, hogy a liliumfa egy nagyon szép, tehát a kerti változatok relatív kompaktak, kisebb méretűek, a legtöbb kerti fajta az lombosodás előtt virágzik, ez egy nagyon látványos, gyönyörű szép színek vannak most már virágszínek, sőt a legújabb nemesítések már mindre remontálnak, az azt jelenti, hogy tavaszon van nagy virágzás, és utána nyár másik felé van egy másik virágzás, ami hasonlóan szép, meg látványos. Szemben a tulipánfa hatalmas nagyra megnövőt, tehát Amerikából erdészeti fafajként tartják számon, lombosodás után virágzik, nagyon szép virága van neki is, de azáltal nem látványos, hogy már a lomb rajt van, és nem látják annyira. Nagyon szép a levelének az alakja, a termése, de a tulipánfa tényleg kimoston szép növény, de nagy hely kell hozzá, hogy ellesen ültetni. Tehát általában az emberek liliumfát, tehát magnóliát keresnek, neki is a fajtáit, nem is az alapfajt, és ez a nagy különbség, és pont Kámon ilyen szempontból nagyon jó, mert több mint 110 fajta található liliumfából az arborétumban, és azáltal nagyon sok fajta szortimentje van, és azáltal nagyon szépen díszít tavasszal, március-áprilisban.
1: Szárnyas diófa. Na erről még nem hallottam. Milyen a szárnyas diófa?
2: Kámon nagyon sokféle dió van, tehát vannak időzőjelben a normál dió, a juglanszok, de vannak a hikori diók, a karják, és vannak a pterokarják, a szárnyas diók, abban is többféle faj található benne az arborétumban, érdekes, mert icipici kis diócskái vannak is füzérbe. Tehát ilyen 30-40 centi hosszú füzérbe lógnak a fáról ősszel, és mindegy kis pici kis diócskához tartozik kettő kis szárny, igazából tehát repítőkészülék. Ehető lenne a termés a számunkra is, ugye türelmünk nincsen hozzá feltörögetni az icipici kis diócskákat, mert ezek a mókusok ők előszeretettel gyűjtik és eszik. Tehát egy nagyon szép, jó minőségi fája van, nagyon szép látványos növény, ami a legnagyobb az országban, az egy kaukázusi szárnyas dió. 8 törzse van, tehát valószínűleg fiatal megsérült az a törzs, nagyon látványosan 8 törzset hozott egymás mellett, hatalmas, nagy monumentális példány, és egy nagyon szép színfoltja az arborétumnak.
1: Lucfenyők is vannak, illetve különböző fenyőfélék. Hogyan bírják a klímaváltozást? Ugye ezt országszerte láthattuk a 2022-es és a 2024-es időjárás kapcsán, hogy a fenyők sínylették meg talán a klímaváltozást legjobban Magyarországon.
2: Hát a tujafélékén ugye látjuk, itt van, tehát előtte ugye nagyon sokan a tujját ültették is sövénynek, és most látjuk, hogy szinte már mindenhol ki kell vágni. A lucfenyők hasonlóképpen nem éppen jó kondícióban vannak. Tehát egyértelmű gyengültség okozóról van szó, klímaváltozás van, a növények, ez ami lejut csapadék, az leesik nagy mennyiségben, után sokáig szárazság van, tehát a szélsőségek egyre jobban megerősödtek. És azáltal, hogy növények le van gyengülve az immunrendszere, azáltal akár a tujáknál, mondjuk a tujaszú, vagy a borokadíszbogár sokkal könnyebben fel tud lépni, a lucoknál a fenyőszú például, tehát a lucfenyőszú, ezáltal sokkal nagyobban, tehát régebben akkor is volt cukártétel, de akkor ugye a fenyő el tud önteni gyantával, szó megfulladt, és nem volt semmi gond. Most le van gyengülve az immunrendszer, nincsen csapadék, ezáltal nincs annyi gyanta, és a szukártétel beindul, akkor el tud hatalmasodni a lucfenyőn, és azáltal tömeges pusztulás is tud létrehozni. Hasonlóan borokadíszbogárhoz, tehát ő is gyengültség okozóként ott van, és látjuk, hogy akár smaragdtujákat, akár a nyugati tujákat a nagyon nagy tömegbe szinte már teljesen kipusztította, és nem díszítenek a növények. És most ilyen nagyon hirtelen kellett gondolkodni, mivel tudjuk egyáltalán pótolni azokat a meglévő beállt nagyon szép sövényeket, ami mondjuk tujából volt, és most pótolni kell más növényekkel, és tényleg gondol vagyunk ilyen szempontból, hogy mit ültessünk, mert tömegével mennek tönkre a kés sövények.
1: De eljöhet az az idő, amikor bizonyos növényeket, növényfajokat csak arborétumokban láthatunk majd?
2: Most is van ilyen, hogy ex situ gén megőrzés, tehát vannak olyan növények, amik most már vagy annyira ritkák lettek, tehát most itt akár a klímaváltozás miatt, akár a kipusztítások miatt, hogy ex situ gén megőrzéssel, vagy in situ gén megőrzéssel csak botanikus kertékben, tehát ilyen most is van. Tehát külön az, hogy vannak ilyen rezervátumok, ahol külön védjük, és tehát az arborétum is van jó pár, tehát például egy Torreya taxifolia, tehát olyan fajok, fajták is, teljesen fajok, amik minden kis az arborétum itt védetten megvannak, és külön figyelünk rá, tehát ez több mint valószínű, hogy később is meg lesz, hogy lehet, hogy még fokozottabban. De akár fajtáknál is, tehát például létrehoztuk 2010-11-ben magyar nemesítési fajták gyűjteményét. Tehát akár lombosból, akár fenyőbétkámban megtalálhatók olyan magyar emberek által nemesített növényfajták, amik lehet nem világszenzációk voltak, de egy arborétumnak fontos feladat a génmegőrzés is. Tehát itt megvannak, el vannak ültetve, és bármikor vissza lehet nyúlni a régi Barabics bánó fajtákhoz, és meg lehet őket nézni.
1: Pont ez jutott eszembe, hogy a klímaváltozás ugye teljesen átalakítja a világ éghajlatát, és hogy eljöhet az a pont, amikor mondjuk arborétumokból vesznek elő olyan növényeket, olyan fajokat, amelyeket majd kiültetnek, mert mondjuk sokkal jobban fogja bírni a klímát?
2: Ezt most is meg lehetne csinálni, tehát igazából, hogyha logikusan gondolkodnánk, akár itt városfásításnál is, akkor arborétumokba kellene elmenni, és próbálkozott minden arborétum, hogy minél fajta szortimentet hozzanak létre. És akaratlanul is vannak olyan dolgok, amit láthatóan nagyon jól viselkedik és vizsgázik, és azokat kell mondjuk városfásításba is elsőbb alkalmazni. Most is simán vissza lehet nyúlni, vagy be lehet nyúlni olyan arborétumi növények közé, amit kifejezetten jól vizsgázálnak a klímaváltozás ellenére is. Csak így érdekességként például van egy olyan, hogy magyar tölgy, ami a neve ellenére nem magyar növény, tehát Törökországba hoztuk mi is be, és kifejezetten jó, tehát magyar tölgy, az nagyon jól vizsgázik a magyar klímán, és nagyon szép látványos is, tehát hiába alapfaj, most nagyon sok fajtá is van mondjuk, tehát egy nagyon szép cakkos, mélyen karéjozott levele van, tehát nagyon szép növény is, meg klíma szempontjából kifejezetten jól vizsgázik a magyar klímán, és ő is nagyon sok arborétuma megtalálható, mint botanikai faj, de akár városfásításra jól alkalmazható lenne.
1: Ugye beszélt az arborétum egyik különlegességéről, a havas szépékről, a rododendronokról, hogy több száz fajta és fajtája van itt több ezres egyedszámmal, de azért nem feledkezhetünk meg Magyarország legnagyobb fás pünkösdi rózsa gyűjteményéről sem, mert hogy az is önök miért található.
2: Igen, hát nekem nagy kedvencem, tehát most virágoznak éppen, tehát nagyon látványosak, de elsősorban a szufrudikózat, tehát a fás pünkösdi rózsa fajtákat gyűjtöttük össze, de a roki alapkörtől kezdve próbáltuk minél szélesebben és elsősorban a fásokat megtelepíteni. Persze vannak itt a hibridek is, tehát annak érdekessége, hogy látszárút meg a fásszárút összekeleszezték, tehát például a barcella egy gyönyörű szép sárga virágú itt a hibrid, tehát nagyon szép fajtái meg változatai vannak. Én valamikor annyira szerettem őket, hogy még a lányomat is Zsófia Peóniának neveztem el, mert a Peónia latin neve a fás pünkösdi rózsának, és a lányom most is nagyon büszkén viseli. Nagyon szeretem őket. Gyönyörű szép a lombjuk, gyönyörű szép a viráguk, tehát egy nagyon szép, nagyon látványos növény, de nagyon bonyolult a szaporításuk, és valószínűleg ezért nem kapja meg az őket megillető helyet a kertkultúrába.
1: Minden évszakban érdemes ellátogatni a Kámoni Arborétumban? Vagy van olyan évszak, amikor igazán, mert akkor mutatja a legszebb képét?
2: Igen, mi egész évben nyitva vagyunk. Egy-egy nap van egy évben, amikor zárva vagyunk, meg persze, amikor vihar van, de szinte lehet azt mondani, egész évben nyitva vagyunk, és mindig van valami látnivaló. A virágzók is úgy vannak, hogy szinte lehet azt mondani, hogy egész évben folyamatos virágzás van, mert akár már karácsony környékén virágzik a tündérfa, utána jön a varázsbogyoró, utána jönnek a hagymások, a kikeleti bangita, tehát még lehet, hogy hó van, de már vannak, amik virágoznak. De ugye nem csak a virágzókat nézik nálunk, hanem akár a kéregszint, az őszi lombszint. Mindig van valami látnivaló, de érezhetően tavasszal, amikor vége van a télnek, és kezdnek a hagymások jönni, akkor van nagyon sokan jönnek, mert mindenki unja már a telet, és örülött a hagymások megjelennek, mert a korán virágzók. A legnagyobb látogatottságunk a havaszépéknél vannak egyértelműen, de hasonló nagy a liliomfák virágzásakor, tehát az a március vége, április, május, június eleje, akkor nagyon nagy tömeggel jönnek. Nyáron utána kicsit visszaesik a látogató számunk, és ősszel, amikor lombszíneződés van, akkor megint tömegével jönnek. De ugye akkor meg ott van a hatalmas hortenzia virágzás, a selyemirtoszoknak virágzása, akár a tubelófának olyan gyönyörű szép színkavalkádja van, de a termések, tehát például van egy olyan liliomfa, a Magnolia tripetala, ami lombosodás után virágzik, és egyszerű fehér virága van, tehát nem is egy nagy szám az a virág, de utána a termés egy olyan gyönyörű szép magenta színű termés, hogy hónapon keresztül díszít a látogatók, jobban meccsolálják, mint a virágzást. Tehát mindig van valami látnivaló, és mindig van látvány, tehát mindig várjuk a látogatókat.
1: Honnan tud inspirációt venni? Gondolom azért sokat utazott már, és sokat látott a világban, látott gondolom más arborétumokat. Van olyan növény, amit szívesen elhozna a saját arborétumába?
2: Mindig van, lomlevélről zöldekben nagyon nagy fantáziát látok, hatalmas nagy gyűjteményünk van, de most is vannak olyan botanikai fajok, amiket nagyon lenne beszerezni, és nagyon sok növény közeledtek a Nemzetközi Dendrológiai Alapítványnak, de akár így vételeknek is, gyűjtéseknek, tehát állandóan fejlődik az arborétum, tehát itt nem lehet megállni. És azt ne felejtsük el, nagyok az adottságaink, tehát Kámonnak nagyon a talaja, a klímája, tehát Magyarországon belül ez egyik legjobb adottságú arborétum, sokkal nagyobb diszértéket produkál itt, mint mondjuk egy kevésbé adottságú helyen. Akkor megpróbáljuk meg tényleg még szebbé tenni az arborétumot, és még látványosabb növényekkel beültetni. És sok esetben mondjuk az, hogy botanikai ritkaság nem biztos, hogy párhuzamosan együtt jár az esztétikai szépséggel. Tehát lehet egy kevésbé esztétikus növény, de egy arborétumnak az is dolga, hogy nem csak a szépség alapján leglátványosabb növényeket ültetjük ki, hanem tényleg gémegőrzés szempontjából botanikai különlegességeket is. És mindenképpen muszáj szerepelni akár az öreg fáknak, akár jó példát mutatva így a fasebészetnek, a fák megmentésének, és mellette így, hogy a dendrogi különlegességeket is mindenképpen be kell ültetni, mert az adja meg akkor is egy arborétumnak a rangját, hogy minél több öreg fánk, minél több botanikai különlegességünk legyen, minél jobb példát mutassunk, mert valahol ebben kell nekünk előjárnunk.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Kámoni Arborétumot ismerhették meg, ahol nemrégiben japán kertet avattak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam kollégáim nevében is, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadék képződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A Fidesz válaszokat sürget a miniszterelnöktől és több tiszás politikustól a gyermekvédelmi ügyekben felmerült újabb kérdésekre. Panyi Miklós frakcióvezető helyettes és Pócs János országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón bírálta a hatósági eljárások esetleges elhúzódását. A politikusok egy tiszás aktivista nyilatkozatára hivatkozva a kampányidőszakban történt állítólagos pénzügyi juttatások tisztázását követelik. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a feljelentések nyomán nem tapasztalnak elég gyors és hatékony fellépést az illetékes szervektől. Emellett nehezményezték a sajtó korábbi esetekhez képest visszafogottabb tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. 20 amerikai és kanadai tinédzser teljesített missziós szolgálatot a Ten Missions International szervezet képviseletében a Kisorosz Református Egyházközség nyári táborában. Kisorosz Pest vármegyében, a Szentendrei sziget északi csücskében, a Duna partján található. A főként 12 és 15 év közötti fiatalokból álló csapat kétkezi munkával, kerítésfestéssel és építési törmelék elszállításával segítette a helyi közösséget. A tengeren túli vendégek angol nyelvű dicsőítő énekekkel, bábjátékkal, programokkal színesítették a helyi gyerekek mindennapjait a Szentendrei szigeten. A missziós út során a résztvevő tinédzserek lemondtak a mobiltelefon használatáról, és a közös élmények mellett bibliai igéket is tanultak, írja parókia.hu. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a nagy közönség. A 100 éves, ma is üzemképes jármű tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is közreműködött. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára nyíló

0: A légitársaság eddig több mint 137 millió utast szállított 97 Boeing repülőgépével.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. A sorsnak köszönhetően lett író, ezt mondja Trux Béla, miskolci történelmi regényíró. Informatikusként dolgozott, ugyanis amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának.
2: Gyerekkoromban édesapámnak volt a Galaktika magazinja, illetve az összes megvolt neki, így szép sorba, és én azokat lapozgattam, már akkor úgy voltam, hogy jaj, de jó lesz majd, ha olvasni fogok tudni, és amikor megtanultam olvasni, akkor voltak ezek a mozaik képregények, ezek is ilyen történelmi jellegűek szegről végről, volt az Alfa magazin, abban is voltak ilyen történelmi cikkek, ugye gyerekek számára ifjúsági magazin volt ez annak idején 80-as években, és akkor szerettem meg a történelmet, édesapám

0: emlékszem rá, talán másodikos voltam, azzal fogadott az iskola előtt, mikor kijöttem az iskolából a nap végén, hogy megyünk a Ben Hurra a moziba, az Adi művelődési házba, és az volt az első mozis történelmi filmélményem, már az elindított bennem valamit, aztán ugye a Diósgyőri vár közelében nőttem fel, a Kuruc utcán laktunk, hogy gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne csatangoltunk volna a vár környékén. Ez is adott egy kis kraftot, és itt szépen tégláról téglára épült az egész. Próbálkoztam az írással, tehát voltak azért novelláim, iskolaújságba is írtam egy-két cikket, nem is tudom, hogy aztán az végül megjelente, vagy nem jelent meg, vagy hogy volt. És ez alatt a hát még tinédzser voltam, valahogy a 90-es évek végén jártunk, amikor egy ilyen templomos lovagos történet kiugrott a fejemből, és ebből ugye elkezdtem írni egy ilyen másfél-két oldalt, aztán az bement a fiókba. És amikor beteg lettem, akkor rengeteget olvastam, történelmi regényeket is, még akkor gyakorlatilag itt a történelmi regények reneszánsza előtt voltunk, tehát még nem volt Hunyadi, még nem volt semmi. És akkor jött bennem ez, hogy templomos lovagosat kellene írni, ha már otthon vagyok, és tényleg van rá időm, akkor elővettem a fiókból azt a másfél oldalt, azt így dobtam, mert nem volt jó. Valamilyen szinten aztán később belekerült a végleges regénybe, és egy olyan témát kerestem hozzá, ami ismeretlen. Tehát mindenképpen szerettem volna, hogy a Diósgyőri vár miatt is, mert megvolt az élmény, hogy valami ostrom legyen benne, tehát egy kicsit ilyen, ami az embert feltüzeli, tehát ez a kilátástalanság, hát ugye, mint az egri csillagok is olyan, hogy kilátástalannak tűnő küzdelem, heroikus téma, és templomos lovagok, és akkor találtam rá, akkor Nostromára, az 1291-ben volt a Szentföldön, gondoltam, ez egy jó téma, gyakorlatilag ez a keresztes háborúknak a hattyú dala, onnantól kezdve már egy ilyen lefele ívelő pályán volt ez az egész téma Európában, és ez volt a, mondhatjuk úgy, hogy az utolsó legnagyobb ostrom, amikor a szaracinok, illetve a muzulmánok visszaszorították az európaiakat oda, honnan jöttek, és mondom, akkor ezt az ostromot írom meg templomos lovag szemszögből. Ez szépen kihízta magát, éveken keresztül írtam már, most nem tudom, egy időben mondogattam, hogy hány év volt, 7-8 év rémlik, tehát ugye nem siettem, meg azt se tudtam, hogy ez valaha kijön-e, és hát elég komoly mérete lett, amikor úgy befejeztem, akkor rájöttem, hogy ez túl nagy, tehát egy kötetbe semmiképp, mert nagyon vastag lenne, és pont emiatt volt nehéz kiadót is találni.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A sorsnak köszönhetően lett író, ezt mondja Trux Béla, miskolci történelmi regényíró. Informatikusként dolgozott, ugyanis amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának. A Kultúra mai vendégei Trux Béla, miskolci történelmi regényíró és Neyman Zoltán helytörténet kutató civil referens.
2: Talán azt kevesen tudják, hogy miskolci például. Lehet, hogy nem sokan tudják, és azért én úgy gondoltam, hogy mindenképpen szeretném bemutatni őt is, hiszen azért ő is Miskolc értékei közé tartozik, és hát nagyon sok értékes projektben is részt vett, amiről majd most sokat fog mesélni nekünk. Sőt, egy közös projektünk is lesz, erről még nem mondok semmit, majd közben kiderül.
1: Igen, épp ezt szerettem volna kérdezni, hogy legutóbb egy Facebook bejegyzésben láttam, hogy valami készülődik, de erről még nem árultál el akkor részleteket, de akkor majd most megtudjuk, hogyha minden igaz. Ha jól tudom, ön informatikai pályán dolgozott, és akkor jött közben az írás. Hogyan kezdődött tulajdonképpen az ön életében ez?
3: A Fazekas utcán dolgoztam itt Miskolcon a börtönben, mint informatikus, tehát az informatika osztályom, és volt egy ilyen különleges betegségem, nem tudtuk, hogy mi bajom van. 41 fokra felszökött a lázam, nem akart elmúlni hónapokig, aztán évek lett belőle, le is százalékoltak, és ennek apropóján fordultam az írás felé, mint mondjuk úgy, hogy terápiás írás. Történelmi regényeket szerettem mindig, úgyhogy ebben a vonalban indultam el, és utána kiderült, hogy ez csak sima hisztamin intolerancia, csak amikor ez nálam 2003 körül elkezdődött, akkor fogalma nem volt Magyarországon senkinek, hogy ez egy létező dolog. Tehát azért kordában lehet ezt tartani, úgyhogy most viszonylag normális életet élek ilyen értelemben, de már maradtam ennél a pályafutásnál.
1: És miért éppen történelmi regények? Ez hogyan kezdődött? Emlékszik esetleg az első oldalakra, amit leírt?
3: Az oldalakra is emlékszem, de nem is egészen ott kezdődött, hanem gyerekkoromban édesapámnak volt a Galaktika magazinja, illetve az összes megvolt neki, így szép sorba, és én azokat lapozgattam, már akkor úgy voltam, hogy jaj, de jó lesz majd, ha olvasni fogok tudni, és amikor megtanultam olvasni, akkor voltak ezek a mozaik képregények, ezek is ilyen történelmi jellegűek szegről végről, volt az Alfa magazin, abban is voltak ilyen történelmi cikkek, ugye gyerekek számára ifjúsági magazin volt ez annak idején 80-as években, és akkor szerettem meg a történelmet, édesapám, emlékszem rá, talán másodikos voltam, azzal fogadott az iskola előtt, mikor kijöttem az iskolából a nap végén, hogy megyünk a Ben Hurra a moziba, az Adi művelődési házba, és az volt az első mozis történelmi filmélményem, már az elindított bennem valamit, aztán ugye a Diósgyőri vár közelében nőttem fel, a Kuruc utcán laktunk, hogy gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne csatangoltunk volna a vár környékén. Ez is adott egy kis kraftot, és itt szépen tégláról téglára épült az egész.
1: Az hogyan dölt el, hogy mi lesz a témája az első könyvének, és hogyan készült el az első kötet?
3: Próbálkoztam az írással, tehát voltak azért novelláim, iskolaújságba is írtam egy-két cikket, nem is tudom, hogy aztán az végül megjelente, vagy nem jelent meg, vagy hogy volt, és ez alatt a hát még tinédzser voltam, valahogy a 90-es évek végén jártunk, amikor egy ilyen templomos lovagos történet kiugrott a fejemből, és ebből ugye elkezdtem írni egy ilyen másfél-két oldalt, aztán az bement a fiókba. És amikor beteg lettem, akkor rengeteget olvastam, történelmi regényeket is, még akkor gyakorlatilag itt a történelmi regények reneszánsza előtt voltunk, tehát még nem volt Hunyadi, még nem volt semmi, és akkor jött bennem ez, hogy templomos lovagosat kellene írni, ha már otthon vagyok, és tényleg van rá időm, akkor elővettem a fiókból azt a másfél oldalt, azt így dobtam, mert nem volt jó. Valamilyen szinten aztán később belekerült a végleges regénybe, és egy olyan témát kerestem hozzá, ami ismeretlen. Tehát mindenképpen szerettem volna, hogy a Diósgyőri vár miatt is, mert megvolt az élmény, hogy valami ostrom legyen benne, tehát egy kicsit ilyen, ami az embert feltüzeli, tehát ez a kilátástalanság, ugye, mint az egri csillagok is olyan, hogy kilátástalannak tűnő küzdelem, heroikus téma, és templomos lovagok, és akkor találtam rá akkor ostromára, az 1291-ben volt a Szentföldön, gondoltam, ez egy jó téma, gyakorlatilag ez a keresztes háborúknak a hattyú dala, onnantól kezdve már egy ilyen lefele ívelő pályán volt ez az egész téma Európában, és ez volt a, mondhatjuk úgy, hogy az utolsó legnagyobb ostrom, amikor a szaracinok, illetve a muzulmánok visszaszorították az európaiakat oda, honnan jöttek, és mondom, akkor ezt az ostromot írom meg templomos lovag szemszögből. Ez szépen kihízta magát, éveken keresztül írtam, már most nem tudom, egy időben mondogattam, hogy hány év volt, 7-8 év rémlik, tehát ugye nem siettem, meg azt se tudtam, hogy ez valaha kijön-e, és hát elég komoly mérete lett, amikor úgy befejeztem, akkor rájöttem, hogy ez túl nagy, tehát egy kötetbe semmiképp, mert nagyon vastag lenne, és pont emiatt volt nehéz kiadót is találni.
1: Valahol azt olvastam, hogy nem díszletként használja a történelmet, hanem a történelmet magát szeretné megismertetni az olvasóval. Mit jelent ez pontosan?
3: Maga a történelmi regény egy egész szerteágazó univerzum, illetve zsáneren belül többféle regénytípus stílus lehetséges. Vannak olyan szerzők, akik inkább egy romantikus történetet akarnak megírni, és azt helyezik vissza a történelembe, hogy ugye nem a játszódjon feltétlenül, pont azért, mert romantikus felhangja is van, hogyha ugye visszahelyezzük egy-két évszázadot. És én egy olyan regényt akartam írni, ami ténylegesen ott játszódik, akkor játszódik, amilyen szinten vissza tudunk gondolni, hogy hogy élhettek azok az emberek, ugye már most rengeteg lehetőség van, rengeteg szakanyag, hagyományőrzőknek a munkássága, tehát egész jó bele lehet ásni az embernek magát, hogy kikutassa ezeket a dolgokat, információkat, tehát egy olyat szerettem volna, ami tényleg egy középkori történet, nem csak valakinek a kalandos élete, vagy bármi, hanem megmutassam, hogy az az ostrom hogy zajlott le, lépésről lépésre, pontról pontra, amennyire csak lehetséges, és ebbe szőttem bele valamilyen szinten a saját főhősömnek a saját egyéni problémáját, történetét. Tehát itt ilyen értelemben nem díszlet a történelem, mert amennyire lehetett, a hiteles valóságot írtam meg, bár az, hogy történelmi regényben mi a hiteles, az megint csak vita tárgyát képezi.
1: Hogyan folytatódott a történet? Jók voltak a visszajelzések, azért jött a többi kötet?
3: Inkább onnan kezdeném, hogy mennyire nehéz volt kiadót keresni, ugyanis hát pont azért, mert vastag volt, és akkor abban az időben még nem volt, hogy mondtam, Hunyadi se, meg semmi. És nagyon többen is voltunk, mint kiderült, akik ezzel próbálkoztunk egy időbe, egymástól függetlenül, tehát még konkurencia is volt, és nem akartak a kiadók szóba állni velem, tehát az is egy 3 évig tartó folyamat volt, mire én találtam egy kiadót. Utána ezzel a kiadóval nem tudtam rendesen megegyezni, ők 3 felé akarták osztani a történetet, 3 különböző kötetbe, én mondtam, hogy logikailag csak 2 felé lehet, és akkor végül 2 kötetben jelent meg. Nagy nehezen találtam kiadót, és hát igen, a visszhangok azok jók voltak, tehát egész sikeres volt a megjelenés, tehát 2 kötetben jelent meg, egy azon évben, az egyik könyvhéten, a másik pedig valamikor évvége felé, október-november környékén, és de hát ugye egy történet csak 2 volt bontva, és hát a visszhangja az elég jó volt, van az a moly.hu oldal, ahol ugye a könyveket lehet értékelni, utána nézni, hogy érdemes elolvasni, ott is egész 90% fölötti értékeket kaptam rá, és így megkeresett az a kiadó is, aki először elengedett, hogy neki is írja a könyvet, és gyakorlatilag akkor már előbújtak a földből a többiek is, tehát nem is tudom hány, hirtelen a két kezem nem elég, hogy megszámoljam, hogy hány történelmi regényíró jelent meg a palettán, és gyakorlatilag onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy reneszánszát éli a történelmi regény.
1: Minek köszönhető ez? Többször említette a Hunyadi sorozatot.
3: Mindenki egymástól függetlenül kezdett dolgozni, és ez nagyon érdekes dolog. Valahogy ugye itt a 90-es évek eltelt, a 2000-es években voltunk benne, amikor én is elkezdtem írni, és amikor megjelent az első, még nem is jelent meg az első kötetem, csak a szerkesztése zajlott, akkor találtam rá az első Hunyadi kötetekre. És ezek az írók, akik így hirtelen együtt megjelentek a képbe, nem úgy fordultunk egymáshoz, hogy egymás felé, hogy jaj, konkurencia, hanem hogy jaj, te is, én is, meg ő is, és hát gyakorlatilag jó barátságban vagyunk mindannyian. Van egy történelmi regényírók társasága, alapító tagja vagyok, oda próbáljuk begyűjteni azokat, akik csatlakoznak hozzánk, hát ugye attól függően, hogy minél nagyobb név valaki, nem biztos, hogy úgy érzi, hogy neki érdemes belépni egy ilyen társaságba, de azért nem is tudom már, hogy hányan vagyunk. Tehát itt tudnám sorolni a neveket, Fábián Janka, Nemere István is benne volt, szegény, ugye elhunyt közelmúltban, Urbánszky László, Csikász, sajnos ők mind olyan emberek, akiket most elmondtam pont, akik már elhunytak az elmúlt években, de próbáljuk az ő emléküket is így életben tartani, és hát Bán Mór volt egy olyan figura, aki a kezdő történelmi regényírókat a saját sikerei révén tudta egy kicsit patronálni, de ugyanígy megemlíthetném Fonyódi Tibor barátomat is, ő is egy-két héttel ezelőtt hunyt el. Tehát sokan vagyunk, és megéri, úgy érezzük, hogy megéri még így is csinálni.
1: Ha jól tudom, önnek is van filmes tevékenysége, az Aranybullának forgatókönyvírója volt, erre hogyan emlékszik vissza?
3: Érdekes dolog volt, akkor én már benne voltam a forgatókönyvek világában, egy rendező kért fel, ez egy mai történet lett volna, hogy írjak már neki egy-két forgatókönyv vázlatot, tehát ami a munkásságom a forgatókönyvek világában, azok leginkább ilyen projektelőkészítések voltak, bár volt olyan is, ami egész jól haladt, tehát itt tudni kell, hogy maga a forgatókönyv az nem olyan, hogy megírja valaki, hanem ezt úgy hívják, hogy forgatókönyvfejlesztés, tehát sok hónapon keresztül többen összedugják a fejüket, merre menjen a történet, rengeteg változtatási kérés van olyan értelemben, hogy akár anyagi megfontolásból, hogy ugye mi fér bele egy magyar filmnek a megvalósításába, tehát rengeteg pénzről van szó a filmek esetében, és hatalmas kockázatról. Az Aranybullába pont olyan alapon csöppentem bele, ugye, hogy már volt forgatókönyvírói tapasztalatom, bár még megvalósult film akkoriban nem volt, de projektmunkákban már sokban részt vettem, és az Aranybullához kellett volna egy olyan társszerző, akinek van tapasztalata abban, hogy a történelmet azt úgymond kikutatja, tehát hogy tudom, hogy minek hol kell utána nézni, melyik történésznek a munkáit kell átolvasni, hol lehet a lényeg meg a kutya elásva, és így csöppentem bele. Hát először ez egy mozifilm lett volna, időpénz hiányában ebből lett gyakorlatilag egy ilyen dokumentarista jellegű sorozat. Érdekes élmény volt, tehát sokan írók közül, amikor rájönnek, hogy hogy zajlik a forgatókönyvfejlesztés, akkor szokták mondani, hogy ja, hát ők ezt így nem csinálnák, mert az írói munka is kétféle lehet. Az egyik az, aki intuitívan ír, és ami éppen jön belőle, azt leírja. A másik író típus, aki megszerkeszti előre, hogy mit akar, és pontról pontra amellett halad. Hát nyilván ott is vannak olyanok, hogy egy kicsit elágazik, meg kibontakozik az író, éppen amikor kedve van valamihez, akkor azt jobban kibontja. De a forgatókönyv fejlesztés is gyakorlatilag egy ilyen vázlatszerűen működik, és pontról pontra épül fel a történet. Ez nekem így nem volt ismeretlen, mert az én munkamódszerem is az. Tehát ilyen értelemben élveztem magát, ezt a fajta munkát. Is.
1: Ifjúsági regényt is írt, a Torony titka címmel. Mennyire más ifjúsági regényt írni? Más a nyelvezete, vagy témát is úgy kell megválasztani?
3: Teljesen más. Tehát ugye Amikor én gyerekkoromban ifjúsági regényt olvastam, akkor mindig olyan érzésem volt, hogy a szerző így leereszkedik hozzám, úgyhogy én nem olvastam ifjúsági regényeket, ha csak tehettem, és nem volt kötelező. Már akkor is inkább a felnőtteknek szánt irodalmat, Stephen King meg hasonlókra gondolok itt, tehát általános iskolás koromban is már ilyeneket olvastam, és úgy voltam vele, hogy ha én írok egy ifjúsági regényt, akkor azért igyekszem elkerülni ezeket a csapdákat, hogy ne leereszkedő érzés legyen. Nem tudom, ez mennyire sikerült, azért a visszhangja ennek a könyvnek is egész jó. Itt úgy történt a felkérés a Phoenix könyvműhely kiadó vezetője részéről, hogy írjál már nekünk olyan ifjúsági regényt, ami a te korszakot, tehát ez a keresztes háború korszaka, lovagus legyen, és ugye egy ilyen 8-10-12 éves korosztálynak szóljon. És akkor jöttem rá, hogy pár könnyedebb ez az írás, viszont ahhoz, hogy az ember átgondoltan úgy, hogy megpróbáljon valami mondani valót, valami töbletet is átadni, azért elég rendesen oda kell figyelni, tehát felnőtteknek írni, amikor tényleg csihi-puhi vérsz, bármi benne lehet a könyvben, gyerekeknél minden szót kétszer meg kell gondolni. Ott kell lenni annak a háttérnek, amitől azt mondjuk, hogy ez egy ifjúsági regény, és itt nem csak feltétlenül az ő képességeikre gondolok, hogy ugye mekkora szöveget képesek elolvasni úgy, hogy élvezzék is, hanem az, hogy legyen benne gyerkölcsi plusz, ami miatt azt mondom íróként is, hogy igen, ezt én adom a gyerekek kezébe. Tehát azért nagyon más egy ilyen könyv.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Trux Béla miskolci történelmi regényíróval és Reimann Zoltán helytörténetkutató civil referenssel. A folytatásban az író munkássága és tervei mellett szó lesz arról is, hogy tervei között szerepel egy miskolci film megalkotása, amihez most mecénásokat keresnek. Maradjanak velünk a folytatásban is.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A Kultóra adásában folytatjuk a beszélgetést Trux Béla miskolci történelmi regényíróval és Rejman Zoltán helytörténet kutató civil referenssel. Az író munkássága és tervei mellett szó lesz arról is, hogy terveik között szerepel egy miskolci film megalkotása, amihez most mecénásokat keresnek.
2: Előadásokat tartok könyvtárak, kulturális intézmények számára, tehát gyakorlatilag itt nagyon sok energiát, időt bele kell abba rakni, hogy mindenkit személyesen megkeresni. Azért a könyvtáraknak és az ilyen intézményeknek van erre fordítható kerete. A munka nagy része az gyakorlatilag ez a szervezés. Tehát, hogy egyáltalán tudjanak arról, hogy van ilyen lehetőség, a weboldalamon ez is ott van, külön témakörönként, hogy mit lehet tőlem kérni. Az olvasás népszerűsítés az egyik ezek közül. Igyekszem minden regényemhez olyan tematikájú előadást is készíteni, ami felnőttek számára érdekes, tehát a templomos lovagrend története, ilyenkor viszek magammal fegyvereket, sisakot, rengeteg képet, PowerPoint kivetítéses támogatású előadás egyébként mindegyik, és a gyerekeknél úgy próbálom felépíteni ezeket az előadásokat, hogy ők maguk döbbenjenek arra, hogy ja, hogy mit tudunk nyerni az olvasás által, tehát ez nem egy kötelező dolog, amit a tanítónéni ránk erőszakol, hanem azzal én is több lehetek, és többre juthatok majd a jövőben, hogyha az agyamat ilyen módon trenírozom. Próbálom úgy megragadni a figyelmüket, és elég nagy sikerrel, hogy tényleg lekössem őket az előadás végéig, és esetleg még utána beszélgetni is legyen. Nem csak az, hogy módjuk, hanem hogy legyen miről, és próbálom őket ösztönözni is arra, hogy akkor most beszéljétek meg majd akár az irodalom órán, akár a történelem órán. Van nyelvi előadásom is, amikor a magyar nyelvnek az érdekességeiről beszélgetek a gyerekekkel, és ennek is az utolsó képkockája egy olyan feladat, ami még utána hosszasan kihathat, akár egy óra keretén belül is, hogy megvitatják, hogy mit láttak, mit hallottak.
1: Mongóliával kapcsolatban is tartott előadást nemrégiben.
2: Igen, Mongóliában, mikor is voltam, 2 éve, azt hiszem 2024-ben Obrusánszki Borbála meghívására, ő a mongóliai nagykövet asszonyunk, és hát ő ott mindenféle régészeti munkákba részt vesz, és próbálja szervezni a kapcsolatokat a mongolokkal, ugye itt a hun eredet, ami összeköt minket, ez most már genetikailag bizonyítva van, hogy az ázsiai hunok és az európai hunok azok genetikailag gyakorlatilag ugyanaz a nép, és van köze a magyarsághoz is ezeknek az embereknek, tehát például Aba Sámuelnek a genomját megtalálták a mongóliai hun temetőben, Argunban. És az ottani könyvfesztiválra, ami körülbelül mind nekünk ugye a könyvhét, 2-szer tartják meg évente, és mondta nekem, hogy hát volt már munkakapcsolatunk egyébként, és szeretné, hogyha elmennék, mert ugye a mongolok kérték, hogy magyar történelmi regényíró menjen már el erre gyakorlatilag ilyen díszvendégként, és hát mondta, hogy hát ő engem ismer, akkor szeretne meghívni, és ilyen módon jutottam ki Mongóliába. Hát ez egy nagyszerű élmény volt, mert nem csak az volt, hogy ott voltam, hanem tényleg próbálták bemutatni a mongolok az ő életüket, az ő múltjukat, történelmüket, tehát elvittek a múzeumokba, kivittek ténylegesen a Sztyeppére, a Nemzeti Parkba, tehát olyan dolgokat láthattam, amit úgy nem biztos, hogy láttam volna, ha csak kimegyek mondjuk magamtól egy pár napra. És hát ezekkel az élményekkel ugye felvértezve, mint történelmi regényíró, tehát nem mint egy egyszerű turista, hanem eleve olyan szemmel nézek ilyenkor a dolgokra, hogy mit tudok beépíteni a regényeimbe. Például egy sámához is elvitt minket Borbála, aki ténylegesen a régmúltnak a világát idézi fel, szertartáson is részt vettünk, és ezeket például be is tudom építeni ugye a regényeimbe. Most jelent meg nemrég az Apám árnyékában című regényem, ami a tatárjárás során, illetve a tatárjárással veszi kezdetét, de egy írói fogással aztán visszalépünk a II. András korába, az Aranybulla idejére. Tehát gyakorlatilag a könyv az Aranybullával foglalkozik, de IV. Béla királyt egy tátos vezeti vissza az apja idejébe, hogy ismer már fel, fiam, hogy apád mindent jól csinált, te pedig rosszul gondolod, hogy apád rossz uralkodó volt, és itt a mongóliai élmények, ezeket ugye ilyenkor mind beépítem a regényekbe, és előadás sokon is megállja a helyét, ugye ez a sok, de rengeteget fényképeztem például, tehát amit tudtam, körbefotóztam háromszor, hogy legyen miből válogatni, és az előadáson is ezekről a dolgokról beszélek.
1: Zoltán, honnan tulajdonképpen az ismeretség Bélával, és milyen a munkakapcsolat?
3: Ez érdekes kérdés, mert nem olyan régen ismerkedtünk meg személyesen egyébként, méghozzá egy rendhagyó módon, hiszen a Kandó Kálmán szakközépiskolának volt a 60. évfordulója az alapításának, és meghívtak mindkettőnket, mint öreg diákot, és egymás mellé ültettek minket, úgyhogy gyakorlatilag ott ismerkedtünk meg. Aztán feljött egy közös projektnek a képe, nem is tudom ebbe, hogy kezdjek bele, tehát, hogy van egy közös ismerősünk, akinek van két kisegény, amiből még az is lehetséges, hogy valamikor egy film készül, és neki ebbe a regénybe van egy fonala, ami az én miskolci sárkányos legendámhoz kötődik, és akkor erről beszélgettünk mostanában nagyon sokat, és hogyha találnánk támogatókat, akkor ez a film megvalósulna. Igazából egy teljes csapat már a film mögött van, és nagyon jó véleménnyel vannak az alaptörténettel kapcsolatban, de erről Béla tud majd többet mesélni, mert az ő ismerősi köre, és igazából én csak utoljára kerültem be itt képbe.
1: Ez a projekt, mit tudhatunk róla?
2: Kassai Balázs János kerekesszékes miskolci íróról van egyébként szó, aki szeretne egy olyan, tehát maga ez a kisregény, amit Zoltán emlegetett, ez a két kisregény, ez ezeknek az embereknek az életébe enged betekintést, érzékenyítő céllal, és mivel Balázs miskolci író, én szintén miskolci vagyok, Zoltán megint csak miskolci, a rendezőnk szintén miskolci. Gyakorlatilag úgy állunk ehhez a projekthez hozzá, hogyha megvalósíthatnánk, akkor egy ilyen lokálpatrióta jellegű miskolci történetet faragnánk belőle. Egyébként is Miskolcon játszódik mind a két történet, ezeket összefésülnénk egy komolyabb történetté, tehát hogy kicsit feszesebb tempóval, és ezeknek az összefésülése gyakorlatilag forgatókönyvírás szempontból elég komoly munka, tehát feladja a leckét, de már azt is kitaláltuk, hogy hogyan valósulna ez meg, tehát egész jól összeáll ez a történet. Tehát, ahogy mondtam, van már mögöttünk rendező, gyakorlatilag egy egész produkciós iroda, olyanok, akiket én már korábbról ismertem így a filmes világból, és az lenne most a lényeg, hogy miskolci mecénásokat kellene keríteni, tehát független filmként képzeljük el, ha már Miskolcon játszódik, akkor ugye miskolci helyszínekben minél több jelenjen meg belőle, tehát amit tudunk belezsúfolni Miskolcból, itt a városnak a mentalitása, az itt élő emberek, a nevezetességeink, és a cél az, hogy ezt a filmet, ha elkészül, ha meg tudjuk valósítani, akkor fesztiválokra kijuttatni, és hát hírét vinni Miskolcnak gyakorlatilag.
3: És polgármester úr bizony már élvezi a film, tehát ő is jó ágyását adta, minden szempontból támogatja ezt a produkciót.
2: Sőt, tegyük hozzá, hogy már az előző polgármester idején elkezdődtek ezek a munkálatok, tehát már az előző városvezetés is, a mostani városvezetés is áldását adta rá, tehát ahol tudnak, segítenek. Most tényleg az lenne a feladat, hogy olyan mecénásokat keressünk, akik Miskolc közeli vállalkozók, vállalatoknak az emberei, tehát olyanok, akik ebbe a filmbe látnak rációt.
1: Írói területen még a céljai, tervei?
2: Sok minden van. Volt egy Eretnek című regényem, ami azért Eretnek, mert olyan történészeknek a munkásságát dolgoztam fel benne, akik nem biztos, hogy a mainstreamnek a szíve csücskei, tehát itt ugye van ez a finnugor nyelvelmélet, meg hogy hunok vagyunk, vagy honnan jöttünk. Gondoltam, hogy olyan regény nem nagyon van, ami úgymond az ellentábornak a munkásságából született volna, ezért írtam ezt az Eretneket. Gyakorlatilag ez a magyarságnak, az ősiségünknek a bemutatása lenne, tehát itt a hagyományoknak és egyebeknek, ez a 13. században játszódik ez a regény, többek között Miskolctapolcán is megfordul a főhős, és Boldvára is eljut, ugyanis Boldván írták a halotti beszédet, tehát ennek kapcsán jut el a főhős, ezután nyomoz úgymond, mert hogy vannak annak is ilyen kis eretnek felhangjai, tehát olyan szóhasználat van benne, ami nagyon visszavezet a magyarságnak az ő a múltjára, és ezt a regényt szeretném most folytatni, ennek írom most a második kötetét jelen pillanatban. Egyébként nem tudom, mennyire beszélhetek így róla, megyei levéltár igazgató helyettese kért fel egy közös projektre, ahol török időkben játszó történetről van szó, szóval ő kutatta ki egy történetet, gyakorlatilag véletlenül talált rá a levéltárban, és arra kért, hogy ezt írjuk már meg közösen, mert érdekes. Van még egy pár olyan tervem, amiről nem szeretnék beszélni. Jelen pillanatban erre az eretnek második kötetre fókuszálok, és erre a filmes projektre, hogyha sikerülne összehozni.
1: Truksz Béla történelmi regényíró informatikusként dolgozott, amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának. Jelenleg az új könyvei mellett egy miskolci film megalkotásán is dolgozik. A Kultúra mai vendégei voltak Truksz Béla történelmi regényíró és Reimann Zoltán helytörténet kutató civil referens.
0: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu.

0: Együtt óra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere a várost érintő fejlesztésekről. Meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Már csaknem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósságállomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselői a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyelőre nem adott interjút az ügyben, mivel még nincs birtokában minden szükséges adat. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadék képződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dinnye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dinnye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris

0: kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci újrahasználati központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy a hagyományaik szerint hívják, a Balek hetet. Augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzatának kommunikációs alelnöke számol be.
1: A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-éig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók. És különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehök, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk. A kampuszon fogjuk megtartani a Balek hetet, augusztus 22-től 26-áig fog tartani. A cél igazából az lenne, hogy a hallgatók már szeptemberben úgy üljenek be a legelső órájukra, vagy akár a beiratkozásra, hogy nem akkor látják először a terepet, nem akkor találkoznak először az új szaktársaikkal. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény az első ugródeszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kiadhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni.
0: Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyűzenei program, irodalmi est és koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió.

0: Jó régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten ígéjét olvasom a napi újszövetségi igerész alapján Pál apostolnak Tituszhoz írt levele első részének 10-től a 16-ig terjedő verseiből. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Valaki közülük saját prófétájuk mondta: a krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta falánk népség. Ez a vélemény igaz. Éppen ezért fedd őket szigorúan, hogy egészséges legyen a hitük. Ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Minden tiszta a tisztának, de a tisztátalanoknak és hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt, szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek, és mindig jó cselekedetre alkalmatlanok. Kedves rádióhallgatók, kedves testvéreim! Egyszer valaki ezt mondta: nem a Bibliával van bajom, hanem azokkal, akik olvassák, de nem élik. Fájdalmas mondat ez. Azért fáj, mert sokszor igaz. A világ nem tökéletes keresztényeket keres, hanem hiteleseket. Olyan embereket, akiknek az élete összhangban van azzal, amit vallanak. Pál apostol Titusznak ír, aki Kréta szigetén szolgált. Nem volt könnyű a gyülekezetben. Sok volt a hangos ember, a tévtanító, a képmutató. Pál nem finomkodik, kemény szavakat használ, mert tudja, amikor a hamisság bejut a gyülekezetbe, az emberek örök élete forog kockán. Ez az ige ma is feltesz nekünk egy kérdést. Hiteles tanítványa vagyok-e Istennek, vagy csak egy vallásos ember? Pál azt mondja: sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók. Érdekes, hogy először nem a bűnüket említi, hanem a beszédüket. Sokat beszélnek, magabiztosak, mindenre van válaszuk, de nincs mögöttük engedelmes élet. Ma is rengeteg ilyen hang szól. Internetes prédikátorok, önjelölt tanítók, motivációs guruk, akik mindig azt mondják, amit az emberek hallani akarnak. Jézus viszont azt mondta: gyümölcseiről ismeritek meg őket. Nem az számít, mennyire szépen beszél valaki, hanem hogy hogyan él. A kérdés az: milyen vagyok otthon? Milyen vagyok a munkahelyemen? Hogyan beszélek a házastársammal? Hogyan viselkedem akkor, amikor senki sem lát? A kereszténység nem vasárnapi szerep. Pál azt mondja: egész családokat feldúlnak. Figyeljük meg! A tévtanítás soha nem csak elméleti probléma. Mindig tönkreteszi a családokat, a gyülekezetet, a hitet, az emberek életét. Az ördög ritkán támad nyíltan, sokkal inkább apró kompromisszumokat kínál. Ez nem olyan nagy bűn. Ezt mindenki csinálja. Isten úgyis megbocsát. Nem kell ezt olyan komolyan venni. És közben lassan eltűnik az igazság. Ma is sok hamis tanítás vesz minket körül. Gondoljunk csak arra, amit naponta hallunk. Légy önző, hiszen a saját boldogságod a legfontosabb. Hidd el, a pénz megold minden problémát. Á, az igazság relatív. Élj magadnak. Ezekkel szemben Isten ígéje ma is változatlan, és arra bíztat, hogy naponta tedd fel a kérdést. A Biblia tanítja ezt, vagy a világ? Minden tiszta a tisztának, mondja Pál. Ezt sokan félreértik, mert Pál nem azt mondja ezzel, hogy a hívőnek mindent szabad, hanem azt, hogy a tiszta szívű ember más szemmel nézi a világot. Ha egy pohár víz tiszta forrásból jön, jó inni belőle. Ha ugyanaz a pohár szennyezett, minden beleöntött víz is szennyezett lesz. Nem kívül kezdődik a tisztaság, belül. Jézus is ezt mondta, a szívből származnak. A problémáink gyökere nem kívül van, hanem a szívünkben. Ezért nem elég viselkedést változtatni. Újjá kell születni. Nem azt kérdezem, mit szabad, hanem mi tisztítja meg a szívemet. Isten ígéje, az imádság, a bűnvallás, a Szentlélek munkája. A legnagyobb veszély, amikor a szánk ismeri Istent, de az életünk megtagadja. Ez a fejezet csúcspontja. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel megtagadják. Ez talán az egész Biblia egyik legfélelmetesebb mondata. Mert lehet templomba járni, szolgálni, Bibliát olvasni, imádkozni, és közben az életünkkel mégis megtagadni Krisztust. A világ nem a hitvallásunkat figyeli, az életünket. Ha egy bolt ajtajára ki van írva nyitva, de amikor odamész, és zárva találod, úgy érzed, becsaptak. Hazudik a felirat. Így van sok keresztyénnel is. A felirat szép, de az élete zárva van Isten előtt. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel megtagadják. Ez nem a hitetlenekről szól, hanem azokról, akik azt mondják, én hiszek Istenben, azért, hogy nem járok templomba. Ezért ez az íge ma hozzánk szól. Engem vizsgál, téged vizsgál, mindannyiunkat megvizsgál. Nem azt kérdezi, mit mondasz magadról, hanem azt, mit mond rólad az életed. Ha valaki egy héten át figyelni az életemet, a családomban, a munkahelyemen, a szomszédaim között, vajon arra a következtetésre jutna-e, hogy Jézushoz tartozom? Látná-e rajtam a Krisztus szeretetét, a türelmet, az őszinteséget, a megbocsátást, az alázatot, mert ezek a hit valódi bizonyítékai. Kedves testvéreim, ennek az ígének nem az a célja, hogy kétségbe ejtsen bennünket, hanem hogy őszintévé tegyen. A legnagyobb örömhír az, hogy Jézus nem csak leleplezi a képmutatásunkat, hanem meg is tudja változtatni az életünket. Péter is megtagadta az Urat, de Krisztus megbocsátott neki. Pál üldözte a gyülekezetet, mégis apostollá lett. A tékozló fiú elbukott, mégis hazatalálhatott. És nekünk is van visszaút. Ha ma a Szentlélek rámutat valamire az életünkben, ne keményítsük meg szívünket. Ne mentegessük magunkat, hanem valljuk meg az Úrnak, és engedjük, hogy megtisztítsa a szívünket. Legyen a vágyunk az, amit Pál a Galata levélben ír. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor Krisztus él bennünk, akkor már nem csak a szánk vallja őt, hanem az egész életünk. Legyen így mindannyiunk életében. Amen. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked a te élő ígédért, amely ma is megszólított bennünket. Urunk, megvalljuk, hogy bár keresztyénnek valljuk magunkat, de a szívünk, a beszédünk, a tetteink nem mindig téged tükröznek. Bocsásd meg a képmutatást, a megalkuvást, a közömbösséget és minden engedetlenséget. Vizsgáld meg a szívünket, Urunk, mutasd meg, van-e bennünk olyan terület, amelyet még nem adtunk át neked. Tisztíts meg bennünket minden tisztátalanságtól, hogy ne csak a szánkkal valljunk téged, hanem egész életünkkel dicsőítsünk. Kérünk, adj nekünk tiszta szívet és őszinte hitet. Hadd legyenek a szavaink hitelesek, mert mögöttük ott van az engedelmes élet. Segíts, hogy családunkban, munkahelyünkön, gyülekezetünkben és mindenütt, ahol járunk, Krisztus jó illatát árasszuk. Imádkozunk azokért is, akik eltávolodtak tőled, vagy megtévesztették őket hamis tanítások. Kérünk, vondd vissza őket az igazság útjára. Urunk Jézus, szeretnénk, hogy amikor az emberek ránk néznek, lássák rajtunk a te szeretetedet, tisztaságodat és hűségedet. Formálj bennünket napról napra, a te képmásodra, hogy ne csak vallomás legyen, hanem élet. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.

Jézus Krisztus békesség fejedelme. Hozzád fordulunk lelki csendességért és harmóniáért, hogy kisimult érzésekkel legyünk mi is a békesség alakítás nagykövetei. A te békességed adjon erőt nekünk odállni a békétlen, háborgó, egymásra acsarkodó emberek mellé, hogy csökkenjen a harag, az indulat, a gyűlölet, és a te békességedben oldódjanak meg feszültségeink bennünk, családunkban, munkahelyen, nemzetünkben és szerte a világon.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. Az autó, meg a labdázó kút. Dani egy szép lapos háztetőn üldögélt. Nagyon tetszett neki ez a hely. Innen nem lehetett legurulni, és az egész tető üvegből volt. Hát gondolta, bele is láthat a kisházba, hogy mit csinálnak benne. De nem látott be, mert tejüveg volt, fehér, átlátszatlan. Bosszankodott is Dani, hogy az emberek ilyen furcsákat találnak ki. Hanem aztán addig mászkált, míg talált egy nyitott részt az üvegen. Szellőztetni nyitották ki, és nagyszerűen be lehetett látni a házikóba. Dani hosszú orra óvatosan nyúlt be, aztán az egész fejét is utána dugta. Na most innen mindent jól látok, és engem nem látnak, és nincs is benne senki. Csak csupa olyan ló nélküli kocsik vannak, de milyen szépek, és párna is van bennük. Jó lehetne benne üldögélni. Dugó Dani nem igen szokott sokáig gondolkozni, ha valamit ki akar próbálni. Az autó puha ülése nagyon csalogatta. A tetőn nem volt magas, megpróbált hát leugrani. Sikerült is. Mégpedig jobban, mint tervezte, mert nem is a párnázott ülésre pottyant, hanem a kicsi kerékre, amely egy rúdra volt erősítve. Ilyettében nagyot csavart rajta, és addig kapálódzott, míg az autó, amely úgyis indulásra készen várta, hogy vezetője beleüljön, elindult. És mintha csak parancsra történt volna, kitárult az autószín ajtaja. Az autó a kínáló munkások nagy bámulatára, a vezető nagy ijedelmére szélsebesen megindult kifelé, pedig látszólag senki sem vezette. Szaladt, szaladt, mintha megbabonázták volna. Végig az udvaron, ki a kapuba. Az egyik kapufélfát le is döntötte. Nem állt meg az utcán se. Futott, nyílegyenesen. Hiába állította a közlekedési rendőr tilosra a lámpát. Minden ember csodálkozva bámult utána, és rémülten sikoltozta. A vezető, aki a kocsit éppen a megrendelő úr lakásához akarta indítani, kétségbe esve rohant utána, de persze nem érte el. Hát Dani mit csinált? Először eltakarta a szemét, és bebújt az ülés alá, annyira félt. Aztán gondolta, hogy ha elindította ezt a bolond kocsit, akkor meg is tudja állítani. Felmászott hát a kormánykerékre, és megpróbálta csavarni. Az emberek láttak valaki kis tarkát kuporogni a keréken. Azt hitték, hogy valami állat az, és annál jobban sikoltoztak. A forgalom megállt. A hosszú egyenes úton mindenki félrehúzódott. Az ablakokból is rémült emberek bámultak ki. Dani pedig forgott, ugrált, és megrángatott minden fogantyút, amit csak elért. Egyszer aztán az autóban valami nagyot recsent. A kocsi bukfencet vetett, Dani kirepült. Az emberek összeszaladtak, s megérkezett egy másik autón, a sofőr is, és mindenki kiabált. Felkutatták az egész kocsit, de senkit sem találtak. A rendőrbácsi megírta a jegyzőkönyvet, és ez volt benne: tettes ismeretlen. Az ismeretlen tettes pedig ez alatt ott kuporgott egy nagy viráglevél tövében, a vízben, csak az orra állt ki belőle, hogy éppen meg ne fulladjon. Még kócos fejét sem merte elődugni, míg a sok ember el nem oszlott, és a tönkrement autót el nem vontatták. Mikor már mindenki elment, egyszer csak megmozdult a viráglevél, kibújt alóla a Dugó Dani hosszú orra, vizes buksia, és megpróbált kiúszni a medencéből, ahová az autó dobta. Valami vasdarab állt ki a vízből, abban megkapaszkodott. Felkúszott rá, és szerencsésen rá is lépett. Kicsit fázott. A nap se sütött már, hogy szegény Danit megszárítsa, mert már esteledett. Ja, itt egy kicsit meg lehet pihenni, mondta Dani megkönnyebbülten. És innen egész szép a világ, csak azt nem tudom, minek csinálnak az emberek az utcában ilyen kicsi vizes helyeket, talán azért, hogy a virágok jobban örüljenek is, és nézegessék magukat benne. Dani is lehajolt, hogy megnézze magát a víztükrében. Nagy örömére ki is gyúltak a szép, nagy úton a lámpák, megvilágították a víztükrét is, És Dani nem bánta, hogy egy kicsit kócos, vizes dugógyerek néz rá vissza a vízből. Éppen azt nézegette, hogy az orra nem is dagadt meg olyan nagyon, amikor egyszer csak valami furcsa zúgást hallott, majd egy lökést érzett, és fölrepült a magasba. Valami úgy feldobta, mint a labdát. Nem ért rá megnézni, hogy mi az, mert már esett is lefelé. Aztán megint felrepült, aztán megint le. Hiába kiabált a torka szakadtából. Kérem szépen, én nem vagyok labda, csak a dugódani vagyok, és ne dobáljanak, mert akkor megfulladok. Aj! A szökőkút, mert az volt, amit Danit úgy dobálta, nem csak labdázott a komával, hanem szépen meg is világította, mintha csak valami tündérke lett volna. Pirosnak látszott az egész dugógyerek. Nem csoda hát, hogy egész sereg ember állt meg bámulni. Azt hitték, hogy valami újfajta vízi játékot találtak ki nekik. Különösen a gyerekeknek tetszett nagyon a dolog. Tapsoltak, újjongtak. Mindenki szerette volna közelebbről is megnézni azt a játékot, ami úgy repül a vízzel. Végre az egyik rendőr is figyelmes lett a sokaságra. Oda jött és fejcsóválva állapította meg, hogy ott valami rendellenesség történik. Mert ha új szökőkutat csináltak volna, arról neki tudnia kellene, hiszen minden nap ott őrzi a rendet az Andrássy út végén. Szólt annak, aki a szökőkutat kezeli, leállították a gépezetet, kialudt a piros fény, és szegény dugó Dani kimerülten, aléltan pottyant le, most már végérvényesen a medence vizébe. A rendőrbácsi óvatosan kihalászta, és csodálkozva nézegette. Ugyan, miféle lehet ez itte? Tanakodott. Hiszen ez a dugó Dani, kiáltotta egyszerre egy újongó gyerekhang. Ismerem a mesekönyvemből, ott is le van rajzolva, és éppen ilyen, mint itt, piros csizmája van, és az orra is éppen ilyen nagy, mert minden üvé beleüti. De már erre a sértésre Dani is kinyitotta a szemét, felült a rendőrbácsi tenyerén, és hangosan azt mondta. Kérem, az én orrom nem is attól nagy, hanem azért, mert dugóból nem lehet ilyen kicsi piszét csinálni. Az emberek nevettek. Mindenkinek tetszett a dugógyerek. Csak a rendőrbácsi nem tudta, hogy mit csináljon vele. No, ha már semmi baj, öröcsém, akkor gyere velem, majd kikérdezünk, hogy honnan kerültél a vízbe. Daninak sehogy sem tetszett ez a dolog. Már hallott róla, hogy akit a rendőr elvisz, azt többnyire bezárják, és nem mehet sehová, hanem a börtönben marad. Kérem szépen, tisztelt rendőrbácsi, mondta nagyon udvariasan. Én nem tettek róla, hogy a vízbe estem, csak véletlenség volt, aztán meg felkapott a szökőkút, és úgy dobált, és most nagyon éhes vagyok. Ezt már kicsit sírva mondta. Az emberek nevettek, a rendőr is nevetett, hiszen az, hogy valaki vízbe pottyant, nem gonosz tett. De hát örökké csak nem tarthatja a tenyerén ezt a kis fekete gyereket. Ha megengedi, biztos úr, mondta az egyik néni, akinek jobbról is balról is suttogtak valamit a gyerekei, majd én elviszem Danit uzsonnázni, aztán haza is kísérem. A rendőr örült, hogy megszabadult Danitól. Dani örült, hogy megszabadult a rendőrtől, és még uzsonnát is kap. Legjobban örült azonban a néni két gyereke, akik közrefogták Danit. Igaz, hogy sokkal kisebb volt náluk, de azért büszkén vezették a nagyszerű városligeti cukrászdába. Most volt csak jó dolgod Daninak. Ehetett mindenféle finomat. A néni meleg kendőjét is ráadta, hogy meg ne fázzon. És annyi süteményt tömött magába, hogy majd megpukkadt. Mikor jól lakott, akkor a néni azt mondta. Most pedig szépen hazakísérünk, Danikám. Ez már nem tetszett Daninak. Hiszen maga se tudta, hol van otthon ebben a nagyvárosban. Most mit mondjon? Hazudni nem lehet. Azt tisztességes dugógyerek nem teszi. Az igazat meg csak nem mondhatja meg, hogy hol háztetőn, hol pincében van a szállása. Végre, mikor már sokáig hallgatott, az egyik gyerek jött a segítségére. Anyukám, biztos, hogy a Dani valahol valami fészekben tanyázik most is, hiszen ott született, oda mi nem vihetjük fel. És hol van az a fészek? Kérdezte a néni. Hát, igaz kérem, mondta Dani nagyon szerényen, az kicsit messze van, és nem mehetünk oda, mint... Magában pedig azt gondolta, hogy az egyetlen fészek, ahol valaha lakott, most aztán igazán nagyon messze van innen. Akkor hát a legjobb lesz, ha Dani ma éjjel nálunk alszik, mondta a néni. No, támadt erre a kijelentésre olyan indián üvöltés, hogy mindenki oda nézett. A két gyerek alig fért a bőrébe az örömtől. Dani is örült, hogy teljesül régi kedves vágya és egyszer emberek, gyerekek között lehet, mégpedig úgy, hogy abból semmi galiba ne legyen. A néni még azt is megtette, hogy autón vitte haza a jókedvű kis sereget. Dani kicsit gyanakodva nézegette a kocsit, hogy nem szalad-e el vele megint, de amikor látta, hogy a többiek milyen nyugodtan ülnek bele, ő se félt. Más érzés is volt ügyes vezetővel utazni, mint a keréken táncolni. Csak az a kár, hogy nagyon hamar hazaértek.
1: A nap lement, az éj beállt, álom jő a szememre, jó Istenem, viselt gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, add csendesét szüleimnek, add csendesét mindenkinek, ámen.

testi nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dínye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dínye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangóvizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Bóna Szabolcsot jelölte ki kamarai biztosnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére. Az új kamarai választások lezárásáig az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint az átmeneti tisztség célja, hogy a köztestület átalakulása jogszerűen, átláthatóan és a gazdák érdekeit szem előtt tartva történjen. A biztos feladatok közé tartozik a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger-jégelhárító rendszer működtetési költségeinek és a közpénzek felhasználásának ellenőrzését is. A vizsgálat lefolytatása után jelentést készítenek a miniszternek, miközben biztosítják a közfeladatok zavartalan működését a jövőbeli demokratikus vezetés átvételéig. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyű zenei program, irodalmi est és koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Felújított, 4K-s változatban és soha nem látott minőségben látható lesz ősszel a mozikban a Queen legendás 1986-os budapesti koncertfilmje. A felvétel világpremierjét szeptember 15-én tartják a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A restaurálást egy új-zélandi stúdióban végezték az eredeti 35 mm-es filmek alapján, a hangot pedig újonnan keverték. Októbertől a mozivetítések mellett CD, DVD, Blu-ray és bakelit lemezkiadványokon is elérhető lesz a zenei történelem ezen ikonikus darabja.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója. Már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
2: Tekintve, hogy engem a gólya Budapesten pottyantott le, egy budapesti zenei általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskola típust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelező járt énekkarba, és egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanárképző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már a akadémia utolsó két évében elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumba, a Verespányi gimnáziumba, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra a

0: Budapesten a református gimnázium a Bármadas Csögyiroda. Jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közönséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája Nyíregyházán kaptam a főiskolán a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Református Kollégiumban, azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörben az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
1: Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
0: Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt, de a gyerekeket a mi óvodánkban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment is szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként. Teljesen a szívemig behatolt ez a muzsika, megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság, úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5 és fél esztendős koromban a kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarába, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye a naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bölcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
1: Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
0: Hát mindenek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt két fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladásra és az elvitte. Úgyhogy két árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal, édesanyám hozzáment, szült neki másik két fiút, négyen voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőr zenész. És mint amatőr zenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt négy szólamban. Egy Pretorius gyülekezet alatt, szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan elzsenget. Ezt énekeltük. Édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük. Remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltség bomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikonhoz se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak. Ráadásul édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom óta ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál, és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő szolgáltatta számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenben jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni, én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium éveim alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, amit a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója is híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály műveltségi versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, háromszemélyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a versenyfordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló gratuláló táviratok a rádióba, és nem tudták felolvasni őket, mert mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, hogy olyan csak nyilvánosságképes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Merkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségű volt az egész életemben, ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam, már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt, és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjban menni Csomasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Veresmáni gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők ketten, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben.

0: Miért lett tanár?
1: Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból, miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám és édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát egy mindig veszélytehetséges szülőnek lenni, de hát persze, hála Istennek, az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon fel alá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat. Tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett. Ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot. Ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjem mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk a Kodály versenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, Kodállyal kapcsolatban. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kellett mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjunk beszélni folyamatosan Kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózusan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket, és ez a bizonyos szerda délután, én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt férfi karának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszél, hogy holtesteinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály férfi kar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják föl-lefel, holtesteinket fölfalá a láng, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottába leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten látta, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség, és ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem akarom, nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
0: És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
1: Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjanak munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárok, Berkesi tanár úr is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncertre sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. De ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.

0: Mi a hobbija tanár úrnak?
1: Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos-hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki. Tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszttel, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatok, ott hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastattak valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végül is nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi.
0: És mivel foglalkozik most, tanár úr?
1: Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt itt van a Nyíregyházi Városi Gyülekezet énekkara. Azzal jöttem ide Nyíregyházára, amikor nyugdíjba vonultunk mind a ketten a feleségemmel, hogy a feleségemnek a kislánya itt lakik, a férjével és a két unokával együtt. Kézenfekvő volt, hogy ne Debrecenben maradjunk, hanem költözzünk át Nyíregyházára. Itt kaptunk lakást, és itt rendezkedtünk be. Rögtön eljöttem a gyülekezet énekkarába, hogy na, akkor jelentkezem basszusnak. Nagyon boldog lettem volna, hogyha basszusként segíthetem az éneklést, de pillanatokat kiderült, hogy az a kolléga, aki ezt a kórust Debrecenben, Nyíregyházán vezeti, az kapta meg az állásomat Debrecenbe, elment innen, úgyhogy kényszerűen rám lőcsölték a vezetést, feladatát a kórusban, így most aztán a nyíregyházi gyülekezet kórusának a vezetője vagyok, de annyit kikötöttem, tekintve, hogy a férfi kar rendkívül csekély létszámú, hogy nem vezényelni fogom őket, hanem az énekkar férfi szólamába beállva oldalról fogok csak integetni, és ezt azóta is így csinálom. Ez az egyik feladatom. Van még egy budapesti kórusom, amit 2001-ben alapítottam a volt növendékeimnek a köréből, és ez a Psaltémur Hungarikum vegyeskar, ami egy gyönyörű szép dokumentumnak, Szent Simonár Albert magyar zsoltáros könyvének a nevét viseli. A Psaltémur Hungarikum vegyeskarral a mai napig heti egyszer próbálunk, rengeteg csodálatos művet énekeltünk már. Ez a másik állandó feladatom, ami minden héten okot ad arra, hogy Budapestre utazzam. És egy harmadik nagy szerelmem, ami nincs messze a Psaltérium Hungarikumtól, de most már a dokumentumtól, ugye Szent Simonár Albert zsoltáros könyve, és az annak alapjául szolgáló genfi zsoltáros könyv, rendkívül izgalmas búvárkodási terület. Én szeretem a genfi zsoltárokat, ezt édesapámtól örököltem, aki lelkes rajongója volt a zsoltároknak gyerekkora óta, ő szintén nagyon szeretett énekelni, és azzal foglalkozom most nagyon sokat, hogy a genfi zsoltáros könyvet összevetem a Szenciféle zsoltáros könyvvel, és megpróbálok egy olyan izgalmas áttekintést készíteni, egy kis atlaszfélét, amely pontosan megmutatja, hogy az egyes zsoltároknak mi volt az eredeti megjelenése 1562-ben a francia és 1607-ben a magyar kiadvány. Mennyit változott azóta a magyar, azonban nem foglalkozom, hogy a francia mennyit változott, mert az szinte követhetetlenül bonyolult lenne, tekintve, hogy azóta két új teljes zsoltárfordítás készült franciául, mert már nem értik a reneszánszkori francia nyelvet, miközben mi a szenciét még elég jól értjük. Mondjuk ez nyelvfejlődési izgalmas jelenség, amivel érdemes lenne foglalkozni, de ez már nem az én asztalom, de az mindenképpen szórakoztat, és nagyon szívesen járok utána, hogy néznek ki tehát Szenci zsoltárai 1607-ben, mennyit változott a szöveg, mennyi szöveget hagytak el az időközben megjelent új és új magyar kiadványok. Ezzel napokat el tudok tölteni, és el is töltök vele.
0: Van-e kedvenc Zsoltár a tanár úrnak?
1: Hát igen. Az a baj, vagy nem baj, ugye én nagyon szeretek énekelni, és amikor egy Zsoltárt az ember énekel, akkor egyszerre gyönyörködik a dallamban, nem mindegyikben, mert a Zsoltárok zenei világa rendkívül fanyar a mai hallgató fülének. De számos olyan Zsoltár van, amelyeknek a dallamvilága végül is a mai fül számára is fogyasztható. Tehát a Zsoltárok egy jó része a zene által ma már kevésbé használatos régi egyházi hangnemeknek a skáláját őrzi, de vannak olyanok, amelyek a mai napig fennmaradt hangnemekkel jól harmonizálnak, az úgynevezett moll jellegű dallamok, illetve a dur jellegű dallamok a mai napig jól fogyaszthatóak. Tehát az ember, amikor Zsoltárt, kedvencet felsorol, akkor egyszerre kell odafigyelni arra, hogy milyen a dallam, és ilyen szempontból is vannak kedvenceim, és persze a szövegek. Nekem az méretetlen gyönyörűség a Szent Simonár szövegeit a számra venni, hogyha ki kéne emelnem, talán a 130. Zsoltár az egyik, 6. bűnbánati Zsoltár, te hozzá teljes szívből, és így tovább boldogan végénekelném mind a 4 versszakát. Nagyon szeretem a 128. Zsoltárt, amelyik álomszép, gyönyörű jó kívánságot fogalmaz meg egy ifjú párnak, amelyik az életét összekötni készül egy esküvő keretében. Ez a boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. És szívemben nagyon közel nőtt, ami elsősorban a szövege miatt, az Úristen az én világosságom, a 27. Zsoltár. Gyönyörű szép.

0: sikeres élet mögött egészen biztos van egy stabil háttér. Mi volt ez és mi ez tanár úr életében?
1: Hát eleinte is nagyon sokáig a szüleim. Hosszú ideig éltünk együtt, jó ideig már fiatal tanárként is folyamatosan együtt voltunk, és ezért aztán gyakorlatilag minden élethelyzetben először őket hallgattam meg velük, tehát tanácskoztam meg, és elég hamar eljutottam már fiatal gyerekkoromban is abba a státuszba, hogy a családi döntések meghozatalába bevontak. Ez nekem nagyon nagy becsület volt. Aztán pedig, mióta megismertük egymást a feleségemmel, természetesen, és ővel töltöttünk a legtöbb időt együtt, azóta pedig ő az, aki folyamatosan segít is, és ugyanakkor kritizál is, tehát gyakorlatilag állandóan kontrollálja a munkámat, hiszen, és ebben nagyon nagy könnyebbséget jelent, az egyrészt nagyon egyformán gondolkodunk, hát ezért is választottuk egymást, másfelől pedig, mert ő maga is ugyanazt a szakot végezte el, tehát ugyanúgy középiskolai énektanár, karvezető, kiváló és nagyon tehetséges, szerintem tehetségesebb, mint én. Tehát egy karvezető is, úgyhogy szinte, és hát persze tanár, és ezért minden dologban tökéletesen egy húron pendülünk, vagy egy srófra jár az agyunk.
0: Milyen tulajdonságokat tart különösen fontosnak?
1: Hát a kitartást mindenek előtt talán. Egészen kis gyerekkoromban, én nem tudom, mi volt az a film, de valami ló volt benne, amit talán Silvernek hívtak, angol film volt természetesen, és ott valahogy hosszan kellett futnia. Nem az volt a lényeg, hogy gyors legyen, vagy ő győzzön, de hogy egy távot végig kellett futnia. És azóta is rengeteg olyan élményem volt, amikor például jó ízén ülje le Stanislav Lem egy könyvében, aminek az a címe, hogy Magellán felhő, ez egy science fiction könyv, egy nemzetközi űrutazásra készülő fiatal biológusról az a főszereplője, vagy orvos, és ő egy maratonfutáson vesz részt. És azt az élményt, ahogyan le kell győzni, hogy amikor már nagyon elegen van a futásból, és akkor túl kell lendülnie a keserves érzésen, és mégis végig kell futnia, ezt nagyon meg tudtam érezni. Amikor a hobbikról volt szó, elfelejtettem volna, hogy nagyon szeretek futni. Illetve hát ez az, ami már csak szerettem, mert a lábizületeim már sokkal kevesebb rugalmas folyadékot tartalmaznak, és ezért keservesebb a futás, mint régebben volt. Régebben úgy is elmentem futni, amikor egy végig dolgozott nap végén szinte az vezetett le, hogy még egy nagyot futottam, és sosem gyors futó voltam gyerekkorom óta, viszont a nagy távok legyőzése az mindig egy komoly kihívást jelentett, és egy óriási lelki erőforrást, hogy az ember képes saját magát legyőzni. Édesapám volt, aki drága mindenre mondott valamit, ki önmagának ellenáll, nagyobb vitéz, mint Hajdan Handibál, mondta. És rengeteg ilyen bölcsessége volt, ilyen kedves verses bölcsességek. Nos, tehát a kitartás az, amit nagyon megtanultam tisztelni. Olvasmányélményeimben is, de a saját tapasztalásomban is. Ezt fontosnak érzem. Fontos a humorérzék. Tehát a legnehezebb tanítani valót, a legnehezebb élethelyzetet is fel lehet oldani, ha az ember talál egy fogantyút, amitől még a kényelmetlen helyzetben lévő ember is elmosolyodik. És abban a pillanatban, hogy ha mosolyogni képesek vagyunk, nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Ez manapság így mondják elegánsan, hogy a pozitív életszemlélet. De igazából emögött humornak kell lennie. Lám, ugye a humor azt jelenti nedvesség, és pont ez a humor hiányzik a bokaizületeimből, hogy jót fussak. Na, mindegy, ez már csak játék a szavakkal. Nos, tehát fontos, mindenképpen nagyon fontos ez a bizonyos kitartás. Hát mai napig, hogyha megnézek egy sportközvetítést, a befutók, hát egyszer felzaklatnak. Vagy a Tűzszekerek című film. És azt mondjuk, ugye, az már csak, ahogy szokták mondani, habatortán, hogy a Tűzszekerek egyik főszereplője mögött ott áll az Úristennel való kapcsolat felelőssége, és hogy mennyi mindent lehet vállalni, ami az emberen túlmutat, vagy ami az embernél is fontosabb, az a kényelménél, a pillanatnyi jó érzésénél, akár az életénél, tehát mindenképpen ezt tartom a legjelentősebbnek, de persze szép tulajdonság rengeteg van.
0: Így meg is érkeztünk az utolsó kérdéshez, a Tűzszekerek vezetett bennünket ide, hogy mennyiben meghatározó élet döntéseire nézve az Istennel való kapcsolata.
1: Hát azt kell mondanom, hogy állandó elszámolásban vagyok. Tehát méretetlen mennyiségű ajándékot, lehetőséget kaptam az Úristentől, és rengetegszer érzem úgy, hogy méltatlan vagyok erre. Pontosan úgy, ahogy Péter, miután Jézus visszaküldi, na, menjen vissza, és még egyszer próbálkozzuk meg a halakkal, és akkor azt a szinte szakadozik a háló, hogy bevonja, és ezek után azt mondja, hogy menj el tőle, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Életre meghatározta, amikor ezt először olvastam, és ráismertem arra, hogy az ember, ha őszinte, akkor csak azt konstatálhatja, azt állapíthatja meg, hogy arlóságával nagyon-nagyon kismértékben szolgált rá Krisztus áldozatára, és arra, hogy egyáltalán élhet. Úgyhogy ez állandóan feszélyez engem. Természetesen próbálom magam úgy használni ezt a feszélyezettséget, hogy sarkaljon, és többre jussak általa. De hát ez újból és újból, amikor az ember szembesül a hibáival, szinte csak azok vannak, akkor ez újból és újból felmerül. Ugyanakkor ott a figyelem. Rengetegszer érzi az ember azt, hogy ismét egyszer csak egy kis pöccendést kapott az Úristentől, hogy előre tudjon lépni. Tehát újból és újból lehetőséget kap az ember, további türelmet, további haladékot az elszámolással. Amikor az előbb az volt a kérdés, hogy milyen kontroll, akkor az Úristen nem mondtam. De ez valójában a legfőbb kontroll. De erről nagyon nehéz beszélni. Sosem voltam könnyű helyzetben, amikor ilyesmiről beszélnem kellett. Az Isten tiszteletnek is, és a bizonyságtételnek is a legjobb módja a lehetőség szerint legjobban elvégzett munka. És ha ez sikerül, akkor az ember bizonyságot is tett, imádkozott is, ennél nem igen lehet többet tenni.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor ezt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok!
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlés keddi ülésén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja a jobb, biztonságosabb és emberibb betegellátás biztosítása. Kifejtette, hogy a szektor megújítása következetes munkát igényel, amelynek egyes hatásai már hónapokon belül, míg más változások évek múlva érezhetők. A miniszter ígéretet tett arra, hogy bevonják a szakmát a döntésekbe, meghallgatják a betegek és hozzátartozók hangját, valamint megvédik az egészségügyi dolgozókat. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter kamarai biztost jelölt ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére az új választások lezárásáig. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tisztség célja a kamara átalakulásának jogszerű, átlátható levezénylése a gazdák érdekei szerint. A biztos feladata lesz a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger, azaz a jégkár mérséklő rendszer működési költségeinek vizsgálatát is. Emellett ellenőrzi a közpénzek és a források szabályos felhasználását, valamint biztosítja a közfeladatok zavartalan ellátását az átmeneti időszakban. A Keresztény Demokrata Néppárt 100 millió forintos gyors segélyt kér a magyar kormánytól a hétfői kárpátaljai vihar magyar károsultjainak. Nacsa Lőrinc frakcióvezető helyettes tájékoztatása szerint a pusztító szél, jégeső és vihar lakóházakat rongált meg, tönkretette a mezőgazdaságból élők fóliasátrait, ültetvényeit, valamint a nagydobronyi református templom tetejét is. A KDNP javasolja, hogy a kormány kezdjen tárgyalásokat a károsult vállalkozók megsegítéséről és a helyi szervezetek bevonásával mérje fel a megrongálódott templomok, iskolák és intézmények kárait is. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET-kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Elhunyt Veres László, rádiós újságíró, zenész, a DVTK egykori hangulatfelelőse. A 60 éves korában elhunyt média személyiséget Miskolc saját halottjának tekinti. Veres László a Non-Stop Rádió és a Rádió Gaga műsorvezetőjeként, valamint a Kabinet RT dobosaként is ismerté vált. Évtizedeken át volt aktív szereplője a város kulturális életének és közéletének. Munkásságával, hangjával generációk számára jelentett állandóságot és jó hangulatot. Emlékét a felvételek mellett a miskolciak örökre megőrzik.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A Bogyós Gyümölcskert Péter és Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Zoszti fiú esetén.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: A góbék nábobja. Másnap uzsonna táján befogatott a főispán, megindultak a hasigérő hóban borontóra. 3-4 falun kellett keresztül menniük. Szegényes házikók a székelyeké, de tiszták. A kopjás kis kapu a vendéget üdvözlő feliratokkal ott van mindeniknél, tulipánokkal kifestve, a házak zsúppal vannak fedve, kémény nincs rajtuk, a vendéghívó füst ott jön ki a fedelen, ahol neki tetszik. Kemény, csikorgó hideg volt, a nemere is fújdogált derekasan. Utasainknak csak a veres orra látszott ki a bundákból, meg az úzmarás bajuszból valami. Unalmas, kellemetlen út volt, beszélni se igen lehetett, csak éppen a legszükségesebbekre szorítkoztak. Félek, Tenki gróf is ott lesz, jegyezte meg útközben a főispán. Katánginak annyi sok mindenfélétől kellett volna félnie, hogy már semmitől se félt. Messze van még borontó? Kérdé. A dombon túl. Megint elhallgattak, csak a kapaszkodót elhagyva szólalt meg újra a főispán. Ugyan, isztállak, mi is vagy te voltak éppen, hogy be tudjalak mutatni? Orvos vagyok. Az is egy nagy baj. Miért? Orvosból a székely nem csinál képviselőt, kicsire nézi a doktort. Hát akkor ne mondj doktornak. Minek mondjalak? Írtam valamikor egy pár tárcát a felvidéki magyar közlönybe. Írónak fogom mondani magam, ez senki se tartja számon. Szeretik az írókat? A báró vállat vont. Újra fülükre húzták a bundát, és mélységesen hallgattak, míg csak meg nem állott a kocsi. Itt vagyunk a nábobnál. Valami tornyos, bástyás, ragyogó várkastélyra gondolt Menyus, csodálkozott nagyon, hogy egy kis kúria udvarán áll meg a négy párolgó ló. Sáros megyében a szegény bocskoros nemesek laknak ilyenekben. Az udvar tele volt csézákkal, hintókkal, fürhéces szekerekkel és bútorokkal. Almáriumok, ágyak, szekrények, bőrdíványok hevertek künn a havon, egymás mellé állítva. Itt valami költözködés van? Jegyzi meg a doktor. Dehogy! Kirakták az összes bútorokat, hogy a vendégek beférhessenek. Annyian vannak. Majd meglátod. A székelyek nábobja nem olyan, mint a világ egyéb krőzusai, őt mindenki szereti, de mi, itt is van. Valóban, kün állt hajadonfővel egy nagy, brontes ember, de olyan szelíd arcú, mint egy ártatlan gyerek. Egy jó öreg fiú benyomását tette az egyszerű alak. Ez hát a nábob, ez a deresfejű úr. Megrázta a főispán kezét, és ugyanakkor barátságosan mosolygott az idegen felé, mintha az az édesded mosolygás lenne a kérdezés, hogy ki ő? Katángi Menyhért barátom Budapestről, mutatta be röviden a főispán. Isten hozott, mondta egyszerűen, s kezeit a Katángiéba fűzte kordiálisan, elől eresztvén a főispánt, maga vezette be a tornászról nyíló első szobába, mely tele volt szürke posztós farkasbundákkal. egész a gerendáig ért a bunda garmada. Úgy kellett felhajítani kettőjükét a tetejére, mint a búzakévét szokás az asztagra. A bundák szobája után, melyben a bundák miatt csak egy átjáró maradt a következő ajtóhoz, egy másik nagy szobába léptek, mely tele volt vendéggel. Ember ember mellett szorongott, egy almát se lehetett volna lehajítani a képzelhető legtarkább társaság. Itt egy elegáns lakcipős alak smokingban, mellette egy másik ócska formájú kopott bekesben. Volt ott gróf, falusi tanító, jegyző, asztalos, viszispán, kanonok, zsiduárendás, a becsületes góbék, primipilusok, pixidáriusok szépen megfértek együtt, örültek egymásnak, diskuráltak, disputáltak, és nem tartották szükségesnek egymást lenézni. Maga a nábob, bár a természeténél fogva lassú és nehézkes, erre az egy napra bizonyos fürgeséget erőszakolt magára. Úgy tudott járni-kelni a tolongásban, mint egy vendéglős. Sas szeme legott észrevette, ha szivar, gyufa vagy más kellett valakinek. Ne is vegyétek rossz néven, mondogatta imitamott az állva beszélgető csoportoknak, hogy nem tudtok leülni, ha a székeket behozzám, be sem férnétek, hát én pedig inkább benneteket akarlak itt, mint a székeket. Nem volt aranyért sem más bútor, csak a kályha. Ám bár a kályha több, mint bútor, az már szinte családtag. Tetejéről finom birsalma illat terjengett, barátságosan elvegyülve a dohányfüst folytó szagával. A sokaságba elegyedve imitamot bemutatta hősünket, részint a házigazda, részint a főispán. Amint bejjebb-bejjebb hatoltak a szobában, egyszerre csak kibukkant menyus előtt Király János uram is. Karjait összefonva állt egy szögletben. Menyus első mozdulatával hozzá akart rohanni, már száján is volt az atyafiságos felkiáltás: hollá, jó napot, János bácsi! De egy tiltakozó mogorva szemintés észhez térítette a magáról megfeledkezett kerületvadászt. János király homloka hirtelen tele lett ráncokkal, súró szeme végtelen hidegséget fejezett ki, mintha kiáltana feléje: ne közelíts hozzám! Jó szerencse e kritikus pillanatban egyszerre galléron fogta a főispán. Gyere, nézzük meg a harmadik szobát is. A harmadik és egyszer s mind utolsó szobában 5-6 asztalnál ferblit játszottak. Összezsúfolva ültek a játékosok és gibicek, ott is alig lehetett mozdulni. A főispán mégis befurakodott a szoba belső részeibe, s valamit beszélgetett a játékosokkal a legutolsó asztalnál, aztán megint végig viaskodta magát visszafelé katángig. Akarsz-e ferblizni? Nem éppen. De hát akkor mit csinálsz itt egész éjjel? Hát megvacsorálunk, aztán lefekszem. Lefekszel? Hol? Nagy szemeket mereztett Katángira, hiszen láttad, hogy az ágyak odakünt vannak az udvaron. Hát a többiek se fekszenek le? Kérdé, kétkedőleg pillantva végig néhány aggastyánon. Egész főispánságom alatt elő nem fordult efféle lefekvés névnapon. Teringettét, hát nincsen a házban több szoba, valami alvókamra? Télen nincs, de ha nyár volna, a szénapadláson lehetne aludni. No, a náboptoknál nincs valami nagy komfort? Kezdem apródonként nem érteni, miben áll voltaképp a nábobsága. A főispán aprehenzívus képet vágott. A székely ember nem bingyezti ki léha szifraságokban, amie van? Egyszerűen lakik és él, még ha gazdag is. Hát csak ugyanolyan gazdag, és miben van a vagyona? A földjeiben, mind prima földek. Sok földje van? Ő méltósága elgondolkozott, mintha elméjében össze akarná szedegetni a réteket, erdőket és szántóföldeket. Van annak talán 200 hódja is. Csak. Ne beszélj olyan hangosan és jegyezd meg magadnak, hogy a nagyságot mindig az arányok teszik. Ha csak 3 cipónyi eleség volna az egész világon, 1 cipó birtokában gazdagabb lennél Rócsinná. Biz, ez igaz lehet. Akkor nyugodj bele és gyere ferblizni. Még csak 6 óra, s a vacsora éjfél táján lesz. Az időt el kell ölni. Már szorítottam is magunknak 2 helyet a legvégső asztalnál. Kik játszanak ott? Rendre elmondta a játékosokat, nagy történelmi nevet viseltek valamennyien. 3 gróf volt. Katángi összerezzent, mikor Tenki Albertet mondta. Ez hát a vetélytársa. Nyulánk, döjfös tartású arisztokrata. A 4. partner csak nemes volt, de fejedelmi ivadék. Katángi ilyetten hőkölt vissza, hogy üljön ő le ezekkel a mágnásokkal. Mindössze 4 10-es bankó volt a zsebében. Nem, dadogta röstelkedve. Meg kell tenni. Hogy akarsz ismerkedni másképp az emberekkel? A Biblia valami olyasfélét mond, sírókkal sírni, nevetőkkel nevetni, ferblizőkkel ferblizni. Gyere, ha mondom! Megfogta a galériát, és vitte. Menyus homlokán, zavarában a verejték gyöngyözött. Elképzelte, hogy mi lesz vele, ha minden pénzét elveszti, és nem tud majd fizetni. A szégyen öli meg. Legalább a revolverét hozta volna el. Őszintén be akarta vallani pénzbeli állapotját, de mire szóhoz jutott, addigra azon vette magát észre, hogy már ott ül a széken 2 mágnás közt, már a kártya is ki van osztva. Megadod a vizét? Megnézte a kártyáját, 2 piros volt, az alsó a felsővel. Megadom, mondta síri hangon. Mennyi? 1 picula, többnek nem szabad lenni. Hősünk föllélegzett, de még mindig félve tekintett a többiekre, mit tesznek ők a zsinórba, mert ki tudja, mi Erdélyben a picula. Hisz ők kupának nevezik a kancsót, méltóságosnak a nemest, nagyságosnak a mágnást, az ördög igazodik itt el. Hát ha a 10 forintos bankó címezik, piculának. De félelme alaptalan volt, a zsinórban valóságos lúnyai hatosok csillogtak nyájas, ismerős fényben. Menyus valami hálafélét érzett most a ma derék régi erdélyi fejedelmek iránt, akik szűken adományozták az uradalmakat a székely főuraknak, sőt, el is szedegették néha napján. A ferbli a ragadozó állatok közé tartozik, gyorsan eszi a pénzt és az időt. A fali óra kakukja minduntalan előjött kiáltani, hogy 1 órával megint közelebb vannak a követválasztások. Éjfél felé bejött a háziúr, stentori hangon kihirdetni. Az asztalokra és a székekre szükség van, urak! Abba hagyták a játékot, besöpörték a pénzt, valami keveset Katángi úr is nyert, mire aztán 4 perc alatt összetolták az asztalokat a 2 szobán keresztül, s kezdődött a vacsora. Azok a csodaszép nyulánk, szürke szemű székely leányok szakadatlanul hordták fel az ételeket. A töltött káposztától és a ropogósra sült malasztól kezdve, aki még holtan is illedelmesen tartott a szájában egy sültalmát, a kürtős kalácsig és a levelen sültig ott volt a székely konyha minden pompája, dicsősége. Némely hatalmas illatú étel után bebeszólongatták a szakácsnét, Nemes János Péterni asszonyomat, aki be is jött pironkodva mindannyiszor, mint a színpadokra a nagy szereplők, és felhajtott 1-1 pohár bort, melyel a hálás góbék megkínálták, miközben a száját törülgetve eldadogta, jobb is lehetne, én stálom. Aztán megindultak a tósztok. A székely keveset beszél a lakomáknál, nyugodt, méltóságteljes és mogorva. Ha beszél, felköszöntőkben beszél, pátosszal és meglehetős világosan. Egész disputák támadtak és zajlottak le lassú hömpögéssel, kacskaringós szónoklatokban. A vacsora eltartott éjfél után 5 óráig. Ekkor a nábob újra így szólt. Az asztalokra szükség van! A vendégek fölálltak, s az asztalokat és székeket visszahelyezték a régi helyükre. Restitutio in integrum. Hát, már most mi lesz? A főispán vállat vont, mint egy igazi fatalista. Hát, mi lenne? Megint leülünk ferblizni. De hát aztán, mikor megjön az ideje, megjön vele a fölöstököm. Mit akarsz még tudni? Hogy a hazamenetelre mikor gondolsz? Ó, az még messze van, barátom. Odáig én nem gondolkozom előre, hanem annyit mondhatok tájékozásról, hogy a névnapok itt közönségesen 3 napig tartanak. Abba én belehalok, sóhajtotta a megszeppent Katángi meggyőződéssel. A halottakra nem kötelező. Aki hamarabb meghal, az hamarabb megy, mert ide el se férne egy ravattal, hanem az életben maradókra kötelező a 3 nap, a 4. a bundaválogatás. Hát az mi? Pattant fel a doktor hüledezve. Állják, csak nem képzeled, hogy mikor 4. nap hazaindulsz, akkor a garmada bunda közül, amelyik mind egyforma posztóra, szőrre és szabásra, egyszerre odabökszel a magadéra. Egy egész nap telik el a turkálásban, az ide-oda hánytorgatásban. Hidd meg, nagy mulatság, igazi élvezet, ha az ember végre posztot discrimina rerum a jószágához jut, föltéve, hogy el nem cserélték, és el nem vitték másikat hagyva helyébe. No, húha, az szép lenne, az enyém haszonbérve van véve a szabomtól, minden napra 1 forint árrenda, ha elviszi valaki, holtig fizethetem. A jövő valóban aggasztó volt. Menyhértünk, mint a féle elpuhult városi ember, már most is fáradt volt a rogyásig, azt hitte összeesik. Kezdte már sajnálni, hogy idejött. Mire való volt ez? Legjobb volna valahogy megszökni innen, csak legalább beszélhetne János bácsival. De János bácsi úgy látszik, szándékosan kerülte, valahol messze ült az asztal alján, mint kún kapitány. A kún kapitányság egy adhok tisztség a székely lakománál. Minden 4-5 vendég közt ül egy kún kapitány, akit a gazda kér fele tisztségre a kisebb tekintélyek közül, hogy a mellette ülőket kínálgassa, kiszolgálja, töltögessen nekik. Katángi csodálkozott. Mi az ördög ez? A hatalmas János király szolgáljait fel a többit? Lehetetlen azt érteni. Az is feltűnt Katánginak a vacsoránál, hogy az öreget, bár mindenkiért emeltek poharat, senki sem köszöntette fel. Nem állhatta, hogy az okát ne kérdezze bal szomszédja, a jóképű Gábor Istvántól, aki szóró-szóra ezt felelte.
0: Mink nem igen szeretjük itt a megyében. Nyikorgó taigának senki sem mondja, gyere hintó.
6: De ott bent a városban, ellenvetik Katángi, úgy hallom, nagy hatalma van. Gábor Pista megvetőleg vonogatta a vállát.
0: Ja, no, a róka is tisztartó a maga lyukában.
6: Menyust nagyon lehangolta a János király ilyetén devalválása, Klára bolondá tette őt ezzel az emberrel is, bárcsak soha meg se ösmerte volna. Amint így elmélkedék felőle, a 3. szobába a partnerekhez vágva állt magát a tolongó emberrajban, egyszerre csak, honnan nem veszi magát, elsuhan mellette János király, és a fülébe súgja.
0: Minden a legjobban megy.
6: Katánginak még ránézni se volt ideje, eltűnt egyszerre, mint a füst. Minden a legjobban megy, de mi az ördög az a minden? Ej, locsog az öreg ostobaságokat. Már rá se gondolt a jelöltségére, csak a megszabaduláson törte fejét,
0: midőn az ajtónál elcsípte egy szürke posztós ember, s valami protekcióra kérte a kultuszminiszternél. Nincs nekem a miniszterre befolyásom. Majd lesz, felelte a szürke posztós ember jelentőségteljes hunyorítással, mintha mondaná, tudok én már mindent. Ez kicsit szeget ütött Menyus fejébe, még jobban, hogy kártyázás közben odajött háta mögé az öreg Baló Gáspár, a szabad elvű párt ottani elnöke, megveregette vállait, és valami szépet akarván mondani, amivel megbíztassa, de azért a tapintat határait még most át ne lépje, másik agyarára tolván ágy nyelvével a szivarját, így szólott szörnyűséges nyugalommal. Éppen olyan formájú lapockája van, öcsém uram, mint a megboldogult Lábodi Kristófé volt. Lábodi Kristóf ciklus elején elhalt kedvenc képviselőjük volt, kit ők Székely Deák Ferencnek nevezének. Fölkacagott erre a Fő István Gibice, egy megyei aljegyző. Csak tán nem, lapocka szerint szemeli ki bátyám a követek. Az öreg szigorúan tekintett le a szája eljárt ifjoncra. Vagy hogy igen, hékás, csirke vagy te ahhoz. Menyus majd leszédült a székről. Azt hitte álmodik, pedig éppen ez űzte el az álmot a szeméből, ha majmun a tündér nagy öltésekkel bevarni készült a szemhéjait, az a tapasztalat, hogy reménytelen dolgai jóra kezdenek fordulni, legott kiszedte szemeiből a férceket. Ereiben fiatalon csergedezett a vér, mintha újjászületett volna. S míg gépiesen osztotta, gusztálta a kártyákat, valóságos tűkön ült. Szeretett volna szétnézni, mindenkivel beszélni, egy szóval még jobban meggyőződni a hangulatról. Lehetetlen, mégis lehetetlen, tűnődött magában. János király csinálta volna, hiszen ő itt vékony tekinté. Nem. Ostoba vagyok, képzelődöm, hogy is lehetne igaz. Pedig igaz volt. János király jól felhasználta a mai estét. Mihelyest megjöttek a főispánék, elplegykázta nagy suttogással azoknak, akikkel jobban barátkozott. Úgy nézem, a főispán megint töri a fejét valamiben, olyan fejez, mint a griff konyhája Brassóban. Mindig fél ott valami, vagy azt hiszitek, hiába hozta ide azt a pesti embert. Ugyan, miért hozta volna? Képviselőnek akarja varni a nyakatokba. A székely urak összenéztek. Bizony, meg lehet. Hogy lehet-e? Tom! Hogy kitől Tom? De ez már csak súva mondta. Hát maga Tisza hozta szóba, mikor a minap fent jártam. A székely urak kezdték úgy félszemmel méregetni, fürkézgetni Katángit. Csinos, formás ember, mondák némelyek. Ki tudja, mi lakik benne? Szóval a figyelem ráfordult, amit sem ő, sem a főispán észre sem nem vehetett. János király pedig csak egyre folytatta a maga furfangos aknamunkáját. Megmondtam azonban Tiszának, hogy abból semmi se lesz. Ha nem fogadott szótám, lássa, itt nem lesz követ az ő Katángia. De uram fia, nem is nekünk való, hiszen nem tud ez becsületesen még magyarul sem. Ugyan, hallgassák csak, hogyan ejti ki a szavakat! Bizonyos fenntartással fogadták eleinte közléseket, de azért terjedtek, mint a futótűz. S János úr az egyik csoporttól a másikig kacsázott, hogy ott is elmondja pöffeszkedő nézetét imégyen. Nem lesz meg, ha mondom. Ha egyszer én mondom, macska legyek, ha engedem. S ilyenkor hegykén a mellére ütött. Persze, rögtön akadtak a kevés megyeiek közt, akiket vérig bosszantott a hencegése. Nem engedi? De hát, ha mégis megválasztjuk, Nova, szeretném én látni! Pattant fel az öreg, mint egy mérges pulykakakas. Erre aztán feljebb emelte a hangját a másik is. Eha, de nagy úr az úr! Hisz önnek ebben a kerületben voksa sincs, mi jogon akar itt rendelkezni? János király a halántékáig vörösödött haragjában. Azon a jogom, mert én jobban tudom, melyik kövek való ide, mint az urak. Ho-ho, otthon parancsoljon, király úr!
6: A Vidra falusi Olt Miklós, aki maga 100 voksot szokott képviselni, mint széles atyafiságának nesztora, meglóbázta most a nagy szőrös kezét a király orra alatt.
0: Lassan azzal a kis testtel, király uram! Itt a szavam, nem disznóhólyag, most már azért is rászavazok az izére, hogy is hívják csak? Katángi. Igenis, Katángira!
6: Oly túlságos hangosan folyt immár a diskurzus, hogy csitítóknak kellett közbelépni.
0: Pszt, ne okoskodjanak! Ami nem illik, nem illik, hiszen meghallják a kártyaszobában is.
6: Kérlelni kezdték János királyt is. Az nem járja, amit csinál. Ha már nem nézi a vendéget, nézze valamire legalább a házigazdát. Bizony, szép lesz, ha fülibe jut, hogy a vendégét hogy szapulják. De király János javíthatatlan maradt. Verte a mellét, hogy őt nem lehet elnémítani.
0: Én karakter vagyok, rikácsolta. Ami a szívemben, az a számon.
6: Folyton folyvás dolgozott, agitált Katángi ellen, s úgy fölpaprikázta maga ellen az embereket, hogy mire megvirradt, mindenki egy véleményen volt, mindenki hangoztatta. Megválasztjuk a pesti embert. Punktum. Akadt olyan is, aki datosan hozzátette. Ha kell, eladom még a 2 lovamat is. Voksokat veszek az árán, de megmutatjuk Isten úgy segélye János királynak, hogy ez lesz a követünk. Midőn 9 óra tájban bejött a házi úr a kártyaszobába, a sztereotíp kikiáltásával, kérem az asztalokat! János király szintén beosont, s elejtvém valami hatosta Katángi háta mögött, amint lehajolt érte, a következő hadi jelentés súgta.
0: Egy hangú lészen a választásod, fráter.
6: Egy megvesztegetett dinaszta. A reggeli után újra a ferbli következett. Egyéb változatosság nem történt, csak a szivarok fogytak el. Egy lovasembert kellett küldeni a szomszéd faluba, ahol állítólag kapható kurta szivarok az örménynél. Addigi használatra összekereste a gazda öreg pipáit, pipaszárakat evenyészett. Néhányat kölcsönzött, imit amott a faluban, nagy delícia volt ez is, akinek jutott. Még a mágnások se fintorgatták az orrukat, hogy szotyakos a pipaszár. Az ebédnél, mely uzsonna tájára esett, ismét megindultak a tósztok. A legtekintélyesebb emberek emelkedtek fel, Katángi menyhértre ürítve poharukat, olyan forma célzásokat pomva szőve, hogy
0: ha az Isten úgy akarja, mint münk, ezen mű vendégünket szívünkhöz jobban is megragasztjuk. Valamiképpen a kanyarodó patak messziről jön az ő csergedező vizével, de akármilyen messziről érkezik, sehol sem mondják, amerre elfolyik, ahol jönni egy idegen patak, hanem mindenek így szólanak, ez a mi patakunk. Engedje az Úristen, ő szent felsége, hogy itt a mi megyénkből váljék a kis patak nagy folyammá.
6: Szépen, szívhez szólón tudtak ők beszélni, van valami bibliai őserő az ők különös észjárásukban, a Libanon cédrusainak illatával és Tibéza mézével. Az éljenzés és lelkesedésben látszott János királyon, hogy a méreg eszi, de közbe is kocsogott minduntalan.
0: Vagy ki tudja, no majd meglássuk!
6: És több efélét. A szomszédjai úgy tettek, mintha nem is hallanák, de ő nem törődött velük. Éles látásával Legot kikereste a homogén elemet, Tenki grófot. Őt nézte, mint egy ő hozzá adresszálta a közbeszólásait. Egyszer felkelt az asztal végéről, s oda tipegett a grófhoz.
0: A macska is szereti a tejfölt,
6: mondá fennhangon, a grófhoz hajolva,
0: de a mély köcsökben vagyon, mégsem juthat hozzá, mert a fejebe nem fér.
6: A gróf összeráncolta a homlokát, kezdte sokallani a János úr szeretetét, de rogált neki ez a közösség. Ugyan, hagyjon békét, szólt Mogorván. A többiek pedig éppenséggel megbotránkozának a király János illetlen viselkedésén.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
1: A gyors gyümölcskertész. Szent Péter esetén. Házasságon innen.
2: Katalin.
1: A gyerek.
7: A gólyakalifa.
2: Foszti fiú esetén.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: tesz. 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrincz Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadék képződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A Fidesz válaszokat sürget a miniszterelnöktől és több tiszás politikustól a gyermekvédelmi ügyekben felmerült újabb kérdésekre. Panyi Miklós frakcióvezető helyettes és Pócs János országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón bírálta a hatósági eljárások esetleges elhúzódását. A politikusok egy tiszás aktivista nyilatkozatára hivatkozva a kampányidőszakban történt állítólagos pénzügyi juttatások tisztázását követelik. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a feljelentések nyomán nem tapasztalnak elég gyors és hatékony fellépést az illetékes szervektől. Emellett nehezményezték a sajtó korábbi esetekhez képest visszafogottabb tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. 20 amerikai és kanadai tinédzser teljesített missziós szolgálatot a Ten Missions International szervezet képviseletében a Kisoroszi Református Egyházközség nyári táborában. Kisorosz Pest vármegyében, a Szentendrei sziget északi csücskében, a Duna partján található, a főként 12 és 15 év közötti fiatalokból álló csapat kétkezi munkával, kerítésfestéssel és építési törmelék elszállításával segítette a helyi közösséget. A tengeren túli vendégek angol nyelvű dicsőítő énekekkel, bábjátékkal, programokkal színesítették a helyi gyerekek mindennapjait a Szentendrei szigeten. A missziós út során a résztvevő tinédzserek lemondtak a mobiltelefon használatáról, és a közös élmények mellett bibliai igéket is tanultak, írja parókia.hu. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a nagy közönség. A 100 éves, ma is üzemképes jármű tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is közreműködött. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára nyíló tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. A kiállításon többek között Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert és Gábor Zsazsa tengeren túli emlékei is megtekinthetők lesznek július 30-ától. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től, biztosítva a közvetlen összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A gépek kezdetben szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubai között, a hálózat pedig hozzáférést nyújt a társaság több mint 120 célállomásához. A járat sűrűség a tervek szerint 2026. október 25-től emelkedik majd napi szintre. A légitársaság eddig több mint 137 millió utast szállított 97 Boeing repülőgépével.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Fianna zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Fiana zenekart 1996-ban alapította Lang János és Varga Kornél. Abban az időben az együttes a tradicionális írzene hű tolmácsolását tűzte ki célul.

Ezáltal a zenekar hamar népszerűvé vált Magyarországon kívül is, elsősorban azokban a klubokban, ahova az eredeti ír folklór rajongói járnak. A Fianna életében nagy változást hozott, amikor Jani egy angliai turné során megismerkedett Ellennel, így vette kezdetét egy mindmáig egyedülálló angol-magyar zenei együttműködés.

Ebből született a Fianna első albuma is, The Mad Skeleton címmel, amelynek zenei anyaga főként tradicionális ír zenére épült, később újabb tagok érkeztek, Ákos, Luke és Rick csatlakoztak, így alakult ki a Fianna felállása és az a sajátos hangvétel, amely úgy ötvözi az európai tradicionális és modern zenei elemeket, hogy mindvégig az egyik legősibb örökségben, a kelta tradícióban gyökerezik.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Fianna zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dínye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dínye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangóvizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Bóna Szabolcsot jelölte ki kamarai biztosnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére. Az új kamarai választások lezárásáig az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint az átmeneti tisztség célja, hogy a köztestület átalakulása jogszerűen, átláthatóan és a gazdák érdekeit szem előtt tartva történjen. A biztos feladatok közé tartozik a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger-jégelhárító rendszer működtetési költségeinek és a közpénzek felhasználásának ellenőrzését is. A vizsgálat lefolytatása után jelentést készítenek a miniszternek, miközben biztosítják a közfeladatok zavartalan működését a jövőbeli demokratikus vezetés átvételéig. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyűzenei program, irodalmi estés koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Felújított 4K-s változatban és soha nem látott minőségben látható lesz ősszel a mozikban a Queen legendás 1986-os budapesti koncertfilmje. A felvétel világpremierjét szeptember 15-én tartják a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A restaurálást egy új-zélandi stúdióban végezték az eredeti 35 mm-es filmek alapján, a hangot pedig újonnan keverték. Októbertől a mozivetítések mellett CD, DVD, Blu-ray és bakelit lemez kiadványokon is elérhető lesz a zenei történelem ezen ikonikus darabja.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Vakációs Biblia tábor a Jánosi és Balazséri református gyülekezetekben.
2: Én először közös gyerekhetet szerveztünk a balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddig évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek.
1: Hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként a pszichés tüneteket?
3: Nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp át kell, hogy kerüljenek.
1: A Vibe Fesztivál.
4: A Comix legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve, hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Nemrég ért véget a rám talált vakációs bibliatábor, amely idén is sok gyermek számára adott lehetőséget arra, hogy játékokon, kézműves foglalkozásokon, énekeken és bibliai történeteken keresztül erősödjenek hitükben és közösségi élményekkel gazdagodjanak. Idén a tábort a Jánosi és a Balazséri Református Gyülekezet közösen szervezte. Arról, hogyan sikerült az idei tábor, milyen üzenetet vittek haza a gyermekek, és miért fontosak ezek az alkalmak a gyülekezet életében, szintén Fodó Annett mesél.
2: A gyülekezet élete nem áll meg a presbiter választásban és beiktatásban, hanem már a gyermektáboron is túl vannak, és idén a Balazséri Református Gyülekezettel közösen szervezték a vakációs bibliaetet. Hogyan zajlott ez a közös szervezés, a közös gyermektábor?
3: Így van, idén először közös gyerekhetet szerveztünk a Balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és más hetekre a gyerekek. Ez pozitívum egyébként, hogy kétszer is hallják az Isten igéjét, másrészt pedig sajnos munkatársakban sem tudunk annyira, gyerekmunkásokban sem bővölködni, és ezért ezt határoztuk, hogy mivel úgyis gyerekek sokszor ugyanazok a gyerekek járnak ide is és oda is, munkatársak pedig kevesebben vagyunk, ezért összehozzuk ezt az alkalmat, így talán közösségépítés is van a két gyülekezet között, illetve a gyerekek között. Úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült tábor volt. Megbeszéltük előtte nyilván a balazséri munkatársakkal is, és a jánosi munkatársakkal is a programot, leosztottuk a feladatokat, amint számomra nagyon-nagyon pozitívum, hogy a konfirmandus, illetve a fiatalok is be tudtak ebbe kapcsolódni nagyon jól, tehát 13 munkatárs vett részt ezen a héten, a fiatalok közül is, és ott voltak a gyerekek között, segítkeztek a kézi munkában, a kerettörténetben, aranymondásban, úgyhogy számomra ez nem csak a gyerekekről szól, hanem arról is, hogy talán kineveljük a következő szolgálattevőket is.
2: De jó ez az, hogy kineveljük az új szolgálattevőket, hiszen valóban fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek. Mennyire tudnak a fiatalok a még kisebbekhez oda nyúlni és jelen lenni, és segíteni nekik, játszani velük, foglalkozni velük, hiszen ma már egy picit ez a generáció megváltozott.
3: Nagyon nehéz, nem mondom őszintén, most azt tapasztaltam, hogy a mai generációnak, a mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni. Tehát most már a figyelem nagyon lecsökkent, az aktív figyelem, amit a gyerekek tudnak, ezért is nagyon örültünk, hogy sok segítőnk, illetve munkatársunk van, ezért így rá tudtunk egy-egy gyerekekre nézni. Sok a gyerek, aki ugye mozog, vagy le kell kötni a figyelmét, viszont olyan jó, amikor azt láttuk, hogy azt hallottuk, amikor gyerekek egymás között beszélgették, hogy egyik talán szomorkás volt, a másik meg vigasztalta, hogy hát miért érzed magad szomorúnak, hisz szeret téged Isten, meg Jézus meghalt, érted? És ez annyira pozitív, ha a gyerek egymást missziózza, vagy egymást tesz bizonyságot, hát akkor ez már megéri. Nem könnyű lekötni a gyerekek figyelmét, viszont igyekeztünk nyilván különböző programokat szervezni, akár kézi munkát, játékot, tehát minden alkalommal voltak állomásos játékok, amit viszont az ifjak találtak ki, és ők valósítottak meg. A fiatal lekonfirmált fiatalok, fiúk és lányok, és ez is nagyon pozitívum, hogy úgy tudtak a gyerekekkel bánni, hogy ők ezt a blokkot meg tudták szervezni, és tényleg érdekes volt, és élvezték, és nagyon-nagyon építő volt.
2: Hogyan épült fel a tábornak a szerkezete? Ugye a Cohen programjához kapcsolódtak, de hogyan kézzelhetjük-e, mi volt a fő téma az igei szakasz?
3: Már mi is évek óta, mint a balazséri, mind a jánosi gyülekezet, a Cohen programot veszük a gyerekhéten alap történeteknek, illetve alap programnak. Az idei évben a rám talált téma köré forogtak a napok, illetve a téma köré épültek a napok. Így minden nap megtapasztaltuk, hogy Jézus hogyan talál ránk a magányunkban, a betegségünkben, a szégyenünkben, és hogyan változtatja meg az életünket. És olyan énekekkel, dalokkal, aranymondással, történetekkel, kerettörténettel próbáltuk ezt mélyíteni a gyerekekben, hogy ez valóban megmaradjon.
2: Milyen szerepet vállalt a gyülekezet? ebben a táborban, hiszen minden a finom ételt kaptak a gyerekek, tehát ki kellett kivitelezni, és úgy gondolom, hogy ehhez kell egy háttérgyülekezet, aki jelen van, és segít a háttérmunkában.
3: És ebben is annyira jó meglátni a gyülekezetnek az összefogását, és az, hogy fontos a gyülekezet számára, hogy a gyerekek akár saját gyülekezetről van szó, vagy akár most mi kapcsolódtunk be a balazsévi gyülekezet életében, mivel most a helyszín Balazséron volt, ezért a balazsévi gyülekezet vállalta magára például az étkeztetését a gyerekeknek, és nagyon jó volt megtapasztalni ezt, hogy abszolút nem volt ebben semmilyen negatívum, hanem olyan hátteret tudott ezért biztosítani, hogy a gyerekeknek nem csak a lelki, hanem ők a testi szükségleteit is biztosították, de ugyanígy a jánosi gyülekezet tagjai is próbálták gyümölcsökkel, fagyival biztosítani a gyerekeknek a jólétét, és akkor a terv pedig az, hogy jövőre pedig jánosi bázisán lesz, aztán pedig majd a jánosi gyülekezeti tagok fogják az ebédet biztosítani, de nem csak ebben, hogy akár anyagi adományokban, vagy amire szükség van, megvettük, vagy eszközökben mind a két gyülekezet helytárt, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon áldásos, és egy valaminek az új kezdete lehet így ez a közösség formáló, akár a két gyülekezet között, vagy a gyerekek között is, hogy a két gyülekezet így egy közösségé formálódhat a szolgálatok által.
2: És a záró es pedig a szülőknek egy bemutató volt, ahol bizonságot tehettek a szüleiknek a fiatalok. Mennyire kapcsolódtak be a szülők ebbe?
3: Nagyon jó volt látni, hogy ez nem csak a gyerekeknek volt fontos ez a hét, hanem a szülőknek is, és így felekezettől függetlenül ezt is el kell mondani, hogy más katolikus testvéreink, illetve gyerekek is csatlakoztak ehhez, és ők tőlük is azért kaptunk támogatást, illetve felajánlásokat, és ez hatalmas erőt jelent, hogy a közösségünk, a magyarságunk az Istenben közösen tud kapcsolódni. És a szülők estjével zárult így van a hetünk, ami egy rövid áhítattal kezdődött, majd a gyerekek a héten tanult énekeket, illetve aranymondásokat mondták el, nagy lendülettel, illetve nagy lelkesedéssel, mert valóban az énekekben is lehetett hallani az énekek éneklésében, hogy mennyire élvezték ezt, és hogy tele volt a templom, ez pedig tényleg egy nagyon felüdítő és felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
1: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A pszichés tüneteket hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, akinek ez az egyik kutatási területe. A riporter Kisnéveres Viktória.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélgethetünk. Egy nagyon fontos kérdés ez, hiszen nagyon nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp el kell, hogy kerüljenek. És ugyanígy a másik oldalon is, amikor pszichológusok vagy pszichiáterek a mindennapi gyakorlatban találkoznak olyan betegekkel, akiknek esetleg a krízist az életükben egy ilyen lelki, spirituális vagy vallási jellegű kérdés okozza, hogy akkor azt most kórosnak vagy nem kórosnak kellett tekinteni. Tehát alapvetően azért fontos ez a kérdés, mert mind a pszichológia és pszichiátria, amikor találkozik betegekkel, akkor találkozik olyan esetekkel, amikor szükséges valamilyen vallási vagy spirituális jellegű tudás, rálátás. Ugyanis fordítva is, amikor egy lelkipásztor vagy lelkigondozói beszélgetés közben találkozik olyan pszichés tünetekkel, amelyek megjelennek egy egyénnek, egy hívő embernek az életében, viszont nem tud azzal mit kezdeni, nem tud azon tovább lépni, és szeretne gyógyulni, viszont lelkiismereti kérdést okoz számára az, hogy ő most esetleg pszichológusok pszichiáter segítségét, vagy gyógyszeres segítséget vegyen igénybe ilyen tünetek esetén.
3: Hogyan lehet ezt a határt megtalálni, akár az embernek önmagában, hogy mikor forduljon szakemberhez, ugye hitben élő emberként, aki lelkipásztorral is kapcsolatban van, bizonyára lelkigondozói beszélgetések keretében is azért sokszor van lehetőség, mikor kell esetleg pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni, vagy melyek azok a tünetek, vagy mi az a határvonal, amit ugye ön szakemberként alátámasztva is ki tudna emelni, vagy meg tudna határozni?
2: Nagyon nehéz olyan univerzális, vagy hogy mondjam, így nagyon készpénzre váltató választ adni erre, és egy picivel távolabbról kezdeném ezt a megválaszolást, hogy igazából itt az a lényegi dolog, hogy a mindennapi gyakorlatban emberekkel foglalkozó lelkipásztorok, szakemberek egy kicsit saját magukba kell helyre tegyék azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberről. Az emberről, mint egy teremtett lényről, mert ebben van, azt gondolom, az alapvető megoldása ennek a kérdésnek. Ugye a bibliai emberről szóló tanítás, a bibliai antropológia, ugye az Ószövetségben nagyon sokszor inkább egy ilyen egységes egészként mutatja be nekünk az embert a Biblia, mint ugye egy élő lélek, ahogy meg is teremti a teremtés történetben Isten az embert, és ott nem annyira jelenik meg a testnek, a léleknek a különválasztása. Persze megjelennek bizonyos pontokon, de alapvetően ugye egy egységes egészként tekinti leginkább az Ószövetség az embert. Az Új Szövetségben már ugye megjelenik, különösen Pál apostol köszöntésében, ugye, hogy kéri azt, hogy mondjuk Isten megőrizze a híveknek, hogy a Tesszalonika levél végére gondolunk a testét, az értelmét és a lelkét, tehát ugye megjelenik a Pál apostolnál az embernek ez a hármas felépítése. Ugye Calvin tanítása alapján, a Calvin reformátori teológiában ugye test és lélek dihotómiáját látjuk, és ugye korábban is, tehát ez Calvin ugye a platóni gondolkodást követi egy kicsit a test és a lélek dihotómiájával kapcsolatban. Viszont azért a Bibliában látunk arra utalást, hogy ezt a test részt azt lehet ugye valóban csak a testi dolgokra vonatkoztatni, meg lehet nyilván ugye a pszichés működésre, tehát az idegrendszernek a működésére. És hogyha így látjuk, hogy az embernek van valóban egy ilyen egységes egész az emberben, van egy testi megnyilvánulása, amelyben van egy pszichés funkció, tehát ahogy működik az embernek az idegrendszere, a pszichéje, az értelme, és van ugye egy lelki funkció, és ugye a testi a testi dolgokat azt leginkább azok az orvosok gyógyítják, akik erre specializálódtak. Ugye a pszichés értelmi dolgokat, a pszichológia, a pszichiátria az, ami tudja kezelni, de nyilván átkel itt is a testi dolgokkal, és ugyanúgy a lelki kérdésekben pedig mondjuk egy lelkipásztor tud iránymutatást adni. És hát itt az a fontos, hogy elkülönítsük, hogy éppen az aktuális helyzetben a segítségkérőnek melyikkel van elsőrendben nehézsége, és ezért akkor kell úgy ezt a megfelelő szakembert megválasztani. De természetesen ezek egymással kihatással vannak, mert egy nagyon súlyos lelki válság, egy vallásos, spirituális kérdésben ráhat az ember testére, ráhat az ember pszichéjére. Ugye Dávid királyról jegyzi fel a Biblia, ugye a bűnbánati zsoltárokban elmondja azt, hogy míg elhallgattam a bűneimet, kiszáradtak a csontjaim. Tehát, hogy megéli azt, hogy egy ilyen lelki válság az egész testére, pszichéjére, értelmére, az egész lényére milyen más hatással van. De ugyanúgy, amikor valaki betegségben van, például Jób, amikor ugye fekélye kínozzák, akkor az egész testére, lelkére is hatással van. Elkeseredik a lelkében, csalódik Istenben, és ugye nagyon rossz hangulatban van, álmatlanságtól szenved, tehát hogy ott is az egész életére kihat. És hát nyilván van, amikor az embernek a pszichéje terhelődik meg, amelyben látjuk például az újszövetségi gyógyítás történetekben, vagy akár az újszövetségi helyzetekben, amelyben gyötrődik az ember, és az is hatással van. Tehát, hogy igazából ezt kell elkülöníteni, és akkor van a probléma, és ebben rengeteg ilyen félre diagnosztizás és félrekezelés van, hogy amikor például valakinek pszichés problémái miatt vannak testi tünetei, akkor ugye a testi orvos gyógyítja innen, onnan, amonnan, de emellőzik azt, hogy itt egy pszichés problémáról van szó. Az is nagyon nagy probléma, amikor valaki lelki kérdést próbál, például valakinek van egy istenélmény, és ezt nehezen tudja feldolgozni, és akkor mondjuk a pszichiáter úgy kezeli, hogy egy halucinál, vagy hanghallásai vannak, vagy ilyesmi. Közben pedig van egy lelki krízis a dolog mögött, és az is nagyon rossz, amikor például valakinek van egy pszichés problémája, pszichotikus állapot, vagy egy nagyon súlyos szorongás, vagy egy nagyon súlyos depresszió, és akkor például a lelki pásztor ugye ezt mindenképp csak ilyen lelki problémákra akarja visszavezetni, és nem küldi megfelelő szakemberhez az ember. Tehát összefoglalva, egy nagyon fontos odafigyelés és segítő szándékkal kell szemlélni azt az embert, aki segítséget kér, hogy itt elsősorban mi a probléma, és akkor kell megválasztani a megfelelő szakembert. Természetesen olyan is van, hogy többen kell, hogy összedolgozzanak, akár egy pszichiáter, pszichológussal, akár egy pszichológus, egy lelki gondozóval, akár egy testi, szomatikus orvos, egy belgyógyász, vagy bárki, ugyanúgy pszichológussal, tehát hogy ezek ezt azért az embert nem lehet elválasztani, de hogyha így a határterületeket akarjuk kijelölni, akkor talán így lehetne ezt jól megközelíteni.
3: Vallási, spirituális szempontból milyen élethelyzetekkel találkozott, amelyek krízist okoztak olyan ember életében, aki esetleg önhöz fordult segítségért, hogy milyen tapasztalatai vannak ilyen szempontból?
2: Ebben a tekintetben a megtérés élmény azon túl, hogy egy nagyon felszabadító és életet átformáló történés az ember életében, az valóban egy nagy átalakulással jár, amely az egész életet megváltoztatja, hiszen például az, aki hívővé válik, akkor lehetnek nagyon intenzív lelki élményei, amelyekben megéli azt, hogy Isten vezeti őt, hogy szól hozzá, hogy beszél vele, hogy az igényén keresztül vezeti a mindennapokban. És ugye ez egy csodálatos dolog, de talán a környezetben, különösen, hogy például, hogyha egy nagyon pofán közegben él, vagy nőtt fel, akkor sokan felvetik a kérdést, hogy hát megváltozott a viselkedés, hogy furcsa, hogy nincs valamilyen pszichés problémája, és rengeteg ilyen tapasztalásom volt, illetve vizsgáltunk is ilyen személyeket, akik ugye megélték ezt a befolyásoltatás érzést, hogyha így szakmailag akarjuk fogalmazni, illetve megélték azt, hogy mondjuk egy felsőbb hatalom irányítja őket, vagy esetleg egy ilyen kiválasztottság érzés van, és ez nagyon sokszor megjelenik az ilyen pszichotikus állapotokban is, amikor valaki elveszíti a realitást a valósággal, vagy a realitással való kapcsolatát, és ezért nagyon fontos ilyenkor például, hogy egy szakember, aki mondjuk megvizsgálja a szülők, vagy bárki másnak a kérésére, vagy hozzátartozó kérésére a pacienst, akkor ne gondolja azt, hogy most ez egy pszichotikus állapot, vagy legalábbis jól körül kell járni ezt a helyzetet. És akkor mi is azt tapasztaltuk a vizsgálatunk során, hogyha utána követtük ezeket a betegeket, hogy nem alakult ki valóban egy ilyen klinikailag releváns állapot, ami gyógyszert vagy bármilyen más kezelést igényelt volna, hanem ez egy rendeződött, és az egyének az életében ugye egy átalakulás történt, és ugye más irányt vett az élete, és ezt nagyon fontos látni és különbséget tenni. Persze ezzel együtt olyan is van, amikor valaki egy bűntudat miatt, vagy egy súlyos réteg miatt olyan szorongásos, nehéz állapotba kerül, vagy egy gyász, egy súlyos gyász folyamat, ami sokszor megint csak bűntudattal tud társulni, akkor a lelki válság, a lelki nehézség az olyan pszichés, meg testi tüneteket okoz, amikor mondjuk szükség van orvosi segítségre, egy átmeneti gyógyszerre, hogy rendeződjenek ezek a tünetek, és segítsük ilyen módon ennek a nehézségnek a feldolgozását, és a megfelelő beépítését az egyén saját élettörténetébe. Tehát, hogy ilyen helyzetek talán a leggyakoribbak, amelyeknek fontos ez a látásmód, vagy szemléletmód.
3: Nehéz élethelyzetekben az Isten felé fordulás, ugye erre is hallhatunk számtalan példát, esetleg ilyen szempontból mik azok a pozitívumok, amelyeket ön is megtapasztalt?
2: Ilyen események is nagyon sokszor vannak, hiszen a vizsgálatok és a szakmai szempontok is igazolják azt, hogy pszichológiai és pszichiátriai szempontból, hogy a hit, a spiritualitás, a vallásosság az ember életében egy nagy erőforrássá lehet, és erőforrás is. És nagyon sokszor, amikor valaki krízisbe kerül, vagy az életében olyan nehézséggel találkozik, amit nem lehet egyszerűen másként magyarázni, vagy másként befogadni, akkor nagyon sokan egy ilyen nagy nyomás és krízis során fordulnak Istenhez, ami nagyon sokszor a Bibliában is ugye látható és előfordul, és nagyon sokszor a mindennapi életünkben is látható, és ugye, hogyha ezt így lelki értelemben nézzük, akkor Isten keres bennünket, és sokszor olyan helyzetekbe tesz, amelyeket nem azért alakít ki, hogy minket bántson, vagy rosszat akarjon nekünk, hanem azt szeretné, hogy mi valóban végre rátaláljunk őre, és ő ránk. Viszont, hogyha ezt így tudományos oldalról nézzük, akkor ugye a lelkiségnek, a vallásosságnak, a spiritualitásnak van egy ilyen funkcionális oldala, ugye ezt neves társadalomtudósok, szociálpszichológusok is leírták, hogy van valóban a vallásosságnak egy ilyen funkcionális jellege, hogy a világ érthetetlen történéseit, tragédiáit, nehézségeit, akár az élettörténetben, akár egy közösség élettörténetében a vallás egy olyan keretbe tudja helyezni, amelyben az ember azt tudja értelmezni, vagy tud annak a jelentőséget tulajdonítani, hogy például egy baleset, vagy egy betegség az életemben miért van. Amikor például valaki rádöbben arra, hogy ez nem egy véletlen, és nem is egy büntetés, hanem például Isten azt akarja, hogy az életem megforduljon, vagy átalakuljon, vagy eddig rossz utakat választottam, és rossz utakon jártam, és most ő azt szeretné, hogy én más úton járjak, akkor ez egy olyan narratívává válhat valakinek az életében és élettörténetében, amely teljesen más keretbe helyezi azt a nehéz eseményt, és így megerősödve, egy kicsit átalakulva, átformálódva tud valaki tovább menni az életében.
1: Az elmúlt percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Vibe Fesztiválra bár kétségtelenül szórakozni érkeztek a résztvevők, ez nem merült ki az esti koncertekben, ugyanis napközben is változatos programmal, előadásokkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel várták az érdeklődőket. A Babesbolyai Tudományegyetem sátrában is több terület képviselői nyújtottak ízelítőt a tanintézmény életéből. Elsőként Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó, pályaorientációs és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal, valamint a kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete, a Comix két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulesán Andreász Daniel első éves vegyészmérnökkel beszélget Janicskó Mihály Noémi.
2: Itt vagyunk a Vibe-nak a második napján a Bábesbolyai Tudományegyetemnek a sátrában. Mit találnak azok, akik ide betérnek?
3: A BBTS sátor az idén is rengeteg érdekes programmal készült, ilyenek többek között az önismereti társasjátékok, különböző kísérletek, ezek a komiks, kolozsvári magyar ifjú kémikusok által előkészített kísérletek lesznek, illetve vannak különböző mikroszkópok és preparátumok, ez a biológia és ökológia szakosztálya programját fedi le. Illetve jelen vannak a Közgazdász Klubnak a hallgatói, és a Jurátus Kör is megtisztelt minket a jelenlétével a tegnapi napon.
2: Hát most még a fesztiválnak eléggé az elején tartunk, de eddig mennyien voltak az érdeklődők, és kik tértek be hozzátok?
3: Őszintén nem tudnám számszerűsíteni, de én merem azt állítani, hogy voltak bőven olyan személyek, akik érdeklődtek úgy az egyetem iránt, mint a most általunk előkészített programok iránt is. Számos olyan érdeklődő volt, aki kíváncsi volt arról, hogy mit kínál az egyetem a 3, illetve a 4 éves képzés alatt, illetve voltak önök, akik bejöttek, mert látták, hogy vannak valamilyen programok, és ez keltette fel a figyelmüket.
2: Azt sikerült felmérni, hogy milyen korosztálya voltak, akik már egyetemisták, vagy voltak olyanok is, akik még középiskolások és érdeklődnek a továbbtanulás iránt?
3: Igen, ez egy nagyon megosztó dolog volt, mert volt számos középiskolás, aki jelen volt. Ez kezdődően a 10. osztálytól egészen a 12-ig, de többen voltak, akik már első, illetve másodéven voltak egyetemen, és csak jöttek megnézni azt, hogy mivel készült az egyetem, illetve hogy milyen programok vannak itt most a sátorban.
2: És akkor itt néhány lépéssel átsétáltunk a karrier irodához is. Itt pedig két ifjú hölgy várja az érdeklődőket. Kérlek, mutatkozzatok be!
4: Én Fülöp Dóra Beáta vagyok, és én a karriertanácsadó pályaorientációs és alumni központnak az egyik önkéntese vagyok.
5: Én pedig Kovács Szidónia, szintén önkéntes.
2: És ti itt mivel várjátok az érdeklődőket, az idebetérőket?
4: Vannak társas játékok is, de olyan módon, hogy egy kicsit önismereti szempontból is próbáltuk megközelíteni a lehetőségeket és beépíteni abba, hogy kicsit így a karrier választáshoz köze legyen. Például van mondjuk Jengánk, ami ilyen önismereti kérdésekkel van felruházva, szóval, hogy vannak rajta ilyen önismereti kérdések, amiket meg kell válaszolni. Ugyanakkor vannak konkrétabban ilyen eszközeink, amik segíthetnek az önismeretbe, illetve a pályaorientációban olyan személyeknek is, akik még nem tudják, hogy mit szeretnének választani. Például most nagyon aktuális az érettségizőknek, vagy akik már túl vannak az érettségin, és nagyon tanakodnak, hogy akkor mit is válasszanak, de akár olyan személyeknek is aktuális lehet, akik mondjuk pályát szeretnének váltani, és még gondolkoznak azon, hogy akkor mi lehet ez. És az a lényeg, hogy vannak ilyen kis kérdőíveink, kis munkalapok, kis önismereti füzetkénk, ami ezekben mind segíthet.
2: Ki is töltöttek itt az ide látogatók, betérők ilyen kis személyiségteszteket, és ezt ki is értékelitek ti, vagy ez hogyan zajlik?
5: Igen, többen is töltöttek ki ilyen kérdőívet, és igazából a kérdőív úgy van összeállítva, hogy ők maguknak értékelik ki, mi esetleg segítünk, hogy a kijött eredményt jobban megértsék, válaszolunk a kérdéseikre ezzel kapcsolatban, és így példákat mondunk, hogy az milyen szakmák területén lehet hasznos, igen.
2: És inkább olyanok jöttek, akik még tanulnak, vagy voltak olyanok is, akik már elhelyezkedtek valamilyen területen és gondolkodnak a váltáson?
5: Hát igazából mind a kettő. Tegnap például voltak nagyon fiatalok is, ilyen 9-12. Osztálynak a közepén járó személyek, úgyhogy még nem annyira közel a karrierválasztáshoz, de azért már gondolkoztak és nagyon érdeklődőek voltak. Jöttek idősebb személyek is, akik már jó ideje részesei egy adott szakmának, és ők is így kíváncsiskodtak, hogy miről is szól ez a karrier tanácsadás, és mit foglal magába.
2: Az iroda az ugye nem csak a Vibe alatt működik, hanem Kolozsváron is elérhetőek vagytok. Meséltek egy kicsit arról, hogy ki az, aki oda látogathat, és miben tudtok segíteni neki?
4: A Karrier Tanácsadó Központ, ahogy a neve is mutatja, karrier tanácsadást ajánlni és kínál azoknak a személyeknek, akik hát pályaválasztás előtt állnak, például 11-12. Osztályosok, illetve nekik ingyenes a karrier tanácsadás, ugyanakkor azoknak is ingyenes, akik jelenleg a Bábes-Bolyai Tudományi Egyetemnek a hallgatói, vagy volt bábeses diákok, tehát nekik ingyenes karrier tanácsadást nyújtanak az ott dolgozó szakpszichológusok, illetve az önkéntesek is. Ezen kívül 9-12. Osztályokban is szoktunk workshopokat tartani pályaorientációval kapcsolatosan.
2: És olyanok is ellátogathatnak hozzátok, akik mondjuk nem a Bábesen tanulnak, vagy nem is ott tanultak, őket is fogadjátok?
5: Igen, őket is fogadjuk, viszont az valamilyen díj érdemében van, amit a Karrierközpont többi munkatársával lehet megbeszélni.
2: Igazából mi az, ami titeket arra motivált, hogy önkéntesként bekapcsolódjatok ebbe a munkába?
4: Hát alapvetően ugye a központnál is önkéntesek vagyunk, és amúgy nagyon szeretünk ezzel foglalkozni, segíteni azoknak a személyeknek, akik nem tudják, hogy merre tovább, és nagyon izgalmasan hangzott, hogy hát akkor a fesztiválon is akár segíthetünk, vagy felkelthetjük az érdeklődését a személyeknek, hogy akár jöhetnek a karrierközpontba is, és kicsit interaktívabbá kelljen alakítani ezt az egészet, mert ugye a központnál inkább azon van a hangsúly, hogy akkor egyéni tanácsadásokat tartunk, itt a fesztiválra viszont kicsit át kellett alakítani a dolgokat olyan szempontból, hogyha több diák jön, akkor itt most nem fogunk, tehát hogyha egy valaki jön, akkor sem fogunk tanácsadást tartani, de hogyha több diák jön, akkor legyen lehetőség, hogy akkor közösen foglalkozzunk a témával. Nagyon izgalmasan hangzott ez is, és örülök, hogy itt lehetek.
2: És számodra?
5: Én is nagyon szívesen segítek másoknak, hogy ezen a nagy karriertengeren eligazodjanak. Amellett, hogy egyetemet választunk, fontos tisztában lenni azokkal, hogy mi mit tudunk nyújtani, és ez alapján választani, mert hogyha egy olyan munkát találsz magadnak, amiben nem érzed annyira, hogy kompetens vagy, akkor az nem olyan jó, finoman fogalmazva, és örülök, hogy tudok ebben segíteni másoknak, hogy olyasmit találjanak, és olyasmit keressenek, ami hozzájuk illik, és amiben tényleg jelen tudnak lenni, és szeretni tudják. Nem mindig élvezet a munka, de azért jó, hogyha van egy olyan alapja, amire tudnak építkezni érdeklődés szempontjából.
2: És ti jelenleg tanultok, vagy már befejeztétek?
4: Mi jelenleg mind a ketten mesterszakos hallgatók vagyunk, a pszichológia és neveléstudományok karon más-más szakokról jöttünk, de igen, mind a ketten első éves mesterszakos hallgatók vagyunk.
2: És mit tanultok?
4: Én személy szerint egészségpszichológiát, illetve tanácsadás a szociális szolgáltatások területén.
2: És te?
5: Én a pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesteri szakon vagyok.
6: Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karrier tanácsadó pályaorientáció és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal beszélgettem az elmúlt percekben. Ezt követően a Színes Üvegcsék felé vezetett utam, ahol a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete a Comix két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulésán Andreas Daniel első éves vegyészmérnöktől érdeklődtem arról, hogy mivel készültek az idei Vibe Fesztiválra.
2: Azt hallottam, hogy így nem is volt könnyű minden anyagot becsempészni, idézőjelesen behozni a Vibe Fesztiválra, mert egy kis gondakat, ha jól tudom, akkor a káposztalével.
7: Így van, én hoztam be, és éppen letettem, megnézték, és azt mondta, hogy tegnap is ott egy eset, hogy vörös káposztalé be akartak hozni, de bor volt, és nem vörös káposztalé, és megszagulta, de láttam az arcán, hogy tudta, hogy pörös káposztaléban vele, nem bor, hiszen van egy kellemes szaga káposztának, és beengedtek.
2: És akkor áruljátok el azt is, hogy milyen kísérlethez, vagy mihez volt szükségetek a káposztalére?
8: Hát a vörös káposztalé az egy természetes indikátor, ami színt vált savas vagy bázikus anyagok hatására, és igazából a színváltozást szeretnénk vele prezentálni, meg az anyagoknak a savas bázikusság közötti különbségét.
2: És még milyen érdekes kísérletekkel várjátok azokat, akik ide betérnek hozzátok?
7: Van a non-newtonos folyadékünk, ami kb. Mindenki ismer, de nem tudja a nevéről. Hiszen TikTokon, vagy akár Facebookon meg tud jelenni bárkinek telefonján, olyan folyadék, amit egyszerűen el lehet készíteni vízzel és keményítővel, és az a lényege, hogyha erősen megütjük, akkor olyan, mint a betonba ütnénk a kezünket, de ha szépen finoman elkezdjük keverni, vagy éppen piszkálni, akkor olyan, mint a folyadék lenne. Szóval pont az ellentét, amit mint egy rendes folyadéknak.
2: És ezt akár bárki otthon is előállíthatja, vagy ez egy különleges folyadék, amit valahonnan be lehet szerezni?
8: A kísérletek, amiket bemutatunk, háztartási eszközökkel és háztartási anyagokkal bemutathatóak. Az egyetlen egy olyan dolog, amit otthon tisztán nem nagyon lehet beszerezni, az egy gyenge nátriumhidroxid oldat, azon kívül bármi boltban megvásárolható azokból az anyagokból, amiket mi hoztunk, és ezekkel kísérletezünk. És az a célja ennek, hogy bemutassuk, hogy háztartási eszközökkel is milyen könnyen lehet, milyen érdekes dolgokat csinálni.
2: Még csak a fesztiválnak a második napján eltartunk, de mennyi érdeklődő volt, hányan tértek be hozzátok?
8: Ez az első nap, mi, hogy itt vagyunk, nem ütöttek le annyira minket az emberek, de azért voltak érdeklődők szerencsére. Egészen gyerekektől idősebbekig, egyetemmel már végzettekig, szóval volt mindenféle.
2: Voltak esetleg olyanok is, akik már a karon végeztek és jöttek beköszönni, vagy mindenkit inkább az újdonság hozott ide?
7: Igen, volt egy személy, és nosztalgiázott velünk, hiszen őskomixos tag volt, és nagyon megtetszett neki, hogy itt vagyunk, és mutatunk be érdekes kísérleteket mindenki számára.
2: És igazából miről szól a komix? Mi az, amit ti vegyész hallgatóként, kémia szakos hallgatóként, amit ezzel el szeretnétek érni, illetve milyen tevékenységeitek vannak?
8: A komix legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk, de arról is, hogy ugyanolyan egyetemisták vagyunk, mint bárki más.
2: Titeket egyfajta érdekes köt fed, hogy nem tudják elképzelni, hogy milyenek lehetnek azok a diákok, akik hát azért sok mindenki számára szerintem egy nehéznek tűnő szakot próbál elsajátítani.
8: Igen, én már kaptam meg nagyon sokszor, hogy úristen, az mi, hát akkor ti ott izé bombát gyártotok, meg ilyenek. Nem ebből áll a szakmánk, és nagyon sok embernek csak ez jön le igazából, de vannak, akik meg úgy vannak benne, hogy hát ott valamiket kavargatnak. Vegyes, finom vegyes. Van, aki tudja, hogy mivel dolgozunk, nagyon sokan nem tudják, hogy mivel dolgozunk alapvetően, de igen, ez is egy célja igazából a komixnak, hogy megmutassuk, hogy nem föltétlen ebből áll.
2: Mi az, amivel ti majd foglalkozni szeretnétek, hogyha befejeztétek a tanulmányaitokat?
8: Hát én személy szerint szeretnék gyógyszerkutatással foglalkozni, vagy gyógyszerfejlesztéssel, esetleg gyártással, mivel ugye vegyészmérnök vagyok. Még nem tudom pontosan, de még van időm eldönteni.
2: Miért tartod ezt fontosnak?
8: Szerintem nagyon fontos a gyógyszerkutatás, és igazából életeket ment, szóval én nagyon örülnék, hogyha olyan dologgal tudnék foglalkozni, ami változtat valamit az emberiség életében, ha egy embernek is, de változtat.
2: És te?
7: Én első éves vagyok, szóval nekem még van időm eldönteni, de közben végzem a pedaszakot is, és nagyon szeretném, hogy közeli jövőben tudjak tanítani is, akár nem mint full time, de pár osztályban, hiszen nekem volt egy nagyon jó kémiatanárnőm, és hogy megtetsz nekem a kémia, megszeretette velem. És én is szeretném átadni ezt a szép tudást.
1: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlés keddi ülésén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja a jobb, biztonságosabb és emberibb betegellátás biztosítása. Kifejtette, hogy a szektor megújítása következetes munkát igényel, amelynek egyes hatásai már hónapokon belül, míg más változások évek múlva érezhetők. A miniszter ígéretet tett arra, hogy bevonják a szakmát a döntésekbe, meghallgatják a betegek és hozzátartozók hangját, valamint megvédik az egészségügyi dolgozókat. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter kamarai biztost jelölt ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére az új választások lezárásáig. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tisztség célja a kamara átalakulásának jogszerű, átlátható levezénylése a gazdák érdekei szerint. A biztos feladata lesz a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger, azaz a jégkár mérséklő rendszer működési költségeinek vizsgálatát is. Emellett ellenőrzi a közpénzek és a források szabályos felhasználását, valamint biztosítja a közfeladatok zavartalan ellátását az átmeneti időszakban. A Keresztény Demokrata Néppárt 100 millió forintos gyors segélyt kér a magyar kormánytól a hétfői kárpátaljai vihar magyar károsultjainak. Nacsa Lőrinc frakcióvezető helyettes tájékoztatása szerint a pusztító szél, jégeső és vihar lakóházakat rongált meg, tönkretette a mezőgazdaságból élők fóliasátrait, ültetvényeit, valamint a nagydobronyi református templom tetejét is. A KDNP javasolja, hogy a kormány kezdjen tárgyalásokat a károsult vállalkozók megsegítéséről és a helyi szervezetek bevonásával mérje fel a megrongálódott templomok, iskolák és intézmények kárait is. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET-kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Elhunyt Veres László, rádiós újságíró, zenész, a DVTK egykori hangulatfelelőse. A 60 éves korában elhunyt média személyiséget Miskolc saját halottjának tekinti. Veres László a Non-Stop Rádió és a Rádió Gaga műsorvezetőjeként, valamint a Kabinet RT dobosaként is ismerté vált. Évtizedeken át volt aktív szereplője a város kulturális életének és közéletének. Munkásságával, hangjával, generációk számára jelentett állandóságot és jó hangulatot. Emlékét a felvételek mellett a miskolciak örökre megőrzik.
0: az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a Balekhetet. Idén augusztus 22-e és 26-a között önfeledten él.

0: Élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen, szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnöke számolt be Sütő Dávid Peli mikrofonja előtt.
1: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Mata Zsoltot, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnökét. Korunkra való tekintettel, ha megengeded, akkor tegeződnék. Üdvözöllek nálunk a rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
1: A Balek hétről, annak a szervezéséről fogunk beszélgetni. Mettől meddig lehet a Balek hétre, vagy nevezzük úgy általános nevén, gólyatáborba jelentkezni? Erről mit lehet tudni?
2: A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-ig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók.
1: Kik jelentkezhetnek, bár ezt akkor már félig meddig elárultad, illetve hogyan, milyen módon lehet regisztrálni a gólyatáborba?
2: Hát ugye jelentkezni a frissen felvett hallgatók tudnak, és különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehők, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk.
1: Mettől meddig és hol lesz most a Balek hét, bár ha jól tudom, az eddigi összes Balek hét a Miskolci Egyetemen volt.
2: Így van, ez most sem lesz másképp, a kampuszon fogjuk megtartani a Balek hetet, augusztus 22-től 26-áig fog tartani.
1: Mi a célotok vele, mi a célja a Balek hétnek, hiszen nagyon nagy múltra tekint vissza, de gondolom a cél az változatlan.
2: Persze, hát a cél igazából az lenne, hogy a hallgatók már szeptemberben úgy üljenek be a legelső órájukra, vagy akár a beiratkozásra, hogy nem akkor látják először a terepet, nem akkor találkoznak először az új szaktársaikkal. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény az első ugró deszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kihagyhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni. Szóval én azt mondanám, hogy a legfőbb célja az ez, szokjanak bele az új környezetbe, ne legyenek megijedve, ismerjék meg a kampuszt, az egyetem területeit, és érezzék jól magukat.
1: És mely karok szervezik, bár ha jól tudom, mindig minden kar szervezte a Balek hetet.
2: Mindegyik karunk szervez külön Balek hetet, ugye 8 karunk van. Itt nyilván ki melyikre jelentkezett, ez nagyon fontos. Ha esetleg valaki eltévedne a jelentkezés folyamán, ezt most elmondom, mert szokott probléma lenni, hogy mindenki jól nézze meg, hogy melyik karnak a gólyatáborára jelentkezik, mert azt utána elég macerás javítgatni a jelentkezéseket, de igen, mind a 8 karunk szokott rendezni egy külön tábort, ők mindenki külön programokkal készül, itt rengeteg változatos program van, mind az egyetem területén, illetve azon kívül is különböző kirándulások, borkóstolók, illetve természetesen szakmai programok is várják a gólyákat.
1: Milyen programok lesznek, mikkel várjátok a frissen felvett gólyákat, mit kaphatnak itt a Balek héten?
2: Hát ez ahány kar, annyiféle különböző program, most így fejből nem fogom tudni mindenkit elmondani, de kapnak egy kiértesítőt egyébként a gólyák, és ott fel van sorolva, ez egy PDF file, abban fel van sorolva, hogy mik várják őket, de amik így hirtelen eszembe jutnak, azok tarcali borvacsora lesz, az egyik karon, nem spoilerezek, hogy melyiken, illetve bogácsi kirándulások lesznek, ugye különböző szakmai programok az egyetem területén, vagy akár azon kívül.
1: És hát amúgy, ha jól tudom, sportprogramok, egyetemi bemutatás, ez hogyan szokott kinézni, ha jól tudom, mindig ezeknek például egy-egy nap van szentelve.
2: A kampusz bemutatása az, illetve a szakmai programok ez is már külön kari szervezése keretein belül zajlik le, itt ők oldják meg úgymond, hogy hol szeretnék ezt megtartani. Igazából különböző checkpointok vannak az egyetem területén, és oda mennek külön-külön csapatokban a gólyák, csapatvezető segítségével, a szakmai programokat pedig megoldhatják a bázisaikon, vagy esetleg az egyetemen előadóteremben, ez attól függ, hogy ők hol gondolják jónak, meg hát persze a létszámtól függően.
1: És említetted, hogy egy kiértesítést kapni fognak a gólyák, de azért én ezt megkérdezem, hogyha erről beszélhetünk pár szót, hogy a szállás hogyan van megoldva ilyenkor a gólyatábor során, az étkezés, illetve milyen praktikus dolgok kellhetnek erre a hétre, mivel készüljenek a gólyák a táborba.
2: A szállás az egyetemi kollégiumokban lesz megoldva, illetve az uni hostelben. Itt teljesen privát terük lesz a gólyáknak, két fős szobák vannak, illetve az uni hotelben azt hiszem, ott is vannak kettő fős, illetve négy fős, de ha jól tudom, itt is a két fős szobákat fogják megkapni. Külön fürdőszobával rendelkeznek ezek a szobák, szóval így lesz megoldva a szállás, és praktikus dolgok, amiket hozzanak magukkal, hát a legfontosabb, hogy magukat hozzák el, és annyira nem is nagyon fontos bármit hozni magukkal, nyilvánvalóan ruhát, de ételre sincs szükség, mert mindenről gondoskodunk. Kapni fognak egy egyenpólót, mindenki a saját karának megfelelőt, egyedi mintával, karszalagokat, és mosási lehetőség is van egyébként, hogyha esetleg a pólót ki szeretnék mosni, de természetesen hordhatnak saját ruhát, úgyhogy a legfontosabb az, hogy ruhát hozzanak, este bulikkal készülünk nekik, úgyhogy ha kicsit szeretnének kiöltözni a bulikra, akkor mindenképpen hozzanak valami csinos ruhát, de nagyon létszükségletre nincsen szükség, mert ételt, helyet, mindent kapnak.
1: Meséljük azt el, hogy miért is Balek hétnek hívják, és miért nem gólyatábor. Kicsit kilógunk a többi felsőoktatási intézmény közül, ilyen téren mi Balek hetet szervezünk. Miért Balek hét ez?
2: Igen, ez például, amikor én gólya voltam, nekem érthetetlen volt, de most letisztázzuk akkor ezt a kérdést. Hát igazából a hagyományérzésből ered, erről már lehetséges, hogy vannak, akik hallottak, lehet, hogy van olyan, aki egyáltalán nem. Viszont ugye ezek több mint 200 éves hagyományok itt nálunk az egyetemen, és ez a legnagyobb mozgatórugója szerintem a hallgatói életnek itt nálunk, és ebből ered ez a Balek hét kifejezés, ugyanis a hagyományérzés keretein belül hívjuk az új hallgatókat balekoknak, és a hét pedig arra utal vissza, hogy régen egyhetesek voltak a gólyatáborok, szóval ebből a kettőből tevődik ez össze, és meg fogják tudni majd, hogyha ott lesznek nálunk, már a Balek hét keretein belül is nyilván meg fogják ismerni a Balek hétnek az alapjait, betekintést fognak nyerni, és akinek ez nagyon megtetszett, akkor utána többet is fog tudni belőle látni, csak akarni kell, és mindenképp ajánlom, hogy akarják.
1: Akár a saját Balek hetedre visszaemlékezve, vagy az elmúlt időszakra, amikor már mondjuk szervezőként részt vettél, milyen hangulatban telnek ezek a Balek hetek, egy napjuk hogyan néz ki, akkor különböző karok találkoznak a kari köszöntéseknek megfelelően köszönnek, tényleg egész nap úgymond zsizsgés, pörgés van. Hogyan néz ki egy nap itt a Balek héten? Te hogyan emlékszel vissza akár a sajátodra?
2: Hú, hát a sajátomra. Szerintem az egyetemi életemnek a legmeghatározóbb pillanata volt, és ez nem ilyen klisé, hanem ez tényleg, itt láttam először az egyetemet, a leendő szaktársaimat, és volt bennem azért egy kicsi félelem, de amikor megérkeztem, akkor ez teljes mértékben elmúlt. Hát valóban folyamatos pörgés, nyüzsgés van, programok, tehát egyáltalán nem unalmas. Igen, hogyha a két kar találkozik, akkor hangos kari köszönéssel szoktunk egymásnak köszönni, illetve versenyezni is szoktunk, hogy ki az, aki hangosabban tudja ezt megtenni. Ez attól függ, hogy mikor találja a csapat megfelelőnek, tehát ez percekig is elnyúlhat, vagy akár köszönhetnek egymásnak kettőt, ez is egy vicces része a gólyatábornak. Viszont a saját programokkal telnek el a napok, ugye a napi háromszori étkezést kapnak, ezek is különböző időpontokban vannak.
1: És a selmeci hagyományokkal hogyan találkoznak? Például a gólyák, az hogyan van beépítve? Valószínűleg gondolom karonként azért változó, gyanítom a firmák egyenekben is megjelennek, ha jól tudom, bányászoknál ugye csillatolás is szokott lenni, vagy az lehet, hogy közös. Tehát úgymond, hogyan építitek be a selmeci hagyományokat a Balek hétre a gólyatáborba?
2: Már úgy szoktuk őket várni egyébként, hogy gyenviseletben vagyunk, és utána van ugye bemutatkozás, itt hallják először azt, hogy XY alias vagy vulgó, itt még lehet, hogy majd homályos lesz, hogy ez éppen mit jelent, de utána ki fog tisztulni, illetve például a bányászkaron vannak különböző checkpointok, ahol a baráti társaságokhoz lehet menni különböző feladatokra, illetve bemutatják magukat, elmondják a társaságnak a különböző rendezvényeit az év során, és így építjük be a gólyatábornak a menetébe.
1: Kicsit világítsak meg szervezői oldalról, hiszen gondolom a részletekről se kisebb munka, mint ahogy lezajlik a hét. Mekkora csapat áll mögötte, mekkora munka van ebbe az egészben, hogy megszervezzétek, hiszen ha jól tudom, most már nagyjából hetek óta vagy egy hete szerveződik ez a Balek hét.
2: Hát igen, elég nagy munka egyébként, de mindenképpen megéri utána látni az eredményét. Hát vagyunk ugye mi a Mehögtől és a Kari főszervezők és szervezők. Itt a főszervezők Kari szinten ilyen 3-tól 5-ig terjednek. Van, ahol ennél azért több, van, ahol 8 is van, és minden karnak vannak külön szervezői. Ez is változó, attól függ, hát a gólya létszámtól függ igazából lényegében, de ők mindannyian dolgoznak rajta, a főszervezők csinálják ugye az előmunkát, a szervezők pedig ugyanúgy a helyszínen nagyon sokat segítenek, és koordinálják a gólyákat, ugye csapatvezetők, mindenféle egyéb más pozíciók vannak, úgyhogy igen, ez egy kicsit nagy feladat, de hát melyik rendezvény nem az, de egyébként én nagyon szeretem, én imádtam a gólyatábort akkor, amikor elsős voltam, és szervezni is nagyon szeretem, de nekem szerintem ez az egyik kedvenc rendezvényem, de hát már szerintem egy jó, több mint egy hónapja megy a szervezés, ugye az alapoktól az egészen a legvégső állapotokig, de már közelítünk a végéhez, úgyhogy már a kész tereppel fogjuk várni a gólyákat.
1: Jó, hogy szóba hoztad ezt, hogy fogjátok várni a gólyákat, ezt amúgy hogyan képzeljük el, ugye azért a Miskolci Egyetem kicsit a város másik végébe van, oda hogyan tudnak eljutni, ha jól tudom, ennek is van egy különlegessége, hogy a Miskolci Egyetemi hallgatók, idősebb hallgatók hogyan, miként várják a friss gólyákat, akár a búzatéren, akár a tiszai pályaudvaron.
2: Igen, ez is egy nagyon fontos része, hogy mi elmegyünk értük. Nyilván bejöhetnek saját autóval, vagy esetleg busszal, hogyha valakinek közel van, de viszont ha messzebbről jönnek, vagy nincs busz, nem tudják megoldani, akkor mi kimegyünk értük autóval, vagy hogyha olyan távolságra van, és nem találnak oda, akkor esetleg gyalog, de ez a jellemző, hogy egyébként autóval értük megyünk, erre is megvannak az emberek a szervezők között, akik ezt megteszik, és már ott megtörténik egy ilyen kontakt közöttünk, és már egyébként ott az autóban a közös eljutásig az egyetemig, már ott el szoktak kezdődni így a kisebb beszélgetések, és szerintem már ez is egy könnyítés ahhoz, hogy úgy megy oda a gólya, hogy már úgy száll ki az autóból, hogy van egy biztos ember, akivel tud beszélgetni, és már volt köztük néhány szóváltás.
1: Körülbelül mekkora létszámra számítotok, ha jól emlékszem, rektor asszony mondta a Pontot parti sajtótájékoztatóján, hogy azért most messze meghaladta a jelentkező hallgatókat. Elmúlt időszakban mennyi gólya volt, most mennyi góljára számítotok körülbelül?
2: Nagyjából minden évben hozzuk azokat a számokat, viszont most ugye volt ez a kiugrás, hogy kicsit többen jelentkeztek szerencsére, de egy ilyen körülbelül 800 főre mindig szoktunk kalkulálni, és akkor ehhez úgy azok a plusz-minusz néhány ember az teljes mértékben belefér, de az ilyen 800 körüli szám szokott általában fix lenni.
1: zárva a beszélgetést, egy dolgot kérdeznék még, ami egy kicsit meghozhatja a kedvet a fiataloknak, a gólyáknak. Ha visszaemlékszel, neked mi az, ami miatt értékes ez a balekhét a saját balekhetedre, ha visszagondolsz, mi az, ami pluszt kaptál tőle, és akár az egyetemi tanulmányok során segített neked, miért érdemes kipróbálni a Miskolci Egyetemen a balekhetet, milyen pluszt ad az ember életéhez, az egyetemi évekhez?
2: Én mindenképpen azt mondanám, hogy a közösséget, aki eljön a gólyatáborba, az szokott lenni általában a kemény mag, ha lehet így fogalmazni. Ott megismerik a felsőbb éveseket, és ők végig segíteni fognak nekik egészen akár a diplomaosztóig, és nekem szerintem személy szerint ezt a legnagyobb pluszt adta, hogy megismertem azokat a felsőbb éveseket, akikre a mai napig tudok számítani, és hogyha elakadok valamilyen tantárgyban, vagy bármiféle vizsgában, akkor meg tudom őket kérdezni, hogy esetleg van-e valami anyaguk, vagy valami tippjük, bármi, és mindig kapok valakitől segítséget. Tehát szerintem ez az egyik legnagyobb plusz, mert ez már egy közvetlen út hozzájuk, és utána, hát valljuk be, azért nehezebb lenne őket megtalálni úgy, hogyha nem találkozol velük gólyatáborba. Illetve maga a szaktársaik megismerése, ez szerintem a legnagyobb plusz benne, mert már egy olyan kis közösség alakul ki, akik úgy kezdik el az évet, hogy ismerik egymást, és ez a legfontosabb része, ezt nem győzöm hangsúlyozni, mindenképpen megéri eljönni.
0: A Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a balekhetet. Idén augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen, szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnöke számolt be Sütő Dávid Peli mikrofonja előtt.
3: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A nyár az élményszerző utazások időszaka. Egy miskolci csoporttal olyan lelki feltöltődésben volt részünk, amelyet most szeretnék megosztani önökkel. Pusztinába hívom a hallgatókat, amely Moldva legfiatalabb magyar települései közé tartozik, hiszen a madéfalvi vérengzést követően, de valószínűleg valamivel annál is később, a 18. század utolsó évtizedeiben a Csíkból bejött menekültek alapították. A csángók archaikus kultúrájú magyar népcsoport, nevük az elcsángál, elkóborol, elszakadt szóból származik. Itt él Nyisztor Tinka, aki Budapesten végzett az ELTE-n néprajzszakon, majd tanulmányokat folytatott még Bukarestben és Svájcban. Budapesten védte meg doktori téziseit 2008-ban. Az ő vendégei lehettünk. Nyisztor Tinka talán tiszta szobájában ültünk le, jól mondom?
2: Tiszta ház, igen, igen.
1: Vendégül lát minket itt Pusztinán, a templomban egy nagyon megejtő, megkönnyeztető megemlékezést, illetve imádságot tartott, de hát tulajdonképpen ön etnográfus, igen, külföldön végezte a tanulmányait, innen származik, és ide jött vissza.
2: Igen, igen.
1: Hát ez egy hatalmas élettörténet, most egy röviden picit erről.
2: Igen, nézze, én 1979-ben kimentem Székelyföldre, Sepsiszentgyörgyön dolgoztam egészen 90-ig, és 90-ben hagytam csapott papot, és átmentem Budapestre tanulni. És bölcsészkarra mentem, mert engem mindig a saját kultúrám érdekelt. Úgyhogy beiratkoztam, felvételiztem a néprajzi tanszékre, 96-ban végeztem, elkezdtem a PhD-t, európai etnológiát, azt gyorsan egy évig tanultam Budapesten, az 3 év, és utána átmentem Bukarestbe, ahol volt egy frankofon iskola, doktori iskola, ott is egy évet eltöltöttem, és onnan kihelyeztek Svájcba. Svájcba tanultam 2 évig, onnan hazajöttem sajnos, nem szakadt meg a tanulmányom, csak hogy nem folytattam azonnal a doktori védést, mert édesanyám sztrókot kapott. És 4-en vagyunk testvérek, de én nem voltam férnő soha, én voltam az öreg lány, és mindahogy a mesében le van írva, hogy az öreg lány az a szülőket elgondozza, de nem esett annyira nehezemre, hisz ez a terület, ez a kutatási területen volt. És a kisházat már megcsináltam, amikor diák voltam, és a könyveimet odahoztam haza Budapestről, mert ezek a kisházak, ez ami hol most vagyunk, ez nem arról szól, hogy van dolgozószoba vagy könyvtárszoba, van egy ház, mondjuk, ahol lakunk, és egy tiszta ház, ahol vannak a kelengye, ahol vasárnap beöltözünk. Úgyhogy röviden ennyi a tanulásomról, és itthon maradtam anyukám mellett, nem nagyon kaptam állást sehol, mert ahol mentem a román intézményekbe, ottan túlképzett voltam, hát még e-mailezni se tudtak a igazgató asszonyok, és nem nagyon kellettem. Eltelt egy pár év, 2006-ban elindult a pusztini magyar ház, és reméltem, ott kapok egy ilyen kulturális menedzser vagy valami, de hát nem, oda mást nézett ki a központ, és így kénytelen voltam, megéljek a saját portámon, és elkezdtem vendégeket fogadni. És a vendégek megtanítottak arra, hogy inkább ez nem úgy van, hogy csak fogadsz, ennünk adsz, és mesélsz nekünk, vagy előadsz, és mi elmegyünk, és elkezdtek fizetni, és én így élek. A legnagyobb használt a tanulmányaimnak, amit én veszem használt, az, hogy mielőtt hazajöttem volna Svájcból, 3 hónapig dolgoztam egy étteremben. Részben tudtam, hogy itthon nem lesz gyorsan pénzem, és részben én gasztronómiából doktoráltam, és tényleg bele akartam tekinteni a francia konyhába. Ami abszolút sikerült, még egy csomó pénzt is kerestem. Mert olyan nehéz volt elképzelni nekem, hogy franciák vajban főznek, sütnek, mi az, hogy, és nagyon nagy meglepetésemre tényleg az volt, hogy minden reggel vajjal meg kellett ölteni az edényeket, hogy azzal sütünk, főzünk. Így kerültem haza, így kezdtem itthon dolgozni a saját portámon, és folyamatosan én már 1990 óta én a vallással foglalkoztam. Azzal senki nem mert. Szóval úgy szoktam mondani, hogy senki nem mert labdába rugni, és azt én végigcsináltam. Folyamatosan misét kértünk, hosszú évekig a saját portámon voltak a magyar misék.
1: Mert hogy a templomban csak román nyelvű mise volt.
2: Csak román nyelvű, és nagyon hajkuráztak, nem engedtek be. Egyszer elkezdtünk énekelni, hát azért feszegettünk, betörtük a korlátokat, bezártak a templomba, és mínusz 20 fok volt. Sok ilyen történet van, amit remélem a Jóisten megsegít, és leírom. Leírom, már nekem ez kutya kötelességem, hogy mit szenvedtem én ebbe a faluba, és mások is velem együtt, és azért fáj, mikor azt mondják, hogy a puliszka nem robban. Hát ilyen körülmények között nem is robban, amikor harapó fogóba szorítanak, szorítják a lelkedet, testedet, gondolkodásodat, úgyhogy ez nem egyszerű. Elkezdtem írogatni a kolozsváriakkal együtt dolgozom, és minden évben konferenciák vannak, és én közben írom a tanulmányaimat, csak az a nagy gond, hogy nagyon sok fizikai munkát végzek, mert meg kell élnem. Én egy ilyen 50 fős csoportot fogadok, úgy tűnik, hogy milyen egyszerű, de én nagyon sokat előre dolgozom, utóra dolgozom, és a tájházamat működtetem, egy fillért nem kapok sehonnan segítséget. Mert Moldvában hogyne, van pénz, hogy táncolunk, énekelünk, igaz, hogy nem sokan működtetnek tájházat, igaz, hogy nem sok szakember van, ezért fáj, hogy nem alkalmaztak. Nem alkalmaztak, hogy nem tanítani ABC-t a gyerekeknek, az nem az én kenyerem. De az, hogy a hagyományőrzőket felvilágosítani, hogy mi is az a hagyományos kultúra, és hogy az bizony nekem fáj. De mondom, nekem a teljes időm, a teljes embert kívánt ez a vallás, és ezen belül, hogy kértjük a magyar misét, rengeteg levelezésem van, azt a kiadom, az is elég bőven, és akkor utána én mindig a közösségbe bíztam, mert nekem nem gyerekekre, nem volt szükségem, volt, na most is itt vannak a gyerekek.
1: Igen, és itt énekelnek, furuljáznak a beszélgetésünk alatt.
2: Én nagyon tudom, hogy ez a jövő, a gyerekek, de viszont a bázisom nekem a felnőttek voltak, számtalanszor voltunk a püspöknek meghallgatáson, olyan is, hogy 45 fős autóbusszal mentünk, vagy a Vatikánba, és delegátusok, két asszonnyal mentem, szóval akik mindig mellettem álltak, de nem sokan mertek, mert féltek a poptól, szóval kiprédikált, büntette, vagy az öregebbek, hogy nem temet el a pap. Ezek ilyen kósza hírek voltak, de ezeket mindig nagyon jól csinálták, provokációk voltak.
1: Mennyien vannak magyarok Pusztinában?
2: Pusztina egy magyar falu. Csak annyi román van, akik...
1: Csak magyar falu?
2: Abszolút magyar. Hát nincs templom a falu, csak katolikus templom van. Hát a Toroszkon nincs román, de ott mégis csináltak egy román templomot, nálunk még az sem volt, aki csinálja, mert minek. Szóval két családot mindig román a faluba, ami gyerekkorom óta tudom, ők ide velünk éltek, de ők is tudtak magyarul. Ortodoxak, de soha nem mentek a templomba, nem. Ha mentek, és akkor ide hozzánk jöttek. Nem, Pusztina egy 100%-os magyar falu, vagy mondjunk 90-et, ahogy illik. Na.
1: Igen, na most na. A tanítás hogy néz ki? Magyar nyelvű tanítás?
2: A tanítás azt is szem előtt tartottam egészen 2000-ig, és Pusztina és Klézse voltak az első falvak, ahol elkezdődött az oktatás az iskolában, heti 3 órában. Azóta is én azt hiszem, hogy Pusztina azért vezér frontfalú, hogy minden gyerekbe van iratkozva az iskolában is, és a magyar ház is segíti a tanításukat, ott is van délután foglalkoztatás, most bölcsödések is vannak, csak a legnagyobb ellenségünk most már nem a románság vagy a papjaink, akik azért kezdtek betörni, nincs gyerek a faluba. Pusztina frontfalus, ez meg is látszik, hogy ugyanaz a jelenség, mint Magyarországon, a fiatalok mind elmentek, és alig van gyerek a faluba, úgy a jövőtől bekövetkezik a még nagyobb bánat, vagy katasztrófa, hogy a pusztini gyerekeket el fogják vinni a román faluba, Pörzsolba, és ott fognak tanulni. Hát ott még a környezetükből is kiveszik. Úgyhogy nem biztató, de nézze, én mindig madácsra gondolok, hogy ember küzdj aztán, hogy mi lesz, és bízva, bízzel, mert más nem tehetünk, nem tudjuk, mi a feladatunk a Földön. Én legalábbis úgy vagyok, a Jóisten, amit nekem előmbe hoz, én azt csinálom. És a misekérés, még a vallás, még az ima, ez volt a legnagyobb, hogy mondjam, tiltás, és ezt senki nem merte vállalni, úgyhogy én szívesen vállaltam, azt is tudtam, hogy haza kell jönni, ennek nem úgy van, hogy Budapestről megmondom, mit csináljatok. Ennek szamár kell lenni, beállni. Egyébként én úgy mentem eltanulni, hogy tudtam, hogy én a papakkal kezdek foglalkozni, és azt már 90 előtt tudtam, hogy nekünk jár, az nekem fájt. Meg kimentem 79-ben Erdélybe, és ott láttam, hogy úristen, itt magyar misa a templomba. Ott hallottam életem először magyar misét. Na, egy Csíksomóra se jutottam már annak idején. Én azt kell mondjam, én ott értem meg, mikor magyar szót hallottam. Én addig nekem ott való jártam, a templomba jöttem, mentem. Úgyhogy nekem ez nagy, hogy mondjam, nagy reményem volt még... álmom, hogy legyen magyar ima templomba. Egyébként rég imádkozunk magyarul, nem a misén, de az ima csoporttól keresztutat mondunk, stb. És én remélem, hogy lesz mise is. Biztosan lesz, bákoba már van. Nézze, az már nem az én dolgom, hogy kiviszi tovább. Oktatás van, állítólag 26 faluba tanítanak magyar, nem állítólag, biztos tanítanak magyarul, 180 a tanár személyzetet alkalmaznak, csak kell, hogy legyen eredménye. Legnagyobb eredmény az biztos, hogy az ének és a tánc, táncaink legtöbb azért román táncok, de ahol az ige a fontos, ott elég lassan halad. Ha a beszéd kellene legyen, az igen a templomra is gondolok, hogy ott, és a templomba, én nem azt mondom, a világ legnagyobb szentje vagyok, dehogy vagyok én, itt boszorkánynak neveznek a papok is, hanem a templom a legerősebb közösségi hely, még mindig Moldvában, és ott lehetne a magyar nyelvet ápolgatni, tanulni, és nem mindegy, ezt egyszer az egyik államelnök idézett a Csángó Bálba, most nem jut eszembe, hogy pont úgy mondta, hogy Tinka asszonya, hogy elmondta, hogy nem ugyanazt érzi, mikor románul mondja, vagy magyarul. Szóval én nem tudtam kommunikálni Istennel, amíg magyarul szót meg nem hallottam a templomba Sápsi Szent Györgyön. Én ezért dobtam velem minden erőmet, hogy Úristen, hogy nekünk ez kell. Én szenvedtem, hogy Moldvába születtem. Tudom, minden ember nem ilyen. Én ilyen vagyok. Nekem az a keresztem. Van egy kis könyvként, egy interjús kötetem, hogy ott én is utólag megkönnyeztem, hogy azt mondom el, hogy nekem a magyarság a keresztem. Pedig nagyon távol születtem Magyarországtól. De kivettem a részem. 10 évig diákigazolványom volt Magyarországon, és nem ismételtem semmit. Folyamatosan tanultam valamit. Hát, hogy most legyen 1000 lej nyugdíjam. Ma senki nem adott munkát. Volt. Rengeteget dolgoztam, de én is, mint Széchenyi, a nemzet napszámosa voltam állandóan. És minden benevolát csináltam, amit Svájcban nagyon megértettem. Csak a két társadalom ez különbözik. Azok ott megengedik maguknak, mert az ember szívesen adja magát és dolgozik ingyen. Én is azt teszem, és meg kell mondjam, hogy nagy az Isten. Nekem elkezdtem vendégeket fogadni, én pénzt csináltam magamnak. Elkezdtem fesztiválokra járni, főzni, standom van, az idén nem engedik meg, lehet a Magyar utcá, Magyar Ízek utcáját, de és ilyen házam, amilyen van, valamikor itten 10 aludtak, mert inkább nem megyünk el tőled, itt alszunk, csupa orvosok, utólag elmondták, igen, neked akartuk adni a pénzünket. Tudtam jól, viszont elfogadtam, mert nem a kezemet nyújtottam, hanem én is nyújtottam azt, ami volt.
1: Most még arra lennék nagyon kíváncsi, hogy a csángó nyelv hogyan alakul, megvan-e az ősi nyelv, alakult ez a mostani 21. századi nyelvi, hiszen itt is van internet.
2: Minden van. Én az igazság, hogy csángó nyelv nem létezik, én szerintem. És ez így is van. Ebben most mind kapaszkodnak, mert ez egy sérült nyelv. Természetesen egyik, hogy sérült, nagyon sok román szót használunk, a másik különböző idő korokba jöttek be Moldvába, és más-más metszeteket beszélnek. A Szabófalva beszéli a szinte halotti nyelvet, vagy beszélte, ami 13.-14. század, akkor Klézse, Forrófalvát mondom, akik beszélnek egy olyan dialektust, amelyik a 15. századi. Végül is ők a huszitákkal jöttek be Forrófalvára. A Forrófalván van is egy Szent Márton kápolna kis templom a temetőbe. Az őket lehet tudni. Táncos Vilmos egyébként egy nagyon jó néprajzos professzor, aki nemrég lett levelező tagja a Magyar Akadémiának, nagyon-nagyon jó dolgozatot állított össze, egy könyvet, hogy a különböző honnan jöttek a csángók, és pontosan precízen, mert rég vannak kutatások, és ezeket ő összesített. Voltak vélemények, hogy a kunok, akik itt maradtak, nem, visszajöttünk a központba, a tömbből szakadtunk vissza. Biztos vannak kunok, de ha nem beszélnek már magyarul, vagy kun nyelven, nem tudom, jobban megőrizték a kunságukat Magyarországon. Mert itt azért nagy volt a Moldvában, nagy volt, ez egy átjáró, átkelő hely volt. Jöttek, mentek a népek állandóan, nem volt állam, mind államforma itten egészen a 15. 7. századig. Hát szóval nem tudok, én nem merném, azt, nem, hogy nem merném, azért nem szeretem, ha mondják, hogy csángó nyelv, mert amikor először, szinte nem véletlenül, hanem a szegedi, van egy professzor Gárdov nyelvészek, akik azt állítják, hogy a csángó nyelv egy más nyelv, nem a magyar, ez aztán még nagyobb hülyeség, mert nem olyan. Ott a fiú, aki ott végzett, csinált egy beszámolót, amit a Tütti asszony 2001-ben vitt az Európai Tanácshoz, és ott megjelenik a csángó nyelv. A román képviselők mind mind annak kapozkodtak neki, és a papjaink is Jászvásáron, aha, lesz magyar misétek, amikor írott lesz a nyelvetek, a csángó nyelv. És az 2001 után történt meg, hogy felmentünk Jászvására, és a püspök ezzel a csapat, hogy most magyar nyelvű misét kértek? Mondtam, atyuskám, ha nem dobjátok a szemét kosárba leveleinket, a pusztinait, láttátok volna, hogy magyar nyelvű misét kérünk. Mondom, a pusztinában az emberek utánam kiabáltak, hogy tinkacska, aztán szép magyar nyelv legyen, ők tudták a szeretmenti dialektusokat, és soha nem szerették. Mi egy fiatal falu vagyunk, a mi 260 esztendőnkkel Moldvába, ahhoz képest, akik 600 éve vannak itt. Nem, a csángó nyelvet nem szabad mondani, mert mondom, hogy bele is kapaszkodtak a papjainkkal, hogy amikor írott nyelv ez. És mondjuk nem kérdeztem vissza, és ki írja le a nyelvünket, mert a zsidóknál tudjuk, hogy volt. Itt akkor írják le, hogy itt román teológiát választottak, nem azt, hogy a nyelvüket megtartsák. Könnyebb volt átírni. Az is igaz, hogy nem lehet falvanként, muszáj a magyar nyelvhez csatlakozni. Én is azon végeztem az egyetemet, és minden gyerek, aki mondja, hogy de hát egy csángó nyelvet minden faluba tartsák, még mit beszélnek? Hát a dialektus megmarad, ha akarod, ha nem, ha az emberek beszélnek. Én látom a klézse, a gyimesi csángókat. Persze, ők vállalják a csángót, mert csak a magyar iskolájuk van, Gyulafehérvárhoz tartoznak. Nekik senki helyszerű. Nem... Helyszerű, igen, így egy luxus, de itt nálunk, aki azt mondja, a csángó mindjárt azt akarják, hogy igen, és fogadják el a csángókat, az azt jelenti, akik már románul beszélnek, román érzésűek, román, hát uram, bocsa, foglalkozom velük a román állam.
1: Igen. Hát kedves Tina asszony, én kívánok nagyon jó egészséget, és nagyon sok erőt ehhez a csodálatos munkához.
2: Hát addig létrejön az a pusztinai magyar mise, és én nagyon bízom benne. Legalább havonta egyszer, ha lesz igény, akkor többször is lehetne, de nem sokan álltak ki mellettem, hölgyem, az emberek félnek.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy a Miskolci csoportot is ilyen nagy szívvel látta vendégül.
2: Én mindenkit nagyon szívesen látok, mert 90 előtt olyan sok embert büntettek, még akkor is, ha csak csomagot raktak le magyarországiak. Én azt mondtam, hogy egyszer, ha megadja jó Isten, hogy lehet vendéget fogadni, én egyfolytában, és én azt is teszem. Én szeretem a magyar embereket, szeretem a saját fajtámat. Én hiszek a magyarságba, hiszek abba a szóba, amit az Istentől kaptunk, mint igen.
1: Gyönyörűen énekeltetek már a templomban is, most pedig még Furulya szót is hallunk, így balról jobbra mutatkozzunk be, mondjátok a neveteket.
3: Kaszab Stefania vagyok.
4: Kaszab Robert vagyok, én.
1: Akkor ti ketten testvérek vagytok. Meséljetek magatokról, itt éltek pusztinán, hova jártok iskolába, hány évesek vagytok?
3: Én vagyok 16 éves, és pusztinából lakok, de tanulok Mojnesbe. Szombaton csinálok magyar órákat kettőkortól a magyar házban, és nagyon szeretek magyarul beszélgetni, otthon is magyarul beszélgetünk anyámval és apámval. Még van két testvérem, egy kicsikébb és egy nagyobb, ő a közepső, és nekünk van sok állatunk, még édesapámnak csak a faluból, csak édesapámnak van két lója. Nekünk édesanyám otthon dolgozik, és megáll a kicsi testvéremmel, már 5 éves, és apám is dolgozik az állatokkal, és nem men másra dolgozzon.
1: Te vagy a középső testvér?
4: Igen. Nekem van 12 éves, és nagyon szeretem játszani a labdával, és nagyon szeretem a magyar órákat, mert tudunk tanulni sokat, nekünk jó.
1: Meséket szoktatok olvasni?
4: Igen. Igen.
1: Magyar népmeséket? Vagy igen. Van nektek csángó mese?
4: Nem, magyar.
3: Van csángó is. Van magyar is. Egy órában így, egy órában magyar másiket, egy órában csángó másiket olvasunk, írunk is, még játszottunk is, még kirándulunk is, mikor van olyan program.
1: Ha felnőttök, itt maradtok, vagy el akartok menni?
3: Én így gondolom, hogy itt akarok lakni, már itt szeretem, és nem akarok menni el innen, már nagyon szép, így is mindenki, mikor nő fel, úgy látom, hogy menjen el más országba, és kam puszta lett pusztinába, nem nagyon sok...
1: Kevés a gyerek.
3: És maradtak csak öreg emberek maradtak.
1: Igen.
3: És szeretném maradni itt, hogy egy kicsit elvacsom a ízét.
1: És te itt maradsz?
4: Igen, Ines, mert nagyon szeretem ezt a falut.
1: Kedves hallgatóink, iménti összeállításunkkal Csángóföldre, a moldvai pusztinába látogattunk, ahol Nyisztor Tinka etnográfus vendéglátónk mesélt, majd a csángó gyerekeket hallottuk.
0: Repeta. Holnap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadék képződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A Fidesz válaszokat sürget a miniszterelnöktől és több tiszás politikustól a gyermekvédelmi ügyekben felmerült újabb kérdésekre. Panyi Miklós frakcióvezető helyettes és Pócs János országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón bírálta a hatósági eljárások esetleges elhúzódását. A politikusok egy tiszás aktivista nyilatkozatára hivatkozva a kampányidőszakban történt állítólagos pénzügyi juttatások tisztázását követelik. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a feljelentések nyomán nem tapasztalnak elég gyors és hatékony fellépést az illetékes szervektől. Emellett nehezményezték a sajtó korábbi esetekhez képest visszafogottabb tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. 20 amerikai és kanadai tinédzser teljesített missziós szolgálatot a Ten Missions International szervezet képviseletében a Kisoroszi Református Egyházközség nyári táborában. Kisorosz Pest vármegyében, a Szentendrei sziget északi csücskében, a Duna partján található, a főként 12 és 15 év közötti fiatalokból álló csapat kétkezi munkával, kerítésfestéssel és építési törmelék elszállításával segítette a helyi közösséget. A tengeren túli vendégek angol nyelvű dicsőítő énekekkel, bábjátékkal, programokkal színesítették a helyi gyerekek mindennapjait a Szentendrei szigeten. A missziós út során a résztvevő tinédzserek lemondtak a mobiltelefon használatáról, és a közös élmények mellett bibliai igéket is tanultak, írja parókia.hu. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a nagy közönség. A 100 éves, ma is üzemképes jármű tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is közreműködött. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára nyíló tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. A kiállításon többek között Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert és Gábor Zsazsa tengeren túli emlékei is megtekinthetők lesznek július 30-ától. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től, biztosítva a közvetlen összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A gépek kezdetben szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubai között, a hálózat pedig hozzáférést nyújt a társaság több mint 120 célállomásához. A járat sűrűség a tervek szerint 2026. október 25-től emelkedik majd napi szintre. A légitársaság eddig több mint 137 millió utast szállított 97 Boeing repülőgépével.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, Enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

A Fiana zenekart 1996-ban alapította Lang János és Varga Kornél. Abban az időben az együttes a tradicionális ír zene hű tolmácsolását tűzte ki célul.

Ezáltal a zenekar hamar népszerűvé vált Magyarországon kívül is, elsősorban azokban a klubokban, ahova az eredeti ír folklór rajongói járnak. A Fiona életében nagy változást hozott, amikor Jani egy angliai turné során megismerkedett Ellennel, így vette kezdetét egy mindmáig egyedülálló angol-magyar zenei együttműködés.

Ebből született a Fianna első albuma is, The Mad Skeleton címmel, amelynek zenei anyaga főként tradicionális ír zenére épült, később újabb tagok érkeztek, Ákos, Luke és Rick csatlakoztak, így alakult ki a Fianna felállása és az a sajátos hangvétel, amely úgy ötvözi az európai tradicionális és modern zenei elemeket, hogy mindvégig az egyik legősibb örökségben, a kelta tradícióban gyökerezik.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Fianna zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadék képződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A Fidesz válaszokat sürget a miniszterelnöktől és több tiszás politikustól a gyermekvédelmi ügyekben felmerült újabb kérdésekre. Panyi Miklós frakcióvezető helyettes és Pócs János országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón bírálta a hatósági eljárások esetleges elhúzódását. A politikusok egy tiszás aktivista nyilatkozatára hivatkozva a kampányidőszakban történt állítólagos pénzügyi juttatások tisztázását követelik. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a feljelentések nyomán nem tapasztalnak elég gyors és hatékony fellépést az illetékes szervektől. Emellett nehezményezték a sajtó korábbi esetekhez képest visszafogottabb tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. 20 amerikai és kanadai tinédzser teljesített missziós szolgálatot a Ten Missions International szervezet képviseletében a Kisoroszi Református Egyházközség nyári táborában. Kisorosz Pest vármegyében, a Szentendrei sziget északi csücskében, a Duna partján található, a főként 12 és 15 év közötti fiatalokból álló csapat kétkezi munkával, kerítésfestéssel és építési törmelék elszállításával segítette a helyi közösséget. A tengeren túli vendégek angol nyelvű dicsőítő énekekkel, bábjátékkal, programokkal színesítették a helyi gyerekek mindennapjait a Szentendrei szigeten. A missziós út során a résztvevő tinédzserek lemondtak a mobiltelefon használatáról, és a közös élmények mellett bibliai igéket is tanultak, írja parókia.hu. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a nagy közönség. A 100 éves, ma is üzemképes jármű tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is közreműködött. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára nyíló tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. A kiállításon többek között Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert és Gábor Zsazsa tengeren túli emlékei is megtekinthetők lesznek július 30-ától. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től, biztosítva a közvetlen összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A gépek kezdetben szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubai között. A